0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet, és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan, hozzátéve a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A 3 gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent 1 év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Azonnali hatállyal leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezetőcsere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felelt. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig, Konstantinovics Miklós oxiológus és sürgősségi szakorvost, az OMS orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg, közölt az OMS kommunikációs szolgálata. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolctapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz, mondta Horváth Tamás. A fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője hozzátette, nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szélsőséges hőség epizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak. A 2015 és 25 közötti időszakban több mint 27 ezer halálesetért felelt a hőség Spanyolországban, tavaly több mint 3800-an vesztették életüket emiatt. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma elsőként a Dunántúra látogatunk Dunaföldvárra, ahol egy különleges kiállítást láthatunk. Műsorunk második felében Csepellényi György pálos szerzetesre emlékezünk, vértanúságának 352. évfordulója alkalmából. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Dunaföldvár kül- és belterületén álló útszíli keresztek, feszületek fotóiból nyílt kiállítás a településen, a Barátok templomában. A dunántúli kisvárosban több mint 60 ilyen emléket derített fel az elkötelezett lokálpatrióta házaspár, Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc. A feltárt anyagból kötetet is szerkesztenek.
1: Valamikor 4 évvel ezelőtt kezdődött ez az ötlet nálunk. Jártuk a természetet természetfotósként, vadászként, és sok keresztet láttunk Dunaföldvár határában. Melyiket mennyire tette már tönkre az idő? Volt, amit ápoltak, szépen volt, amit viszont nagyon megrágott az idő vasfoga. Úgy gondoltuk feleségemmel, hogyha az elődeink ezt fontosnak tartották valamikor állítani, akkor nekünk kutya köteles a magunk lehetőségéhez mérten ezeket megőrizni az utókor számára. Nekünk adott volt a fényképezőgép és az információgyűjtés. És hogy ezért végül is eredetileg nem gondoltuk olyan mélységben, de nem lehetett félbehagyni, és egy könyvet fogunk kiadni, amit sikerült összegyűjteni ezeknek a történetéről.
2: És ugye jobb bármilyen szép feladatot kettesben végezni, vagy többen. Ágnes is sokat segít ebben. Miért?
3: Én tösgyökeres dunaföldvári vagyok, és nagyon fontosnak tartom a múltunk emlékeit megőrizni. És amikor a férjemmel megláttuk ezeket a kereszteket, lefényképezte, és láttam, hogy vannak rajta feliratok. És akkor elkezdtük nézni, vizsgálgatni, hogy el lehet-e olvasni, hogy ki állította, mikor állították, milyen idézetek vannak rajta. Volt, ahová 3-4-szer is visszamentünk, egyszer azért, hogy szép kép készüljön, hogy ne olyan nyomasztó, hogy egy keresztet lefényképezünk, hanem annak is legyen egy hangulata. Mert a keresztet mikor állították egyáltalán, megfordult a fejükbe az embereknek, hogy állítatnak, akár fogadalomból, akár hálából, akkor nagy tiszteletben tartották, és szerettük volna, hogy ezeken a fotókon keresztül ez is visszajöjjön. És amikor láttuk a szöveget, lefényképeztük, van, amikor szinte láthatatlan volt, késő este mentünk, megvilágítottam a keresztet, és azok a mélyedések, amik a homokkőbe voltak vésve, előjöttek az árnyékával. Otthon a számítógépen megnéztük, és el tudtuk olvasni, hogy ki állította. Utána elkezdtük nyomozni, volt, amit interneten keresztül, volt, amit itt tőzsgyökeres földváriként tudtam, hogy kikhez kellene menni, idős emberekhez, és ők tőlük kérdeztük, hogy tudnak-e valamit a keresztekről. És nagyon érdekes történeteket mondtak. Van, amelyik kereszthez 2 variáció is van, és úgy gondoltuk, ha már ezeket összegyűjtöttük, akkor ezt egy kis könyvbe összefoglaljuk, és bizony azokat, amiket hallottunk, mindegyiket leírjuk, lehet, hogy egy harmadik vagy negyedik az igaz, de amit elmondtak az öregek, úgy gondoltuk, hogy azt érdemes elolvasni másnak is.
2: Akkor ez egy igazi nyomozó munka volt. Véget ért a nyomozó munka vajon?
1: Talán soha nem fog véget érni. Úgy gondoljuk most, hogy talán az összeset sikerült felderíteni, bár vannak olyanok, amikről hallunk, hogy itt állt kereszt, ott állt kereszt, de már nyoma sincs. Úgy gondoljuk, hogy ebben a könyvben mindent leírunk, ami információt sikerült begyűjtenünk ezekről is, hogy hol állt valaha kereszt. Hogyha újabb információ jön, akkor próbálunk ennek valami archiválási lehetőséget találni, mert ez mindenképpen célszerű lenne, hogy az utókorban, hogyha bárkit érdekel ez a téma, akkor elolvassa a könyvünket, a többi információt is megtalálja, amit általunk sikerült előkeríteni. Lehet, hogy másnak sokkal többet sikerül majd megtudni ezekről, és kiegészíti. Mi lehetőségeinkhez képest úgy gondoltuk, hogy eléggé kimaxoltuk ezt a témát. Viszont ahonnan ez az egész dolog indult, talán még egy kicsit a keresztek előtt. Úgy gondoljuk, hogy Dunaföldvárnak, de nagyon sok településnek a kulturális, helytörténeti értékei, a legnagyobb értékei azok a valláshoz kötődnek, hiszen azok nagyon-nagyon hosszú időre nyúlnak vissza. És hogy elkezdtük mi a dunaföldvári templomokat fotózni, a kápolnákat fotózni, mert bizony vannak nagyon gyönyörű freskók, szekkók benne, és még a világháborús golyónyomok látszanak rajta, ahogy az idő halad, előre hullanak lefelé darabok belőle, és ha valamikor mégiscsak sikerül ehhez forrás találni, hogy felújítva legyenek, legyen mihez nyúlni, hogy milyen is volt, mi is volt, mit is ábrázoltak ezen. Úgyhogy a mi fotóinkon és az egyéb információinkon keresztül úgy gondoltuk, hogy az összes dunaföldvári vallási létesítményt igyekszünk minél alaposabban dokumentálni.
2: Melyik kereszt volt a legizgalmasabb, ha úgy tetszik, akár a nyomozó munka, akár a dokumentálás tekintetében?
3: Hát több is volt, de most, ahogy itt kint a képeket néztük, eszembe jutott a Gyümölcsös sziget. Nagyon régen kofahajó ment Budapestre, vitte az árut. Itt Dunaföldváron nagyon híresek voltak a mezőgazdasági munkálatok. Spenótról volt híres Dunaföldvár, de a gyümölcsökről is. És akkor volt egy Gyümölcsös sziget, ott megállt a kofahajó, hogy minél hamarabb oda kerüljön a hajóra a friss áru, amit visznek Budapestre. És volt egy kereskedő család, a Zsufa család, akik ott még egy kis, mint egy vendéglő, olyant is állítottak, és keresztet is állítottak ott. Tehát azon az úton, akik lementek oda a kofahajóhoz, azok még egy utolsó áldást tudtak adni. Amikor meg hazajöttek, szerencsésen, sikeresen el tudták adni az árut, akkor pedig, ahogy kiléptek a hajóról, akkor rögtön hálát adtak a jó Istennek, hogy sikerült megjárni ezt a hosszú hajóutat. És most ez a kereszt sajnos, amikor nagy a Duna, árvíz van, akkor vízben áll. Már egyszer le is dőlt a korpusz. Visszaállították, sajnos most is ferde, már nagyon veszélyben van, és gondoltuk, hogy nem kellene ott hagyni. Igaz, hogy valamikor odaállították, de már okafogyott az, hogy ott legyen. Ellenben fönt ugyanúgy vannak most szőlők, meg gyümölcsösök, és van rá jelentkező, aki azt mondta, hogy a Mária út vezet pont ott az ő szőlője mellett, és oda vinné föl ugyanezt a keresztet. Ott lent maradna egy kis tábla, hogy ezen a helyen állt a kereszt, és fölviszi a Mária útra, és akik zarándokolnak, azok meg is látják. Oda le nem lehet lemenni. 500 méterre tudtunk megállni terepjáróval, onnan már volt, mikor Bugdácsolba tudtunk oda menni a keresztig, mert visszavette a természet. És ha ott lenne fönt, az lenne az álmunk, hogy akkor ott gondozzák, és akik erre járnak, meglátják, hogy egyel több keresztet láthatnak a Mária úton.
2: Melyik volt a legizgalmasabb kereszt?
1: Hát én nem nagyon tudnék olyat választani, hogy egy, mert mindegyik, amelyikhez sikerült egy-egy új történetet kiderítenünk, az mind-mind olyan nagy élmény nekünk, és Dunaföldvár lakosságától, főleg az idősektől annyi olyan pozitív benyomás ért bennünket, ami elképzelhetetlen és nagyon jó dolog. De érdekes történetek, például van Dunaföldváron egy Tamankó nevezetű területrész. Attól nem túl messze van egy kereszt, ami Domokus keresztként van írva. A legenda alapján, mert a leírás nem találtunk róla, valamikor létezhetett ott egy domokos rendi kis közösség, és ők állították az alapjait ennek, vagy annak az emlékére állították. A Facebookon is azért terjedt ennek a híre, mi is tettünk fel képeket, és egyszer írt egy hölgy nekem, hogy ő családfakutatást végez, és látta ezt a domokus keresztet. Mit tudunk erről? Megvan-e? Áll-e még? Mert az ő édesanyja nem messze onnan gyerekeskedett, és ehhez a kereszthez jártak ki. Felvettük a kapcsolatot, beszéltünk, írtunk, és kiderült, Dunaföldváron annyit tudnak róla, hogy ott van a Tamankó. A Tamankó gödör, Tomonkónak is hívják, hogy mint, és ez a hölgy elmondta, hogy az ő édesanyja máig él, és Tomonkó lány az ő édesanyja, és ott ebben a területen ott állt egy ház, ott nőtt fel, ott voltak az ő birtokaik. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, olyan bizserkető.
2: Tulajdonképpen akkor azt lehet mondani, hogy így felélettek ezek a keresztek, a közösség megmozdult, előjöttek a történetek, ez önmagában egy csodálatos dolog.
3: Igen, nagyon sokan, akik már régen beszéltek idősekkel, azok is oda mentek és kérdezték, hogy tényleg így volt, hogyan történt, és ezzel tovább viszik ezt a szájhagyományt, mert sajnos könyvben nem írta le senki, nem nyomozták idáig, de mi most úgy vagyunk vele, hogy amit lehet összegyűjtünk, és beleírunk ebbe a könyvbe, és hogy mindenki tudja olvasni. Ha valaki valamit tud hozzá, akkor majd értesítenek bennünket. Aztán, ahogy mondta a férjem, hogy dokumentálni szeretnénk azokat az adatokat is, amit már a könyv megjelenése után gyűjtünk össze. Beszéltünk már a régészekkel, múzeumokkal, és mondták, hogy a Széchenyi könyvtárnak van egy ilyen archívuma, ahová ezt digitális formában el lehet küldeni, és akkor ott megőrzik.
2: Mikor látta a világot ez a könyv?
1: Hát bízunk benne, hogy minél előbb, még egy kis anyagi akadálya van, de bízunk benne, hogy ezt hamarosan sikerül leküzdeni. Gyakorlatilag a könyvanyaga készen van, a fotók megvannak, a szövegek megvannak, következne a tördelés és utána a nyomtatás. Úgyhogy bízunk benne, hogy legkésőbb szeptemberre meg lesz, de akár még előbb is az emberek kezébe kerülhet. Mi ezt nem szeretnénk egyébként kereskedelmi forgalomba adni, nem szeretnénk ennek árat szabni, hogyha úgy gondolja valaki, hogy ő pénzt szeretne adni ezért a könyvért, akkor lesz egy hely, ahova beteheti, úgyhogy mi nem is tudjuk, hogy ki mennyit fog betenni, és az így összejött pénzt a keresztek felújítására szeretnénk fordítani.
3: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy már a mi kutatásunk óta 10 keresztet felújítottak, és ez már nagyon nagy szó, hogy azok a homok keresztek, amik már nagyon rossz állapotban voltak, újra gazdára találtak. Éppen tegnap előtt pünköst hétfőjén volt egy ünnepség, ami házunk közelében levő keresztet próbáltuk szorgalmazni, hogy jó lenne felújítani, és szomszédokkal összefogva összegyűjtötték a pénzt rá, és most szentelték föl pünköst hétfőjén, nagy ünnepség volt, és nagyon sokan voltak meglepően, sokan érdeklődtek utána, és valószínű, hogy ebből az ötletből jön a következő felújítás.
1: Igen, és ahogy említettem, az idősektől nagyon sok szép emléket, idézetet, történetet hallottunk, ez talán azért is van, mert régen egy picikét más jelentettek a keresztek. Ezek, hogy most előtérbe hoztuk újra ezt a témát, ez felidézi bennük a fiatalságukat, hiszen amikor jártak dolgozni a földekre, akkor mindig megálltak a kereszteknél, de talán még a régi randevújuk is a kereszteknél volt, és ezek az emlékek fele idéződnek bennük. Viszont nagyon nagy öröm számunkra, hogy azt tapasztaljuk, hogy Dunaföldváron a mai fiataloknak is sokat jelentenek ezek a keresztek, és tesznek értük, hogy igen, megőrződjön az emlékük is, felújuljon, és sokan vannak, akik hajlandók tenni ezért. Úgyhogy nagyon ezt se tudjuk mondani, hogy milyen sokat jelent ez nekünk.
0: Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc beszélt az elmúlt percekben a Dunaföldváron fellelt útszíli keresztekről, feszületekről, a kutatómunkáról.

0: Május 29-én ifjúsági zarándoklatot tartottak Csepellényi György pálos vértanú halálának helyszínén Egerfarmoson. Délután szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek, melynek szónoka Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója volt. Beszédének szerkesztett változatát adjuk közre.
1: Amikor befelé jövet, figyeltük ezt a nagy sereg népet, sok-sok fiatalt, megállapítottuk, hogy ekkora zarándoklat még nem volt Csepellényi György boldog avatásáért való imádság érdekében, és hát bízunk benne, hogy az az inspiráció, amelyet kaptatok a zarándoklat által, a megérkezés által, a segít titeket egy picit megérteni Csepellényi György lelkületét is. Nem tudom, hogy kinél van telefon, sajnos nem látok most mindenkit, aki kint van, de általában, amikor megérkeztek valahová, akkor mit szoktatok csinálni? Ha megérkeztek valahová, mi az, amit az édesanyátok, édesapátok kér tőletek? Hogy egy üzenetet küldjetek, hogy sikeresen, szerencsésen megérkeztetek. Otthon vagyok. Minden boldogavatásnak és szentijavatásnak, hogyha egy picit emberi mértékkel szeretnénk megérteni a lényegét, akkor az talán ez. Azt szeretnénk tudni, hogy egy olyan személy, akit kedveltünk, és ahogy hallottuk az evangéliumban is, hogy Jézus tanításáért milyen sokan lelkesedtek, Csepellényi tanításáért is nagyon sokan lelkesedtek. Egy nagyon megnyerő személy volt. Mennyire jó lenne tudni, hogy hazaérkezett, otthon van. Hisszük és reméljük, hogy ott van. A boldog avatással az egyház azt mondja ki, hogy valaki hazaérkezett. Üzenetet küldünk ezáltal a világnak, és ez egy olyan üzenet is, amelyet nekünk is mond az egyház. Hogy nekünk is van ott otthonunk, hogy a mennyei atya minket is meghív ebbe az országba. Carlo Acutisnak a személyét manapság nagyon sokan ismerik. És talán a fiatalsága, a fiatal lelkülete, a korban közelsége miatt sokak számára megnyerő. Az Egri Főegyházmegyének egyelőre nincsen még Carlo Acutisa, de talán ott van közöttetek. Egy olyan fiatal, aki már most lelkesedik az Istenért. Egy olyan fiatal, akiben az eukarisztikus lelkület, az első áldozást követően, vagy a bérmálást követően a Szentléleknek a sugallata, a karizmája már valamit előhozott. És erről hallottunk a Szentleckében. Szent Péter arra buzdítja a tanítványokat, hogy azokat az ajándékokat, lelki ajándékokat, amelyeket megkaptatok, azokat használjátok föl a közösség javára. Mindazok javára, akik felé az Isten meghívott titeket. Bár Carlo Acutis 10 évvel ezelőtt hunyt el, és 15 évesen hunyt el, és tavaly avatta szenté 14. Leó pápa, mi egy olyan személlyel ismerkedtünk, aki 352 évvel ezelőtt hunyt el. De mégis érdekes, hogy valahogy az ő személyét nem szándékosan kapartuk elő valamelyik fiók aljáról, egy megporosodott irat, hanem 350 éve ott él az ő emlékezete, az ő tisztelete, az ő példája sok-sok embernek a lelkében. És milyen érdekes, hogy mindig voltak olyan személyek, akik átadták ezt az ismeretet, megtanítottak rá másokat. Nézd, itt van ez az egyszerű pálos szerzetes, aki misszionáriusként Felvidékről, annak a nyugati részéről eljött a mi vidékünkre, hogy Krisztus evangéliumát hirdesse. És nézd, mennyire hűséges volt, mennyire szerette Jézust, milyen lelkesen tudott róla beszélni. És ezt generációról generációra elmondták egymásnak. De nem csak ezt, hanem azt is, hogy voltak ima meghallgatások. Érezték az ő közelségét. Hogyha kérik az ő közbenjárását, kisebb-nagyobb dolgokban meghallgatta őket, mintha ott lett volna mellettük. És ebben a hitben az elmúlt évszázadokban már többször próbálkoztak azzal, hogy a boldog avatása megtörténhessen. Nem akarok próféta lenni, de talán egy kellő alázattal merem állítani, hogy talán most vagyunk a legközelebb ehhez. Az elmúlt évszázadoknak a tükrében. Az Isten őt adta nekünk, a mi egyházmegyénknek, a mi közösségeinknek. Valamiért az Isten úgy gondolta, hogy egy ilyen szemét akar nekünk adni ajándékban. Sok közös van tehát ebben a fiatal szentben, akit Carlo Acutis néven ismerünk, és Csepellényi Györgyben, hiszen minden szent az Isten barátja. Minden szent az Istenhez közel élő személy, aki az Isten szándékát keresi, vagyis a békét, a szeretetet, és mindenki, aki hasonlít egy ilyen szent emberhez, az ugyanezeket a tulajdonságokat birtokolja. Az irgalmasságot, a megbocsátást. Én azt hiszem, hogy a mai kor fiatalja is sok szép érték után vágyakoznak. És van egy olyan képük, hogy milyen jövőt szeretnének. Ahol béke van, ahol kiszámíthatóság van. Ahol az irgalmasságot gyakorolják. Ahol vigyázzunk a teremtett világra. Ahol békében lehet élni egymással. Egy olyan világra, ahol az igazság és az igazságosság meg tud valósulni. Azt hiszem, ez van minden fiatal szívében. Szeretnének családot. Szeretnék megvalósítani az álmaikat. És valójában Csepelényi is egy ilyen személy volt, akiben ugyanezek a vágyak voltak. De ő ezt nem csak szerette volna, hogy majd valaki ezt megvalósítja helyettem, van valaki, aki nem én vagyok, hanem valaki más, hanem tett azért. És ti is erre vagytok hivatva, kedves fiatalok, hogy az a lelkesedés, ami ott van még a szívetekben, azok a jó, azok a szép vágyak, amiket az Isten öntött a szívetekbe, azokat megvalósítsátok. Kedves fiatalok, ti azokra a személyekre tudtok felnézni, úgy gondolom, akik részéről érzitek, hogy szeretnek titeket, akik hitelesek, akik megtartják a szavukat, és akik mellett úgy érzitek, hogy ti is értékesek vagytok, aki meghallgat titeket. Kedves fiatalok, a szentek ilyenek. Mellettük értékesnek érezzük magunkat. Meghallgatnak minket. Hiteles személyek, ezért bátran lehet őket követni. Az ő hősiességük, jóságuk és irgalmasságuk számunkra is példaadó. A kitartásuk viszont nem csak egyszerűen példa, hanem olyan erények, amelyek a mi szívünk mélyén is ott vannak. A szent emberek sohasem a valóságtól elrugaszkodott személyek, akik mint egy ilyen álomvilágban élnek, ilyen furcsa figurák, akiket nem tudunk megérteni. A szentek nagyon komolyan veszik a valóságot, amiben élnek. És azt szeretnék, hogy az a világ, ahol élnek, az meglássa azt a világot is, ami felé tartunk. És azt is megmutatják, hogy hogyan tudunk oda jutni. Sokféle úton lehet járni, de nem mindegyik vezet abba a világba, ahová szívünk is vágyakozik az örök életbe. Mindannyian vágyunk mások jóságára, szeretetére, elismerésére. Az Isten is ezt mutatja irányatokba. A világunk által, amelyet megteremtett. Jézus Krisztus által, aki megváltott minket bűneinktől. Egyháza által, amelyben részesültetek a keresztségben, és minden olyan lelki ajándékban, ami segít titeket. Istennek és a világnak ma is nagyon nagy szüksége van olyan hiteles személyekre, akikre ti is vágyakoztok, akik ti is tudtok lenni. Istennek szüksége van rátok. Ugyanezt hallhatta meg, talán egy másik mondat formálásban Csepelényi is. Szükségem van rád. Rád bízok egy feladatot. És Csepelényi ehhez a feladathoz hűséges volt, mert szerette az Istent, aki megbízta ezzel, és szerette az embereket, akik felé az Istenőt meghívta. Mi most egy nagyon különleges helyen állunk, vagy legalábbis akik itt vannak, a templomban még közelebb lehetnek, ahhoz a helyhez, ahol Csepelényit 352 évvel ezelőtt eltemették, ahol a földi maradványai voltak, de 15 évvel később Sátoraljújhelyre vitték át a földi maradványait. Éppen ezért itt Egerfarmoson valamilyen módon összekapcsolódik a múlt és a jelen. Csepelényi György sokkal nehezebb korban élt, mint mi. Sokkal nehezebb korban, nagyobb kihívásokkal, sok-sok viszállyal, egy szétszakított országban, rengeteg problémával. Az Istenőt a béke emberévé akarta tenni. Az egység emberévé, aki utat mutat az embereknek, és visszavezeti őket Jézus Krisztushoz. Egy zűrzavaros világban, egy zűrzavarokkal teli korban élt, amely a mi korunkhoz képest sokkal emberpróbálóbb volt. Éppen ezért, amikor rátekintünk, ő nem egyszerűen egy hősies, egy hűséges ember volt. Nem lehet valaki hős, nem lehet valaki kitartó mindvégig, csupán önmaga erejéből. Kedves fiatalok, mindannyiunknak szüksége van egy olyan erőre, amely felülről jön az Istentől. Ezen Pálos szerzetes számára a katolikus hite nem valamilyen mellékes tulajdonság volt, ez adta az erejét, ez adta az alapot mindenhez, ami az egész életét jellemezte. És azért tudott hiteles lenni, mert hűséges volt Istenhez és önmagához is. Nem volt vallásos vasárnap, hétköznap pedig nem. Nem volt vallásos a templomon kívül pedig nem. Áthatotta az életét az Isten szeretete. Megjelent az életében a szegényekről való gondoskodás, a hit átadása, Isten szeretetének az öröme, és ez az, ami nekünk is példát ad. És talán így érthetjük meg, hogy sok száz év után miért tudott ez a személy sokakat lelkesíteni. De ünneplésünk középpontjában azért mégsem egészen ő van. Mert ő sem magáról beszélt, hanem Jézus Krisztusról. Ő azt akarta, ahogyan Szent Pál is mondta, nem akarok tudni másról köztetek, csak Jézus Krisztusról. Éppen ezért minden szent példája nem magára mutat, hanem Jézusra. Rajta keresztül Jézusnak az arcvonásait véljük felfedezni. Isten arra hívott meg titeket is, hogy ezeket az arcvonásokat egyre inkább kialakítsátok az életetekben. Csepelényi, akit hiszük, hogy vértanú volt, bízunk benne, hogy ezt be is tudjuk bizonyítani az iratok alapján, ő nem dobta el az életét. Ő választott. Ő az igazságot választotta. Ő az Istent választotta, aki minden élet alkotója. És hit abban, hogy az ő életét nem tudják megsemmisíteni. Ő örökké él. Az Isten, aki megteremtette, megadja neki az örök életet, és hitt a feltámadásban. Isten az élet alkotója. Mi is Péter apostollal így valljuk, Uram, hová menjünk? Nálad van az örök élet igéje. A mai Szentleckében azokat a gondolatokat olvastuk Szent Péter apostoltól, amelyek megerősítenek minket. Beszél a kegyelmi ajándékokról, hogy hogyan tudjuk a közösségeinket szolgálni. Szent Péter arra is indít minket, hogy egész életünkben úgy éljünk, hogy az Isten dicséret legyen. Nem feltétlen imádságban. hogyha irgalmas vagy valakihez, hogyha megosztod egy rászorulóval valamidet, hogyha jó szándékú vagy, ha meg tudsz bocsátani, ha tele van az életed jó cselekedetekkel, ez is imádság, mert rajta keresztül Istent dicsérik. Milyen jó ez az ember, milyen jó ez a gyermek, mert rajta keresztül Isten arcát lehet felfedezni. Jézus az evangéliumban az imádságra hív és a megbocsátásra. Ez az a két fontos tulajdonság, ami még jellemezte a Csepelényit. Az Istenhez közeli élet, hiszen a léleknek csak az imádság tud erőt adni. A lélek, a lelki élet tápláléka, az Istenhez való közelség. Nem ulasszunk el minden nap imádkozni. Minden nap fohászkodjunk az Istenhez. Adjunk hálát neki, jelenlétért, kisebb-nagyobb ajándékaiért, amit csak mi látunk. Akár az életért is, hogy mi vagyunk, hogy megteremtett minket, hogy mi mindennel táplál, mi mindennel ellát és megajándékoz, hogy közel van, hogy megváltott minket. Minden nap imádkozzunk, ne engedjük, hogy kihűljön a szeretetünk iránta. És amire Jézus még hív a mai evangéliumban, tanuljunk meg tőle megbocsátani is. Csepelényi nem haragos vagy bosszúálló volt azon személyek iránt, akik vele úgy viselkedtek, hogy akár a saját, akár az életét is elvették. Megbocsátott nekik, hiszen Krisztus is ezt tette. Olyan szeretet hatotta át, ami ezen emberekért való imádságra indította. Imádkozni mindenkiért, hogy mindenki megismerhesse Isten szeretetét, és mindenki üdvözüljön. Ez a keresztény hivatása. A mai nap kérjük ezért a Szentlélek Úristent, adja meg nekünk ezeket az ajándékokat, hogy tudjunk a közösségünk javára minél több jót tenni, felhasználni a kegyelmi ajándékokat, amire Isten meghívott, a hivatásodra, akár a családos életben, akár abban, hogy Istennek szentelve az egyházban az embereket szolgálod, papként vagy szerzetesként. Ma nem csupán Csepelényi György boldoga avatási eljárásának sikeréért imádkozunk. Ma mindannyiótokért imádkozunk, hogy az Isten teremjen a szívetekben bőséges gyümölcsöt.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus így beszélt a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. János evangéliumának 6. fejezetének 51. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Az új szövetségi szentírásban négy helyen is megtalálhatjuk római katolikus keresztény hitünk egyik legnagyobb igazságának és isteni ajándékának, az eukarisztiának, az oltári szentségnek alapítását. Így is szoktuk mondani, rendelését, szerzését. Ezek közül a legősibb leírás Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetének 23. és 26. versek közötti szakasza. Így hangzik. Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt, ez a kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok az én emlékezetemre. Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Eddig az idézet. A három úgynevezett szinoptikus evangélista is leírja az eukarisztia alapítását. Tekintsük át most ezeket, nem időrendben haladva, hanem, ahogyan a Szentírásban, az Anya Szentegyház elhelyezte őket. Máté, Márk és Lukács evangéliuma. Szent Máténál ezt olvashatjuk a 26. fejezet 26. és 28. verset.

fejezet 22., 23. és 24. verseiben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, vegyétek, ez az én testem. Azután fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ő pedig így szólt, ez az én vérem az új szövetségé, amely sokakért kiontatik. Végül hallgassuk Szent Lukács evangélistát, a 22. fejezet 19. és 20. versek közötti szakaszban. Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet, és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik.

Tisztelt rádióhallgatók! Jól lehet, Szent János Szent Pállal és a másik három evangélistával ellentétben nem számol be az oltári szentség alapításáról, azt mégsem állíthatjuk, hogy ne lett volna fontos neki az eukarisztia. Éppen ellenkezőleg. János evangéliumának szinte teljes hatodik fejezetében, egészen pontosan a hatodik fejezet 22. verse és 59. verse közötti szakaszban Jézus Krisztus tanítást ad a mennyei kenyérről. Ezt a részt éppen ezért eukarisztikus beszédnek is nevezzük. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal ennek a tanításnak, beszédnek egyik verse, az 51. vers alapján szeretnénk kicsit behatóbb elemzést és lelki útravalót nyújtani. Így hangzik. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Az Úr Jézus ebben a mintegy 37-38 versben többször is kijelenti, nyomatékosan hangsúlyozza, nem túlzás, hallgatóságának elméjébe és szívébe akarja vésni, hogy ő a valódi mennyből alászállott és élő kenyér. A zsidók ugyanis szinte tántoríthatatlanak voltak abban a meggyőződésükben, hogy a mennyben lakó és örökkévaló az Úr felülmúlhatatlan csodája az volt, amikor az ószövetségi időkben, az úgynevezett pusztai vándorlás időszakában táplálékot adott a Mózes és Áron vezette izraelitáknak olyan formában, hogy bőven hullatott az égből fehér, finom szemcsés anyagot, amely az éhség csillapítására, sőt, a rendszeres táplálkozásra is alkalmas volt. A választott nép minden családja és tagja jól lakhatott. Ez valóban csodás esemény volt, és egyértelműen megmutatta az Úr gondviselő jóságát népe iránt, de Jézus nagyon határozottan és erélyesen arra irányítja hallgatósága figyelmét, hogy ő az igazi mennyből alászállott kenyér. Ő nem csupán valami anyagi természetű táplálék ugyanis, hanem élő és lelket, vagyis az embernek az Istennel való kapcsolatát

éltető valóság, lelki táplálék, élő kenyér. Ez a kenyér a mennyből jön, és a nagybetűs életet, az örök életet hordozza. Ezért, aki eszik belőle, örökké él. Nem abban az értelemben, hogy nem vesz erőt rajta a halál, hanem úgy, ahogyan már az eukarisztikus beszéd korábbi részében mondta, akik hisznek benne, azoknak örök életük lesz, és feltámasztja őket az utolsó napon. Végül János azt hangsúlyozza és emeli ki, hogy ő, mint az atyától jövő kenyér, valósággá válik abban a kenyérben, amelyet adni fog, és ez a kenyér az ő teste lesz, amelyet fel fog áldozni a világ életéért. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Ezek a szavak tehát már az áldozatra utalnak. Arra a Jézus szentsége szívéből, egész személyiségéből áradó szeretetre, amely majd az ő szenvedésében és kereszt áldozatában éri el csúcspontját. Ebből az áldozatból megváltás fakad, örök élet fakad minden ember számára, hiszen ezt Jézus végtelen értékű szeretettel és örök érvénnyel hozza meg a mennyei atya dicsőségére és a lelkek üdvére. Tisztelt rádióhallgatók, életünk legmeghatározóbb vonása ezért az kell, hogy legyen, hogy ne idézőjelbe téve csak higgyünk Jézusban, hanem a legszentebb áldozat bemutatásában, az eukarisztikus lakoma ünnepein, a szentmiséken is rendszeresen és nagy örömmel vegyünk részt, és a szent áldozásban Jézus Krisztust, a mennyből alászállott élő kenyeret, az élet kenyerét is minél többször szívünkbe fogadjuk. Gondoljunk ilyenkor és életünk minden helyzetében is. A római katolikus szentségimádások, e fenséges szertartások párbeszédére kenyeret adtál a mennyből, amely, aki minden gyönyörűséggel teljes.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Intézményvezető kinevezéséről döntött. A magyarországi szerzetesrendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte. Továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén, közölt az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. A püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájár László lesz. A Központi Papnevelő Intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájár László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetes Tavántra Verebély Szentkút nemzeti kegyhely igazgatói pozíciójában. Az MKPK a Magyarországon működő szerzetesrendekkel közös munkacsoport megalakulását kezdeményezi, melynek feladata, hogy működésüket, jogi és gazdasági ügyeiket tanácsadással segítse. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A beszámoló szerint a konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél kiegészítését. Ebben a többi között szó lesz a mai magyar társadalomról az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, családról, a demográfiai nehézségekről, az egészségügyről, a média helyzetéről, a fiatalok egymáshoz való viszonyáról, a digitális világ kihívásairól. Szólni fog továbbá a magyar nemzet lelkiállapotáról, spirituális helyzetéről és arról, hogy a püspökök hogyan látják ezekből a helyzetekből a kiutat. A püspökök testülete 2027-re meghirdette tehát a hivatás évét. Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalt a Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan. Hozzátéve, a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Buda Péter atyát a stúdióban, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Az előző három adásban a hűséges hallgatóink tudják, hogy Bakóc Tamás egri püspökkel foglalkoztunk, azért neki egy nagyon tartalmas és izgalmas élettörténete volt, hiszen ő volt az első majdnem pápa egri püspökünk, aki végül is nem lett az, ezeket megbeszéltük az előző adásban, és a mai adásban az ő utódjával, aki már ugye az ő esztergomi érseksége alatt Egerbe került, Esztei Hipolittal folytatjuk a beszélgetést, akinek a neve már nagyon-nagyon sokat felmerült. Tehát konfliktus forrás volt, hiszen gyerekként akarták, ugye esztergomi érseknek még Mátyás király és a felesége aragóniai Beatrix. Nagyon sok minden érdekes történt, és ő még gyakorlatilag mindig gyermekkorúként lett egri.
2: Akkor már ifjúkorú volt, de talán célszerű, hogyha most vele is külön úgy foglalkozunk, hogy kezdjük a gyerekkorától kezdve, hogy hogyan kerül egyáltalán Magyarországra, mert eddig csak úgy célozgattunk rá, mert újra és újra keresztezték az útjaik Bakóc Tamással egymást. Viszont most akkor nézzük meg az ő élettörténetét, azt is, amit Egerben töltött, ezt most nagyon idézőjelben mondtam, mert ez több mint 20 év, tehát hogyha összevetjük korábbi püspökökkel, akkor azt kell mondani, hogy nagyon hosszú ideig töltötte be az egri püspöki széket, és azért még az utóélete is nagyon izgalmas, meg hogy közben mi történik.
1: Hát az, hogy Mátyás királlyal és az ő itáliai származású feleségével kapcsolata volt, meg nyilván a neve is utal arra az ő származására, tehát ő egy itáliai, konkrétan ferrarai származású.
2: Így van, és a dinasztikus kapcsolat onnan van Mátyás királlyal, illetve Beatrix királynéval, hogy Beatrix testvérének, aki a ferrarai hercegnek, aki egyben a modenai herceg is volt, neki volt a felesége, és ez az Esztei Hipolit az ő gyermekük volt. Tehát tulajdonképpen Beatrix királynénak az unokaöcséről van szó.
1: Mondjuk azt akkoriban nyilván pozíció, meg presztízs, meg ugye akkor családon belül tartjuk a dolgokat, de mégis azért ilyen elképesztő furcsaságot sosem, meg legalábbis nem nagyon jellemző, hogy találkoztunk volna a magyar egyház történetben, hogy nem tudom, 5 éves volt, amikor őt a Hunyadi Mátyás aragóni Beatrix házaspár érseknek akarta, de nagyon
2: fiatal. Nem tudjuk pontosan, inkább 7 évesre satszolják.
1: Uh-huh. Hát az 5 vagy a 7 ilyen szempontból nem befolyásolva, semmiképp sem alkalmas még erre a feladatra.
2: Igen, de nem is volt olyan egyszerű kinevezni. Tehát ne gondolja senki azt, hogy Mátyás király intett egyet, hogy akkor a feleségem unokaöccse lesz az esztergomi érsek, és akkor mindenki megerősíti, tehát ezért meg kellett küzdeni.
1: Hát a Rangóni Gábor püspökatya volt az, akivel...
2: Hát Rangóni Gábor...
1: Akit már megkért, hogy a pápának terjessze elő, ő pedig nyilván azért érezte, hogy ez így nem nagyon helyes, tehát azért voltak itt ebből konfliktusok, ha még most én is felidézem magamban, meg a hallgatóknak is felidézem ezt.
2: Igen, tehát és hiába, hogy egy ilyen nagyon ősi családból származó valakiről van szó, hiszen az eszték azok visszatudják magukat vezetni egészen a longobárd hódításig, tehát longobárd ősöktől származik ez a família, és hamar megvetették a lábukat a Pó folyó mellett, úgyhogy Modena és Ferrara kormányzásával foglalkoztak, és ráadásul egy nagyon érdekes szituációban voltak, mert ugye a középkorban volt egy nagyfokú ellenségesség a pápaság és a császárság között, ugye a Guelfek és a Ghibellineknek a küzdelme, és ez az esztei család, ami nagyjából a határon feküdt a két nagy tömb között, ügyesen el tudta intézni azt, hogy egyrészt a pápa megerősíti őket, vagy akkor a pápák megerősítik őket Ferrara birtoklásában, a császár pedig Modena kormányzójává nevezi ki a családot, úgyhogy ő tulajdonképpen a konfliktusban álló felek mind két részével jó kapcsolatot ápoltak, és ezért is tudott megmaradni Ferrara a maga kis hercegsége függetlenül ott a Pó környékén, ami egy eléggé jó és gazdag vidék is volt ebben az időben, úgyhogy nagy tekintéllyel rendelkeztek, és hát a reneszánsz idején egy humanisztikus udvart vittek ők is. Hát nyilván nem akkora jelentőségűt, mint mondjuk a Mediciek Firenzében, de ugye maguk módján, jóval kisebb városokról van szó, azért igenis oda tették magukat a reneszánsz és a humanista kultúrának a terjesztésében. Sőt, még azt is el kell mondani, hogy Hippolytnak az édesapja Ercole d'Este nagy tisztelője volt Savonarolának. Igen, egészen addig, amíg rá nem jött, hogy Savonarola nagyon veszélyes alak, részben a humanista kultúrára, részben politikailag is nagyon veszélyes, hiszen a pápa ellenessége az már annyira problémássá vált, hogy szépen lassan azért kifaroltak mögüle mindannyian a korábbi nagy támogatók, többek között Ercole is.

0: A lényeg az, hogy így alakul nekünk a helyzetünk itt a 15. század végén, amikor is most már mondjam, figyelmünket a kis Hippolitra vethetjük, akik egyébként többen is voltak testvérek, tehát három fiú és két nő testvére is volt. És hát az az érdekes, hogy itt a deszték még a VI. Sándor pápával is rokoni kapcsolatba kerültek, ugye ez egy külön fejezetet megérne, hogy VI. Sándor pápa a leányát, Lukréciát mindig a politikai érdekei szerint hozzáadta valamelyik itáliai fejedelemhez. Amikor politikailag már valami jobb kilátás volt, akkor ő, mint pápa, aki a fejedelmi ügyeknek a házasságában illetékes, akkor azt érvénytelenítette, és akkor a következő jelölthöz adta hozzá.
1: De volt olyan férje is talán, aki mondjuk meghalt, tehát hogy nem kellett érvényteleníteni.
0: Igen, de itt most egyébként Esztei Hippolit bátyjának a második felesége lett így Lukrécia. Tehát hogy még ilyen szálak is vannak, hogy mondhatjuk azt, hogy az akkori világ legmagasabb politikai szintjéig tud följutni a család, és a másik ágon, tehát az anyai ágon, ott pedig ugye látjuk, hogy a Mátyás királlyal, aki a korabeli Európának az egyik leghatalmasabb és mindenképpen nagy tekintélynek örvendi uralkodójának volt a felesége, tehát a Este família tényleg egy kitüntetett helyzetben van. És akkor igazából innen jön, és persze egyéb kapcsolataik is vannak, tehát ott a környékbeli hercegek között, például Urbino hercegének, vagy Mantova őrgrófjának, ugye Francesco Gonzágának is a felesége, az is Deszte lány volt.
1: Hát nagyon érdekesek ezek a kapcsolatok, meg főleg az, hogy azért ezek így sokat előrevetítenek, ezek a olyan jó kis kapcsolatok, mert ezek talán a későbbiekben is fontosak lesznek nekünk, meg hát ugye nyilván így a saját életútját is jól tudja evickéltetni, illetve hát egyelőre még a szülei, meg hát a rokonok, mivel hogy még kicsi. Na de az, hogy ő tényleg hogy kerül Magyarországra, ennek mi a története?
0: Ugye tudjuk azt, hogy mikor Esztergomban meghal aragóniai János esztergomi érsek, akkor a királyné volt az, aki rábírta Mátyás királyt, hogy akkor az unokaöccsét, Hippolitot neveztesse ki esztergomi érseknek. Ugye közben Mátyás akkor rögtön utasította a római embereit, többek között Rangóni Gábort, hogy járjanak közbe az ügy érdekében 8. incénél. Most a probléma az, hogy azért ez egy nagyon szokatlan kérés. Tehát annyira szokatlan, hogy minden egyház jogi szokással és parancsal szembe megy. És nyilvánvaló, hogy 8. ince pápa számára is kellemetlen ez az ügy, úgyhogy hát első körben egy az egybe természetesen ezt elutasítja. 1486-ban vagyunk, külön levelet írt Mátyás királynak a pápa, amelyben kifejti azt, hogy Magyarországon oly sok kiváló férfiú van, egyházi személyek is, és hát az esztergomi érseki szék az olyan jelentős és olyan tiszteletre méltó, hogy ő inkább azt szeretné, hogyha Mátyás király Magyarországon nézne körül, és azek közül a kiváló férfiak közül jelölne valakit az esztergomi érseki székbe, és akkor ő azt örömmel fogja fogadni, és mindenképpen el fogja fogadni. Azonban Mátyás király ezt a levelet, bár nagyon diplomatikus volt, és tiszteletre mélt, vagy tiszteletet
1: nyomár. Mutató, vagy?
0: Igen, tiszteletet mutató, de hát azért burkoltan benne volt, hogy hát ezt nem lehet csinálni. Mátyás király mégis szinte sértésnek vette ezt a levelet, hát különösen Beatrix volt az, aki fölháborodott, és ezért a két római követét, többek között az egri püspököt, Rangóni Gábort vádolják meg azzal, hogy hát biztosan nem kellő hatálya, nem kellő eréllyel képviselték az uralkodó párnak a kívánságát. Egyébként ez valóban így lehetett, tehát ahogyan ismertük Rangóni Gábort, nyilvánvaló, hogy neki is voltak fenntartásai ezzel az egész üggyel kapcsolatban. A lényeg az, hogy ezek után is még újabb elutasítás következett, tehát a pápa még mindig húzza, halasztja az ügyet, és nem akarja kinevezni semmiképpen sem az esztergomi székbe Esztei Hippolitot. És tudjuk azt, hogy pontosan ebben az időszakban betegedett meg Rangoni Gábor, és hal meg Rómában. És amikor, mivel hogy Rómában hal meg, ugye akkor Róma fönntartja magának a jogot, hogy akkor ő nevezze ki az utódját az egri püspöki székbe, és már is volt rá jelölt méghozzá Rodrigo Borgia, ugye az akkori időknek az egyik legtekintélyesebb, jó, tudjuk, hogy botrányos is volt, de ugyanakkor óriási tekintélynek örvendő bíborosa, és ezt szerette volna, hogyha ha ő megkapja az egri püspökséget, és ennek fejében ő hajlandó segíteni abba, hogy esztei Hipolitból esztergomi érsek legyen. Tehát ő is bevetette magát 8. Ince pápánál, hogy közben járjon Mátyás királyék érdekében, és esztei Hipolitnak az érdekében, és úgy tűnik, hogy az ő rábeszélőkészsége, vagy az ő befolyása az elégségesnek bizonyult arra, hogy 8. Ince megváltoztassa az álláspontját, és így aztán 1486 őszén csak beleegyezik abba, hogy Magyarországon, Esztergomba, esztei Hipolit legyen az esztergomi érsek.

0: Annyit azért megtettek, hogy bár még csak kb. 7 éves gyermek volt, de már komoly egyházi javadalmakkal rendelkezett így is, például a pompózai apátsággal és a gavellói apátsággal, és akkor az egyikről, hát végülis a gavellóiról, ami kisebb jelentőségű, arról le kellett mondania, így maradt neki a pompózai apátság, és ugye megígérték neki, hogy akkor ezután következik neki az esztergomi érseki szék. Igen ám, de akkor megjelenik egy új szereplő, mert hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, a bíborosi konklávénak, illetve a konzisztóriumnak jóvá kellett hagynia. A konzisztóriumnak pedig az egyik jeles tagja volt, szintén nagy tekintéllyel rendelkező, a Scanius Sforza bíboros. Ugye megint egy nagy névvel találkozunk, a Sforzák voltak ebben az időben Milánónak az urai. Igen. Tehát ami Itáliának az egyik legjelentősebb fejedelemsége volt. Tehát ez az Ascanius Sforza, ez nagybátyja volt Lodovico il Morónak, mert a Sforza Lodovíkónak, akit Amornak neveztek a kortársak, tehát mögötte ott állt a milánói hercegség. És ő pedig azt mondja, hogy nem hajlandó támogatni Esztei Hippolitnak az ügyét, és meggyőzi róla a bíboros társait, hogy ők se támogassák. Tehát ugye a bíborosok között is most már van két párt, az egyik Rodrigo Borgia, aki előmozdítaná Esztei Hippolitnak esztergomba kerülését, és vele szembe azonban föltűnik a Scanius Sforza, aki azért van mindezek ellen, mert hogy ő annak idején ugye megpályázta az egri püspökséget Rangoni Gábor halála után, és Mátyás király meg ugye nem várt senkire, hanem kinevezte Nagy Lucsei Orbánt, ugye ővele már foglalkoztunk. És az Ascanius Sforza így aztán azért, hogy borsot törjön Mátyás királynak az orra alá, így aztán nem akarja megengedni ezt a kinevezést. Aztán persze a bíborosok között is megy a belharc, elül a dolog, következő évben újra előszedik, tehát most már 87-ben vagyunk, újra előhozzák a kérdést a bíborosi konzisztóriumon, és végül is Ascanius Sforza is beadja a derekát, hogyha megkapja a pompózai apátságnak a javadalmait. Tehát itt azért látszik, hogy nagyon, hát sajnos, hogy ezt kell mondani, de annyira pénzről szól ez az egész, és a hatalomról.
1: Igen, és ez érdekes, hogy ugye itt már ugye kinevezésével kapcsolatban itt most olyan bíborosokról beszélünk, akik ugye nem magyarok, tehát hogy már ők is ugye nyilván van tábor ellen tábor, ezt a Hippolit kinevezésével kapcsolatban, én majd arra leszek kíváncsi, de majd nyilván oda is elérünk, hogy akár miután kinevezték, és azért az, hogy ő ilyen körülmények útján, és főleg, hogy ő nem vitte végig azt a ranglétrát, amit azért a püspöktársai és az egyházi méltóságok, hogy azért erre milyen visszhang érkezett, majd nem tudom, hogy erről fogunk-e beszélni.
0: Fogunk beszélni, de talán egy pillanatra ott álljunk meg, hogy azért látjuk, hogy az egri püspökség és az esztergomi érsekség két olyan egyházmegye, amely immár bekerült a legrangosabb európai püspökségek
1: bekerült
0: közé.
1: Bekerült az európai egyházi vérkeringésbe teljesen, igen.
0: Igen, tehát annyi, tehát hogy vonzó püspökségnek számított, hogy ebbe belejátszik az, hogy ez a két egyházmegye volt Magyarországon a leggazdagabb egyházmegye. Ugye az mind a kettőnek óriási kiterjedése volt, ugye az egrinek különösen is, és összehasonlítva az itáliai püspökségekkel, azzal az, amelyek ugye nagyon számosak voltak. Tehát Itáliában nem is tudom mennyi, vagy 150 püspökség létezett ebben a korban, ami azt jelenti, hogy egy-egy 20-30 ezeres város, meg körülött a három falu.
1: És a negyedik az már falu, onnantól fogva püspökségnek, egy érsekségnek számított.
0: Igen, mert ezek nagyon ősiek voltak, de kicsi területűek, és nyilvánvaló, hogy bár Itália sokkal gazdagabb volt, mint Magyarország, na de ekkora kicsi területből nem lehetett akkora jövedelmet húzni, mint ezekből a bár szegényebb vidékű, de óriási terjedelemmel rendelkező, kiterjedéssel rendelkező magyarországi egyházmegyékből. Ráadásul ugye ez pont az az időszak, amikor Itália fölfigyel Magyarországra, hogy a magyar uralkodóknak a tevékenysége folytán. Ez már elkezdődött 100 évvel korábban, ugye, amikor Nagy Lajos király, ugye a nápolyi kapcsolatok révén, ugye a testvérének nápolyi királysága révén, de többször is végigvonul Itálián haddal. Ez fölkelti azért az Itália, az olaszoknak az érdeklődését is. Utána Zsigmond királyunk, ő szintén olyan valaki volt, aki ugye ő nagyon szeretettel nevezte magát magyar királynak, tehát ne gondolja senki azt, hogy Zsigmond a magyar királyságát azt olyan mellékesnek tekintette a német királyság mellett, vagy a cseh királyság mellett, szó se róla. Tehát nagyon is nagy becsbe tartotta a magyar királyságát, és ugye amikor ő megjelenik Itáliában, és rendet csinál az egyházban a konstanci zsinattal, vagy utána ugye megkoronázzák 30-ba német-római császárrá, ugye ez megint csak Magyarország felé tereli az itáliai figyelmét, és utána következik egy újabb hullám, ugye a török ellenes küzdelemben, ugye Hunyadi Jánosnak a hír az nem csak Itáliában, hanem az egész keresztény világban, és itt most tudatosan használtam a keresztény világot, mert nem csak a nyugati latin katolikus egyházról van itt szó, hanem az ortodoxiában is. Tehát Hunyadi Mátyás akkor a kereszténységnek a bajnoka volt, és hát mint magyar, hát ez is Magyarország felé fordította az emberek figyelmét. Tehát Magyarország ezekben az időkben nagyon bekerült Európának a vérkeringésébe. Hát korábban is tudtak Magyarországról nyilvánvaló, csak a kapcsolatok nem voltak annyira intenzívek, mint ebben az időszakban. És ha már figyelnek Magyarországra, akkor nyilvánvaló, hogy úgy is figyelnek rá, hogy hogyan lehetne Magyarországból hasznot húzni. Például az egyházi dolgokban. Tehát ezért aztán, mikor kiderül, hogy itt ilyen gazdag püspökségek vannak, amelyek évente akár több mint 10 000 aranydukátot tudnak jövedelmezni, tiszta haszon. Ez a tiszta haszon, ami zsebbe megy.
1: Igen,
0: tehát hogy ez megéri Magyarországon pozícióba kerülni.

0: Már erre is utaltam korábban, ugye nem egy adás volt, amikor ugye néztük a különböző püspökségeknek a jövedelmét, és valóban volt olyan, hogy az esztergomi után az Egri volt a második helyen álló, volt olyan, hogy egy kicsit visszábszorult, most akkor éppen a 15. század végére már megint visszaszerezte a pozíciót. Most pont azon gondolkoztam, hogy akár egyház történészi mi volt ottból, mert azt a hallgatók sem várhatják el tőled, Péter, hogy minden egyes püspökségnek ennyire mélyen beleásd magad a történetibe, mint nyilvánvalóan az Egri püspökségébe, de arról tudunk, hogy mondjuk más püspökségnek is ennyire népszerű volt, és mondjuk pont Itáliából akár szemet vetettek rá, vagy ez azért tényleg már egy idő után ugye egy színvonal volt, de nyilván a vagyonból indult ez a színvonal.
1: Érdekes, hogy pont ez a két egyházmegye volt az, ahol a leginkább megjelentek az itáliaiak. De mondjuk még visszatérve a gazdagságra, tehát ugye tudjuk, hogy a püspököknek is bandériumot, lovas bandériumot kellett kiállítani. És ez nyilván a jövedelem függvényében jelenik meg, és ebben a korban két olyan egyházmegye van, amelynek 800 lovasból álló bandériumot kellett kiállítania, Esztergom és Eger. A többiek azok mind kevesebbet. Ráadásul a déli püspökségek azok veszélyesebbek is voltak, mert igaz, hogy Mátyás király idejében voltak azért török betörések, viszonylag, meg ő is ugye elfoglalta Szabácsot, de akkor is a török veszély az mindig ott lengett a déli határ vidéken, tehát ilyen szempontból ez a Esztergom, Eger, az északi részek, ezek biztonságosabbak voltak, főleg úgy, hogy ugye sikerült Mátyás királynak a huszitákat is kifüstölni a felvidékről.
0: Szóval, hogy ott tartottunk, igen, hogy nagyon népszerű Eger és Esztergom, meg hát nagyon ismerté vált, és hát már most nem egy pályázója van ezeknek a püspöki székeknek, de most akkor gyakorlatilag ugye van ez az ellentábor, ugye Rodrigo Borgiáik azok, akik ugye ő kéri meg bíboros társait, hogy támogassák ezt a Hippolytot, de akkor Ascanio Sforzáik nem támogatják, na mi lett végül is itt a támogatás, nem támogatásnak az eredménye?
1: Végül is egészen 1487 tavaszáig sikerül elhúzni a dolgot. Akkor azonban 8. Ince május 27-én kiállította a bullát, amelyben lehetővé teszi, hogy az esztergomi érsekség adminisztrátora legyen. Nyilván ugye püspöknek nem nevezheti ki, mert hogy nem püspök, még semmilyen egyházi tisztség.
0: Tanulmányokat nem folytatott kora sem, ami alap a felszentelés, ugye?
1: Így van, de hát egy 7 éves, 9 éves gyermekről van szó.
0: Aki még játszik ólomkatonákkal, kis falovacskákkal, ugye? Még erről is van egy legenda, hogy amikor ide érkezett Magyarországra, a kis csomagjában ott voltak a játékai.
1: Ez nem legenda, ezt leírják.
0: Vagy hát valóság, igen.
1: Igen, leírják, hogy bizony a csomagjában játékok is szerepelnek, sőt, azt is tudjuk, hogy a következő esztendőben Ferrarából labdákat küldtek neki, tehát játszani. Tehát igen, de megérkezik Magyarországra, nagyszámú kísérettel természetesen, és hát hol lehetne ő a legnagyobb biztonságban, mint a királynénak az udvarában,
0: igen, hiszen
1: a nagynénye az, aki gondot visel rá. Úgyhogy amikor 1487-ben, mikor megérkezett Magyarországra, augusztusban, akkor jött vele egy nevelő, dajka, játékok, és így tovább, ami egy ilyen hát gyermek számára szükséges. Egyébként a nevelés az jól zajlik, tehát mégis egy jó humanista személy válik belőle, tehát kellő elmélyültséget szerez a korabeli tudományokban és művészetekben. És az ő megérkezése az úgy egész Európában azért, hogy kuriózumnak számított.
0: Azért, hogyha tudnánk arról, hogy Esztei Hippolyt élete végén megírta a memoárját, azért szerintem nagyon sokan kíváncsiak lennénk arra, hogy ő ebből az egészből mit fogott fel, hogy mit akartak belőle csinálni. Mert akkor valószínűleg ő ezt nem nagyon értelmezte. Jött, ment, nyilván tanult, mint mondjuk mindenki más, akit mondjuk az uralkodásra készítenek fel, tehát nyilván nemes gyerekeket eleve különleges oktatásban részesítettek. Csak az, hogy később visszaemlékezve az, hogy tulajdonképpen azért ez nem az ő döntése volt. Tehát őt ebbe a szerepbe belekényszerítették, hogy erre hogy emlékezhetett, talán érdekes lenne megtudni, hogy írta ő memoárt magáról.
1: Nem tudunk róla, de a kérdés egyáltalán érdekes, érdekes egyáltalán fölvetés, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy az ilyen történéseket mindig kívülről szemléljük. Tehát, hogy kívülről nézzük, hogy ezzel ez történt, ide
0: meg belehelyezzük abba a kontextusba, mert mondjuk egy 500 évvel ezelőtti 7-9 éves gyerek nyilván, tehát sokkal kötelességtudóbb volt, meg teljes mértékben azt csinálta, amit ugye a szüleit mondanak neki, tehát nem nagyon volt választás kérdése, ne felejtsük el főleg a nőknek, ugye, de itt most jelen esetben ugye egy nemes fiúcskáról beszélünk, de hogyha ő nem ebbe a családba születik, mennyire akarta volna ezt, hogy ez történjen vele?
1: Lehet, hogy akarta volna, mert azért ez mégis emelkedés, tehát hogyha megkérdezték volna tőle, hogy ez az ára annak, hogy ilyen jövedelemhez jusson, ugye nem ő volt a hercegségnek az örököse, ezt tudni kell, és itt viszont egy biztos pozíciót tudott szerezni. Szerintem ő tisztában volt azzal, hogy hogyan is mennek ezek a játszmák, valamelyest, és egész biztos megmagyarázták neki azt, hogy ha te gazdag és híres akarsz lenni, akkor neked ez az út marad, az egyházi pálya, mert hogy a másik úton, a hercegi pályán ott lemaradtál, mert nem ő volt az örökös.

0: Tehát megérkezik, mint az esztergomi érsekség adminisztrátora. Na most ezt is ugye hogy képzeljük el? Most ez egy névleges cím, hát nyilván nem ő végezte a papírmunkát, hanem megvoltak erre az emberek. Tehát tulajdonképpen
1: itt... Az adminisztrátor az azt jelenti, hogy kormányzó.
0: Tehát, hogy az elvi dolgokat sem ő csinált, hanem nyilván erre a alkalmasabb felnőtt kinevezettek. Tehát itt azért neki még bőven nem csak a játékról, hanem inkább a neveltetésről, meg a papi pályára való terelésről szólhatott az élete.
1: Igen, ugye ebben volt segítségére a nagynénje, Beatrix, illetve hát a pápai bulla ugye azt is kötelezővé tette számára, hogy ugye ő adminisztrátor, vagyis kormányzó lesz, és ki kell nevezni maga helyett valakit, aki az egyházmegyét ténylegesen vezeti püspökként. Esztergomit.
0: Az esztergomit, mert itt még Egerről nem beszélünk.
1: Nem, itt még a legmagasabb egyházi méltóság, magyarországi legmagasabb egyházi méltóság az, amely megjelenik, és hát jönnek vele az olaszok. Tehát, hogy otthonos környezetet teremtsenek, tudjuk feljegyzések szerint egy ferrarai krónika arról számol be, hogy 56 olasz érkezett vele. Tehát annyian jöttek, egy egész kíséret. Viszont vannak olyan kutatások is, ahol arról beszélnek, hogy 245 olasz tartózkodott ebben az időben az esztergomi érseki udvarban. Tehát akik nem közvetlen vele jöttek, hanem látták, hogy itt van egy olasz csoport, akikhez lehet jönni. Ráadásul ugye nagyon sok egyéb olasz is érkezett Magyarországra ebben az időben, ugye Mátyás király udvarába, hiszen ott egy humanista kör alakult ki. Úgyhogy ez az olaszok számára egy kis Kánán volt abban az időben a magyar királyi udvar, meg az esztergomi érseki udvar.
0: Van-e arról tudomásunk, hogy ez a 7 vagy 9 éves esztei Hipolit mikor juthatott el, még akár ilyen csúnya szóval mondva, gyors talpalóval is, de nyilván egy felgyorsított eljárással ahhoz, hogy valódi felszentelt pap legyen? Mert ugye ennek azért volt egy olyan feltétele, vagy van egy olyan feltétele, erről már beszéltél Péter atya, hogy hát azért legalábbis nagykorúnak kell lennie. Hát
1: 25 éves korban lehet püspökké szentelni.
0: De már is papá? Tehát maga a papi...
1: Az már korábban is.
0: De nem 7 évesen, meg nem 10 évesen, hanem mondjuk legalább
1: 20 év körül.
0: 20 év körül 20 legyen év meg körül, az is.
1: Igen. Na most, hogy mikor érkezik el oda? Hát lelövöm a poént. Soha. Tehát hiába volt benne a kinevezési bullába, hogy amikor eléri a 25 éves kort, akkor szenteltesse magát püspökké, és püspökként kormányozza az egyházmegyét, ezt nem csinálja meg.
0: Nem sosem. Püspök lett belőle, hanem...
1: Pappá se szentelték.
0: Akkor mi lett belőle?
1: Kormányzó. Folyamatosan, sőt, sok-sok egyházmegyének a kormányzója. Olyan javadalom hajmozást művelt,

0: helyzet, hogy a bíboros, most ugye annyira hozzászoktunk, hogy a bíborosok...
1: Hogy az egy folyamatnak a vége.
0: Hát igen, hogy néhány kiváló püspököt bíborossá kreálnak. Ugye különösen is, hogy a pápának a leghűségesebb szolgálatára fölesküsznek, akár az életüket is adják a pápáért és az egyházért, hogy ezért a bíbor. De ebben a korban a bíborosok közül nem mindenki volt püspök, mert léteztek püspök bíborosok, léteztek presbiter bíborosok, tehát akik papok voltak és bíborosok, léteztek diákonus bíborosok, akik a diakonátust kapták meg, és úgy voltak bíborosok. És amint látjuk, még ez is előfordul, hogy igazából olyanok, akik nem klerikusok, azok is megkaphatták a bíbort.
1: De mondjuk ez megint mitől függhet? Attól, hogy neki volt egy olyan kapcsolata, meg egy olyan ex-támogatója, aki mivel pápa lett, ezért ezt megtehette vele.
0: Így van, és közben ugye ne felejtsük el, hogy ez az az idő, amikor VI. Sándornak a lánya, az éppen sógorságba kerül ezt egy Hipolittal.
1: Mármint, hogy ugye Lukrécia Borgiáról beszélünk. Igen. Tehát mivel VI. Sándor Borgia pápának a lányának a soron következő férje, gyakorlatilag neki a Eszter Hipolit testvére volt, tehát így is kapcsolatba kerültek, nem, hogy ezt a részt hagyom benne. Hú, nagyon érdekes és nagyon izgalmas, és akkor most jövök ide-vissza, hogy talán most lehet indokolt az a kérdés, amit korábban feltettem, hogy szóval hogy ugye van egy ilyen hátszele, amit kész ezzel született, tehát erről nem tehet, de nagyon szépen él a lehetőségekkel, csak mondjuk ehhez az egyházi, a magyarországi egyházi méltóságok mit szólnak?
0: Hát nem örülnek. Meg hát ugye ez egy zavaros kor. Egyébként ugyanakkor lett bíboros, mikor VI. Sándornak a fia, Cesare Borgia. Ugye ő megint egy ismert figurája a kornak, őről sokat lehet hallani, meg filmekben, könyvekben
1: igen,
0: mindig
1: ő bíboros, meg ő ilyen a nagy hadvezér volt, ugye? Tehát
0: igen,
1: nagy...
0: mert utána ő letette a bíbort, mert akkor még, ugye ő másodszülött volt, mert még akkor élt a Juan, uh-huh. a bátyja, és akkor az volt, hogy Juan lesz a gandiai hercegség örököse, Cesare, az pedig egyházi karriert fut be, és pontosan őt is ebben az esztendőben, ugyanazon a napon nevezte ki bíborossá az apuka. Aztán később ugye Juan ilyen bizonytalan körülmények között meghal, ugye kihúzták a holttestét a Tiberisből szúrsebekkel, és akkor Cesare elérkezettnek látta az időt, hogy akkor ő veszi át a családnak a világi folytatását, és akkor lemondott a bíborról. Na, de csak az, hogy még egy ilyen kapcsolata a VI. Sándor pápával, aki nagyon igyekezett előmozdítani az ügyeket, de ugye közben azért már komoly változások is történtek Magyarországon, mert hogy meghalt Mátyás király. És ugye erről már beszéltünk a korábbi adásokban, hogy hogyan is alakult tovább Beatrixnak a sorsa, hogy egy ilyen megjátszott érvénytelen házasságot kötnek
1: Ulászlóval,
0: második Ulászlóval. És ugye Esztei Hipolitnak továbbra is a fő támogatója az a nagynénje. És ez egy kvázi egy ilyen családi szövetség, tehát a királyné és az esztergomi érseknek a szövetsége, azért ez Magyarországon egy komoly szövetségnek tűnt. Úgyhogy ő mindenképpen kitartott mellette, és elkeseredve látja, hogy a magyar arisztokrácia az viszont nagyon ellenzi ezt a dolgot. Amíg Mátyás király élt, addig Mátyás a saját tekintélyével ezt el tudta folytani. De hát most már Mátyás nincsen, ráadásul egy lengyel király van a trónon, meg egy olasz királyné, és még olasz az esztergomi érsek is, tehát ez már sok. És ugye elindulnak...
1: Bocsánat, most akkor az esztergomi érseki kinevezés az mikor történt meg? Mert a bíborosi kinevezésről beszéltünk, de akkor mikor lett Esztei Hipolitból esztergomi érsek konkrétan? Mert
0: hát
1: ugye eddig még csak adminisztra.
0: Hát igen, hát így beszélünk róla, jó, de hát igazából
1: de ez... kormányzó maradt persze, ő végig.
0: Uh-huh, jó. Igen. Tehát igazából egy ilyen belső ellentét születik az országon belül, amelyről már a korábbi műsorokban beszéltünk, ugye az egyéb Bakóc püspök, majd érsek kapcsán, hogy ezt az alkalmat ragadta meg, ugye az egri püspök, hogy akkor az elégedetlenkedőknek az élére állva egy ügyes megoldással a a két püspökséget egymás között fölcserélve mindenki jól járhat, a magyarok kapnak

0: egy magyar esztergomi érseket. Esztei Hipolit pedig nem jár nagyon rosszul, mert az egri püspökségnek is közel akkora a jövedelme, mint az esztergominak, és még talán az sem szükséges, hogy ő itt maradjon Egerbe, tehát hogy nem is nagyon kell neki itt tartózkodnia, elég, hogyha a javadalmat azt élvezi.
1: Tehát, hogy még egyelőre ott tartunk, hogy Bakócz felajánlja ezt a lehetőséget.
0: Így van. És akkor ugye megjelennek a magyar rendek is, akik különböző országgyűléseken tiltakoznak Esztei Hipolitnak a pozíciója miatt. Például 1495-ben is egy ilyen újabb szabadságot engedélyeznek neki, hogy legalább ne legyen itt, úgyhogy a királytól kap 8 havi távollétet, vagyis hogy engedélyezi neki, hogy visszatérjen Itáliába, ne legyen itt Esztergomba, és úgy gondolják, hogy amíg ő oda van, no, az alatt lehetne ezt az ügyet ügyesen elintézni, úgyhogy gyakorlatilag késztények elé állítani ezt egy Hipolitot.
1: Igen, ez mind nagyon érdekes, és fogjuk is folytatni, de sajnos lejárt az adásidőnk, tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy ezt egy Hipolit egy picit hazamegy szabadságra 8 hónapra, és hogy mi várja őt itthon, erről a következő adásban fogunk beszélni.
2: A mai adásban Esztei Hipolit egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Intézményvezető kinevezéséről döntött. A magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte. Továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén, közölt az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. A püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelő Intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetes Tavántra Verebély Szent Kút nemzeti kegyhely igazgatói pozíciójában. Az MKPK a Magyarországon működő szerzetes rendekkel közös munkacsoport megalakulását kezdeményezi, melynek feladata, hogy működésüket, jogi és gazdasági ügyeiket tanácsadással segítse. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A beszámoló szerint a konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél kiegészítését. Ebben a többi között szó lesz a mai magyar társadalomról az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, családról, a demográfiai nehézségekről, az egészségügyről, a média helyzetéről, a fiatalok egymáshoz való viszonyáról, a digitális világ kihívásairól. Szólni fog továbbá a magyar nemzet lelkiállapotáról, spirituális helyzetéről és arról, hogy a püspökök hogyan látják ezekből a helyzetekből a kiutat. A püspökök testülete 2027-re meghirdette tehát a hivatás évét. Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárt a közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalt a Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan, hozzátéve, a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, a most következő zenés műsorunkban Varga Miklós felvételeiből készült válogatásunkat hallják. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint ezer éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát.

a szent koronát. Ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, június 4-én, amikor is a nap 4 óra 41 perckor kelt fel, s lenyugtára 20 óra 32-ig kell várnunk. Az éjszakás technikus Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt ismét hírek, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink követik. Mindehez ma is további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Mindenható, örök, igazságos és irgalmas Isten, önmagadra való tekintettel add meg nekem nyomorultnak, hogy azt tegyem, amit te akarsz, és hogy mindig azt akarjam, ami neked tetszik. Add, hogy így külsőleg megtisztulva, belsőleg pedig a Szentlélek lángjától megvilágosítva és felgyújtva kövessen fiad a mi Úrunk Jézus Krisztus nyomait, és egyedül a te kegyelmeddel eljussak hozzád, magasságbéli. Kérlek, Uram, szerelmed lángoló és szelíd ereje, szakítsa el lelkemet mindattól, ami csak az ég alatt van. Hadd halljak meg a szeretet elragadtatásában érted, aki a szeretet elragadtatásában meghaltál értem.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Intézményvezető kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén, közölt az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. A püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelő Intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetes Tavántra Verebély Szent Kút nemzeti kegyhely igazgatói pozíciójában. Az MKPK a Magyarországon működő szerzetes rendekkel közös munkacsoport megalakulását kezdeményezi, melynek feladata, hogy működésüket, jogi és gazdasági ügyeiket tanácsadással segítse. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A beszámoló szerint a konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél kiegészítését. Ebben a többi között szó lesz a mai magyar társadalomról az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, családról, a demográfiai nehézségekről, az egészségügyről, a média helyzetéről, a fiatalok egymáshoz való viszonyáról, a digitális világ kihívásairól. Szólni fog továbbá a magyar nemzet lelkiállapotáról, spirituális helyzetéről és arról, hogy a püspökök hogyan látják ezekből a helyzetekből a kiutat. A püspökök testülete 2027-re meghirdette tehát a hivatás évét. Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalt a Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan. Hozzátéve, a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. 14. Leó a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Közé tették Leó pápa júniusi ima szándékát, amely a sport értékeiért szól.

0: Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. Június 1. szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak elemzését. A liturgia megújításával foglalkozó Sacrosanctum koncílium kezdetű konstitúció alapján.
1: Vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
0: Ezúttal a szent liturgia olyan alapvető részeiről elmélkedett, mint a szertartás, a jel és a szimbólum. Hagyjuk, hogy neveljen minket a liturgia szertartása, annak ritmusa, érezve a keresztségben kapott ajándékot, ami Krisztusban új életet adott nekünk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük, írja Lukács evangéliuma. A II. Vatikáni zsinat, felhasználva a liturgikus mozgalom értékes munkájának gyümölcsét, segített újra fölfedeznünk egy nagyon élő igazságot az ősegyház és az atyák tanításának tárházából, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. A keresztény liturgia szertartásai nem a szentségi misztérium külsőségét jelentik, nem önkényes ceremóniák együttesét, hanem az egyház közvetítő szerepét, amelyen keresztül az isteni ajándék elér hozzánk. Éppen ezért a zsinat arra szólít, hogy értsük meg a misztérium fideit, a hit misztériumát, mely a liturgiában végbe megy a szertartásokon és az imádságokon keresztül.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: A szertartás ad formát a liturgikus cselekménynek és rajta keresztül az életünknek, mivel olyan lelkiérzékenységet kelt bennünk, amellyel képesek leszünk megízlelni Isten jelenlétét Jézus Krisztus által. Ez természetesen úgy nem megy végbe, ha kívülállók vagy néma szemlélők maradunk a liturgián, hanem csak úgy, ha teljes valónkkal részt veszünk benne, testben, szellemünkkel és szívünkben egyaránt, az Úr parancsának engedelmeskedve. A szent szertartáson keresztül felkészülünk Isten igéjének meghallgatására, a hálaadásra és a szentségimádásra, a testvéri osztozásra és az egyházi szeretet közösségre. Rájövünk, hogy egy sokarcú gyülekezet vagyunk, melyet ugyanaz a hit gyűjt egybe. A szertartás egy sor jól meghatározott gesztus és ima egymás utániságába von be minket, mely olykor ellenkezhet a spontán egyéni törekvéseinkkel. A logikája azonban nem a szabadság megzabolázása sémák formájában. Éppen ellenkezőleg, a maga fennkölt, józan ritmusával a szertartás megszakítja a frenetikus tevékenységeket és a lényegre összpontosít. Ezáltal egy másik cselekvési dimenziót fedezünk föl, amit nem a hatékonysági számítások irányítanak, az idő és a tér egy másfajta tapasztalását. A szertartásban megtapasztaljuk az ingyenesség logikáját, megnyugvásra lelünk, mely megújítja a szívünket. Fölismerjük, hogy megelőz minket az isteni kegyelem, és megtanulunk olyan ritmusban élni, melyet a Szentlélek lak be.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: A szertartás grammatikáját átszövik a liturgia sajátos jelei és szimbólumai. Ahogy a zsinat megállapítja, a liturgiában érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését. A katolikus egyház katekizmusa elmélyíti ezeknek a jeleknek az értékét és emlékeztet. A szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. Jelentésük az üdvösség isteni pedagógiája szerint a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik. Az Ószövetség eseményeiben nyer körülírást, és Krisztus személyében és művében egészen napfényre kerül. A Szent Atya így folytatta gondolatmenetét. Emblematikus a vízjele. A teremtés kezdeteitől az özönvízig, a Vörös-tengeren való átkeléstől a Jordánig, egészen a Krisztus oldalából fakadó vízig, mely a halálában és feltámadásában való merítkezés szentségi jele lesz. A jel és a szimbólum kifejezéseket gyakran rokonértelmű szóként használják. Valójában a jel akkor szimbolikus, amikor képes nem csak egy eszményre utalni, hanem egy jelentéssel és értékekkel teli egész rendszerre. Így például, amikor szentelt vízzel vagyunk meghintve, feléled bennünk a keresztséggel kapott ajándékunk tudata, és az, hogy csatlakoztunk a Krisztusban való új élethez.
1: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni.
0: Másodszorban a szimbólumoknak lényegében gyakorlati jellegük van, mivel mindenek előtt cselekvések. Lehetnek egyszerűek és közösségiek, mint a letérdelés és a béke jobb nyújtása, vagy felelősségteljesebbek, mint minden szentség alkotó elemei. Ezen felül pedig a szimbólumoknak egyedi, performatív és átalakító dimenziójuk van, mind az anyagi alkotó elemeik felé, mind azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele, mivel hozzátartozást kelt, megérinti a szívet és az elmét, hiteles egyházi kapcsolatokat hozva létre. Az Isten népe liturgikus képzéséről szóló Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa magáévá tette Romano Guardini egy kijelentését, miszerint a liturgikus képzés munkájának első feladata rajzolódik ki előttünk, az embernek újra képessé kell válnia a szimbólumok érzékelésére. Leó pápa megállapította. Szükségünk van rá, hogy hagyjuk magunkat nevelni a liturgia szertartásai által. Finom kézzel és önkényesség nélkül ápolva ünnepléseink szépségét, felvállalva a hiteles misztagógiát, a hit titkaiba való beavatást.
1: L'esperienza di una liturgia viva e devota accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio.
0: Az élő és ájtatos liturgia megtapasztalása, ha az megfelelő misztagógiai hitoktatással párosul, a legjobb erőforrás arra, hogy mindenkit nyitottá tegyen az Istennel való találkozásra, mely a megtestesülés logikájában csak az egész ember test és lélek bevonásával jöhet létre, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. A Szent Atya június 1-én, hétfőn délelőtt kilagatáson fogadta a pápai missziós művek közgyűlésének 150 tagját. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettségre buzdította őket a világnak ebben az új missziós korszakában.
1: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October is World Missions Sunday by my predecessor Pope Pius XI.
3: Idén van a hitterjesztés pápai művének kérésére a 11. Pius pápa által megalapított missziós világnap 100. évfordulója, amelyet október utolsó előtti vasárnapján tartanak, emlékeztetett Leó pápa beszéde kezdetén. Azóta ezt a napot az imádságnak, az emlékedésnek és az egyház evangelizációs küldetéséhez való hozzájárulásnak szentelik, főként azokon a területeken, ahol az evangélium hirdetése még csak most kezdődött, és ahol az egyház még fiatal. A Szent Atya azt kéri a régebbi, immár megszilárdult egyházaktól, hogy továbbra is csatlakozzanak az egész egyház missziós küldetéséhez. A missziós világnapon összegyűjtött adományok révén a hitterjesztés pápai műve biztosítani tudja az illetékességéhez tartozó 1130 egyházkerület missziós támogatását a szükséges egyházi infrastruktúra kiépítésében és a különböző missziós szolgálatok támogatásában. Idén van továbbá a Pápai Missziós Unió megalapításának 110. évfordulója, amely Boldog Paulo Manna kezdeményezésére született, és amelyet Szent VI. Pál a többi pápai missziós művek lelkének nevezett. Leó pápa arra buzdítja a közgyűlés tagjait, hogy vegyenek részt abban a küldetésben, amely minden megkeresztelt körében előmozdítja az egyre buzgóbb missziós lelkiséget és az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettséget ebben az új missziós korban. Az is gondviselésszerű, folytatta a pápa, hogy idén, szeptember 24-én az USA Missouri állambeli St. Louis városában boldoga avatják a pápai missziós társaságok egyik legismertebb országos igazgatóját, Fulton Sheen érseket, aki a hit, remény és szeretet világító tornya volt, és aki műsoraival évtizedekig evangelizálta a rádión és a tévén keresztül. Leó pápa maga is tanúja volt egykor Fulton atya evangelizációjának. Adásai milliókhoz juttatták el az evangélium reménységét, kezdeményezései és erőfeszítései pedig hatalmas lelki és anyagi segítséget nyújtottak az egyháznak az első evangelizáció területein. Az új boldog legyen példakép a pápai missziós művek minden országos és egyházmegyei igazgatója számára szerte a világon, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet egyre inkább jellemez a megosztottság, a háború és a nemzetek, valamint népek közötti konfliktusok sora, a négy pápai missziós társaság, amelyek az evangelizációs dikasztériumra, valamint az első evangelizációs szekcióra és az új részegyházakra vannak bízva, értékes szolgálatot tesznek az egyház küldetésének, hogy hirdessék Krisztust, a béke fejedelmét és az isteni szeretet megtestesült kinyilatkoztatását az emberiség iránt.
1: In this regard, the Pontifical Mission Society of the Holy Childhood carries out a particularly precious mission by bringing the light of faith and the consolation of Christian charity to children throughout the world.
3: Ebben a tekintetben a Szent Gyermekség Pápai Missziós Társasága különösen értékes küldetést lát el azzal, hogy a hit fényét és a keresztény szeretet vigasztalását viszi el a gyermekekhez, szerte a világon, különösen a gyűlölet és az erőszak sújtotta régiókban. Ugyanilyen fontos a Szent Péter Apostol Pápai Missziós Társasága, amely elősegítést támogatja az őshonos papság és a szerzetesek képzését, az első evangelizáció területein. Sok helyen a társaság támogatása nélkül a szeminaristáknak és a noviciusoknak nem lennének meg a szükséges eszközei az emberi, lelki és lelkipásztori képzésükhöz. Az idei missziós világnap témája, az egy Krisztusban egyesülve a küldetésben, a hívők egységét emeli ki a 100. évforduló összefüggésében. Az egyház minden tagját a Krisztusban való mélyebb közösségre és az ő isteni szeretet küldetésében való teljesebb egységre hívja. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy tartsák szem előtt ezt a tanítást, éljék a Krisztusra összpontosító egység és közösség hiteles lelkiségét, és mozdítsák elő azt a hívek között végzett tevékenységükkel. Beszéde végén a Szent Atya Isten anyja, Szűz Mária, a misszió királynője anyai közbenjárására bízta őket és missziós szolgálatukat.

0: Leópápa júniusi ima szándéka a sport értékeiért. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leópápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A pápa világméretű imahálózata egy 1844-ben ima apostolságként létrehozott pápai mű, amelyet a Jézus társaságára bíztak. 2020. decemberében Ferenc pápa a vatikáni alapítvány rangjára emelte, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkotva, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat Isten küldetésére készen éljék. Az imahálózat küldetésének középpontjában a pápa havi imaszándékai állnak, amelyekkel tagjait arra kéri, hogy összpontosítsanak az emberiség és az egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra. Leó pápa imája júniusban így hangzik.
1: Lord of life, we thank you for the gift of sport.
0: Életünk ura, köszönjük neked a sport ajándékát, azokat, akik testük edzésével megdicsőítik Istent, a pályán született barátságokat és a csapatjáték örömét. Arra tanítasz bennünket, hogy a játékhoz hasonlóan senki sem üdvözül egyedül. Szükségünk van a másikra, a növekedésünkhöz, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, hogy leküzdjük a korlátainkat, és hogy együtt tudjuk megünnepelni a győzelmünket.
1: We ask this sport may always be a school of fraternity, not of empty rivalry.
0: Kérünk, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne üres vetélkedés, a találkozás helye nem a kizárásé, a béke útja nem az erőszaké. Mindazok, akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt a közös nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti az embereket, és elhinti a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés magvait. Uram Jézus, váljon minden sport a veled való élet példabeszédévé, ahol örömmel és teljes erőbedobással dolgoznak, ahol alázattal fogadják el a vereséget és hálával a győzelmet, amit a feltámadásodban te magad kínálsz nekünk.
1: May your spirit never be lacking in us, making us one team, united with you.
0: Soha ne hiányozzon a szent lelked belőlünk, formáljon bennünket olyan csapattá, amely veled egyesült, hogy szeretett közösséget és testvériséget tudjunk építeni ebben a világban. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A pontos idő 6:30.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalt a Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet, és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan, hozzátéve, a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Azonnali hatállyal leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezető csere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felelt. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, június 4-én Bulcsú neve napja van. A Bulcsú régi magyar személynév, eredete ismeretlen. A búcsú és a bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Bulcsú nevű rokonaiknak, ismerőseiknek. Isten éltesse a névviselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mai napon emlékezünk a trianoni országvesztésre. Az első világháborút lezáró úgynevezett Versailles-Washingtoni békerendszer részeként iratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal nem csak az osztrák-magyar monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország elvesztette területe jelentős részét, a lakosság létszáma pedig mintegy 10 millió fővel lett kevesebb. És nézzük, kik születtek a mai napon. A mai napon született 1919-ben Berlinben Kressz Mária néprajzkutató. Az egyetem elvégzése után a Néprajzi Múzeumba került, és haláláig ott dolgozott. Kezdetben a népviseletekkel foglalkozott, igen értékes a Magyar Parasztviselet 1820-1867 című munkája, amely 56-ban jelent meg, és ma a könyvgyűjtők féltett kincse. Később a népi fazekasságot és a népi díszítő művészetet dolgozta fel. Jelentős a Magyar Szűcs munka történeti rétegei című műve és a Magyar Fazekasság című kötete. Elsők között emelte fel a szavát a romániai falurombolás ellen az erdélyi magyar falvak védelmében. És 1929. június 4-én született Budapesten Kovács Andor jazzzenész. A Nemzeti Zenedében hegedülni tanult. 1945 után hivatásos muzsikus volt, játszott a Filó, a Csepi, a Holéci együttesekben, Martini Lajos kvintettjében, Tabányi Mihály zenekarában, s végül saját együttest alapított. A swinges alapú, minőségi jazzt favorizálta. Ő készítette az egyetlen muzsikusra épülő első hazai rájátszásos lemezfelvételt, valamennyi szólamot, a hegedűt, a szóló és ritmusgitárt, a bőgőt és a dobot is ő játszotta. És Szombathelyen 1946. június 4-én született Halmos Béla, a magyarországi hangszeres népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója. A Sebő együttes egyik alapító tagja volt, 1990-től a Kalamajka zenekarban volt prímás. A zenetudományok kandidátusaként tanított a Zeneakadémia népzene tanszékén, a Magyar Művelődési Intézet tudományos főmunkatársa volt. Megszervezte és működtette a hangszeres népzenekutató csoportot, és ő indította el a táncházarchívum szervezését, melynek később vezetője lett. Mindemellett szabadidejében táncházmozgalmi, társadalmi feladatokat is vállalt. Kiemelkedő szerepe volt abban, hogy a magyar táncházmódszer fölkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára, s végül egy elhunyt. A mai napon hunyt el 1977-ben Budapesten Kovács Margit kerámia művész. A 30-as évek elején mintázott, terrakotta kis plasztikák, reliefek és korongolt dísztárgyak alkotásával indult művészi pályája. A 30-as évek második felében stilizáltabb falképeket és folklorisztikus hatásokat asszimiláló egyéni hangú dísztárgyakat kezdett alkotni. A geometrizáló tendencia egyre jobban kezdett érvényesülni figuráinál a korongolt forgásformák alkalmazásával. Kubformákra egyszerűsítette a kisméretű figurákat, a nagyobb méretű alakokat pedig oszlopszerűen kezdte megformálni. A korongolt formákat dekoratív ornamentális díszítményekkel gazdagította, s a fényes fedőmázak mellett megkezdte a matmázakkal való kísérletezést is. Az 50-es években a népi paraszti világot változatos zsáner témákkal megjelenítő kerámiákat alkotott. Élőkép jellegű, epikusan mesélő reliefek, színes falképek mellett realisztikus hangvételű kis plasztikákat és bravúrosan korongozott nagyméretű figurákat kezdett készíteni. Kedvelt terrakotta anyagát a 60-as és 70-es években samotra váltotta át, és expresszívebb mintázással vagy tömbösebb formázással egyre több új témát is feldolgozott mitológiákból, mesékből és mondákból merítve. Kovács Margit rendkívül gazdag életműve, bensőséges emberközpontúságot sugárzó művészete egyedülálló hangot képvisel kortárs kerámia művészetünkben. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak!

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Intézményvezető kinevezéséről döntött. A magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte. Továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén, közölt az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. A püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelőintézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetes Tavántra Verebély Szentkút nemzeti kegyhely igazgatói pozíciójában. Az MKPK a Magyarországon működő szerzetes rendekkel közös munkacsoport megalakulását kezdeményezi, melynek feladata, hogy működésüket, jogi és gazdasági ügyeiket tanácsadással segítse. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A beszámoló szerint a konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél kiegészítését. Ebben a többi között szó lesz a mai magyar társadalomról az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, családról, a demográfiai nehézségekről, az egészségügyről, a média helyzetéről, a fiatalok egymáshoz való viszonyáról, a digitális világ kihívásairól. Szólni fog továbbá a magyar nemzet lelkiállapotáról, spirituális helyzetéről és arról, hogy a püspökök hogyan látják ezekből a helyzetekből a kiutat. A püspökök testülete 2027-re meghirdette tehát a hivatás évét. Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalt a Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan. Hozzátéve, a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. június 4-én csütörtökön. A technikai munkatárs Nátrán István nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban most arról, hogy mivel készültünk a mai napra, reggel 8 órával bezárólag. Rövidesen egészségügyi perceinkkel folytatódik a Szent István Rádió reggeli műsora. Utána időjárás előrejelzést és útinformat hallanak, majd a napversében Reményik Sándor Csendes Csodák című költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Szívem első gondolata Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától a Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána hírekkel jelentkezünk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben Szent Quirinusról, valamint Szent Pelágiáról hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György boldogávatásáért, és 8 óra előtt még néhány programot szeretnék figyelmükbe ajánlani Vasvári Dettivel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház érés endovaszkuláris sebészeti osztályán most egy beteg mondja el saját tapasztalatait Bétót Erikának, a Csillag.rádió szerkesztő riporterének. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Az én esetem az még külföldön kezdődött, Angliában éltem éveken keresztül. Egy mellkasi fájdalommal kerültem be sürgősségi osztályra, ahol megállapították az első CT felvétel után, hogy van egy mellkasi aneurizmám. Az érdekessége ennek a dolognak az, hogy az aneurizma nem okoz fájdalmakat. Ezt egy csendes gyilkosnak is nevezik.
1: Ez egy vele született dolog, ugye?
0: Több mint valószínű. Az engem kezelő orvos azt mondta, hogy aneurizma attól alakulhat ki, ha valakinek egy trauma, például mondjuk egy autóbaleset érés, megnyomják a mellkasát például. Ha valaki erős dohányos, de én életemben nem szívtam el egy szál cigarettát se, illetve hát idősödő embereknél 70 év kor felett alakulhat ki az, hogy elgyengül az érfal, és kialakul egy ilyen aneurizma.
1: Hát akkor ennél még ez a veszély nem áll fenn.
0: Nem, és ennek ellenére viszont azt mondta az orvos, hogy ez a fájdalom, ami volt, és valószínűleg nem az aneurizmám okozta, mentette meg annak idején az életemet, mert egy hét, maximum egy hónapon belül az eldurrant volna a mellkasomba.
1: Akkor önt mellkasi műtétje volt?
0: Érsebészeti úton operáltak, ágyékhajlatba bemetszésen keresztül érsebészeti úton felmentek, és úgy egy fémhálót helyeztek el, és zárták el ezt a értágulatot, és így megoldódott ez a probléma. Viszont pár héttel ezelőtt újra volt ez a nagyon erős mellkasi fájdalmam.
1: Hogy mikor volt ez a beavatkozás?
0: 2021-ben. Most újra volt egy ilyen mellkasi fájdalmam, bekerültem a kórház sürgősségi osztályára, ahol hát CT felvételt készítettek, de mivel van ez a fémbeültetésem, nem igazán sikerült megállapítani, hogy valami eltérés van, valami probléma, ezért tovább lettem utalva, így kerültem ebbe a kórházba, és itt egy érfestést végeztek nálam a tegnapi nap folyamán. Ugyanezzel a módszerrel, csak itt nem altatásban, hanem helyi érzéstelenítéssel. És
1: nem fájt?
0: Inkább a kellemetlent mondanám, viszont azt tudom mondani, hogy bármikor bevállalnám, akármikor is, hogy kiderüljön, hogy bármilyen ilyen probléma fennáll még. Hál' Istennek azt tudták mondani, hogy annak idején jól elzárták ezt az aneurizmát, ez nem tágul tovább, nincsen elfolyás, újabb aneurizmát nem találtak, úgyhogy más téren kell tovább keresni.
1: Akkor még most tulajdonképpen egy kivizsgálásom van, és a továbbiakra vár.
0: Így van.
1: És a panaszai?
0: A panaszom az fent áll. Még a doktorok azt mondták, hogy ezt más területen kell akkor tovább vizsgálni.
1: Milyen területen például?
0: Gasztro.
1: Az étkezéssel összefüggésben lenne?
0: Nem tudják pontosan, sejtik esetlegesen, hogy az epével lenne probléma, az is okozhat ilyen fájdalmakat, ultrahangvizsgálatok, egyéb kivizsgálások.
1: Életmódbeli változást önnek javasoltak-e akkor, mikor az első beavatkozása volt, mint érbetegnek?
0: A vérnyomásmérést azt folyamatosan javasolták.
1: És milyen a vérnyomása egyébként?
0: Egy évvel ezelőtt kezdődött magas vérnyomás nálam, előttem ez nem állt fent, úgyhogy erre én most szedek tablettákat, gyógyszereket. Most vagyok 43 éves, tehát azt tudom mondani, hogy ez nem a kornak a függvénye, az érpanaszok bárkit utolérhetnek fiatalabb, idősebb korban is. Ezek általában csendes problémák, nagyon sok esetben nem okoznak fájdalmat, tüneteket. Azt tudom mondani, hogy érdemes a megelőzésre, a kivizsgálásokra elmenni, odafigyelni az orvosok javaslataira, vérnyomást kell folyamatosan mérni.
1: Hát igen, ez nagyon fontos dolog. Mondta, hogy nem is dohányzott soha. Genetika esetleg közre játszhat, családban volt valaki érbetegségben szenvedő?
0: Ezt mondta az engem kezelő orvos is, hogy valószínűleg ez genetikailag alakult ki. Igazándiból nem tudok olyat mondani, hogy a családban bárkinél lett volna ilyen probléma.
1: Munkájában mennyire befolyásolta ez a betegség, vagy most is ezek a tünetek?
0: Mivel irodai ülő munkát végzek, ezért nem okozott problémát. Az orvos annyit mondott a műtét után, hogy pár hónapig nem emelhetek nehéz dolgokat, ne edzek, vagy sportoljak, de ezt leszámítva teljes életet élhetek.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház ír- és endovaszkuláris sebészeti osztályán egy beteget kérdezett Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Beresz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: És most a várható időjárásról. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Ezt követően az ország megközelítőleg nyugati kétharmadán már alapvetően napos csapadékmentes időre lehet számítani a felvonuló fátyol felhők mellett. A keleti észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan záporzivatar alakulhat ki napközben, az intenzívebb cellákat akár felhőszakadás is kísérheti. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet, amely késő délutántól estétől átmenetileg délire, délnyugatira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. És a legfrissebb mért adatok a következők. Békés Csaba 18 fok, Budapest 15, Debrecen 17. Győröd 15 fok van, a Kékesen 14, Miskolcon napkoron 17. Paks 16 fok, Pécs 14. Sármelléken 13 fok van, Siófokon 18, Szegeden, Szolnokon 16, és Szombathelyen 10. Sátoraljaújhely 19 fok, itt Egerben 17 fok van, és Jászberényben 16. A napi melegrekord, és nem először, egy Hajdú-Bihar vármegyei településről, közelebbről, Szerepről származik, 1921-ből, amikor is a településen június 4-én 37,3 Celsius fok volt, és 1918-ban szintén Hajdú-Bihar megyében, pontosan Debrecenben, mínusz 0,4 Celsius fokot mértek, ez pedig azóta a napi hidegrekord. Ma fronthatás nem terheli a szervezetünket, és jó hír az allergiásoknak, hogy átmenetileg csökken a pollen terhelés, viszont számíthatunk arra, hogy hamarosan ismét felerősödik. Útinform. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. És sokfelé dolgoznak az M3-as autópályán a mai napon is. Mogyoródnál tegnap új terelést építettek ki. Bak térségében is folytatódnak a munkálatok, ennek kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. És az M3-ason Budapest felé a 267-es jelű Mátészalka-Szatmárnémeti csomópont lehajtóága is le van zárva. Terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében aszfaltozási munkálatok miatt zárták le a Balajti bekötőút teljes vonalát, így Balajt település csak a környező földutakon keresztül közelíthető meg péntek délutánig. És Nógrád vármegyében is lezárták a Mária-Majori összekötő utat, a 22-es főút és a Balasagyarmat-Nógrád-Gárdony-Őrhalom összekötő út között. Tehát aki Patvarc irányába szeretne hajtani, annak a Balasagyarmatig kell haladnia, és onnan visszafordulni. S végül a kompok. A Tisza középső szakaszán még mindig nem jár a komp, Tiszatardos és Tiszalök, Vezsenyi és Martfű, valamint Nagyrév és Tiszabök között. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelj el Szodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog? Nézd a sötét kék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe. Kis hópelyhek az örömök. Szitáló, halk szirom csodák. Rajtuk át Isten szól. Jövök.
1: Reményik Sándor Csendes Csodák című versét Sára Bernadett előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890-ben született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári álnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Reményik Sándor 1941-ben hunyt el szülővárosában, Kolozsvárott.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. 14. Leó a missziós művekhez. Krisztus a békefejedelme szeretetét hirdessék a világban. Közé tették Leó pápa júniusi ima szándékát, amely a sport értékeiért szól.

0: Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. Június első szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak elemzését. A liturgia megújításával foglalkozó Sacrosanctum koncílium kezdetű konstitúció alapján.
1: Vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
0: Ezúttal a szent liturgia olyan alapvető részeiről elmélkedett, mint a szertartás, a jel és a szimbólum. Hagyjuk, hogy neveljen minket a liturgia szertartása, annak ritmusa, érezve a keresztségben kapott ajándékot, ami Krisztusban új életet adott nekünk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük, írja Lukács evangéliuma. A II. Vatikáni zsinat, felhasználva a liturgikus mozgalom értékes munkájának gyümölcsét, segített újra fölfedeznünk egy nagyon élő igazságot az ősegyház és az atyák tanításának tárházából, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. A keresztény liturgia szertartásai nem a szentségi misztérium külsőségét jelentik, nem önkényes ceremóniák együttesét, hanem az egyház közvetítő szerepét, amelyen keresztül az isteni ajándék elér hozzánk. Éppen ezért a zsinat arra szólít, hogy értsük meg a misztérium fideit, a hit misztériumát, mely a liturgiában végbe megy a szertartásokon és az imádságokon keresztül.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: A szertartás ad formát a liturgikus cselekménynek, és rajta keresztül az életünknek, mivel olyan lelki érzékenységet kelt bennünk, amellyel képesek leszünk megízlelni Isten jelenlétét Jézus Krisztus által. Ez természetesen úgy nem megy végbe, ha kívülállók vagy néma szemlélők maradunk a liturgián, hanem csak úgy, ha teljes valónkkal részt veszünk benne, testben, szellemünkkel és szívünkben egyaránt, az Úr parancsának engedelmeskedve. A szent szertartáson keresztül felkészülünk Isten igéjének meghallgatására, a hálaadásra és a szentségimádásra, a testvéri osztozásra és az egyházi szeretet közösségre. Rájövünk, hogy egy sokarcú gyülekezet vagyunk, melyet ugyanaz a hit gyűjt egybe. A szertartás egy sor jól meghatározott gesztus és ima egymás utániságába von be minket, mely olykor ellenkezhet a spontán egyéni törekvéseinkkel. A logikája azonban nem a szabadság megzabolázása sémák formájában. Éppen ellenkezőleg, a maga fennkölt, józan ritmusával a szertartás megszakítja a frenetikus tevékenységeket és a lényegre összpontosít. Ezáltal egy másik cselekvési dimenziót fedezünk föl, amit nem a hatékonysági számítások irányítanak, az idő és a tér egy másfajta tapasztalását. A szertartásban megtapasztaljuk az ingyenesség logikáját, megnyugvásra lelünk, mely megújítja a szívünket. Fölismerjük, hogy megelőz minket az isteni kegyelem, és megtanulunk olyan ritmusban élni, melyet a Szentlélek lak be.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: A szertartás grammatikáját átszövik a liturgia sajátos jelei és szimbólumai. Ahogy a zsinat megállapítja, a liturgiában érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését. A katolikus egyház katekizmusa elmélyíti ezeknek a jeleknek az értékét és emlékeztet. A szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. Jelentésük az üdvösség isteni pedagógiája szerint a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik. Az Ószövetség eseményeiben nyer körülírást, és Krisztus személyében és művében egészen napfényre kerül. A Szentatya így folytatta gondolatmenetét. Emblematikus a vízjele. A teremtés kezdeteitől az özönvízig, a Vörös-tengeren való átkeléstől a Jordánig, egészen a Krisztus oldalából fakadó vízig, mely a halálában és feltámadásában való merítkezés szentségi jele lesz. A jel és a szimbólum kifejezéseket gyakran rokonértelmű szóként használják. Valójában a jel akkor szimbolikus, amikor képes nem csak egy eszményre utalni, hanem egy jelentéssel és értékekkel teli egész rendszerre. Így például, amikor szentelt vízzel vagyunk meghintve, feléled bennünk a keresztséggel kapott ajándékunk tudata, és az, hogy csatlakoztunk a Krisztusban való új élethez.
1: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni, più semplici e comuni.
0: Másodszorban a szimbólumoknak lényegében gyakorlati jellegük van, mivel mindenek előtt cselekvések. Lehetnek egyszerűek és közösségiek, mint a letérdelés és a béke jobb nyújtása, vagy felelősségteljesebbek, mint minden szentség alkotó elemei. Ezen felül pedig a szimbólumoknak egyedi, performatív és átalakító dimenziójuk van, mind az anyagi alkotó elemeik felé, mind azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele, mivel hozzátartozást kelt, megérinti a szívet és az elmét, hiteles egyházi kapcsolatokat hozva létre. Az Isten népe liturgikus képzéséről szóló Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa magáévá tette Romano Guardini egy kijelentését, miszerint a liturgikus képzés munkájának első feladata rajzolódik ki előttünk, az embernek újra képessé kell válnia a szimbólumok érzékelésére. Leó pápa megállapította. Szükségünk van rá, hogy hagyjuk magunkat nevelni a liturgia szertartásai által. Finom kézzel és önkényesség nélkül ápolva ünnepléseink szépségét, felvállalva a hiteles misztagógiát, a hit titkaiba való beavatást.
1: L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio.
0: Az élő és ájtatos liturgia megtapasztalása, ha az megfelelő misztagógiai hitoktatással párosul, a legjobb erőforrás arra, hogy mindenkit nyitottá tegyen az Istennel való találkozásra, mely a megtestesülés logikájában csak az egész ember test és lélek bevonásával jöhet létre, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Leó pápa a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. A Szentatya június 1-én, hétfőn délelőtt kialgatáson fogadta a pápai missziós művek közgyűlésének 150 tagját. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettségre buzította őket a világnak ebben az új missziós korszakában.
4: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October is World Mission Sunday by my predecessor, Pope Pius XI.
3: Idén van a hitterjesztés pápai művének kérésére a 11. Pius pápa által megalapított missziós világnap 100. évfordulója, amelyet október utolsó előtti vasárnapján tartanak, emlékeztetett Leó pápa beszéde kezdetén. Azóta ezt a napot az imádságnak, az emlékedésnek és az egyház evangelizációs küldetéséhez való hozzájárulásnak szentelik, főként azokon a területeken, ahol az evangélium hirdetése még csak most kezdődött, és ahol az egyház még fiatal. A Szentatya azt kéri a régebbi, immár megszilárdult egyházoktól, hogy továbbra is csatlakozzanak az egész egyház missziós küldetéséhez. A missziós világnapon összegyűjtött adományok révén a hitterjesztés pápai műve biztosítani tudja az illetékességéhez tartozó 1130 egyházkerület missziós támogatását a szükséges egyházi infrastruktúra kiépítésében és a különböző missziós szolgálatok támogatásában. Idén van továbbá a Pápai Missziós Unió megalapításának 110. évfordulója, amely Boldog Paulo Manna kezdeményezésére született, és amelyet Szent VI. Pál a többi pápai missziós művek lelkének nevezett. Leó pápa arra buzdítja a közgyűlés tagjait, hogy vegyenek részt abban a küldetésben, amely minden megkeresztelt körében előmozdítja az egyre buzgóbb missziós lelkiséget és az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettséget ebben az új missziós korban. Az is gondviselésszerű, folytatta a pápa, hogy idén, szeptember 24-én az USA Missouri állambeli St. Louis városában boldoga avatják a pápai missziós társaságok egyik legismertebb országos igazgatóját, Fulton Sheen érseket, aki a hit, remény és szeretet világító tornya volt, és aki műsoraival évtizedekig evangelizálta a rádión és a tévén keresztül. Leó pápa maga is tanúja volt egykor Fulton atya evangelizációjának. Adásai milliókhoz juttatták el az evangélium reménységét, kezdeményezései és erőfeszítései pedig hatalmas lelki és anyagi segítséget nyújtottak az egyháznak az első evangelizáció területein. Az új boldog legyen példakép a pápai missziós művek minden országos és egyházmegyei igazgatója számára szerte a világon, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet egyre inkább jellemez a megosztottság, a háború és a nemzetek, valamint népek közötti konfliktusok sora, a négy pápai missziós társaság, amelyek az evangelizációs dikasztériumra, valamint az első evangelizációs szekcióra és az új részegyházakra vannak bízva, értékes szolgálatot tesznek az egyház küldetésének, hogy hirdessék Krisztust, a béke fejedelmét és az isteni szeretet megtestesült kinyilatkoztatását az emberiség iránt.
4: In this regard, the Pontifical Mission Society of the Holy Childhood carries out a particularly precious mission by bringing the light of faith and the consolation of Christian charity to children throughout the world.
3: Ebben a tekintetben a Szent Gyermekség Pápai Missziós Társasága különösen értékes küldetést lát el azzal, hogy a hit fényét és a keresztény szeretet vigasztalását viszi el a gyermekekhez, szerte a világon, különösen a gyűlölet és az erőszak sújtotta régiókban. Ugyanilyen fontos a Szent Péter Apostol Pápai Missziós Társasága, amely erősegítést támogatja az őshonos papság és a szerzetesek képzését, az első evangelizáció területein. Sok helyen a társaság támogatása nélkül a szeminaristáknak és a noviciusoknak nem lennének meg a szükséges eszközei az emberi, lelki és lelkipásztori képzésükhöz. Az idei missziós világnap témája, az egy Krisztusban egyesülve a küldetésben, a hívők egységét emeli ki a 100. évforduló összefüggésében. Az egyház minden tagját a Krisztusban való mélyebb közösségre és az ő isteni szeretet küldetésében való teljesebb egységre hívja. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy tartsák szem előtt ezt a tanítást, éljék a Krisztusra összpontosító egység és közösség hiteles lelkiségét, és mozdítsák elő azt a hívek között végzett tevékenységükkel. Beszéde végén a Szent Atya Isten anyja, Szűz Mária, a misszió királynője anyai közbenjárására bízta őket és missziós szolgálatukat.

0: Leopápa június íma szándéka a sport értékeiért. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa a világméretű imahálózata készít. Imájában Leopápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A pápa a világméretű imahálózata egy 1844-ben ima apostolságként létrehozott pápai mű, amelyet a Jézus társaságára bíztak. 2020. decemberében Ferenc pápa a vatikáni alapítvány rangjára emelte, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkotva, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat Isten küldetésére készen éljék. Az imahálózat küldetésének középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyekkel tagjait arra kéri, hogy összpontosítsanak az emberiség és az egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra. Leo pápa imája júniusban így hangzik.
1: Lord of life, we thank you for the gift of sport.
0: Életünk ura, köszönjük neked a sport ajándékát, azokat, akik testük edzésével megdicsőítik Istent, a pályán született barátságokat és a csapatjáték örömét. Arra tanítasz bennünket, hogy a játékhoz hasonlóan senki sem üdvözül egyedül. Szükségünk van a másikra, a növekedésünkhöz, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, hogy leküzdjük a korlátainkat, és hogy együtt tudjuk megünnepelni a győzelmünket.
1: We ask this sport may always be a school of fraternity, not of empty rivalry.
0: Kérünk, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne üres vetélkedés, a találkozás helye nem a kizárásé, a béke útja nem az erőszaké. Mindazok, akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt a közös nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti az embereket, és elhinti a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés magvait. Uram Jézus, váljon minden sport a veled való élet példabeszédévé, ahol örömmel és teljes erőbedobással dolgoznak, ahol alázattal fogadják el a vereséget és hálával a győzelmet, amit a feltámadásodban te magad kínálsz nekünk.
1: May your spirit never be lacking in us, making us one team, united with you.
0: Soha ne hiányozzon a szent lelked belőlünk, formáljon bennünket olyan csapattá, amely veled egyesült, hogy szeretett közösséget és testvériséget tudjunk építeni ebben a világban. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Az írástudó kérdése a legfőbb parancsról nem rossz indulatú, hanem valódi érdeklődés és tisztelet hallatszik ki belőle. A több száz előírás közül melyik a legfontosabb? Jézus válasza nem új tanítás, hanem már az ószövetségi időkben is ismert igazság, az Isten szeretet és az ember szeretet a legfontosabb, s ez a kettő összetartozik. Jézus a legfőbb parancsként nem a törvény betűjét, hanem az élő kapcsolatot állítja elénk, mégpedig az Istennel és az embertárssal való kapcsolatot. Szeresd Istent teljes szíveddel, értelemmel, erővel, vagyis ne csak vallásos szokásként vagy hagyományból fakadóan, hanem teljes lényeddel. És ebből fakad a másik, szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. Az Isten szeretet és a fele baráti szeretet nem választhatók el egymástól. Ha Istent igazán szeretjük, meglátjuk arcát a másik emberben is, és ha őszintén szeretjük a másik embert, előbb-utóbb elvezet minket Istenhez. Az egyik a másik útja. Ha valaki úgy akar élni, hogy csupán Istent szereti, de közben elmegy az embertársa mellett, aki egyedül van vagy szükséget szenved, az valójában nem a szeretet útján jár. És alig ha lehet önzetlen és őszinte annak jószívűsége a fele barát iránt, aki semmibe veszi az Isten iránti szeretetet. Jézus azt mondja a kérdezőnek, nem jársz messze Isten országától. Aki megérti a szeretet elsőbségét, az már úton van, jó úton halad. A keresztény ember számára a szeretet életforma.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend három énekből lett összeállítva, és mind a három

Az éneklő egyházban található sorrendben első a 151-es, amit bevonulás és felajánlás alatt éneklünk. Ez a kegyességgel hív szó Jézus. Az 578-as lesz majd a kommunió, az ímejétke angyaloknak, a kivonulási ének pedig a 139-es, az üdvözlégy nagy király. Még egyszer, most csupán az énekszámok, az éneklő egyházból a 151-es, az 578-as és a 139-es. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgatókat. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket elhunyt Jánosért, Gizelláért, Balázsért, Juliannáért, elhunyt szeretteikért, élő és elhunyt hozzá tartozókért ajánlom fel. A Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Gondviselő Istenünk, a Te végzéseid mindenkor valóra válnak. Könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, gondolj Jézus Krisztusra, Dávid sarjára, aki feltámadt a halálból, mint ahogy evangéliumom hirdeti, amelyért bilincseket is szenvedek, mint egy gonosztevő. De Isten igéje sincs megbilincselve. Mindent elviselek tehát a választottakért, hogy ők is elnyerjék az üdvösséget, és így részük legyen Krisztus Jézussal az örök dicsőségben. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni is fogunk. Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. De ha hűtlenek leszünk, ő akkor is hű marad, mert önmagát nem tagadhat, meg nem tagadhatja. Erre figyelmeztes, kérve kér mindenkit Istenre. Szóvitát ne folytass. Nem jó a semmire, csak a hallgatóság romlására. Azon légy tehát, hogy derék embernek bizonyulj az Úr előtt, olyan munkásnak, aki meg nem szégyenül, és helyesen hirdeti az igazság igéjét. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt: ez az első. Halld, Izrael, az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez: szeresd vele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írás tudó erre azt válaszolta: valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más, és azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér, mint minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót: nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi. Kérünk tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, mint a tegnapi hétköznapi misének az evangéliumában hallottunk, Jézus Krisztus beszélt írástudókkal, és hát nem volt olyan kellemes az a párbeszéd, vagy a kérdés-felelet párbeszéd, mint a mostani, a mai misében, mert itt hát nem szokásos, hogy olyat hallunk, hogy Jézus Krisztus megdicsér egy írástudót. Itt ezen keresztül látjuk, hogy nem minden írástudó, nem minden farizeus ezért volt, hogy mondjam, képmutató, vagy nagyon messze az Isten országától, ahogy itt mondja Jézus Krisztus ennek az írástudónak. Tehát ezért akadtak közöttük olyanok, akik őszinte szívvel keresték Istent, akik nem csak a törvénynél álltak meg, hanem a törvénynek a szívére is hatoltak, annyira, hogy megsértették, hogy mire van a törvény. Itt egy nagyon jogos kérdés föltesz, mert hiszen ugye, az írástudóknak és a farizeusoknak mind a mai napig nagyon sok törvényt kell megtartani. Napi, hát több száz törvényt, és tényleg nagyon könnyen bele lehet veszni az apróságokban, annyira, hogy mivel koncentrálsz, hogy minden egyes törvényt megtartod, elveszíted a lényeget, hogy miért is vannak ezek a törvények. És hát azért kérdezi, hogy mi az első, az első a parancsok közül. És úgy gondolom, hogy fontos időközönként saját magunknak emlékeztetni ez is, mert lehet, hogy mi is esetünk abba a csapdába, hogy annyira fokuszálunk a mindennapi, hogy mondjam, tenni valóinkba, apró törvényekbe, hogy elveszítjük a lényeget, szeretni az Istent és embertársainkat. Itt Jézus Krisztus amúgy nem magától beszél, hanem idézi a második törvény könyvéből a 6. fejezet ötödik vers, negyedik is ötödik verszakát, amit amúgy a zsidók mind a mai napig imádkoznak napi szintén több alkalommal. És hát Jézus Krisztus, mint zsidó, és mint gyakorló vallásos zsidó, ismerte ezt a szöveget az Ószövetségből, és ő is imádkozta. Ne ijedjünk meg attól, hogy Jézus idézi a zsidóknak mind a mai napig fontos imádságot. Kérjük meg Istentől a mai Szent Misén, hogy tudjunk mi is mindig szem előtt tartani a lényeget. A mi keresztény hivatásunkban nagyon sok mindenre kell figyelni, ha apa vagy, ha anya vagy, vagy egyszerűen nagymama vagy pap, hogy hát keresztényként illik ezt meg amaszt csinálni, vagy azt mondani, de ne feledkezzünk meg, hogy mindezek miért vannak. Hogy szeressük az Istent és embertársainkat. Ezzel a mai Szent Misével kérjük, hogy Istentől, hogy tudjuk megragadni az alkalmat, hogy ebből a szeretetből tudjunk meríteni, a szeretet szentségét ünnepeljük éppen. Jézus Krisztus képes nekünk megadni az ő szent lelkével ezt a szeretetet, amit nem mindig találunk saját magunkban, inkább önzősség, és így tovább. Kérjük ezt a kegyelmet a mai Szent Misén Istentől, hogy adja meg nekünk ezt a szeretetet, és tudjunk ápolni ezt a kapcsolatunkat az Istennel és a többiekkel. Kérjük, kedves testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek.
1: Hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat! Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat! Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjébe, kérjük Urunkat! Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat! Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
0: Hogy elhunyt testvéreinket, akikért ezt a szentmise áldozatot felajánljuk, viszont láthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat! Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkező jóságoddal, és úgy enged boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, jóságodban bízva jöttünk össze, hogy adományainkat tisztelettel oltárodra helyezzük. Tisztítson meg minket a te kegyelmed, és a neked bemutatott áldozat vezessen el az örök életre. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke. Ezért összes szentjeid ujjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk, minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egy be a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagy félre,

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, szent lelkeddel irányíts minket, akiket fiad testével és vérével tápláz, hogy téged ne csak szóval és nyelvvel, hanem igaz szívvel és tetteinkkel is megvalljunk, és így eljussunk a mennyek országába. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelke körök pásztora, tekint csirgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szentmisét Michele Gervasoni atya mutatta be. A kántori szolgálatot Horváth Hanna látta el, a felolvasó Kovács István, rádiónk technikai munkatársa Nátrán István volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Megszületett a teljes körű megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről, jelentette be a magyar miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában közölte, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ez megjelenik az unió felé vállalt cselekvési tervében is. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Ukrajna gyorsított csatlakozását azonban nem támogatják. A stratégiai együttműködés megújításáról állapodott meg Párizsban a magyar kormányfő és a francia elnök. A megegyezést még október 23-a előtt szeretnék aláírni. Magyar Péter a francia elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a megállapodás kiterjed az uniós, mezőgazdasági, kulturális és nukleáris együttműködésre. A francia elnök pedig arról beszélt, hogy a Tisza kormány megválasztásával Magyarországon és Európa számára is új korszak kezdődött. Felfüggesztik a devizahiteles pereket, de lehetővé teszik, hogy az adósok kérésére folytatni lehessen azokat. Az erre vonatkozó módosító javaslatot támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Mi Hazánkos Szabadi István azzal indokolta a módosítót, hogy az eljárások egységes felfüggesztése ismételten nehéz helyzetbe hozhatná az adósok nagy részét. Benyújtotta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza egyik képviselője. Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese, az indoklásban a többi között azt írja, a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz továbbra is tiltakozik a szervezet felszámolása ellen. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A tegnapi bemutatkozó találkozó után Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter közösségi oldalán azt írta, a minisztérium a partnerként tekint az önkormányzatokra. Eközben bejelentették, hogy Szita Károlyt Cserpalkovics András székesfehérvári polgármester váltja a Megyei Jogú Városok Szövetségének élén. Az uniós pénzekből legalább 35 új Intercity motorvonatot tud beszerezni a MÁV, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot. Az első példányok már 2029-ben szolgálatba állnak majd. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Ezt követően az ország megközelítőleg nyugati kétharmadán már alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani a levonuló fátyol felhők mellett. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar alakulhat ki. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, erős lökések az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szent életű emberek.
3: Szent Quirinus Kerény, püspök és vértanú. 303-ban halt meg. Szent Quirinus vértanú, Dél-Pannoniának püspöke volt, Eszék székhelyjel. Szenvedés történetét nem sokkal halála után megírták, és ebből kiderül, hogy őt is a Diokléciánus féle üldözéskor fogták el. Próbált ugyan menekülni, de Maximus prefektus letartóztatta. Quirinus szembeszegült azzal a parancsal, hogy áldozzon a birodalom isteneinek. Előbb megvesszőzték, majd börtönbe zárták, és itt megtérítette Marcellust, a börtönőrt. 3 nappal később Alsó-Pannónia kormányzója a mai Szombathelyre vitette, és mivel nem tudta rávenni a hittagadásra, követ kötöttek a nyakára, és 309-ben a Perint patakba vetették. A keresztények kiemelték, és magukhoz vették testét. A Scarabatensis nevű kapu közelében temették el. A 4. század végén Quirinus erekéjét Rómába vitték, és a Via Appian a Szent Sebestyén bazilika mögött helyezték el. Tiszteletére bazilikát építettek. Ma egy plébánia templom, és a székesegyház egyik oltára őrzi emlékét Szombathelyen. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, tekints gyöngeségünkre, és minket, akiket bűneink súlya földre nyom, oltalmazzon vértanúdnak, Szent Quirinus püspöknek dicsőséges ködben járása. Amen. Ugyanezen a napon emlékezünk Szent Pelágiára. Szent Pelágia szűz vértanú. 305-ben halt vértanú halált. Pelágia emléknapját a II. Vatikáni zsinat előtti időkben június 9-én ünnepelték. Ez a leány szinte gyermekként 15 éves korában lett Jézusnak és a szűzi tisztaságnak a vértanúja. Keveset tudunk róla, de aranyszájú Szent János a legnagyobb csodálattal ünnepelte szülővárosának ezt a fiatal és nagy szentjét, Szent Ambrós pedig a szüzekről szóló munkájában örökítette meg az emlékét. Az egyháza halála után 100 évvel már templomot építetett a tiszteletére. Előkelő gazdag szülők gyermeke volt. A Diokléciánus féle keresztényüldözéskor Antiókiában őt is feljelentették a pogány hatóság előtt. Akkor jöttek érte a poroszlók, amikor egyedül volt otthon. Azonnal megvallotta hitét. Megragadták és elhurcolták. Amikor a kapuhoz értek, arra kérte a hóhérait, engedjék meg neki, hogy szépen felöltözzék. Azért, hogy tisztaságát megőrizhesse, és ne becstelenítsék meg, a házuk tetejéről a kertbe vetette magát. Így már esés közben magához vette lelkét az Úr. Aranyszájú Szent János ezt így örökítette meg. Az őz a vadász üldözése elől azonnal a hegy legmagasabb csúcsára menekül. Ott sem a vadász, sem a nyilak nem érik utol. Fönt megáll, és félelem nélkül tekint le üldözőire. Ezt tette Pelágia is, de nem a magas csúcsra, hanem az egek magasságába menekült. Üldözői oda nem követhették. Kérjük Szent Pelágiát, járjon közben Jézusnál a mai sok veszélynek kitett leányok érdekében, hogy tiszta, erkölcsös életet éljenek.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Mindenható, örök, igazságos és irgalmas Isten, önmagadra való tekintettel add meg nekem nyomorultnak, hogy azt tegyem, amit te akarsz, és hogy mindig azt akarjam, ami neked tetszik. Add, hogy így külsőleg megtisztulva, belsőleg pedig a Szentlélek lángjától megvilágosítva és felgyújtva kövessen fiad a mi Úrunk Jézus Krisztus nyomait, és egyedül a te kegyelmeddel eljussak hozzád magasságbéli. Kérlek, Uram, szerelmed lángoló és szelíd ereje, szakítsa el lelkemet mindattól, ami csak az ég alatt van. Hadd halljak meg a szeretet elragadtatásában érted, aki a szeretet elragadtatásában meghaltál értem.

0: Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlót hallanak. Idén 75 éve, hogy a Bervapatak völgyében felépült az egykori hadiüzem, amely generációk életét határozta meg. Június 6-án 10 órától az egyes számú lakótelep 4 évszak parkjában, a Berva közösségi ház és szabadtéren idézzük fel együtt a múltat, és ünnepeljük meg a jubileumot egy közös programmal. Ez a közös program 10 órakor kezdődik az említett helyszíneken, és 20 óráig tart majd. Lesz benne kézműves foglalkozás, kiállítás megnyitó, a Bervával kapcsolatos filmek vetítése, multidéző beszélgetés, séta a lakótelepen, valamint este felé turpi és pótkerék koncert is.
2: Június 6-án és 7-én szervezik Szomolyán a 23. Cseresznye Fesztivált. Fellépnek többek közt Nyári Károly és Nyári Alíz, Horváth Tamás, az Agyagbanda, Kalap Jakab, Szőke András, Gyurcsik Tibor, Szikora Róbert és az Ergó együttes.
1: Június 6-án gyermeknap lesz Felső Tárkányban is a tóparton. 14 órakor kezdődnek a programok tóparti kutyapartival. Utána kézműves foglalkozás, QR-kódos családi kvíz, játékos természetismeret, rekeszmászó verseny, mesetúra, és még sok minden várja a kilátogatókat, főképp a kisebbeket. Az egész napos programokon lesz pónilovaglás, arcfestés, hajfonás, csillámtetoválás és henna.
2: Június 6-án szombaton rendezik a bükzsérci favágó napot, melyen fakitermelő verseny lesz több fordulóban, és erdészeti tárgyú előadásokat hallhatnak. 17 órától kezdődik a 4. Csendes József térségi néptánc találkozó. A talpalávalót a Dobroda zenekar húzza. A néptánc találkozó házigazda együttese a Zsérci Meszes Néptánc Egyesület.
1: És csatlakozva ehhez Görög Táncház lesz június 6-án szombaton 16 órától Ittegerben a Dobótéren. A táncházi hangulatról Szarantis Manzurakis buzuki művész gondoskodik. Szeretettel várnak mindenkit a szervezők.
2: Június 6-án szervezik a Csincsei Gyermek és Sportnapot, melynek keretében lesz labdarúgó bajnokság, ugrálóvár, kötélhúzás, habparti, hoddogevő verseny, sörivó verseny és 20 órától szabadtéri diszkó.
1: És reggeli programajánlónkat a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felhívásával zárom. Imádkozzunk ma együtt a magyarság lelki egységért, keresztény hitünk megerősödésért és a békéért. Szólaltassuk meg templomunk harangjait 16 óra 30 perckor minél több magyar településen, így emlékezve a trianoni békediktátum 106. évfordulójára.
2: Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június 2-án és 3-án tartotta nyári rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően az MKPK budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael Wallace Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa is. Az ülésen személyesen is tájékoztatta arról a püspököket, hogy 14. Leó pápa új feladattal bízta meg, Argentína nunciusa lesz. A magyar püspökök megköszönték nuncius úr 4 éves magyarországi szolgálatát. Ezután örömmel köszöntötték Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érseket, aki betegségéből lábadozva tudott ismét bekapcsolódni az MKPK munkájába. A püspöki kar tagjainak Ad Limina Apostolorum látogatása 14. Leó pápa külföldi útja miatt egy héttel az eredetileg tervezett időpont előtt november 3-a és 7-e között lesz majd Rómában. A látogatás keretében november 5-én 14. Leó pápa audiencián fogadja a magyar püspököket. Ezután személyi kérdésekben döntöttek, valamint a Magyarországon működő szerzetes rendekkel közös munkacsoport megalakulását kezdeményezik, melynek feladata, hogy működésüket, jogi és gazdasági ügyeiket tanácsadással segítse. Valamint támogatják, hogy minden egyházmegyében missziós referenst nevezzenek ki, illetve az állandó diakónusok kapcsán egy országosan egységes szabályzatot alakítanak ki. A püspökök ezután folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél kiegészítését, mely szólni fog nemzetünk lelki állapotáról, spirituális helyzetéről és arról, hogyan látjuk ezekből a helyzetekből a kiutat. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, melynek megnyitója a Szombathelyi Egyházmegyében lesz. Megszületett a teljes körű megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről, jelentette be a magyar miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában közölte, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ez megjelenik az unió felé vállalt cselekvési tervében is. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Ukrajna gyorsított csatlakozását azonban nem támogatják. A stratégiai együttműködés megújításáról állapodott meg Párizsban a magyar kormányfő és a francia elnök. A megegyezést még október 23-a előtt szeretnék aláírni. Magyar Péter a francia elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a megállapodás kiterjed az uniós, mezőgazdasági, kulturális és nukleáris együttműködésre. Felfüggesztik a devizahiteles pereket, de lehetővé teszik, hogy az adósok kérésére folytatni lehessen azokat. Az erre vonatkozó módosító javaslatot támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Mi Hazánkos Szabadi István azzal indokolta a módosítót, hogy az eljárások egységes felfüggesztése ismételten nehéz helyzetbe hozhatná az adósok nagy részét. Benyújtotta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza egyik képviselője. Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese, az indoklásban a többi között azt írja, a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A Fidesz továbbra is tiltakozik a szervezet felszámolása ellen. Június 2. felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter közösségi oldalán azt írta, a minisztérium a partnerként tekint az önkormányzatokra. Eközben bejelentették, hogy Szita Károlyt Cserpalkovics András székesfehérvári polgármester váltja a Megyei Jogú Városok Szövetségének élén. Az uniós pénzekből legalább 35 új Intercity motorvonatot tud beszerezni a MÁV, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, északkeleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar alakulhat ki. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, erős lökések az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. június 4-e van, csütörtök. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorajánlónkat hallják, 14 óráig adok áttekintést arról, hogy mivel várjuk Önöket a készülékek elé. Rövidesen szombat reggeli beszélgetésünk ismétlésével, melynek vendége Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője lesz. Majd a dr. Miklós András városi szóvívővel beszélget Molnár András a miskolci gyereknapi programokról.
7: Ugye ezt követően lesz azért tánc is a nap folyamán, de a táncé lesz a főszerep majd a későbbiekben. Itt a Diósgyőri Jazz Táncklub és a Ködmön Formációs Tánc Együttes fogja majd átvenni a porondot, és hát ilyen táncos programok is lesznek, úgyhogy zenés, táncos, bűvész témával kezdünk. Ebéd után viszont, és talán ez, ami egy kicsit a gyerekek közül is az idősebb korosztályt érinti majd, itt ebéd után freestyle, foci show és BMX flatland bemutató várja majd a gyerekeket.
6: 9 órakor hírekkel jelentkezünk, majd segíthetünk. A mai műsor témája a labdarúgás utánpótlás lesz. A DVTK az óvodákban is keresi a tehetséges fiúkat és lányokat, de a tehetség önmagában kevés. Erről fogunk beszélgetni Zabos Attilával, a DVTK régiós koordinátorával. Szó lesz az akadémia szellemiségéről, különböző korosztályokban az edzésekről, kitartásról, csapatszellemről, és kiderül az is, hogy mire tanít ez a sportág.
8: Nem csak futbolistákat, sportolókat szeretnénk nevelni, hanem nagyon jó embereket is, mert enélkül úgy gondolom, hogy nem lenne teljes, nem lenne egész a kép. Úgyhogy elsősorban embereket nevelünk, másodszorban sportolókat, labdarúgókat nevelünk. Egy ilyen közösségben, csapatban dolgozni, egymásért küzdeni. Én úgy gondolom, hogy a labdarúgás az élet minden területére kihatással van, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre megtanít.
6: 9 órától külön műsorra jelentkezünk Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban ma Rózsa Babic Nóra idegrendszeri fejlesztővel beszélget a veszekedésről és a türelemről Berec Renáta.
9: Elszakadnál a cérna, akkor igazából felnőttként nekem az a feladatom, felnőttként is, és a szülőjeként is, hogy őt megtartsam. Én ezt például nagyon sokáig nem értettem, ezt a nagyon szép kifejezést, hogy megtartani a gyermek érzéseit, de hát egy erről szól, hogy amikor ő neki sok valami, akkor én ezt tudjam elviselni. Azért, mert valószínűleg jó esetben már van tapasztalatom arról, felnőttként is, és az ő szülőjeként is, hogy ezek az érzések, ezek mulandóak, megoldhatóak, feldolgozhatóak, és ehhez nyilván az kell, hogy magamban ezeket megéljem.
6: Tokai adunk is külön műsorszor, 9 órától. A kilátóban ma elsőként a Dunántúlra, közelebbről Dunaföldvárra látogatunk, ahol egy különleges kiállítás nyílt nemrégiben. A műsor második felében Csepelényi György pálos szerzetesre emlékezünk, vértanúságának 352. évfordulója alkalmából. Most ajánlónkban Fabó Ferenc szólal meg.
10: Jártuk a természetet természetfotósként, vadászként, és sok keresztet láttunk Dunaföldvár határában. Melyiket mennyire tettem át tönkre az idő? Volt, amit ápoltak szépen, volt, amit viszont nagyon megrágott az idő vasfoga. Úgy gondoltuk feleségemmel, hogy ha az elődeink ezt fontosnak tartották valamikor állítani, akkor nekünk kutya kötelességünk a magunk lehetőségéhez mérten ezeket megőrizni az utókor számára.
6: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után kerengő. A műsorban egy nemrégiben Farádon megáldott kápolna történetét ismerhetik meg. Ajánlunkban most az építtetőt, dr. Németh Ferencet hallják.
11: Egy alkalommal a Velencei tó partján horgáztam. A víz, mint mindig általában, egy kicsit fodrozódott, enyhe szellő, fújdogált, simogatta az arcom. Jól éreztem magam. Tekintetem a távolba révett, előttem két hattyú úszkált csendesen, s közben a botok szerelését végeztem, észre se vettem, hogy a szél elállt. A víztükör kisimult, és abban a pillanatban valami megérintett.
6: 10 óra 45 perckor jelentkezünk majd a Lélek szavával, melyben Maksó Péter atya a Szent Lélekről elmélkedik.
12: Iskolában tanítottam hittant 8-osoknak, és hát nem volt könnyű, mert kis kamaszok a 8-osok, és sok minden érdekli őket, de nem biztos, hogy az Isten dolgai a legjobban foglalkoztatják ebben a korban őket, és hát úgy éreztem, hogy túl sokat nem tudok nekik nyújtani, különösen volt egy kislány, aki nem nagyon figyelt a szavaimra, legalábbis én úgy gondoltam, és mint kiderül, tévedtem még hozzá nagyot, és úgy évvége fele egyszer csak odajött hozzám ez a kislány, és azt mondta, hogy Péter atya, lehet, hogy maga szeret engem legjobban a világon.
6: A 11 órai híreket mostármagunk ismétlése követik kedről. E műsorunkban az egri papnevelés múltját és jelenét ismerhetik meg. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni rádióadását, utána a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, majd egyházi híreket hallanak Domán Viviéntől. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, s a szentek szent életű emberekben ma Szent Quiriniusról és Szent Pelágiáról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldog elvatásáért, és 13 óra előtt még Névnap és Kalendárium című kis műsorainkat is meghallgathatják. 13 óra 5-től Hallgassuk együtt zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!

reggeli beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével, a Szeleta Park Látogató Központ volt vezetőjével beszélgetünk, aki Miskolc megyei jogú város önkormányzata május 11-i ünnepi közgyűlésén a rangos Pro Urbe kitüntető címben részesült. Majd dr. Miklós Andrást, Miskolc megyei jogú város sajtószóvivőjét kérdezem a Városi Gyermeknapról. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelés osztályának vezetőjét köszöntöm szeretettel. Engedd meg, hogy gratuláljak és hogy tegezzelek, ezt megbeszéltük a beszélgetés előtt, úgyhogy nagyon sok szeretettel gratulálok a Pro Urbe kitüntetésedhez.
1: Hát szervusz, és nagyon köszönöm a gratulációt, és köszöntöm a hallgatókat, és nagy tisztelettel.
0: Hogy fogadtad a kitüntetést? Mit is jelent neked?
1: Meghatottan fogadtam, nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hiszen ahogy szoktam mondani, ha a szülővárosa visszajelez az ember számára, hogy valamit szerinte jól csinált, azért az egy elég nagy visszaigazolás, és nagyon inspiráló is egyébként a jövőre vonatkoztatva.
0: Mutassuk be az utadat, amíg eljutottál a Pro Urbe díjig. Miskolcon nőttél fel, ugye? Tehát mi itt is születtél?
1: Itt születtem, és itt is nőttem fel. Aztán hát felnőtt fejjel elkerültem Miskolc városából. Hát alapvetően Szabolcs és Hajdú megyében éltem. Volt egy másik korábbi életutam, hiszen rendészeti területen dolgoztam nagyon sokáig, haderendészeti kirendeltség vezetőként, rendőri felsővezetőként, és hát időközben több diplomát is szereztem, vadgazda, mérnök vagyok többek között, de elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát, de egy jó vadgazda mérnök volt az első diplomám, és az is azért, mert a természethez nagyon közel éreztem magam, de hát ugye más szakterületre kerültem, úgy hozta a sors, de ezért mindig bennem volt az, hogy nekem kell a természetvédelemhez közöm legyen, és elég sokáig dolgoztam rendészeti területen, amikor végül úgy döntöttem, hogy azt a szakmát, karriert, amit egyébként szerettem, de azért kell a megújulás időnként, főleg ilyen 20-25 év egy helyen dolgozás után. Ezért akkor elhagytam ezt a pályát, és szándékosan, tudatosan egy újabb természetvédelemhez kötődő diplomát szereztem. Okleveles természetvédelmi mérnök lettem a Debreceni Egyetemen, ezt követően pedig jelentkeztem a Bükki Nemzeti Park igazgatóság állományába, akkor még oktatási referensként. Hát ott akkor még maga a munka az nem annyira kötődött nyilván csak kis részében Miskolchoz, illetve hát vissza is költöztünk ide a térségbe, a Bükkbe, mert hát a Bükk az egy örök szerelem, és hát valahogy a sors kezdett visszaterelni Miskolcra, amit nyilván nem gondoltam bajnak, csak hát nem számítottam rá, hogy valahogy még visszakerülök, illetve visszajutok, és itt nekem feladatom lesz. És hát közben már épült a Szeleta Park látogató központ, amikor is Rónai Kálmán igazgató asszony nagy meglepetésemre egyszer csak felkért az akkor még épülő látogató központ vezetésére, és hát itt kezdődtek az összekapcsolódások újra Miskolccal.
0: A turizmus mindig is nagyon fontos volt neked, és számtalan olyan attrakció létrehozásában benne van a kezed, amikért nagyon hálásak lehetnek neked a miskolciak és környéken élők, és a turisták, akik ide érkeznek. Néhányat soroljunk fel a teljesség igénye nélkül. A látogatóközpontot emlegettem.
1: Igen, amikor a látogatóközpontot gyakorlatilag befejeztük, és már ott a kivitelezés során a szakmai tartalom, a kiállítás szakmai tartalmában is volt szerepem, akkor nyilván elkezdtünk gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne bevezetni a térségbe a látogató központot. Egyrészt, mint a turizmusnak egy speciális válfaját, azért hozzáteszem, mi Nemzeti Park igazgatóság, az ökoturizmus az, ami számunkra fontos, és az sem azért önmagában, hogy mi szeretnénk turisztikát építeni, vagy ökoturizmust fejleszteni. Mögötte szándékunk, az pedig az edukáció, hogy hosszú távon a társadalmat, a gyerekeket, a felnőtteket a természetvédelemhez kötődő attitűdre neveljük, és hogy legyenek majd társaink a természetvédelmében a jövőben, hiszen nyilván főleg a felnövekvő generáció múlik a jövő földje egyáltalán, hogy létezik-e majd föld, vagy lesz ezen bármilyen típusú természet, úgyhogy ez nekünk hivatásunk és missziunk. Szóval visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy ennek szellemében kezdtük el ezeket az attrakciókat kialakítani. Ennek része a kiállítás maga, ami bemutatja az ősember természetét, hiszen Miskolc az ősember kutatás bölcséjének tekinthető. Ezt bemutatjuk benne, és megpróbáljuk ezt egyébként promotálni a társadalom felé. Másrészt a Bükk-hegység élő és életen természeti környezetét is bemutatjuk. Mindezt élményszerűen, hagyományos múzeumi technikákkal, mindenféle egyéb kütyükkel, amelyeket ma használnak a fiatalok, mert ez is fontos. Illetve hát volt egy színvatanösvény Lilafüreden, amelynek hát egyrészt nem volt túl hosszú a nyomvonalad, a szelet a barlangig tartott, valamilyen régi táblák voltak mellette, és hát az is fontos volt, hogy ha ezeket az értékeket megkívánjuk mutatni, és van egy ilyen tanösvény, az legyen korszerű, és ha már a szelet a part látogató központból indul ki, akkor oda is vezessen vissza. De mivel csak a Lilafüredi völgy Molnár szikla oldali gerincén futott ez a tanösvény, ezért továbbfejlesztettük az én tervezésemmel, és a Fejérkő lápai oldalon pedig visszajön gyakorlatilag a Szeleta Park látogató központhoz, és érinti, beleterveztük, ha már ilyen világhírű területeink vannak és szép területeink, mint például Lilafüred. A vízesés mellett elvittük a tanösvényt, szerintem fontos volt, ha már egyszer itt a turisták járnak, hogy megmutassuk ezt is, a függőkertet, a palotaszállót is megmutatni benne, illetve hát az Anna és Szent István barlangjaink mellett is elmegy, tehát gyakorlatilag, aki elindul a tanösvényünkön, az ezeket a turisztikai attrakciókat is eléri, megpihenhet, bemehet, megnézheti, és azt kell mondjam, hogy összességében például ez a tanösvény egy egész hétvégi programot tud ilyen szempontból a látogatók részére nyújtani. Ez volt egy másik ilyen megközelítése a dolgoknak, ami azt gondolom, hogy amivel hozzá tudtunk járulni Miskolc konkrét turizmusához, az ökoturisztikához konkrétan. Aztán, amikor vagyonkezésbe vettük a Lilafüredi szikla objektumot, akkor elég nagy volt rajtunk a társadalmi érdeklődés, a lakossági igény, hogy meglássák és meg tudják tekinteni, hogy mi volt ott benne, hiszen ez egy nagyon titokzatos és egyben emblematikus hely is a miskolciak számára, ugye a diszkós korszakból, titokzatos pedig a katonai múltból eredően. Egyébként most zárójelben jegyzem meg, olyan nagy az igény, hogy most kétszer is betörtek oda, úgyhogy két rendőrségi fejlentést kellett tegyünk sajnos ez ügyben, illetve megerősítenünk az őrzést, de szerencsére ugye a kihelyezett kameráink ezekkel felvették az elkövetőket. Tehát hogy a kíváncsiság az nagyon nagy, ebből is látszik, viszont azért a Nemzeti Park Igazgatóságnak ilyen urbex túrák szervezésére alapvetően nincs szükségem, és nem is alapfeladatunk ez, de ha már a vagyonkezésükben van, akkor úgy gondoltuk, hogy akkor jó, megmutatjuk, de nyilván ezt ki kell fizetni, hiszen humán erőforrás veszünk erre pluszban igényben, tehát hogy ez azért nekünk is költség és pénzbe kerül, be kell tanítani a kollégákat erre, kutatni kell, tehát nem elég, hogy bevisszünk valakit egy épületbe, hanem ott fel kell építeni tudományos történelmi meg az upozottsággal, mi történt, tehát hogy ezeket a kollégákat felkészítettük, és elindítottuk ezeket az urbex túrákat, amelyre olyan nagy lett az igény, hogy amikor meghirdettük, bár fizetni nyilván emiatt kell, mégis hónapokra előre elkeltek a jegyek, és most is jelentős igény mutatkozik rá. De hát nem csak a konkrét kialakított turisztikai termékek, hogyha így nevezzük, vagy ökoturisztikai termékek voltak azok, amelyek önmagukban valamit hozzátettek Miskolc városához, vagy ismertségéhez, hanem ezeknek a híre, hogy hova jutott el. Hiszen például mondjuk pályázatot készítettünk a Szeleta Park látogató központtal egy UNESCO által kiírt pályázatra, amely a Velencei Biennálé kísérő rendezvények ként lett meghirdetve Deep Surface néven, és olyan látogató központok jelentkezhettek, amelyek egyrészt valamilyen kapcsolatban vannak az UNESCO-val, már pedig mi a Bükkvidéki UNESCO Geoparkunkkal jelentősen kapcsolódunk az UNESCO értékekhez, szóval azok pályázhattak, és a világon bárhonnan. Lényeg az volt, hogy valami különleges módon mélységében mutassák be az adott térség élővilágát, természet és kulturális örökségeit. És nagyon-nagyon sok pályázat érkezett be az összes földrészről, és az a megtiszteltetés ért minket, hogy a Szeleta Park látogatóközpont bekerült ebbe az 50 látogatóközpontba, amit kiállítottak egy fél éven keresztül Velencében, tehát ott voltunk egy fél évig Velencében, és láthatták, és vittük Miskolc, és a térség, és a Bükk-hegység, és a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park igazgatósági jó hírét Velencébe, és aki oda bement, és leolvasta a mi kiállítási anyagunkon lévő QR kódot, akkor rögtön a Szeleta Park Miskolc látogató központ weboldalára hozta fel a kirándulót, inspirálva azzal, hogyha itt járnak, akkor majd látogassák meg. Sőt, amikor letelt most novemberben ez a kiállítási idő a Velencében a Palazzo Giorgi palotában, akkor megkérdeztek minket, hogy ezt így vihetnék-e körbe a világban, hozzájárulunk-e, persze hogy hozzájárultunk, hiszen akkor így a Bükki Nemzeti Park, Miskolc, Szeleta Park, ez most gyakorlatilag egy marketing körúton van a világban.
0: Nem semmi, gratulálok.
1: Szépen. Hát azért azt tegyük hozzá, hogy azért ez alapvetően nyilván jelentős szerepen volt benne, de mégiscsak egy csapatmunka volt, hiszen a kollégáim is dolgoztak ebben, ez egy nagyon jelentős team tevékenységet követelt meg, hogy ezt így sikerre tudjuk vinni.
0: Hozzánélünk egy kicsit utána, itt folytatjuk.

0: Stúdió vendégem Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park volt igazgatója, és a Miskolc és Környéke Turisztikai Egyesület vezetője, ugye? Ez is friss kinevezés, ehhez is gratulálhatok.
1: Köszönöm szépen, igen, hát egy nagyon megtisztelő feladat ez is. Nyilván részben kapcsolódik a másik tevékenységemhez, annyiban azonban eltér, hogy itt nem ökoturisztikáról beszélünk alapvetően, hanem Miskolc város és a Miskolc városi destinációk, amelyeket itt ugye megfogalmazott a város korábban. Tapolca, a belvárosa, a történelmi kis Savassa, Diózsér és Lilafüred konkrét turisztikájáról beszélünk, ezeknek a desztinációknak az erősítése, és a miskolci szolgáltatók, turizmusban résztvevő vendéglátósok, éttermek, szállodák, az egyesületi tagok érdekvédelme is, és a turizmus fejlesztése, hiszen végső soron ugye ezeknek gazdasági eredményeket kell, hogy létrehozzanak a városban.
0: A Bükk városa, ez a szlogenje is a város vezetésnek ilyen szempontból, és nagyon sok program indult, például az Ehető Erdő program, ehhez is egyből csatlakoztatok.
1: Igen, mégpedig a csatlakozás az alapvetően két oldalról is, most ugye két szerepemben is megkérdeztél. Egyrészt a Nemzeti Park Igazgatóság, a Szeleta Park Látogatóközponttal rögtön az elején csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, hiszen láttuk benne azt a fajta edukációs lehetőséget, hogy botonikai szempontból megmutassuk az a programon résztvevők számára a Bükk-hegység, a Bükki Nemzeti Park változatos botanikáját, a botanikai diverzitását. Tehát, hogy egyrészt ilyen szempontból számunkra ez fontos volt, ez egy edukáció, másrészt pedig egy ilyen attitűd szemlélethez, tehát a szemlélethez való kapcsolódás, hát próbáljuk érzékenyíteni a lakosságot. Ugye, amikor kimegyünk egy ilyen szentély erdőbe, mondhatjuk talán így, akkor érezzük annak a klímáját, a milliójét, érezzük azt, hogy milyen megnyugtató ez a környezet, és hogy az ember számára azért mégiscsak fontos az, hogy a természeti környezet valamilyen módon vagy időnként körbevegye. Tehát, hogy emiatt csatlakoztunk hozzá, másrészt pedig a másik oldalról azért hadd jegyezzem meg, hogy a Miskolci Térséget Turisztikai Egyesület tagjai is csatlakoztak másik oldalról ez a kezdeményezéshez, hiszen például a Palota Szálló is tagja az egyesületnek, és az Ehető Erdő gasztróvonalán ugye kapcsolódnak hozzá, illetve hát a Végállomás bisztró is, és mind a kettő nagy hírű étterem, és mint az egyesület tagja, ők is benne vannak ebben a programban.
0: A Gyermekegészségügyi Központtal is van egy közös projekt, ugye?
1: Igen. Gyakorlatilag volt egy egész éven át ívelő együttműködésünk, amikor minden hónapban gyeknapokat tartottunk a Szeleta Park Látogató Központban. Mi hittünk abban, hogy van annak üzenete és haszna is, hogy azokat az előadásokat és programokat, amelyeket eddig, ha úgy tetszik, steril kórházi körülmények vagy környezetben rendeztek meg, azokat kihelyezzük egy ilyen élményközpontú helyszínre, akkor ez jó és hasznos lesz. Szerintem az is volt. Bizonyos okok miatt ezt felfüggesztettük. Most éppen újraindul ez a tevékenység. Most első körben, most május végén egy gyermeknapot, hát a gyereknek az 50 éves születésnapján a gyermeknapot újra kihozzuk a Szeleta Park Látogató Központba, úgyhogy várunk ide is minden látogatót szeretettel.
0: Milyen programokkal?
1: Egyrészt maga gyek is készül meglepetés programokkal, nem árulnánk el, de azért azt hozzáteszem, hogy amikor mi a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagy a Látogató Központ valamilyen értéket közvetítő programhoz, kezdeményezéshez csatlakozunk, akkor mi mindig megragadjuk az alkalmat a már többször említett edukációra, tehát hogy mi mindig játékos természetvédelmi foglalkozásokat tartunk ilyenkor élményszerűen a gyermekek számára.
0: Korábban szó volt az Urbex túrákról, ezekre lehet jelentkezni most?
1: Lehet. Én most nem tudom, hogy áll a jegyértékesítés, meg kell nézni. Nagyon-nagyon előre elfogynak folyamatosan a jegyek. Ami viszont biztos, és ez a kiírásunkban is látható, amennyiben egy meghatározott létszámú csoport összefog, akkor egyedi egyeztetésbe lehet foglalni. Tehát, de nyilván ott a kollégák kapacitása azért ennek gátat szab.
0: Beszéljünk a tervekről, milyen tervekkel nézel a jövőbe?
1: Rengeteg tervem van, hát először is most le kell államvizsgázzak közgazdasági mesterszakból itt a Miskolci Egyetemen, elsőjén ez meg fog történni, akkor egy kicsit talán több szabadidőm lesz, de azért nincsenek illúzióim. Hát a tervek az, hogy a Miskolci és Térsége Turisztikai Egyesület az egy olyan erős közvetítése legyen a Miskolci és az Egyesület tagjai által közvetített értékeknek, hogy hatással legyünk valóban a Miskolc és térségének a turisztikára, és nem csak az egyedi vagy egyéni szerepvállalókra gondolok itt. Tehát nem arra gondolok, hogy egy szálloda vagy hotel ebből előnyt kovácsoljon, hanem hogy összességében az összes szálloda és az összes szolgáltató tagunk, vagy akik nem tagok, azok is, hosszú távon a mi szerepvállalásunk okán egy jobb helyzetbe kerüljenek. Hogyan tudjuk ezt elérni? Úgy, hogy hozzá fogunk járulni Miskolc város turisztikai fejlesztéséhez. Ennek érdekében jelentős együttműködéseket kell kialakítanunk, vagy a meglévőket erősítenünk. Stratégia partnerek vagyunk ugye a Midmarral, résztulajdonosa is, ugye a várossal, és olyan közös projekteket, programokat kell kidolgozzuk, ami még vonzóvá teszi Miskolcot, ha bükkvárosát mondta, akkor a bükkvárosát, és egyre több ide érkező látogatónak tudjunk első körben egy teljes hétvégére szóló programszolgáltatást nyújtani. De én azt gondolom, hogy ez kevés. És ahogy Piskóti professzor, a Miskolci Egyetem Turizmus és Marketing Intézetének jelentős nagyhírű szakembere mondta, ma már nem kell 4 destinációban gondolkozunk, hanem egyben, mert azért a világon ezek a destinációk nem kicsik és pontszerűek. Tehát, hogyha megnézzük, megvan például a Diósgyőri Vár turisztikai destinációként fogalmazva, de ez mégiscsak inkább egy attrakció. A destináció az egy sokkal nagyobb egység. És én már most azt gondolom, hogy egyébként talán Miskolc is kicsi egy önálló destináció megfogalmazásához, térségben kell gondolkozni. Az egyesület tagjai között vannak önkormányzatok is, konkrétan például Mályi, Kisgyőr, vagy éppen most csatlakozik Bükkszentkereszt önkormányzata, tehát itt térségi gondolkozást kell kifejteni, és azt gondolom, ha Miskolc és a környező települések, a térség, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága összefogva alakítja ki a stratégiát, a turisztikai koncepciót, akkor összességében ki tudunk alakítani egy olyan programszolgáltatást, kínálatot és környezetet, amely alkalmas arra, hogy itt hosszú távú, akár egy teljes szabadság idejét lekötő programszolgáltatást nyújtsunk az ide látogatóknak, vagy az érdeklődők számára. Ez nagyon fontos, és az is, hogy ne csak a hazai ide látogatók, vagy a hazai üdülőket vonzok ide, hanem külföldről is újra. Sajnos ugye a Barlangfürdő és a Diósgyőri Vár jelenlegi helyzete okán bizonyos kör elpártolt, és máshol elégíti ezeket az igényeit ki. Például éppen a múltkor Bogácson jártam, és láttam, hogy mennyire tele van például a Bogácsi fürdő lengyelekkel, és hogy a borospincéknél pedig este ugye azt a fajta kínálatot is igénybe veszik, és ugyanakkor pedig ott is ott van a bükk. Tehát őket például elég nehéz lesz visszahoznunk Miskolcra, ez nekünk feladatunk. Feladatunk a városnak, feladata a Midmarnak, feladatunk nekünk. Ilyen szempontból az egyes szolgáltatóknak is, hogy milyen programokat kínálnak ők maguk, de ugyanilyen feladata a kulturális központnak és azoknak a szereplőknek, akik valamilyen módon Miskolc turisztikájában benne vannak. Ez egy nagyon nagy közös felelősségünk. Ha össze tudunk fogni, akkor szerintem ez lehetséges. Ha hálózatokban gondolkozunk, akkor szerintem lehetséges. Ha megpróbálunk különálló entitásokként funkcionálni, akkor nem fog sikerülni. Úgyhogy én hiszek a szinergiákban, hiszek az együttműködésekben és a hálózatosságban, összességében pedig hiszek a térség szereplőinek a felismerésében, hogy együtt ezt meg tudjuk csinálni, mert egyébként a környezetünk az fantasztikus. Miskolc és a térség és a Bükk az egy fantasztikus, csodaszép terület, tehát minden adottságunk megvan hozzá, kulturális értékeink megvannak, történelmi javas, bor, mi kell még? Tehát, hogy minden adott hozzá, nekünk embereknek, nekünk turisztikai szereplőknek kell közösen ezt a helyzetet gyakorlatilag, hát ezt nem mondanám, hogy rendbe hozni, hanem hogy felfejleszteni egy magas szintre, és ez meg fog történni.
0: Említetted a Barlangfürdőt és a várat, tehát mondjuk nem tudjuk még a pontos idődátumokat, de mondjuk jövőre egy robbanásszerű turisztikai érdeklődést vársz Miskolc irányába, amikor ezek az attrakciók újra megnyílnak?
1: Az attrakciók újra megnyilását követően nagyon fontos az, hogy hiába léteztek ezek korábban, most, amikor ezek újra meg fognak nyílni, ezt gyakorlatilag újra be kell vezetni. hiszen ha nem tudja a lengyel turista, vagy a szlovák turista, ha nem visszük oda hozzájuk, hogy na tessék jönni, újra létezik, és nyitva van a hely, sőt megújult, és sokkal jobb a szolgáltatás, mint korábban, akkor nem fog idejönni. Tehát, hogy nagyon fontos az, és nagyon nagy hangsúlyt kell majd fektetni a városnak, és nekünk is, és a Midmárnak, meg mindenkinek arra, hogy egy nagyon erős újra bevezető kampányt indítsunk ezeknek az attrakcióknak a újraindulását követően. Ez fontos. Ha ezt maximálisan és követelmény szinten végrehajtjuk, akkor igen, akkor a válaszom igen, de azért az hosszú idő. Tehát ahogy mondtam, akik átpártoltak valahová, én például én nem ilyen vagyok, tehát hogy én mozgok a világban, és én szeretek új dolgot megismerni, de nagyon sok olyan ismerősöm van, aki valahova, hogyha elkezdett kötődni, akkor oda jár vissza üdülni. És aki átpártolt valahova, és ilyen beállítottságú, őt nehezebb lesz visszahozni. Úgyhogy ebben jelentős munka lesz. Ne várjuk azt, hogy aktív tevékenység nélkül ez be fog önmagától robbanni. Ezért tenni kell. Mi megpróbálunk ezt hozzátenni. A Turisztikai Egyesület minden lehető módon hozzá fog járulni ehhez a tevékenységhez, és reméljük, hogy minden más szereplő is.
0: Az Egyesülethez lehet csatlakozni, vagy kiket vártok?
1: Mindenkit várunk, aki úgy érzi, hogy hozzá szeretne tenni Miskolc turisztikájához, vagy úgy érzi, hogy abban részesül valamilyen módon, és akkor egyrészt meg tudja fogalmazni a saját véleményét az Egyesületben, amelyet megvitatva az Egyesület akár zászlójára is tudja tűzni ezeket a kezdeményezéseket. A Turisztikai Egyesületnél gyakorlatilag elindult egy modernizálás. Az új elnökséggel olyan döntéseket hoztunk meg, amelyek abba az irányba hatnak, hogy területi, tehát az elnökségből területi felelősöket jelölünk ki, akik az adott terület, például mondjuk a tapolcai térség területére felelősek, és ott megpróbálnak információt szolgáltatni a teljes tagság felé, és javaslatokat is megfogalmazni és begyűjteni. Másrészt munkacsoportok és projektfelelősöket alakítunk ki, illetve nevezünk ki szintén konkrét ügyek vagy folyamatok mellé. Ezzel gyakorlatilag struktúráljuk az Egyesület tevékenységét, és aktivizáljuk egyúttal magát a tagságot is. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, aki szeretne részt venni Miskolc turisztikájának újra gombolásában, vagy szeretne részt venni, vagy részesülni majd a felfejlődő turizmus hozadékából, akár a gazdasági hozadékából is.
0: Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és még egyszer gratulálok a kitüntetésedhez.
1: Nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy itt láttam.
0: Az elmúlt percekben Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével, Pro Urbe díjassal beszélgettünk. Most zenélünk, majd a Miskolcvárosi Gyermeknap programjait ismerhetik meg.

0: Gyermeknapi programokról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek, András, mivel várjátok a gyerekeket, és nem csak a gyerekeket?
1: Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Így van, színes programkavalkáddal várjuk 2026. május 31-én, azaz vasárnap a gyermekeket a Miskolci Népkertbe. Ugye a Miskolci Gyermeknap egésznapos ingyenes családi programokkal várja majd a gyerekeket és a szülőket. Tehát a gyereknap alkalmából egész nap kicsiknek szóló programokkal készülünk, lépten nyomon szórakoztató és vidám programok, kézműves foglalkozások, koncertek és sok más izgalmas program és játék várja majd a kicsiket. A gyereknapi rendezvény tökéletes hétvégi kapcsolódást ígér az egész család számára, tehát nem csak a gyerekeknek, hanem tényleg az egész családnak.
0: Melyik az a korosztály, akit leginkább megcéloztatok, tehát a gyerekek közül is?
1: Hát szerintem a gyerekek közül gyakorlatilag mindegyik korosztály meg van célozva, hiszen tényleg nagyon színes programpalettával várjuk őket. Inkább úgy válaszolnék erre a kérdésre, hogy a programok közül egyet-kettőt említenék. Tehát például délelőtt 10 órától rögtön akkor lesz a kezdés majd Pikpalagy koncertband, tehát ilyen zenés koncertes élményprogrammal kezdődik majd a nap. Ezután pedig egy bűvész show, egy bűvész bemutató fog következni. Ez is egyébként széles korosztályt érint és érdekel, mert tényleg a nagyobbakat is mindig érdekli a bűvészkedés, illetve az egészen kicsik, meg hát ők ugye esetleg, ha nagyobbak már néha rájönnek egy-egy trükkre, de azért a kicsik ők nekik mindegyik trükk érdekes, és ők mindegyiket ilyen ámulattal nézik, úgyhogy a bűvész mutatványos témák azok mindig nagyon közkedveltek. Ugye ezt követően lesz azért tánc is a nap folyamán, de a táncé lesz a főszerep majd a későbbiekben, itt a Diósgyőri Jazz Táncklub és a Ködmön Formációs Tánc Együttes fogja majd átvenni a porondot, és hát ilyen táncos programok is lesznek, úgyhogy zenés, táncos, bűvész témával kezdünk. Ebéd után viszont, és talán ez, ami egy kicsit a gyerekek közül is az idősebb korosztályt érinti majd, itt ebéd után freestyle, foci show és BMX flatland bemutató várja majd a gyerekeket. Na ez már egy inkább olyan, ami talán a kicsit nagyobb gyerekeket, úgy mondanak, a nagyobb gyerekeket várja. Ezek is nagyon érdekes témák, ugye a foci az örök klasszikus, és a BMX is teljesen, úgyhogy hát én is gyerekként imádtam volt BMX-em, és hát ez nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy amikor ilyen bemutatót lát az ember, akkor azt mindig így csak így ámul és bámul. Nagyon érdekes lesz, és nagyon izgalmas lesz, illetve lesznek a kistokai kutyasuli növendékei is kijönnek majd, ugye ami megint csak ugye simogatás, meg tényleg ugye kutyusok, minden, úgyhogy az megint csak egy széles korosztályt érint még a gyerekek közül is természetesen, meg hát olyankor a szülők is azért. A cukiságoknak mindenki örül tényleg, akár hány évesek vagyunk, úgyhogy ez is egy nagyon aranyos dolog lesz. Illetve kicsit később majd ugye különlegességekkel készül például a Csiribiri Együttes és a Tűzfészek Társulat is, gólyalábas témában, úgyhogy az is egy nagyon érdekes program elem, és késő délután pedig ilyen közös mozgás, ilyen aktív közös mozgás programok lesznek, például ez a nagyon közkedvelt, ez egyébként az egészség napon is, és már több rendezvényen volt már, és láttuk, és nagyon közkedvelt program, ez a Mamin Baba hordozós latin fitness. Úgyhogy ilyen is lesz az nap, és a napot pedig majd az Oszi Cica interaktív gyerekműsora és a Csigabiga óriás buborék show zárja, úgyhogy tényleg nagyon széles körül lesz a program. Ezek ugye azok a programok voltak, amelyek így majd sorrendben ugye következnek reggel, napközben meg délután este felé, és emellett ugye egész nap lesznek még mindenféle kézműves foglalkozások és egyéb mindenféle például aszfaltrajzverseny, cirkuszi játszó ház, akkor a mini rollerpálya lesz például, a roller is ugye most egy nagyon-nagyon közkedvelt eszköz, egy ilyen hát jármű eszköz, de nagyon szeretik, tehát a kicsik is, nagyok is, és pont a héten volt ugye a kihívás napja, és ott is volt ugye roller bemutató, illetve ki is lehetett próbálni a rollereket, és hát láttam, hogy némelyik gyerek úgy megy a rollerrel, hogy rendesen így megirigyeltem, biztos, hogy nem tudnék, úgyhogy nagyon közkedvelt a roller téma. téma is. Ugye minirollerpálya is lesz, egzotikus állatok, mászófal, óriás dzsenga, célbadobós ügyességi játékok, arcfestés, ezt például a kicsik nagyon szeretik, főleg a lányok ugye nagyon szeretik, amikor ilyen mindenféle állatmaszkokat rajzolnak, festenek arcra. Egyébként nyilván láttam már olyat is, fiúk is kedvelik, egy tigrist, oroszlánt esetleg, ugye a lányok valami kis cukibat, a kislányok ugye cicát, vagy valami ilyen kis unikorn is, akár ilyen dolgokat. Nagyon aranyos dolgok tudnak ebből is kijönni. Az arcfestés témából ugye kézműves foglalkozás, ezt már említettem, illetve ugrálóvár, na ez megint egy nagy Jolly Joker, ugye az ugrálóvár az megint csak egy olyan téma, amit mindenki nagyon szeret, illetve mindenféle interaktív játékok, íjászat, lézerharc, ezek ugye egy kicsit megint csak a nagyobb gyerekek, akik ugye meg vannak ezzel célozva, mert ezek már egy kicsit ilyen komolyabb témák, de nagyon izgalmas, nagyon élvezetes dolog ez is, úgyhogy akkor van buborék foci, az például egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és azt is láttam már máskor is, meg korábbi években is nagyon szeretik. Még a rollerezésnél és a BMX vagy a kerékpár témánál még mindenképpen el kell azt mondani, hogy ilyenkor ugye akik segítők, szervezők, akik kijönnek és tartják ezeket a show-kat vagy ezeket a bemutatókat, ők mindenféleképpen több üzenetet is hordoz nekik az előadásuk, ugye? Egyrészt azt, hogy ez mennyire élvezetes és mennyire játékos és mennyire jó dolog ez, a mozgás az egyik része, a másik része pedig az, hogy azért itt felelősségteljesen és biztonságosan kell közlekedni, és már tényleg kicsi korban, vagy nagyon fiatal korban megtanítják a gyermekeknek, hogy amikor ezekkel az eszközökkel fognak a későbbiekben ugye a közlekedésben részt venni, akkor figyeljenek oda, mi ezeknek az eszközöknek a helyes használata, tényleg mi az, ami a baleset megelőzési célt szolgálja, tehát nagyon-nagyon fontos, ugye például a sisak. Most is, hogy voltunk a kihívás napján, és volt a roller oktatás, illetve ugye a rolleres bemutató, itt is mindenkire rátették a sisakot, kötelező, elmondták, kihangsúlyozták, egyéb védő felszerelések, úgyhogy nagyon-nagyon fontos a közlekedés biztonság, ami a másik ilyen üzenet, ugye amit hordoz mind a kerékpár, mind pedig a roller bemutató és oktatás, úgyhogy nem csak maga a kerékpározás van, vagy a rollerezés, hanem tényleg van hozzá egy ilyen oktatás is. Úgyhogy tényleg rengeteg színes programmal várjuk, tényleg azért jó az egész család jöjjön ki, legyünk tényleg minél többen. Programokon való részvétel ingyenes, ezt hangsúlyozzuk, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel látunk. Május 31-én vasárnap a Miskolci Népkertben.
0: A hely adó adottságairól beszéljünk még, aki esetleg nem ismerné, vagy nem miskolci lenne, rengeteg helyetek lesz erre.
1: Így van, a Miskolci Népkert egy nagyon szép környezetben ugye található, illetve maga a népkert is szépen ki van építve, ugye meg van újulva a legtöbb helyen természetesen. Szép zöld az egész, nagyon jó a hangulat, jó a levegő, ugye azért úgy van körülvéve a házakkal is, illetve az utca is, hogy ez bentre a népkertbe, amikor ott van a népkert szívében az ember, azt úgy nem érezni, hogy körülötte egyébként van egy egész város konkrétan, úgyhogy gyakorlatilag azt majd, hogy nem mondhatnám úgy is, hogy teljesen a forgalomtól, a forgalom zajától elizolálva érzi magát ott az ember, tehát ott aztán biztos nem arra fognak gondolni se a gyerekek, se a szülők, hogy itt autók jönnek, mennek körülöttünk, mert ugye a népkertben tényleg ott a nyugalom, a madárcsicsergés, a zöld vezet, úgyhogy ott az egy nagyon-nagyon jó helyszín erre, és tényleg, mivel nagy terület, ezért tényleg mindenre lesz kényelmesen hely. Nem leszünk össze zsúfolódva, az biztos, hogy nem lesz ilyen zsúfolt a helyszín, hanem mindenkinek mindenre lesz helye bőven.
0: Állatokkal, kisállatokkal is találkozhat, aki kilátogat.
1: Így van, kisállatok is lesznek többféle, illetve egzotikus állatok is lesznek, illetve mindenféle kisállat, lehet őket majd simogatni is. Ez szintén nagyon jó dolog, mivel nem minden gyermek, vagy nem minden család engedheti meg magának, hogy házi kis kedvence legyen, akár helyszűke miatt, akár milyen más indokok miatt. Ugyanakkor nagyon jó, mert itt találkozhatnak a gyerekek tényleg mindenféle állattal, simogathatják, és ezek tényleg olyan cuki dolgok. Ennek mindenképpen nagyon fognak örülni a gyerekek.
0: Hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a programokról, vagy aki nem jegyzetelt, az hol nézheti meg, hogy mi minden vár rá, ha kilátogat erre a rendezvényre?
1: A Miskolci Gyermeknap programjairól bővebben a város honlapján

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 3/4 órában, előbb Bíró Tiborral, Miskolcváros Proúrbe díjasával, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével, majd dr. Miklós Andrással, Miskolcváros sajtószóvivőjével beszélgettünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június 2-án és 3-án tartotta nyári rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően az MKPK budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael Wallace Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa is. Az ülésen személyesen is tájékoztatta arról a püspököket, hogy 14. Leó pápa új feladattal bízta meg, Argentína nunciusa lesz. A magyar püspökök megköszönték nuncius úr 4 éves magyarországi szolgálatát. Ezután örömmel köszöntötték Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érseket, aki betegségéből lábadozva tudott ismét bekapcsolódni az MKPK munkájába. A püspöki kar tagjainak Ad Limina apostolorum látogatása 14. Leó pápa külföldi útja miatt egy héttel az eredetileg tervezett időpont előtt november 3-a és 7-e között lesz majd Rómában. A látogatás keretében november 5-én 14. Leó pápa audiencián fogadja a magyar püspököket. Ezután személyi kérdésekben döntöttek, valamint a Magyarországon működő szerzetes rendekkel közös munkacsoport megalakulását kezdeményezik, melynek feladata, hogy működésüket, jogi és gazdasági ügyeiket tanácsadással segítse. Valamint támogatják, hogy minden egyházmegyében missziós referenst nevezzenek ki, illetve az állandó diakónusok kapcsán egy országosan egységes szabályzatot alakítanak ki. A püspökök ezután folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél kiegészítését, mely szólni fog nemzetünk lelki állapotáról, spirituális helyzetéről és arról, hogyan látjuk ezekből a helyzetekből a kiutat. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, melynek megnyitója a Szombathelyi Egyházmegyében lesz. Megszületett a teljes körű megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről, jelentette be a magyar miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában közölte, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ez megjelenik az unió felé vállalt cselekvési tervében is. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Ukrajna gyorsított csatlakozását azonban nem támogatják. A stratégiai együttműködés megújításáról állapodott meg Párizsban a magyar kormányfő és a francia elnök. A megegyezést még október 23-a előtt szeretnék aláírni. Magyar Péter a francia elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a megállapodás kiterjed az uniós, mezőgazdasági, kulturális és nukleáris együttműködésre. Felfüggesztik a devizahiteles pereket, de lehetővé teszik, hogy az adósok kérésére folytatni lehessen azokat. Az erre vonatkozó módosító javaslatot támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Mi Hazánkos Szabadi István azzal indokolta a módosítót, hogy az eljárások egységes felfüggesztése ismételten nehéz helyzetbe hozhatná az adósok nagy részét. Benyújtotta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza egyik képviselője. Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese, az indoklásban a többi között azt írja, a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A Fidesz továbbra is tiltakozik a szervezet felszámolása ellen. Június 2. felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter közösségi oldalán azt írta, a minisztérium a partnerként tekint az önkormányzatokra. Eközben bejelentették, hogy Szita Károlyt Cserpalkovics András székesfehérvári polgármester váltja a Megyei Jogú Városok Szövetségének élén. Az uniós pénzekből legalább 35 új Intercity motorvonatot tud beszerezni a MÁV, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid azt írta, A terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, északkeleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar alakulhat ki. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, erős lökések az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a labdarúgás utánpótlásról és képzéséről lesz szó. A DVTK az óvodákban is keresi a tehetséges fiúkat és lányokat, de a tehetség önmagában kevés. Erről fogunk beszélgetni Zabos Attillával, a DVTK régiós koordinátorával. De kiderül az is, hogy egyes korosztályokban hogyan zajlik az edzés, milyen készségek és képességek, akár fizikai adottságok kellenek a labdarúgáshoz. Az infrastruktúrális adottságokról, az akadémia szellemiségéről, csapatszellemről és kitartásról is hallhat, aki velünk tart. Egy rövid zene után kezdünk is.

0: Zabos Attilát, a DVTK régiós koordinátorát köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is.
0: Nagyon érdekes munkád van. Mesélj arról, hogy mi mindennel foglalkozol, tehetséget kutatsz, ugye?
1: Igen, többek között ez is a feladatom, és ami a fő tevékenységemet illeti, az a régió, a DVTK partner egyesületeinek a kapcsolattartása, velük való kapcsolattartás, az általunk elkészített szakmai program, ott ugye megkapták, és ezzel kapcsolatos segítségnyújtás, hogy az általunk képviselt filozófiát, szakmai programot minél jobban be tudják építeni a saját életükbe, a saját munkájukba, és ebben próbálok nekik segítséget nyújtani. Ugye három kiemelt partner egyesületünk van, ez az Eger, a Sajóvölgye Focisuli és a Salgótarján, mind a mellett a régióban még van ezen kívül 10 kisebb egyesület, akikhez kiárok, és segítem a mindennapjaikat, és természetesen ezen kívül figyelem azokat a srácokat, akik most vagy a jövőben akadémiai szintre léphetnek, úgyhogy elég sokrétű a munkám, elég nagy felelősséggel is jár, mert szeretnénk azokat a gyerekeket kiválasztani, akik a valamikor majd a DVTK felnőtt csapatában is szerephez juthatnak, pályára léphetnek, úgyhogy elég érdekes és felelősségteljes munkát végzek.
0: Egész országban keresitek a tehetséges gyerekeket?
1: Tulajdonképpen igen, de próbáljuk a régió gyerekeit figyelni leginkább, de természetesen nyitott szemmel járunk. Főleg egyébként ugye Budapestig megyünk, és az ország déli részéről is vannak gyerekek, akik csatlakoznak hozzánk, úgyhogy eléggé nagy területet fedünk le ezzel kapcsolatban, de a fő prioritása a játékosok megfigyelése, a tehetségek kiválasztása, az inkább a régió, a megye, és inkább a szomszédos megyékre korlátozódik.
0: Óvodákba is jártok. A következő kérdésem, hogy hány éves kortól látható a tehetség? Tehát akkor már ilyen 4-5 éves korban ez megmutatkozik?
1: Abszolút, de itt még futballról kevésbé beszélhetünk. Inkább azokat figyeljük az óvodás gyerekeknél, hogy milyen az aktivitásuk, a koordinációjuk, mennyire aktívak egy ilyen, igazából edzésnek még nem mondanám, foglalkozásokon, mert a labdarúgást azt majd később fogják elsajátítani, de hogy mennyire érdekli a labda, mennyire állítja meg mondjuk lábbal és nem kézzel. Tehát ezeket az apró dolgokat figyeljük, és amikor van egy ilyen óvis nagy kiválasztunk, mondjuk több is van egy évben, akkor kint vannak a szakembereink, kint vannak a korosztályos edzőink, úgyhogy ilyenkor az egész akadémia megmozdul, és figyeljük a fiúkat, lányokat, hogy mennyire érdekli őket egyáltalán a labda, mennyire aktívak egy ilyenen, és akkor jelezzük az óvoda felé, a szülők felé, és utána egy ilyen szűrőn átesnek a gyerekek, és aztán egy ilyen ovis fesztivált rendezünk a már úgymond megszűrt gyerekeknek, és onnan pedig be lehet jutni akár az akadémiára is, tulajdonképpen a preakadémiának hívjuk, az akadémia előszobája, de már lehet látni 4-5 évesen is, hogy ki az, akiben a labda szeretete megjelenik, aktív, fut, tehát mindent elkövet annak érdekében, hogy nyerni akarjon, mert a gyerekek nyerni szeretnek, versenyezni szeretnek, úgyhogy ezek az alkalmak kiválóak arra, hogy megszűrjük a gyerekeket. Itt ezeken a rendezvényeken 200-300 gyerek is megfordul, úgyhogy van merítési lehetőségünk, hogy próbáljuk minél hatékonyabban kivenni azokat a gyerekeket, akiket érdekel a futball, későbbiekben futballisták szeretnének lenni.
0: Egy évben körülbelül hány gyermeket választotok ki erre a célra?
1: Most lesz egyébként június 12-én egy ilyen ovis fesztiválunk, ahova már a kiválasztott gyerekeket és a szüleiket fogjuk meghívni az akadémiára. Amíg a gyerekek fociznak egyet különböző állomásokon, addig a szülőknek bemutatjuk az akadémiát, elmondjuk, hogy nálunk hogy néz ki a rendszer, hogy van felépítve, milyen napokon vannak az edzések, hogy foglalkozunk a gyerekekkel. Úgyhogy egy kicsit a szülők is beleláthatnak a mindennapi életünkbe, és ezáltal egy picit közelebb hozzuk hozzájuk az akadémiát, és talán vonzóbb lehet számukra ez a választás.
0: mégis hány gyerekkel foglalkoztok egy-egy edzésen?
1: Igen, hát az általában egy ilyen 16-20 gyerek, az, akik edzésen vesznek részt, foglalkozáson vesznek részt. Tervezünk most 5 bázist Miskolcon belül, hogy a szülők életét is megkönnyítsük, ne kelljen mindig beutazni az akadémiára, hanem helyi kis műhelyeket fogunk létrehozni, mert tudjuk, hogy a szülőknek nagy terhet jelent olykor-olykor eljutni a DVTK akadémiára, és ezzel talán leveszünk egy olyan terhet a vállukról, ami logisztikában könnyebbséget jelenthet nekik.
0: Van erről statisztikátok, hogy melyik óvoda, iskola adta eddig a legtöbb sportolót nektek?
1: Igazából van statisztikánk, de különösebben nem az az érdekes, hanem az az érdekes, hogy mindig van gyerek, mindig van tehetséges gyerek, legyen az a legkisebb oviba is, úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy mindenhová jussunk. Egy gyerek sem maradhat ki, egy gyereket sem szeretnénk azért elveszteni, mert nem látjuk valamilyen okból kifolyólag, úgyhogy mindenhová jutunk, mindenhol ott van a szemünk. Ez egy tulajdonképpen a tömegesítésből kijövő tehetségek megtalálása az, ami fontos. Ugye, ahogy mondtam is, van gyereklétszám, ezekből kell kiválasztanunk azt a 50-60 gyereket, akikből később majd a korosztályos csapatainkat fel tudjuk építeni.
0: Beszéljünk erről a karrierről, amit elérhetnek nálatok a gyerekek, tehát hogyan is működik ez, például az első komolyabb meccs az mikor lesz, például mikor tanulnak meg a szabályokat, mikor kell megtanulni, vagy mikor tudják a futball szabályait például a gyerekek megtanulni?
1: Igen, hát a futball szabályait már fokozatosan elkezdjük tanítani nekik, a legkisebb korú gyerekektől, természetesen néznek meccseket ezek a srácok, lányok, úgyhogy a legtöbb gyerek azért már tisztában van a szabályokkal, de persze korosztályos szinten másképp játszanak, tehát U7-ben még csak 3-3 ellen kapus nélkül, U9-ben már 4+1-be játszanak, és így tovább növekszik a, ugye, hogy hanyan játszanak egy-egy mérkőzésen. U11-es korosztályig csak bozsik tornákon vesznek részt a gyerekek, vagy olyan tornákon, amiket vagy mi, vagy más egyesületek rendeznek, ezekre rendszeresen elutazunk, és U12-től indul bajnokság a gyerekeknek, ami még ugyan tabella nélküli, tehát U12 és U13-ban még nincs tabella, de versenyrendszerben játszanak a gyerekek, és U14-ben, amikor már fellépnek nagy pályára, mert ugye előtte még csak 3/4 pályán játszanak, amikor fellépnek nagy pályára U14-ben, ott már megjelenik a tabella, ott kezd élesedni a történet, ott már lassan megjelenik a teljesítménykényszer is, és ez ugye más terhet tesz a gyerekekre is, úgyhogy el kell kezdeniük megérni rá, el kell kezdeniük foglalkozni most már ezzel a részével is, úgyhogy szépen fel van építve ez a rendszer, úgy gondolom, hogy jól is működik, úgyhogy ebben szocializálódnak a gyerekek, és elindulnak a felnőtté válás útján.
0: Ez azt is jelenti a gyakorlatban, hogy van 7 évük körülbelül, hogyha a kezdetekben megtaláljátok őket, 7 éves kor körül, 7 évük aktív edzésre, ugye, amíg komolyabbra nem fordul a dolog.
1: Így van, tehát azért ez egy akadémia, tehát itt nagyon komoly feltételrendszernek kell megfelelni. Hál' Istennek az infrastruktúránk, a személyállományunk, a szakembereink, ezek teljes mértékben jól felkészült szakemberek, úgyhogy jó helyre kerülnek a gyerekek, nagyon jó képzést kapnak, és ahogy mondtad is, 7 év sok idő, természetesen van lemorzsolódás, aki elveszíti a kedvét, másfelé indul el, más sportágat választ, úgyhogy ezzel nincs különösebb baj, nekünk az a feladatunk, hogy megtartsuk ezeket a tehetségeinket, képezzük őket, és értéket teremtsünk a DVTK-nak és a társadalom részére.
0: Előfordul, hogy valaki csak 10-12 éves korában kerül a látókörötökbe?
1: Természetesen előfordul, mert vannak olyan grassroots egyesületek, körzetközpontok, tehetségközpontok, akik szintén partner egyesületeink, és ugyanúgy képzik a gyerekeket, ahogy mi. És előfordul, hogy egyébként akár a távolság miatt, vagy a szülőktől való elszakadás miatt csak később kerülnek be a rendszerünkbe, de ezzel sincs semmi baj, mert van olyan gyerekünk, aki csak U14-es korban alkalmas arra, hogy akadémiára lépjen, de van, aki U11-es, tehát a gyerekek különbözőek, valaki gyorsabban érik, valaki lassabban, úgyhogy meg kell találnunk azt a pontot, amikor a gyerek elér arra, hogy egy akadémiára beléphessen.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: stúdió vendégem Zabos Attila, a DVTK régiós koordinátora. Beszéljünk a nemek arányáról, gondolom több fiút kerestek inkább, nem?
1: Természetesen így van, tehát több fiú akar futballozni, mint lány, de meglepően sok lány is jelentkezik. Ezeken az ovis kiválasztókon egyébként sok ügyes lány is feltűnik. Korábban edzősködtem én is, és van olyan kislány, aki már a magyar utánpótlás válogatottig is eljutott, sőt olyan is van, aki külföldi szerződést kapott, úgyhogy a lányok előtt is nyitva az út. Vannak lány csapataink, ugye a felnőtt női csapatunk is a Szimfli Ligában játszik, és ugye ez a női első osztály. Úgyhogy a lányok előtt is nyitva az út, várjuk őket is nagy szeretettel, velük is ugyanolyan képzés zajlik, mint a fiúknál, úgyhogy a vegyes.
0: Említetted, hogy vannak társszervezetek, társ egyesületek, akikkel együtt dolgoztok. Az előfordul, hogy szülők keresnek meg, hogy tehetséges a gyermekem, nézzétek már meg?
1: Igen, kapunk e-mailben, telefonon is megkeresést szülőktől is. Nyilván itt az első körben nem azonnal hívjuk be őket az akadémiára, hanem mi megyünk el megnézni a helyi, a közegében, hogy milyen tehetséges, vagy milyen szintet képvisel, és ha úgy látjuk, hogy igen, akkor természetesen elhívjuk próbaedzésre, legyen, vagy heti egy-két edzésre, nézzük meg, hogy mégis mennyire illik bele az akadémiánkba. Hogyha igen, akkor nagy szeretettel fogadjuk, de partneregyesületeink ajánlására is szoktunk gyerekeket behívni. Vannak olyan srácok, akiket tudjuk, hogy majd később akadémiai szintre léphetnek, ezért hetente egy-két edzésre látogatják a korosztályos csapatainkat, ezáltal megismerik az akadémiánkat, megismerik azokat a gyerekeket, akik az ő korosztályában már itt vannak, és a későbbiekben könnyebb lehet akár a beilleszkedésük is. Nem lesz egy akkora törés nekik egy klubváltás, vagy a szülőktől való elszakadás, mint hogyha csak úgy kiemeljük őket, és azonnal átvesszük.
0: Mennyi időt kértek a gyermekek életéből, és a szülők, akár a szülők életéből egy héten mondjuk?
1: Hát ez a korosztálytól függő, a preakadémiás csapataink, tehát az U14-ig, tehát az U14-esek már négyeket edzenek, heti négy edzés plusz hétvégi elfoglaltság, tehát vagy szombat, vagy vasárnap. Az akadémiai csapataink azok is négyet, ötöt edzenek, attól függően, hogy mondjuk felkészülési időszak, versenyidőszakról beszélünk, plusz hétvégi mérkőzés. Ugye mondjuk egy bajnoki időszakban egy szombathelyi túra, vagy egy dunántúli túra az általában kétnapos, hogyha mondjuk egy délelőtti mérkőzés időpont van, tehát oda nem tudunk egy napra elmenni. Az azt jelenti, hogy a gyereknek tulajdonképpen a szombat-vasárnapját is igénybe veszi, úgyhogy ez nagy lemondással jár, de ha az utat nézzük, akkor mindenképp megéri, mert olyan élményekkel és olyan karrierúttal tudjuk őket egyengetni, ami a végén majd kifizetődik.
0: Van házi feladat is, vagy minden az edzéseken és az akadémián történik?
1: Van házi feladat is. Ugye az akadémián dolgozik videóelemző, erőléti edző, és olykor mondjuk egy mérkőzés felvételt a videóelemző kiküld egyénileg a játékosainknak, és olyan házi feladatot kapnak, hogy mondjuk egy klipből, amit a videóelemző összeállított, vegyék ki azt, hogy ő szerintük ez jó volt, hogyan lehetett volna például egy szituációt másképp megoldani. Tehát a gyerekeket ösztönözzük arra, hogy otthon is foglalkozzanak a labdarúgással, hogy fejlődjenek, hogy gondolkodjanak, ne csak várják a megoldást, hanem próbálják meg ők is kitalálni esetenként.
0: Sok minden elhangzott, de próbáljuk meg összegyűjteni, hogy mi mindent fejleszt a labdarúgás, tehát milyen készségeket, képességeket kapnak, vagy fejleszthetnek, hogyha hozzátok járnak.
1: Igazából én úgy gondolom, hogy mindent. Tehát van egy ilyen mondás, hogy a futball megtanít veszíteni, megtanít nyerni, tehát a futball igazából mindenre megtanít. Nem csak futballistákat, sportolókat szeretnénk nevelni, hanem nagyon jó embereket is, mert enélkül úgy gondolom, hogy nem lenne teljes, nem lenne egész a kép, úgyhogy elsősorban embereket nevelünk, másodszorban sportolókat, labdarúgókat nevelünk. Egy ilyen közösségben, csapatban dolgozni, egymásért küzdeni, Én úgy gondolom, hogy a labdarúgás az élet minden területére kihatással van, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre megtanít.
0: A szülő otthon elronthatja azt, amit ti felépítetek?
1: Igen, ez egy nehéz kérdés, mert sok szülő úgy érzi, hogy esetenként jobban tudja, mint az edző, hogy mit kellene csinálni. Én mindig azt mondom, hogyha egy szülő rábízza az akadémiára a gyermekét, akkor bízzon abban a szakemberben, abban az edzői gárdában vagy teamben, aki foglalkozik a gyerekekkel, bízza rájuk, és higgyen benne, hogy jól dolgoznak, hogy értik a munkájukat, hogy ki fogják hozni a gyerekből a maximumot, és én arra biztatnék minden szülőt, hogy biztassa a gyerekét, pozitív gondolatokat mondjon neki, és talán lehet egy ilyen saját ötletem is, a Kovalszkijéknek van egy olyan dalszövegük, hogy biztatni repülni. Én erre biztatnék minden szülőt, hogy biztassa, támogassa, legyen ott támaszként a gyereke mögött, és ez majd kifizetődik a végén, mert a gyerek hálás lesz, érzi a bizalmat maga mögött, a teljesítménye javulni fog, úgyhogy ezt szeretném kérni a szülőktől, hogy biztassák és támogassák a gyerekeket.
0: A tehetség önmagában kevés, tehát, mint említetted is, kitartás és sok minden kell hozzá. Mi minden kell hozzá a gyerek részéről?
1: Én úgy gondolom, hogy egyébként több minden szükséges ahhoz, hogy egy gyerek sikeres sportolóvá, labdarúgóvá váljon. Ami nagyon fontos, a tehetség. Nyilván ez elengedhetetlen. A másik a szorgalom, az elhivatottság, az akarnokság, az, hogy ő tűzön vizen át labdarúgó szeretne lenni, mert hiába van jó infrastruktúránk, edzői gárdánk, szakmai tudás, ha a gyerek nem akar labdarúgó lenni, akkor nem is lesz az. És amiről keveset beszélnek, az a szerencsefaktor, hogy elkerüljék a sérülések, olyan dolgok, ami meggátolhatják abban, hogy felnőtt korára egy váló labdarúgó legyen. Úgyhogy ez a három fő dolog szerintem, ami eldönti azt, hogy valakiből lesz-e labdarúgó vagy sem, de persze lehetnek itt még olyan tényezők, hogy inkább a tanulást választja, stb. Tehát az élet hozhat olyan dolgokat, olyan váratlan eseményeket, ami előre nem látható, de úgy gondolom ez a három fő olyan dolog van, ami eldöntheti, hogy labdarúgó lesz a gyerekben.
0: Ha már említetted a sérüléseket, beszéljünk erről, gondolom megtanítjátok rendesen esni is őket.
1: Természetesen minden edzésen minden gyakorolva van, így külön, hogy essen a gyerek. Ezt egyébként majd saját maga fogja megtapasztalni, hogy kell essen, de ha véletlenül megtörténik a sérülés, akkor nagyon, nagyon komoly és felkészült szakembereink állnak rendelkezésre az egészségügyi stábunkban, tehát fizioterapeuták, gyógytornászok foglalkoznak a gyerekekkel, plusz még mellé ugye a sérülésből visszatérésnél előfordulhat olyan mentális nehézség, mondjuk egy súlyos sérülés után, amikor szakemberre van szükség, hogy ezt hogy dolgozza föl, sportpszichológusok állnak rendelkezésünkre, akik pontosan tudják, hogy a gyerekek milyen traumán mennek át egy ilyen sérülésnél, és óriási segítségünkre van a sportpszichológia, mert gyorsabban át tudnak lendülni ezeken a sérüléseken, és hamarabb visszatérhetnek a pályára.

0: Beszéljünk az infrastruktúrális adottságokról, mi mindennel tudtok szolgálni a gyermekeknek a személyzeten túl, a humán erőforráson túl is.
1: Igen, hát a stadionon kívül, ahol szeretnénk, hogyha minél több borsodi vagy miskolci gyerekben mutatkozzon, ezen kívül van ugye 4 élőfüves pályánk, van 3 műfüves pályánk, van egy 60x40-es műfüves sátor, vagy csarnokunk is mellette, és ugye ott van az akadémiánk, ahol már kollégiumunk is van, tehát ott egy ilyen 40 főt két ágyas szobákban el tudunk helyezni. Nagyon jó kapcsolataink vannak az iskolákkal, a Diósgyőri gimnáziummal, de még több iskolával is kapcsolatban vagyunk, akikkel nagyon jó partneri viszonyt ápolunk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, konditerem van az akadémián, a kollégistáknak lehetősége van a konditermet használni, pingpongozni, xboxozni, tehát úgy gondolom, hogy minden feltétel adott, hogy aki a DVTK labdarúgó akadémiára kerül, és tényleg elhivatott a labdarúgás iránt, akkor minden feltétel adott ahhoz, hogy labdarúgó váljon belőle.
0: Közösséget is építetek, nagyon fontos a sport önmagában is, de egy ilyen szervezett edzés, mondjuk barátságok, akár életre szóló barátságok is kialakulnak. Ugye erre rendszeresen látsz példákat?
1: Abszolút így van, és amellett, hogy nagyon jó társas kapcsolatok alakulnak ki a gyerekek között, a szülők között, ugye ez egy ilyen mikro ökoszisztéma tulajdonképpen az akadémián belül is, de az edzéseket meg szoktuk törni egyébként csapatépítő programokkal, elmennek a gyerekek egy moziba, egy uszodába, egy szalonna sütésre, tehát próbáljuk azt, hogy ne, a monotonitást néha megtörni, mert az sem jó, hogyha ugyanazzal a mindennapjaik ugyanúgy telnek, ezért próbáljuk megtörni néha, és ebből egy feltöltődnek, és frissebben térnek vissza. Úgyhogy a közösségépítés rendkívül fontos, mert úgy gondolom, hogy egy ilyen szervezet, egy ilyen sportklub akkor tud sikeres lenni, hogyha közösséget is épít, és ez úgy gondolom, hogy ez nálunk abszolút megvalósul.
0: Beszéljünk a piszkos anyagiakról, mikortól lehet mondjuk keresni a focival, ha ilyen csúnya a kérdést tehetek fel.
1: Igen, tehát ez már felnőtt futball, tehát pénzt keresni egy játékos akkor fog, hogyha eljut a profi szerződésig, vagy hogyha nálunk nem kap profi szerződést valamilyen okból, akkor sok lehetősége van, akár más kluboknál, NB3-ban, megyeiben, NB2-ben más csapathoz elkerülni, ott már pénzt kereshetnek, úgyhogy a pénzkeresés ott már, amikor kilépünk a felnőtt futballba, ez már ott jelenik meg.
0: Mennyire van olyan szinten konkurencia a harc a többi klubban, hogy vadásszátok akár egymás gyerekeid, nem tudjátok esetleg, hogy a másik klubban játszik, de van ilyen fajta egymás konkurenciái vagytok?
1: Pontosan tudjuk, hogy melyik gyerek melyik klubban játszik, mert egyrészt szinte az összes klubbal a legkisebbtől kapcsolatban vagyunk. Ez nem jelent problémát, hogyha a DVTK egy játékost szeretne átigazolni, akkor nem gördítenek elé akadályt. Természetesen vannak olyan dolgok, hogy mondjuk U11-be szeretnénk behozni egy gyereket, vagy szeretnénk leigazolni, de látjuk, hogy a távolság miatt még nem hozzuk el a gyereket, mert annyi utazással járna, hogy kiégetnénk a gyereket, hogyha folyamatosan heti 4-szer, hogy 200 kilométert le kell utazzon. Ezért a gyereket folyamatosan monitorozzuk, figyeljük, hogy fejlődik, és amikor eljön az ideje U13-U14-es korban, akkor fogjuk leigazolni. Tehát a partner egyesületeink, azok az egyesületek, akikkel kapcsolatban vagyunk, nem gördítenek akadályt az elé, hogyha egy tehetséges gyereket szeretnénk elhozni, akkor ők azt visszatartsák, nem érdekük, mert ami a legeslegfontosabb, a gyerek az első.
0: Mit tanácsolsz a tehetséges gyerekeknek, akik még esetleg nem kerültek a látókörötökbe, hogy hogyan fejlesszék magukat, vagy mire figyeljenek?
1: Igen, ezt is el szoktam mondani, amikor partneregyesületekhez kilátogatok, és szoktam a gyerekekhez is egy pár szót mondani. Azt szoktam tanácsolni, hogy a saját kis műhelyükben, a saját kis klubjukban, vagy kisebb, vagy nagyobb klubjukban ugyanolyan elánnal, ugyanolyan akarattal és szorgalommal végezzék a dolgukat, mert ott azokban az egyesületekben is jó munka zajlik, nekünk ott van a szemünk mindenhol, és hogyha valakibe azt látjuk, hogy a tehetsége, szorgalma az emberi jellemei alapján be tud kerülni hozzánk, azt mi észre fogjuk venni, de végezzék a dolgokat szorgalmasan, becsülettel és kellő alázattal, mert az előbb-utóbb meg fog térülni, a munka mindig meghozza a gyümölcsét, és erre szoktam őket biztatni, hogy tessék, csinálják, mert van kifutása, van lehetőség, és mi ezt észre fogjuk venni.
0: Ez egy csapatsport, tehát nagyon fontos az alkalmazkodási készség, vagy akár a csapatban gondolkodás és játék is, ugye?
1: Abszolút így van, de úgy gondolom, hogy az egyéniségüket azt bele kell vigyék a csapatjátékba. Nem szeretnénk kiölni egy gyerekből sem azt az egyéni kvalitást, vagy gondolkodásmódot, vagy azt a fajta kreativitást, ami náluk ez megjelenik, viszont nyilván egy csapatért kell küzdeni, egyik játékos sem lehet fontosabb, mint a csapat, de ezt az edzőink nagyon jó pszichológiával kontrollálják, amikor észreveszik, hogy egy-egy játékost kicsit meg kell nyesegetni, úgymond az egóját, akkor azt nagyon ügyesen, szépen végrehajtják, úgyhogy nagyon jó csapategység van minden korosztályunknál, de ugyanúgy annak ellenére, hogy ez megvan, az egyéniségek érvényesülnek.
0: Más a lányoknál a karrier lehetőség, mint a fiúknál? Tehát az a kép, ami mondjuk előttük van motivációként, hogy mi mindent lehet és tudhatnak elérni?
1: Azt gondolom, hogy ma már nincs így. Tehát most már a lányoknak is ugyanolyan karrier lehetőségük van, mint a fiúknak. Teljesen ugyanazok a feltételek megadatnak nekik is. Ugyanúgy a profi futballig eljuthatnak, ahogy már korábban említettem, a felnőtt csapatunk, vagy akár a nemzeti válogatottig, vagy akár külföldi szerződésig, úgyhogy a lányok teljesen ugyanazt a feltételt kapják, mint a fiúk. Én úgy gondolom, hogy már semmilyen különbség nincs között.
0: Mennyi időre köttök szerződést, amikor felnőnek ezek a tehetségek, tehát hogy mennyi ideig várjátok el, úgymond, hogy a klubhoz tartozzon?
1: Ugye gyerekekkel nincs szerződés, itt szerződés kötés már akkor van, amikor ugye a felnőtt futballba lépnek, úgyhogy, és hogy ott hány éves szerződést kötnek, ezt a DVTK sportigazgatója vezetése dönti el.
0: Ez egyénileg
1: személyre szabott történet, igen.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Zabos Attillával, a DVTK régiós koordinátorával.
1: Említetted, hogy te is voltál edző. Mi volt a legszebb része, vagy a legnagyobb kihívása is akár ennek a részének a munkádnak?
2: Hát igen, én végigjártam az edzői ranglétrát, de csak utánpótlás téren, tehát dolgoztam U7-esekkel is, U19-esekkel is, és közte is szinte minden korosztállyal. A legkisebbekkel a legnehezebb egyébként, az ovisokkal, mert ugye nekik még a figyelmük az szétszórt, tehát életkori sajátosság, hogy nem lehet tőlük elvárni, hogy tudom én, egy órán keresztül is koncentráljanak, mert a gyereket a bordásfalról, vagy épp a mászókötérről kell leszedni percenként, tehát az tulajdonképpen nem is edzés, hanem egy foglalkozás, egy játék megszerettetés, egy sportákhoz kötés jelent, még a legkisebbeknél. Nyilván, ahogy megyünk fölfelé, egyre változik az, hogy mit várunk el a gyerekektől, ott már változik a koncentrációja, ott már egyre. Ugye kicsiknél még én is a labda című történet van, ugye ő még nem várjuk el, hogy passzoljon, mert egyáltalán életkori sajátosság, hogy ő nem fog passzolni, mert az övé a labda, kész, azt ő nem adja oda senkinek. Utána jelenik már meg az, hogy én és a társam, tehát már egy társat már úgy nagyjából bevesz a játékba, és utána én is a társaim következik, és ez szép lassan, ez ugye biológia, ez életkori sajátosság, hogy a gyerek a kognitív képességei szerint mennyire érik, és ahogy szépen nőnek, úgy válik ez majd csapatsportá, de a legkisebbeknél hiába futballról beszélünk, tulajdonképpen még egyéni gondolkodás van, de ez így van rendjén, úgyhogy így foglalkozunk a gyerekekkel, így foglalkoztam én is a gyerekekkel. Nagyon sok mindenre megtanított, a mai munkámban is nagyon sok mindent tudok ebből meríteni, úgyhogy ez egy szép hivatás, egy szép vállalás. Ezt korábban beszéltük, hogy ugye embereket is nevelünk, sportolókat, labdarúgókat nevelünk, úgyhogy ez egy nagyon jó munka, egy értékteremtő munka.
1: Egy órásak az edzések? Mennyi ideig tart egy-egy edzés? Meg mondjuk el, hogy hogyan is néz ki korosztályonként, említetted a kicsiket.
2: Igen, a kicsiknél, ahogy mondtam, ott még csak játékos foglalkozások vannak, a játék megszerettetése, sok labdaérintéssel. Az ovisoknál nem tudsz egy ilyen 40-50 percnél hosszabbat tartani, mert a gyerek nem tud tovább koncentrálni. Ahogy nőnek, úgy nő az edzés időtartama is, de általában azt mondanám, hogy egy U12-U13-tól már azért másfél órás edzések vannak. Az akadémián periodizáció szerint dolgoznak, amit a szakmai igazgató állít össze, melyik napon milyen feladatokkal kell a gyerekeknek megbirkózni. Ezt a vezetőedzők a sportigazgatóval, a szakmai igazgatóval együtt állítják össze, úgyhogy ez elég sokrétű, kidolgozott program alapján dolgoznak, úgyhogy a játék minden elemét átveszik, folyamatosan gyakorolják, hogy majd amikor eljön a színházi előadás, a mérkőzés, akkor ott fogják tudni ezeket alkalmazni.
1: Mikortól vannak az első akár más klubokkal megmérettetések? Tehát hány éves korban? 11? Ez az U11?
2: Nem, tehát már Bozsik tornákon is ugye sok egyesületekből jönnek össze a gyerekek, és akkor ez úgy néz ki, hogy ez fesztivál szerint, mint egy labdarúgó fesztivál, ott összekeverik a gyerekeket, ugye 3-3 ellenkező irányba fognak, hogy minden gyerekkel találkozzon, ugyanez még már U9-ben is, ugye ott már 4+1-ben megmérettetnek, tehát a versengés az már a legkisebb korosztálytól elindul, mert a gyerek mit szeret nyerni, szeret gólt lőni, szeret cselezni, szeret a kapus nagyokat szeret védeni, úgyhogy a legkisebbektől indul a versengés, és ebben ülnek fel, úgyhogy itt már az U7-es korosztálytól, U6-os korosztálytól már a versengés az megjelenik.
1: Az, hogy milyen posztra kerül egy gyerek, ez tőletek függ, vagy a gyerektől, már mint hogy a gyerek akaratától?
2: Nem, hát azért szép lassan kialakul az, hogy melyik gyerek milyen poszton érzi jól magát, vagy melyik poszton tud a legjobb teljesítményt nyújtani. De ez elég hosszú folyamat, tehát mi még U11-es, U12-es, U13-as korosztályban is több poszton játszatjuk a gyerekeket, pontosan azért, hogy komplex játékosokat kapjunk. Tehát minden pozícióban érezze magát otthonosan, tudja, hogy melyik pozícióban mit kell játszani, majd persze kialakul az, hogy mondjuk én jobb hátvéd leszek, vagy balszélső leszek, vagy középső támadó leszek, de addig próbáljuk a gyerekekkel minden posztot megtanítani, hogy komplex játékosokat kapjunk. Majd nyilván utána már kialakul, hogy nagy valószínűséggel ki melyik poszton lesz a legjobb, de mi úgy csináljuk, hogy U13-ig varjáljuk a gyerekeket posztok szerint, és amikor nagy pályára fellépés eljön U14-ben, ott már várhatóan kiderül, hogy ki melyik poszton tudja a legjobb teljesítményt nyújtani, és valószínűleg neki az lesz a végleges posztja.
1: Az, hogy balkezes, ballábas valaki, ez mennyire számít mondjuk?
2: Hát az, hogy balkezes, az nagyjából semmit, de az, hogy ballábas vagy jobblábas, az nyilván számít, mert a pályán úgy helyezzük el a gyerekeket általában, hogy az neki komfortos legyen, vagy ahol a legjobb teljesítményt tudja nyújtani. De ez nem jelenti azt, hogyha valaki ballábas csak a bal oldalon fog játszani, előfordul, hogy az edző az jobb oldalra teszi, mert ott még jobban érzi magát, úgyhogy számít természetesen, de igazából nem dönt el dolgokat.
1: A futás gyorsaság is gondolom egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire tud gyorsan futni egy gyermek. Amikor nézitek fel, méritek, ez egy nagyon fontos szempont lehet.
2: Abszolút nagyon fontos. Minden gyerekről pontos méréssel rendelkezünk. Ugye szoktunk mérni 5-10-20-30 métereket, ugye ez fotocellás mérések, és egy ilyen agility tesztet is elvégzünk, 0-5-0, tehát hogy mennyire gyorsan fordul mind a két lába felé. Úgyhogy ezeket a gyerekeket fél évente többször is mérjük, hogy fejlődnek, gyorsaságuk, robbanékonyságuk, milyen magasak lesznek például, milyen testzsír százalékkal rendelkeznek, esetleg ebbe kell-e valamit alakítanunk. Tehát komplexen foglalkozunk a gyerekekkel, nem csak azt nézzük, hogy ki mennyire tud focizni, mennyire előerősed, hanem egy olyan komplex képet szeretünk tudni a gyerekekről, hogy melyik a fejlesztendő területe, melyben erős, mihez kell még energiát beleraknunk ahhoz, hogy még jobb teljesítményt tudjunk kihozni belőle. Úgyhogy komplexen látjuk a gyerekeket, és ez alapján fejlesztjük.
1: A testi adottságok vannak olyan tipikusan testi adottságok, például az alacsony méret a futásnál lehet, hogy hasznos lehet, ugye? Tehát, hogy mik azok a testi adottságok, amiből már jó építkezni?
2: Hát igen, tehát azért megvannak azok a fizikális adottságok, amik eldönthetnek posztot. Például, mert egy alacsonyabb gyerek valószínűleg nem lesz belső védő. De például nagyon jó irányító játékos lehet. Egy nagyon jó fürge, hosszú végtagokkal rendelkező gyerek, jó sebességgel, nagy valószínűséggel szélsőt fog játszani. De ezek általánosítások. Tehát a gyerekből tehát lehet, hogy jobb szélsőt játszott U11-ig, de aztán kiderül, hogy ahogy érik, nagyszerű belső védő lesz belőle. Tehát ezt még az elején nem tudjuk megmondani, van egy elképzelés róla, de az élet az nagy rendező, és még bármi lehet, a gyerek bármelyik poszton játszhat, nincsenek kőbevésve dolgok, de ott a nagy pályára kerülésnél, ahogy korábban beszéltünk róla, ott már kialakulnak. Ennyi.
1: Felszerelést adtok nekik, ugye?
2: A gyerekeknek? Igen, minden gyereket.
1: Hány éves kortól szerelitek fel a gyerekeket?
2: A legkisebb kortól. Edzésfelszerelést azt biztosítunk a gyerekeknek, tehát minden csapatunk egyforma szerelésbe fut ki az edzésre, mint ahogy a mérkőzésre is. Ez teljesen alap dolog.
1: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink, vagy akár egy tehetséges gyermekkel rendelkező szülő hol keresett titeket?
2: Egy központi e-mail címre tudnak nekünk írni, az infokuk az dvtk.eu e-mail címre bárki küldhet nekünk e-mailt, és erre majd a kollégáink majd válaszolnak.
1: Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Vendégünk volt Zabos Attila, a DVTK régiós koordinátora. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
0: Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége idén is hív minden magyar közösséget a

Kárpát-medencében is azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért. És szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Intézményvezetők kinevezéséről is döntött, a magyarországi szerzetesrendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári ülésén, közölte az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelő Intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér, ferences szerzetest a Mátra-Verebély Szentkút Nemzeti Kegyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete továbbá támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról is. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon. A 16,4 milliárd euró mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Németh Vilmos szerdán a közösségi oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát a leendő fejlesztésekről. Ismertetése szerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az egyablakos szociális ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni, más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot is. Kiírják a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, szerdán egyeztetett a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökével, Vernig Róberttel és két alelnökével, Slezák Adriennel és Szekeres Györggyel, akikkel áttekintették a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátriai ellátás jelenlegi helyzetét. Mint fogalmazott, biztosítottam a szakma képviselőit arról, hogy őszinte és nyílt párbeszédre számítunk, tárják fel a hibákat, beszéljünk azokról és mutassák be a jó gyakorlatokat is. Csak így lehet valódi szakmai alapokon nyugvó változást elérni, tette hozzá Hegedűs Zsolt. A nemzeti szuverenitás védelemről szóló törvény eltörlését Brüsszel rendelte meg, értékelte a szuverenitásvédelmi hivatal elnöke. Lánci Tamás azt írta, hogy az Európai Bizottság szándéka a kezdetektől nyilvánvaló, már elfogadása előtt támadták, később pedig kötelezettségszegési eljárást is indítottak a szuverenitásvédelmi törvény ellen. Szerinte valójában nem a szuverenitásvédelmi hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással. A hivatal a kezdetektől útjában áll mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Lánci Tamás úgy fogalmazott, egy állami szerv ugyan megszüntethető, de a szuverenitás eszményét és az önrendelkezés iránti vágyat soha nem lehet kitörölni a magyar patrióták szívéből. Ezért mindig lesznek olyanok, akik nem lemondani akarnak a szuverenitásról, hanem küzdenek érte. Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese, a Törvényalkotási Bizottság alelnöke kedden késő este nyújtotta be az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. Végül az időjárásról, nyugat felől csökken a csapadékhajlam és a felhőzet is. Ott már alapvetően napos csapadékmentes időre lehet számítani. A keleti északkeleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Ökumenikus szertartás keretében tartottak kápolna szentelést május 1-én a Csorna melletti Farádon. A kápolna felszentelése előtt műsorunknak interjút adott dr. Németh Ferenc, korábbi farádi iskolaigazgató, főiskolai docens, nemzetközi borbíró, a kápolna megálmodója, létrehozója, és dr. Borbé Károly festőművész, a győri grafikai műhely alapító tagja, Apáczai Csere János díjas művésztanár. Most a velük Farádon rögzített beszélgetést hallják, kedves hallgatóink. Németh Ferenc miért érezte szükségét, hogy itt a háza melletti gyönyörű parkban kápolnát emeljen a farádiaknak, és mindazoknak, akik erre járnak, hogy megpihenjenek, imádkozzanak ebbe a csodálatos környezetben?
2: Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem a rádió minden hallgatóját. Válaszként egy élményemet osztanám meg önökkel. Egy alkalommal a Velencei tó partján horgáztam. A víz, mint mindig általában, egy kicsit fodrozódott, enyhe szellő, fújdogált, simogatta az arcom. Jól éreztem magam. Tekintetem a távolba révett, előttem két hattyú úszkált, csendesen, s közben a botok szerelését végeztem, észre se vettem, hogy a szél elállt. A víztükör kisimult, és abban a pillanatban valami megérintett. Már nem csak a szememmel láttam a tavat, az egész lelkem kinyílt, úgy éreztem, hogy a teremtő a közelemben van. Valami megváltozott. Egy rövid, mégis mindent átható pillanatban egyesültem a természettel, azzal a természettel, amelyben élek, de nem mindig veszem észre a csodát. És ez a csoda, amelynek magam is része voltam, az egész napomat betöltötte. Boldog voltam. Úgy éreztem, megérkeztem. Megérintett a teremtő jelenléte, ahol a végtelen a végessel találkozott. Igaz, ez a csend, ez a kisimult víztükör nem tartott sokáig. A szél újra megmozdult, a pillanat elillant, de maradt utána valami. Egy megmagyarázhatatlan, mély öröm és egy vágyódás, amely egész nap elkísért. Vágyódtam arra az érzésre, ami akkor, abban a csendes pillanatban megkapott és brabulejtett. Sokat gondolkodtam, és felmerült bennem a kérdés, hogyan találhatnék egyre gyakrabban ezekre a pillanatokra. Hogyan élhetném meg egyre tudatosabban a teremtővel való kapcsolatot. Talán úgy, hogy teret adok neki, egyrészt egy szentélyt, másrészt egy lelket, amelyben az érzések a szentélybe lépve ugyanúgy kisimulhatnak, mint a víztükör, amit annak idején megértem. Így született a kápolna gondolata. A teremtővel való találkozás és egyesülés lehetőségét kínálja egy olyan térben, amely segít az elcsendesedésben, az elmélyülésben, a befelé fordulásban. A kápolna, amit megépítettem, ebből az indítatásból született, amelyhez aztán sok más egyéb érzés is társult.
1: Borbé Károly, Ravaszdon élő festőművész, akinek bizonyára a kedves rádióhallgatók már kiállításait is látták Győrben, Budapesten, vagy szerte az országban. Engedje meg, hogy megkérdezzem, miért nagy dolog, hogy kápolna szentelésen vehetünk részt itt Farádon?
3: A kápolna egy megszentelt hely, és a keresztény embernek az természetes szükséglete, hogy számára ki legyen jelölve a világ közepe. És a keresztény léleknek a világ közepe, az például lehet egy kápolna, annak a szentélye. Ez azért is izgalmas kérdés, mert hogy nem csak a kereszt, mint szimbólum segít minket eligazodni a világban, hanem ezek a terek. Gondolom, hogy ez valami nagyon mély ősi hitünk, mert talán még az ősi magyaroknak a sátra is egy ilyen szimbolikus tér volt, ami nem csak lakótér, hanem annak a középpontja, vagy a tetején a luk, amin kiment a füst, ami az egy ilyen kis égre nyíló ablakként is elképzelhető. És nekem egy ilyen kápolna, hogyha megjelenik bárhol, akkor az egy ilyen menedék, ismétlem a világ közepe, szimbolikusan.
2: A kápolna, amit megépítettem, nem csupán egy épített tér, hanem egy szimbólum. Szimbóluma a hitnek, a magyarságnak, és egy találkozási pont, egy hely, ahol lehetőség nyílik az elmélyülésre, meditációra és a lelki gyakorlatok végzésére. A kápolna a belső oldódás tere is, az erőteremtés forrása és a megbocsátás csendes szinte. Jelképe hitünknek, a kereszténység megtartó erejének, ugyanakkor kifejezi vallási és nemzeti összetartozásunkat. Egy hely, ahol a múlt tisztelete, a jelen békéje és a belső elcsendesedés egymásra talál.
1: A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy Borbély Károly festőművész nem csak kápolna táblaképeket festett, de a Fertőszéplaki templom stációit is. Beszéljünk először a kápolnákról, a táblaképekről.
3: Volt már ilyen feladatom, amikor egy kis kápolnát kellett kidíszíteni, ablakait megfesteni, aztán egy nagyon szép faragott keresztet festettem meg. Maga a kereszt úgy volt megfaragva, hogy szőlőlevelek kanyarogtak körülötte. Ilyet láttam valahol, de a Bibliában is megemlítik ezt, az összefonódást. És akkor készítettünk egy ilyen faragott fa alapot, és arra festettem meg a Krisztust. Ez egy gyönyörű szép kis kápolna, ami így létrejött. Tényőn van. Ott esküvőket is szerveztek, gyönyörű szép az egész környezet, és ami különösen izgalmas nekem, az az intimitás, ami ebben a térben megnyilván. Olyan közel kerülünk a térben is, nem csak Istenhez, hanem valahogy körülvesz minket. Ez egy ilyen kör alaprajzú kis kápolna, amit kidíszítettem, és nagyon érdekes, értékes emlék számomra.
1: Mielőtt a Fertőszéplaki templom stációiról beszélnénk, engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy miért jelentős itt Farádon ez a kis kápolna? Hogyan illeszkedik a tájba, és vajon mit jelent majd a farádiaknak?
3: Hát egy olyan kis nyugodt, csöndes hely, ahova el lehet vonulni, ahol az ember a gondolataival kicsit egyedül lehet. És azt gondolom, hogy az ilyen csendekre óriási szükség van, mert nem csak, hogy a világnak a szívdobogása fölgyorsult túlzottan is, hanem a mi ritmusunk is ezt megpróbálta követni, és ez nagy hiba, ez nem kellene hagyni. Tehát, hogy lecsöndesedjünk, és váltsunk valami nyugodtabb tempóra. Ez a kápolna megmutatja nekünk az utat is az imádsághoz, amikor nem beszélünk, hanem csöndbe maradunk, mert akkor halljuk meg, hogy mit üzen az Isten nekünk.
1: Önnek gyönyörű alkotásai vannak. Ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe Borbély Károly festőművész honlapját. Nem csak mélységes hitet, hanem ezt az imént említett kapcsolatteremtés lehetőségét fejezik ki. Miért fordult ehhez a témához?
3: A kezdet az az életfák voltak, ami a magyar népművészethez kapcsolódik. Egy kiváló egykori tanárom, Barsi Ernő, aki zeneművész volt és néprajztudós, olyan szerencsém volt, hogy néhány könyvét illusztrálhattam, és ott találkoztam először ezzel a nagyon szép gondolattal, hogy a világ tengely, az életfa, és hogy mindenféle nép a föld kerekségen tudja, ezt ismeri, és ami összeköti a föld alattit a földivel és az égivel, hogy ez valami csodaszép dolog. Nekem aztán ez valahogy ott annyira megragadott a fejembe, a képzeletembe, hogy azóta meghatározó eleme a képeimnek. Innen jött az, hogy az én festményeimben, most konkrétan a stációkban, a keresztnek a szára az mindig keresztül megy a képen. Összeköti az alsó részt a fölsővel, és hogy nem csak egy kereszt gerenda lett ez, hanem azt én arannyal alapoztam alá, igazi arany füstlemezekkel. Úgy festettem meg, hogy egy erős kontúrt kapott, hogy egyszerre jelöli a gerendát, ugyanakkor egyszerre egy ilyen világtengely is. És mivel aranyra van festve, Ezért ez olyan is egy kicsit, mint egy ablak, amelyik kinyílik a másik világra, illetve amelyik megmutatja nekünk az utat. És így állt össze a keresztútnak ez a koncepciója, hogy minden egyes állomáson ott van ez a eget a földdel összekötő ablak, vagy ajtó, vagy út, ami azért valamennyire tárgyasul, hiszen ez egy figuratív kompozíciós sorozat, de megmarad azon a határon, hogy egyszerre kereszt, gerenda és egy ablak, világtengely.
1: A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy dr. Németh Ferenc nem véletlenül volt itt korábban Farádon iskola igazgató, hiszen Farádon született, itt éli az életét már hosszú évtizedek óta. Mit jelent az ön számára ez a gyönyörű táj, ahol ezt a kápolnát emelte? Mit jelent Farád?
2: A szülőföld, a község szeretete mindig is elsődleges volt számomra. Én itt születtem, itt nőttem fel gyerekként, itt végeztem az általános iskoláimat, és ide tértem vissza előbb pedagógusként, majd iskolaigazgatóként dolgozni. Azóta ugyan sok minden megváltozott. Nyugdíjba vonulásom után egy vállalkozásba kezdtem, és ez a vállalkozás mind a mai napig tart. Tehát azóta is a nevelés megmaradt, mint tevékenység. Igaz, nem embereket nevelek, egy különleges növényt formázok, ez pedig nem más, mint maga a szőlő. A szőlő szeretete szinte ugyanolyan, mint az emberek tisztelete és szeretete. Megkívánja a gondoskodást. Ha nem figyelünk rá, elvadul, rakoncátlanná válik. Nyesegetni kell a hibákat, óvni kell, hogy megfelelő módon érjen be, és hozzon örömet mindannyiunk számára.
1: Dr. Borbély Károly Ravaszdon élő festőművésszel említettük itt a Fertő Széplaki templom stációit. Milyen érzés önnek templomban alkotnia, festenie?
3: Azt gondolom, hogy egy művész számára ez a lehető legszebb dolog és legnagyobb érzés, hogy ezek a legek, ezek így nem is fejezik ki az igazi élményt, hanem talán az a pillanat, amikor bevisszük a templomba a képeket, és elkezdjük föltenni a helyükre. És amikor azokat megjelennek, ezt nem lehet elénekelni se. Szédületes dolog, hogy amikor megtalálják a kapcsolatot, az összhangot a templom terével, és oda beilleszkednek, és akkor még hozzáadnak valamit, ami egy csoda. Én azt gondolom, hogy egy festő számára ez, hogy maradandót hozni létre, ami egy templomban az embereknek a hitét segíti, szolgálja, hogy mindig működésben van, amikor oda beülnek emberek imádkozni. Ennél szebb küldetése nincs a művészetnek valószínűleg, hogy igazából ezért is jött létre a művészet, az emberrel egyidős, szolgálja a lelkünk világát.
1: Beszéltünk a farádi gyökerekről dr. Németh Ferenccel, aki tanár volt, iskolaigazgató lett, és most kápolnát állított itt Farádon. Mit jelent történészként, történelemtanárként az ön számára a kápolna jelképe?
2: A kápolna három különleges oltalom alatt áll. Először és legfőképpen a magyar szent korona oltalma alatt, amely a belső térben a központi helyet foglalja el. Ez a jelkép nem csupán történelmünk része, nem csupán függetlenségünk őrzője volt az idők során, hanem egy mélyebb rendet is megidéz számunkra. Megidézi Szűz Mária oltalmát, szól az egység erejéről, és megmutatja azt a szolgálatot, amely, ha jól végezzük, összeköt bennünket egymással, és a teremtővel. Másodszorban Assisi Szent Ferenc oltalma alatt áll, aki a természetet, mint mindenek fölött állót, nagyon fontosnak tartotta. A teremtő művét látta a természetben, és testvérként tekintett a napra, a holdra, az összes élőlényre, amely őt körülvette. Harmadsorban a Mária Pócsi könnyező szűzanya is a kápolna egy védnöke, aki a hit és a kegyelem mély magyar gyökereit hordozva oltalmaz minket. Történelmünkre emlékezve arra gondoltam, hogy a gyökerek nagyon fontosak számomra, éppen ezért régi ősi történelmünkből választottam a terület nevét, amely az áldos, más néven áldás, áldozat ősi magyar szóban testesül meg. A szó ősi hagyományainkból érkezik, a közösség, az együttérzés szimbólumaként került előtérbe. A magyarság nagy fordulópontja, a kereszténység felvétele pedig a nemzet megmaradásának zálogaként fontos számomra, így a kápolna homlokzatán a vallási összetartozás üzenete fogad bennünket, amely szó a vallási összetartozáson túl népünk, nemzetünk összetartozására is utal. Arra emlékeztet minket, hogy közösségünk valódi ereje nem csupán a múltban gyökerezik, hanem abban a hitben és összetartozásban, amelyet nap mint nap tovább élünk. Trianonhoz kötődő történelmi emlékezet is helyet kap a kápolnában csendesen, méltósággal. Ez a tér egyszerre szolgálja a hitet, az emlékezést, az elmélyülést és az összetartozást. Egy bensőséges hely, amely közelebb hoz bennünket önmagunkhoz, és ahhoz, ami nálunk sokkal nagyobb, a Teremtőhöz. Ez a kápolna egy magyar lélek lenyomata is. Egy emberé, aki hisz abban, hogy a múltunkban erőt kell, hogy merítsünk, a jövőben bíznunk kell, és akik itt ma élünk, legfontosabb teendőnk egymás tisztelete, egymáshoz való kötődésünk, összetartozásunk.
1: Miért ajánlhatjuk a kedves rádióhallgatóknak az imádság mellett az ilyen csendes helyek, a kápolnák felkeresését?
3: Azt gondolom, hogy elsősorban ezek miatt, a csendek miatt, mert hogy itt a német Feri barátunknak a birtokán van egy gyönyörű természeti környezet, egy kis tó a partján, ez a kápolna, amiben ha belépünk, akkor még látjuk a tavat is, benn is vagyunk, innen is vagyunk, és ez a léleknek a csendje, ami nélkülözhetetlen, mert nem tudjuk, hogy mi hiányzik, csak azt érezzük, hogy valami nagyon hiányzik, és akkor, ha megtaláljuk ezt a kis kápolnát, akkor megjelenik a teljesség, ami a testnek, a léleknek, meg a szellemnek a szép harmóniája. Ezt így lehet megtalálni.
1: Hogy lehet kifejezni alkotásokkal az Úr iránti vágyat, vagy a közeledés vágyát?
3: Azt gondolom, hogy minden egyes ecsetvonás az egyfajta párbeszéd a Teremtővel. Amikor ugyanis az anyagba beletesszük ezt a töbletet, ezt az érzést, amik mi vagyunk, akkor ott valami megszületik. És ez éppen a teremtésnek a lényege. És hát nyilván szerénytelenül hangzik a dolog, de a művész ilyen értelemben, amikor az anyagba lelket lehel, akkor kicsiben modellezi a teremtésnek a csodáját. És ez egy olyan dolog, amikor az ember, amikor alkot, ezen nem agyal, hanem ez úgy jön. És amikor ezt észrevesszük, hogy megjelent, akkor van készen a kép.
1: A kedves rádióhallgatóknak el kell, hogy mondjam, hogy az ünnepélyes alkalomra tekintettel ezt a beszélgetést a kápolna felszentelése előtt rögzítjük. Itt május 1-én Farádon. Kiket vár igazgató úr a kápolna felszentelésére?
2: Mivel ökumenikus kápolnáról van szó, természetesen várom Zolcsák Miklós görög katolikus parókust, Tóth Miklós római katolikus plébánost, Vargáné Győri Veronika evangélikus lelkésznőt. Természetesen várom a lelkes farádiakat, várom barátaimat, várom a százak tanácsának tagjait, és várom a családot, gyerekeimet, unokáimat.
1: Fontos az ön számára jelet hagyni a világban? Jelet hagyni akár egy kápolnával, akár egy alkotással?
3: Igen, mindenképpen. Hát szerintem az életünknek fő célja, lényege, hogy valamiképpen nyomot hagyjunk, jelet hagyjunk, és akinek olyan szerencséje van, mint nekem, hogy templomban működhetnek az alkotásai, akkor az akkor is ott fog létezni, abban a közegben, amikor a neve már csak egy nyelvi absztrakció lesz, mert a keze nyoma ott van és üzen, ahogy ez mindenféle olyan művészetnél így működik, amit akár hány évszázaddal régebben alkottak, és az embereknek üzenetet hordoz.
1: Kedves hallgatóink, május 1-én Farádon a dr. Németh Ferenc által megvalósított kápolna felszentelése előtt rögzített beszélgetésünket hallották. Dr. Németh Ferenc farádi iskolaigazgató, nemzetközi borbíróval és dr. Borbély Károly festőművésszel. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát halljuk a Szentlélekről. A szerkesztő Grunda János.
2: Megvizsgálhatjuk magunkat, hogy mennyire vagyunk befogadóak a Szentlélek sugallataira, azáltal, hogy megnézzük, mennyire vagyunk befogadóak az emberekkel való találkozásainkban. Mennyire vagyunk nyitottak, vagy mennyire zárkózunk el az előítéletekkel, gyanúinkkal, rossz indulatunkkal, embertársainktól. Mert hogyha velük kapcsolatban ilyen gyanakvóak vagyunk, és most nem a rendes óvatosságról és a bölcsességről beszélek, hanem a rossz indulatú gyanakvásról, ha valakiről rosszat hallunk, és megérkezik, már gyanakszunk rá, pedig még nem is ismertük, és már rossz indulattal fordulunk felé, nem pedig jó indulattal. Hogyha az emberekkel való viszonyainkban ilyen gátakat és akadályokat tapasztalunk, akkor ez megvan a Szentlélekkel való kapcsolatunkban is. Általában az emberekkel és az Istennel való kapcsolatunk alakulása az párhuzamosan halad. És ez egy nagyon jó kontroll lehet számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogyan állok az emberi kapcsolataim terén. Mennyire a jót látom a másik emberben, vagy a jót keresem, vagy pedig alapból a rosszat keresem, ami az én rossz indulatomból fakad. Meg tudom-e mindenben Isten akaratát látni, és mindenkiben Isten küldöttét számomra, aki üzenetet és ajándékot hoz nekem. Még az ellenségem is, sőt, lehet, hogy az ellenségem hozza a legnagyobb ajándékot. Kérdés, hogy én hogyan fogadom? Már nem a rossz indulatát és a bántását adott esetben, hanem magát az embert. Mert Jézus minket az ellenség szeretetre tanít. És a szentek beszámolóiból tudhatjuk, hogy egy-egy nehéz testvér, akit sokszor ellenségként kezelünk, a legnagyobb előrehaladást hozza az életünkben, lelki téren. Biztosak lehetünk abban, hogyha találkozunk valakivel, akkor az ajándékot hoz nekünk, és mi is ajándékot viszünk neki. Ezt el szoktam mondani hittanórán is a gyerekeknek, és ezt ők csodálatosan megértik, nem is kell nekik magyarázni. Akkor mondom, hogy én most ajándékot hozok nektek a jó Istentől. De azt is tudom, hogy ti is hoztok nekem ajándékot a jó Istentől. Kérdés, hogy figyelünk-e erre, hogy mit kapok tőletek ajándékba az Istentől, ti figyeltek-e arra, hogy ti mit kaptok tőlem, és befogadom-e, elfogadom-e ezt az ajándékot. És tanuljunk meg így találkozni emberekkel, és kérjük a Szent Lelket, hogy mutassa meg, hogy milyen ajándékot kapok én most ettől az embertől. Mit küldesz nekem ő általa, Uram? Csodákat fogunk tapasztalni. Mert hajlamos az ember arra, hogyha mondjuk ő tanít valakit, hogy akkor én tanítom, és ezt az ajándékot átadom, de aki tanítok, vagy akihez beszélek, és azt talán meg sem szólal, csak egy kedves mosolyával, vagy egy szeretetteljes gesztusával válaszol, ő is megadja nekem azt az ajándékot, amit az Isten küld. De kell megfelelő alázat hozzá, hogy erre én tudjak figyelni. Ne csak azt higgyem, hogy én vagyok az ajándékozó, hanem tudjam, hogy én mindig megajándékozott is vagyok egy-egy emberi kapcsolatomban, egy-egy találkozásban. Nagy bölcsesség ez, tudatosan figyeljünk rá, és a szeretet légkörében tudjuk ezeket a Szentlélek ajándékait egymásnak átadni, és egymástól elfogadni, befogadni. Csak a szeretet légkörében. Most hívjuk segítségül a szenteket, és velük együtt elmélkedjünk a Szentlélek Úristenről. Először is hívjuk Nagy Szent Vazult, aki nagy tanítója a Szentléleknek, és a Szentlélekről írt könyvéből idézek most. A Szentlélek említésének hallatára ki ne figyelne fel, és ki ne gondolná a legmagasabb rendű természetre. Hiszen Isten lelke a neve, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Készséges lélek, uralkodó lélek, szent lélek, ezek az ő saját és egyedi nevei. Hozzá folyamodik mindenki, aki rászorul arra, hogy megszenteljék. Minden élő az ő erejét kívánja, akinek lehelete, mint egy öntözés erősíti őket, hogy mindegyik elérhesse saját természetes célját. Ő a megszentelés kiinduló pontja, a szellemi fény, aki önmagából ajándékoz megvilágítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az igazságot. Természete szerint elérhetetlen, de jósága miatt elnyerhető. Jól lehet erejével mindent betölt, mégiscsak azok számára közölhető, akik méltók rá. Ezeknek sem egyforma mértékben adja önmagát, hanem hitük arányában árasztja rájuk erejét. Lényege szerint egyszerű, erőiben sokféle. Minden egyes ember számára egészen jelen van, és teljesen van mindenütt. Úgy osztja szét önmagát, hogy semmi kisebbedést nem szenved. Mindnyáján úgy részesülnek benne, hogy ő maga épp marad. Úgy, mint a napsugár, amely jótékony erejével, mintha csak egy szemére világítana, mégis beragyogja a földet, a tengert, és átjárja a levegőt. Így a Szentlélek is minden ember számára, aki képes őt befogadni, úgy van jelen, mintha csak az övé lenne, ugyanakkor mindenkinek elegendő és teljes kegyelmet ad. A kegyelemmel aztán minden belőle részesedő úgy gazdálkodik, ahogyan saját természete lehetővé teszi, s nem úgy, amennyire a Szentlélek képes. A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kézenfogva vezeti a gyengéket, s tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberek ki azokat, akik megtisztulnak minden szenttől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség. Ahogy a tárgyak csillogó fényesek lesznek, ha napsugár éri őket, s maga a napsugár is visszaverődve róluk felragyog rajtuk, úgy a lelkek is, akik a szent lelket hordják magukban, és a Szentlélek fénye éri őket, maguk is lelkivé válnak, és mások felé sugározzák a kegyelmet. Tőle származik az eljövendő dolgok előretudása, a szent titkok ismerete, az elrejtett dolgok megértése, az adományok szétosztása, a mennyeiekkel való társalgás és az örömökben való részvétel. Neki köszönhető a soha véget nem érő öröm, az Istenben való álhatatosság, az Istenhez való hasonlóság, s aminél nagyobbat nem lehet kívánni, tőle van, hogy istenivé lesz az ember. Csak ebben a pár gondolatban is mennyit tanulhattunk Szent Vazultól, a Szentlélekről. És minél többet tudunk a Szentlélekről, aki maga Isten, harmadik isteni személy, annál jobban megszeretjük. És minél jobban megszeretjük, annál jobban akarjuk megismerni. Ezt a gondolatot Szent Ágostontól vettem, és valóban így van. Az Isten minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük, és minél jobban szeretjük, annál többet akarunk tudni róla. Bibliából, Szent Jánostól tudjuk, főpap imából, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. 17. fejezet, 3. verséből. Tehát az örök élet az, hogy megismerjük az egyigaz Istent és Jézus Krisztust, akit küldött. És a Szentlélek segít ebben, hogy napról napra jobban megismerjük és jobban megszeressük az Istent. Ami már számunkra itt az örök élet kezdete, a mennyország előíze. Tehát Szent Vazul szerint a lélek nem csupán vigasztal minket, hanem bennünk végzi az istenivé válás művét. Szent Ágostont idézem, amit a lelkünk jelent a testünk számára, azt jelenti a Szentlélek Krisztus teste az egyház számára. Eddig az idézet. Ágoston szerint tehát a lélek az egyház éltető lelke. Egységet teremt, szeretetet, éleszt és életet ad. Szent Ágoston másutt ezt írja, a Szentlélek Isten és ember közötti szeretetközösség édessége. Ezt az édességet tapasztalhatjuk nap, mint nap. Az Istennel való kapcsolatunkban is, az imádságban, szentségek vételekor, és az emberi kapcsolatainkban is, amikor valóban szeretett kapcsolat van köztünk. Néhány évvel ezelőtt történt, iskolában tanítottam hittant nyolcadikosoknak, és hát nem volt könnyű, mert kis kamaszok a nyolcadikosok, és sok minden érdekli őket, de nem biztos, hogy az Isten dolgai a legjobban foglalkoztatják ebben a korban őket, és hát úgy éreztem, hogy túl sokat nem tudok nekik nyújtani, különösen volt egy kislány, aki nem nagyon figyelt a szavaimra, legalábbis én úgy gondoltam, és mint kiderül, tévedtem méghozzá nagyot, tehát nem mindig úgy kommunikálnak a gyerekek, ahogy azt ők gondolják, hogy nem azt kommunikálják, ami bennük van a szívükben. És úgy évvége fele egyszer csak odajött hozzám ez a kislány, és azt mondta, hogy Péter atya, lehet, hogy maga szeret engem legjobban a világon. Meg hökkentem, mert erre nem gondoltam. Ezt szegény, gondolom, elkeseredésében mondhatta, hogy kamaszok gyakran érzik úgy, hogy nem szeretik őket. És mondtam neki, hogy hát ez nem lehet, hanem biztos, mert én Krisztus szeretetével szeretlek téged, nem pedig emberi természetes szeretettel. És ez a krisztusi szeretet, ez nem azt nézi, hogy a másik ember milyen, hanem feltétel nélkül szereti. És valószínűleg ezt érezhette meg a hittanórákon, mint hogy a többiek is megérezhetik, mert valóban, ha valakit Krisztus szeretetével, vagy valakiket Krisztus szeretetével szeretünk, akkor nincs különbség, nincs személyválogatás. Mindenki úgy érzi, hogy őt szereti legjobban a másik. Lizi, kis Szent Terézről mondták, amikor meghalt a nővérek egyenként mindenki, hogy engem szeretett legjobban. Másik is azt mondta, hogy nem, engem szeretett legjobban. És a közel 200 apác, aki karmelita ott volt a kolostorban, mind úgy érezte, hogy őt szerette legjobban kis Teréz. Mert krisztusi szeretettel méghozzá kifinomult, kimunkált krisztusi szeretettel szerette őket, személyválogatás nélkül. Aquinai Szent Tamástól idézek, a Szentlélek bennünk lakik, mint a szeretet ajándéka. Tamás tanítása szerint a kegyelmi élet lényege, hogy maga Isten költözik az ember lelkébe. Aquinai Szent Tamás a Szentlélek ajándékairól így ír, a lélek ajándékai készségessé teszik az embert arra, hogy engedelmeskedjenek Isten indításainak. Ha már a Szentlélek ajándékairól szóltunk, akkor ha csoroljam föl itt a Szentlélek 7 ajándékát, amit valószínűleg mindannyian tudunk, de nem árt az ismétlés. Tehát a Szentlélek 7 ajándéka első a bölcsesség lelke, ami megtanít minket arra, hogy jobban szeressük a mennyeit, mint a földit, a maradandót, mint az ideig valót. Megtanít arra, hogy földön élünk, és égre nézünk. Értelem lelke, ami által hitünk titkait egyre inkább megértjük, egyre inkább megvilágosodunk ezekben, és kinyílik számunkra, mint a rózsa. Jó tanács lelke segít minket abban, hogy hogyan döntsünk bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban, emberi kapcsolatainkban. Erősség lelke, ami segít nekünk elviselni a nehézségeket, akár még a vértanúságig is. Tudomány lelke, ami által Jézust akarjuk jobban megismerni. Jámborság lelke, ami által gyermeki szívvel és vágyjal fordulunk Isten felé. És legvégül Isten félelem lelke, ami Isten jelenlétébe von minket, és megóv attól, hogy kározatos dolgot cselekedjünk. Ez az Isten félelme, ez tulajdonképpen Isten iránti szeretetet jelenti. Amikor úgy szeretek valakit, hogy félek attól, hogy megbántsam, mint egy gyermek, aki nagyon szereti az édesapját, és ügyel arra, hogy semmivel ne okozzon neki szomorúságot. Tehát ezt az Isten félelmét, ezt jól kell érteni.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Maksó Péter atya elmélkedett a Szentlélekről. Gronda János műsorát hallották.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége idén is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért. És szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Intézményvezetők kinevezéséről is döntött, a magyarországi szerzetesrendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét, a

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári ülésén, közölte az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelő Intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér, ferences szerzetest a Mátra-Verebély Szentkút nemzeti kegyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete továbbá támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról is. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon. A 16,4 milliárd euró mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Németh Vilmos szerdán a közösségi oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát a leendő fejlesztésekről. Ismertetése szerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az egyablakos szociális ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni, más minisztériumokkal karöltve, egy mentális jóllétet támogató iskolai programot is. Kírják a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, szerdán egyeztetett a Magyar Pszichiátriai

Van egy püspök alatt. És most is képzünk, és most is vannak hivatások, és most is vannak papsága készülők. Néhány évvel ezelőtt újult meg az épületünk. Attól függően, hogy milyen időpontban jöttök, egy pap vagy hitoktató vezetésével, tehát csak úgy, hogy most, hogy jövök egyénileg, az nem biztos, hogy megoldható, tehát egy pap vagy egy hitoktató vezetésével, ha jönnek csoportok, akkor látogathatják az intézményünket. Az első emeletig, a kápolna szintjéig szinte bármikor bemehettek, amikor nincs éppen ott szertartás. Ha olyankor érkeznek csoportok, amikor tanítás sincsen, akkor a második emeletig is nyugodtan fel lehet menni. A második emeleten vannak szabadidős helységek. A fiatalok, hogyha fiatalokkal érkeztek, mondjuk hittanosokkal, ifjúsági csoporttal, nyugodtan el lehet tölteni egy kis időt, nagyon szokták szeretni. Pingpongoznak, csocsóznak egy kicsit, biliárdoznak, kispapjaink szoktak focizni, és el lehet tölteni a szabadidődet, és hogyha Egerben úgy van időtök, és esetleg kerestek még valami programot, akkor ajánlom figyelmetekbe. Az a missziónak is azért az egyik eszköze. Ha nem is lesz minden fiatalból pap, aki eljön hozzánk és benéz, azért legalább a negatív sztereotípiákat hát, ha sikerül lebontani. Hú, a szeminárium, jaj, hát az egy börtön. Jaj, ottan biztos kínozzák a fiatalokat. Jaj, hát milyen körülmények lehetnek ott bent. Jaj, de hogy adom én a fiamat, az unokámat papnak, még csak az kéne. Vagy a fiatal is, hogy ó, olyan sok rosszat hallottam a papokról. Annyi mindent lehet róluk hallani, rosszabbnál rosszabbat. És akkor kiderül, hogy hát ez nem is annyira igaz. Egy gyönyörű környezetben készülhetnek nagyszerű emberek társaságában az egyik legszebb hivatásra. A természetes hivatásunk az az, hogy legyél családapa, családanya. Amire a papok készülnek, az nem természetes. Hó, akkor természet ellenes? Nem, ez természet fölötti. Ezt az Úrtól kaptuk, ezt erőszakkal senkire nem lehet rá erőltetni. Az Úr Jézus hívja meg a fiatalokat, ha ők ezt meghallják, ha erre igent mondanak. Mi ott bent a papnevelő intézetben mindent megteszünk azért, hogy nagyszerű emberekké, szent életű papokká váljanak. Egy kispapi cella, van most már saját fürdőszobájuk. Régebben a folyosó végén volt egy közös mosdó. Úgyhogy most már azért ebbe is van előrelépés. Hát, jaj, mi lesz ott szegénnyel, ha bemegy papnak, jaj. Szóval a körülményekre egyáltalán nem panaszkodhatunk, minden adott. A harmadik emeleten a lakrészük, a kispapoknak az klauzúr, az egy zárt rész, oda látogatók úgy nem mehetnek be. De ahogy mondtam, hogyha jöttök az első emeletig, második emeletig, fel tudtok menni adott esetbe. Fogadunk természetesen érdeklődő fiatalokat, évente kettő alkalommal is több napra. Az egyik a nyílt hétvége, ami a virágvasárnap hétvégéjén szokott lenni. Különféle programokat szervezünk nekik, lelki programokat, akár kis szabadidős programokat. Egedhegyre is felmentünk egy keresztút keretében. Nyáron az egy lelki gyakorlatosabb jellegű, még komolyabb, augusztusban szokott lenni, oda már tényleg az intenzívebben érdeklődő fiatalok jönnek. Tudjunk ezekről. Ha ismerünk ilyen fiatalokat, javasoljuk nekik, ajánljuk nekik, küldjük bátran, biztassuk őket. Nem csak bent a papnevelő intézetben akarunk találkozni a fiatalokkal, ki is szoktunk menni az emberek közé. Lóczi Tamás atya vezette be egy nagyon jó kezdeményezésként az iskolamisszióknak a szokását. Fél évente kettő középiskolába elmegyünk. Nem mondom, hogy ott minden fiúból pap lesz, akihez eljutunk, de lehet, hogy valakit akkor érint meg valami, vagy legalább ott is kicsit lebontjuk azokat a negatív sztereotípiákat, amiket már említettem. Nagyon sok fiatalnak, hogy ó, papnevelés, meg papok, meg egyház. Kimegyünk közéjük, velük vagyunk egy napot, és azt mondják, hogy ó, hát csalódtam, pozitívan. Hát ezek normálisabbak, mint gondoltam. A lányokra is gondolunk, hiszen apácákat is mindig viszünk magukkal, hogy azért a lányok is meg legyenek szólítva. A közös programokon kívül kis csoportos foglalkozásokba tudnak személyesebben találkozni, így a növendékeinkkel. Részt veszünk ifjúsági találkozókon. Hát vannak ifjúsági találkozók, és sokan nem is hallanak róluk, vagy hallanak róluk, de nem mennek el. Hát tessenek elküldeni a fiataljaikat az Egerszalók ifjúsági találkozóra, itt van az egyházmegyénkbe,
Élesek atya minden évben nagyon támogatja, tényleg mindent, ingyenes lesz idén is, július 16-tól 19-ig tudnak jönni, sátra.

De ha nem akarnak végig lenni, akkor csak egy napra lenéznek, az is nagyon nagy dolog. A forráspont Budapesten mindenében meg van rendezve, vannak ökumenikus rendezvények is, azért azon is igyekszünk részt venni, hát nehogy már katolikusok kimaradjanak. Az Ez az a nap, például hatalmas stadionokat töltenek meg imádkozó, dicsőítő emberekkel. Kell, hogy ott legyünk közöttük, nem várhatjuk, hogy mindig mindenki majd bejön hozzánk. Ki kell menni közéjük. Nagy Maros itt lesz 16-án, május 16-án, tessenek küldeni a fiatalokat, ősszel megint lesz Nagy Maros, küldjék őket. Rosszat biztos, hogy nem tanulnak és nem hallanak. A pasztorációs hétvégék intézményeit szeretném megköszönni minden egyházközségnek, plébános atyának, aki fogadja a fiataljainkat, hiszen nagyon jó gyakorlati lehetőség, hogy egy hétvégén keresztül meglátogassanak élő plébániákat, közösségeket, és lássák, hogy igen, mi van odakint, mi vár rájuk, és ami nagyon megérinti őket, hogy mindig úgy jönnek haza, és mindig kiemelik, hogy atya, olyan jó volt látni az embereken, hogy várnak bennünket, hogy szeretnek minket. Látni és tudni, hogy imádkoznak értünk. Ez megerősíti őket, mert nem mindig könnyű a kispapi élet, hát ott vannak több hónapig, néha mennek haza anyához, már most elég sokat, mert ősszel, meg karácsonykor, meg vizsgai időszak végén, meg húsvétkor, meg nyáron is. Régebben nem volt azért ennyi hazajárás, szóval most már azért elég sokszor hazamehetnek. Meg nehéz a tanulás, jaj, meg a vizsgák, meg nem tudom én micsoda, és amikor kimennek és látják, hogy várnak minket. Ez nagyon megerősíti őket, engem is annak idején, ahogy visszaemlékszek. Mire kell felkészíteni a papnövendéket? Hát mindig ezen gondolkozunk mi előjárók. Ez egy külön másik előadás lehetne. Mindig próbáljuk kitalálni, mi várja őket, és arra készítsük fel őket. Egyrészt Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az evangélium örömhíre ugyanaz. A Bibliából sem vesz el senki, még egy vesszőt sem, meg hozzá sem tesz semmit. A 2000 éves hagyományaink azok megvannak. Tehát egyrészt ezeket át kell nekik adnunk, hogy ők is tovább tudják hagyományozni, de látják, hogy a világ változik, generációk jönnek, a X generáció, Y, Z generáció, alfa generáció, hogy amikor majd ők kimennek az emberekhez, akkor már melyik generációval találkoznak. Egyrészt velünk idősekkel, de majd akik akkor lesznek fiatalok, hogy azokhoz hogy szóljak, mi lesz akkor a világban a legaktuálisabb dolog. Hát az, hogy megy a papképzésük, tehát van egy spirituális képzésük, van egy teológiai képzésük, van egy gyakorlatorientált képzésük, de alapvető emberi értékeket szeretnénk bennük megerősíteni, amire mindig szükségük lesz a rendre, a fegyelemre, a pontosságra, hogy tudjam beosztani jól az időmet, de legyen bennem kellő rugalmasság, épp azért, mert egy változó világban élek. Azt tudom mondani, hogy aki őszintén odaadja az életét Krisztusnak, azzal szépen lehet haladni. Utolsó előtti gondolatként a Hittudományi Főiskola honlapján sok információt találnak. Nem csak papokat képzünk, hitoktatókat, katekéta, lelkipásztori kisegítőket, pedagógusokat tovább képzünk. Aki érdeklődik ilyen után, tudjon róla, van rá lehetőség a Hittudományi Főiskolán levelező képzés keretében. Aki a kispapok életére jobban kíváncsi, a Facebookon, megtalálja őket, be kell írni a Facebookra, EGRI szeminárium, nagyon sok képet, nagyon sok információt talál, valamint a Szent János házunk is elkészült, a lelki gyakorlatos ház. Ha valaki szállással kapcsolatban akar érdeklődni, a gondnokukac@eghf.hu e-mail címre kell írni. Az még nem automatikusan írtam neki és le van foglalva, hát meg kell várni a visszajelzést, de most már tudunk fogadni csoportokat. A nyár végéig szinte minden nap, bár már vannak foglalások, ősztől péntek este, szombat este azzal nem hiszem, hogy gond lesz, viszont elképzelhető, hogy kollégiumként is kell működnie a Szent János háznak, és ezért még nem merek hétköznapi időpontokat kiadni ősszel, de majd ősszel ez is kiderül, hogy esetleg akkor tudunk-e szállásokat biztosítani zarándok csoportoknak, lelki gyakorlatos alkalmakra. 2 évvel ezelőtt 2 voltak bent a szemináriumban. Tavaly már 5 voltunk, most meg 9 vagyunk. És most is van 3 új jelentkező, aki ígérte, hogy fog jelentkezni. Azért ez nagy dolog. Zárásként az ima erejére is azért hagyd térjek ki. Emlékszem, 2007-ben, amikor jelentkeztem, akkor 2 jelentkeztünk EGRI Egyházmegyésnek, 1 vettek fel, és érsek atya látta, hogy hát lehet, hogy kellene imádkozni, bevezette a hivatásokért való imádságot, és a következő évben lett egy 10 fős évfolyam. Abból 6-7 az EGRI megyés is volt.
ott az egyik atya mondta, hogy nem kell ezt mindig imádkozni. Jött egy másik atya, és azt mondta, hogy de, ugyanúgy szépen mondjuk tovább a mise végén, ahogy illik, és abba az évbe, ahol a helyről, lett egy új hivatás. Hát véletlen lenne? Szerintem az imádságnak van ereje. Abba is, hogy új hivatások legyenek, de abba is, hogy a meglévők megmaradjanak, mert nem csak a kis papokért, értünk papokért is kell imádkozni, én azt nagyon megköszönöm. Cserébe megígérem, hogy mi is fogunk imádkozni önökért. Minden héten egy-egy misét felajánlunk, egyszer az elhunyt jótevőinkért, egyszer pedig az élő jótevőinkért. Én önöket is bele fogom ebbe a szentmisébe majd foglalni.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában Mihály Bártosz Musinszkit, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektorát hallják.
1: Gondolom, nagyon fontos dolognak az, hogy megmutassunk egy érdekes dolgot. Az egyházban van egy dinamika, és milyen dinamika van az egyháznak, hogy ha ad, akkor kap. Mit akarok mondani ezzel? Hogy itt van az Egri Egyházmegyének egy nagyon szép ajándéka. Emlékszünk, 1978-ban kiválasztották a Szent II. János Pál pápát, és ez a pápa az a világjáró pápa volt, aki meglátogatott rengeteg országot, és akkor is, amikor még mi azt hittünk, hogy csak adjanak nekünk szabadságot, és akkor minden jó lesz, ugye? Mi is, a lengyelek, ugyanúgy gondolkodtunk, hogy csak múljon el ez a borzasztó kommunizmus és stb., jöjjön vissza a szabadság, és akkor minden jó lesz. Majd kiderült, hogy az Istennek sokkal mélyebb tervei voltak ezen a Szent Atyán keresztül. Mert ez a Szent Atya, amikor járt a világot, akkor látta, hogy kell egy katolikus megújulás. Amikor 1984-ben volt Dél-Amerikában, a Santo Domingo szigetén kezdett beszélni arról, hogy az egyháznak kell az új evangelizáció. És akkor kérte, hogy az egyház hívei, tagjai válaszoljanak erre az új evangelizáció szükségre, hogy legyen lehetőség új lendülettel fordulni az emberekhez és hirdetni nekik az evangéliumot. Igaz, ahogy mondta János atya, hogy az evangélium tartalma, a szentírás, a hagyományok, ezek nem változhatnak. Mi katolikusok vagyunk, és ebbe a hitben születtünk, ebben a hitben akarunk meghalni. De, hogy mondjam, nem mindegy, hogy mi van a kettő időpont között, ugye? Hogy hogyan élünk ezt a katolikus hitünket. Hogyha ez a katolikus hit ad nekünk lehetőséget, azért, hogy szétosztjuk örömet a többiekkel, a testvéreinkkel, hogy ez a katolikus hit vonzó legyen a többi embereknek. Csak azt akartam bevezetésként mondani, mert ahogy az a Szent II. János pápa nagyon erős és nagyon bátor ember volt, az Isten is hívta itt az Egri Egyházmegyébe, hogy mondjam, a lelki fiát, az Irsek urat, akit püspöki szentelte Szent II. János Pált, hogy szinte ő is bátran cselekedjen, és volt egy ötlete, egy, hogy mondjam, válasza az Isten hívására olyan mértékű, hogy ő is akart nyitni egy olyan missziós szemináriumot. Pont azért, hogy az egyház, ha akar kapni új papokat, új hivatásokat, kell, hogy adjon is. És azért az egyház megyének van egy új jellege most. Az Egri Egyház megye nem csak egy olyan egyház megye, amely saját szükségeiről gondolkodik, de egy olyan egyház megye, amely készíti a papokat a misszióra. Azért, hogy hagyjanak el a saját országukat, és menjenek más földökre, más emberekhez, más kultúrákhoz, és hirdessenek Jézus Krisztust. És mi erre a feladatra készülünk egy nemzetközi szemináriumban. A Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium született két szakaszban. Az első, egy ilyen első csoport jött létre 2011-ben, de akkor még én nem voltam itt, akkor Euler Gellért atya vezetésével működött egy ilyen kis kezdő csoport, és majd az Irsek úr aláírta a dekretumot a szeminárium alapításáról. Húsvét után 2012-ben Szentföldön, a Cenákulumban, ugye, az utolsó vacsora termében, Jeruzsálemben, hogy adjon ennek a cselekménynek egy olyan jelleget, hogy tényleg, ahol született az egyház, ott, ahol leszállt a Szentlélek, ott is szülessen ez az EGRI missziós szeminárium. Ennek a szemináriumnak mi a legfontosabb jellege? Azok a fiúk, akik hozzánk jönnek, mindnyájan származnak a neokatekumenális közösségekből. Először kezdenek járni a közösségbe, kezdenek hallani az Isten szavát, a katekezist, ugye kezdenek élni a rendszeres szentségi életet, kezdenek élni egy közösségben, és majd ebben a közösségben az hála Istennek előfordul, hogy a fiatalok hallják az Isten hívását. Hallják, hogy az Isten valahogy hív őket arra, hogy adjanak az életüket az Istennek és az egyháznak. Majd ezek a fiúk mennek egy központi találkozóra Olaszországba, és onnan sorsolás útján lesznek küldve különböző szemináriumokban. Most jelenleg 120 ilyen szeminárium van az egész világon. Nagy Magyarországon van ugye Egerbe, az a kis szeminárium kis Magyarországon, de vannak még Pozsonyba, vagyis most Nitrába, van még Ungváron, van Szatmár Németén, több helyen vannak ilyen szemináriumok, ahol ezek a fiatalok, akik jöttek a közösségekből, kiszülnek a papságba. Egerben mi már szenteltünk, vagyis nem mi, hanem az Irsek úr, pappá szentelte 16 fiatal embert ebből a szemináriumból, különböző nemzetségből, világos, hogy a legtöbb a magyar, de vannak is dél-amerikaiak, van kettő olasz, van egy spanyol fiú, vannak a fiúk különböző országból, és most idén az az egyetlen diákonos, akit az Irsek úr pappá fog szentelni, ő egy lengyel, majd jövőre lesz két diákonos, az egyik lengyel, most lesznek szentelve diákonosa, az egyik lengyel, a másik magyar, és ennek a célja az, hogy szolgáljanak missziónak az egyházmegyén kívül, de az egyházmegyén belül is, hogy hirdessenek az evangéliumot azoknak, akik messze vannak az egyháztól. Mi, kedves testvérek, ahogy mondta János atya is, néha gondoljunk, hát milyen nehéz idő jött. Nem nehéz idő. Olyan idő, amikor már az Isten nem engedi, hogy nagy tömegek jöjjenek a templomainkban. Miért? Mert valószínűleg nagyon kell foglalkozni minden egyes emberrel. Minden egyes embernek segíteni kell, hogy fedezzen fel az Isten szeretetét az életében. Az, hogy az Isten működik az életében. És én nagyon örülök, hogy ennek a művének valahogyan tudok szolgálni. A kispapjaink ilyen módon kiszülnek a papságra, hogy mindig nem csak a szemináriumok közösségben vannak, nem csak járnak az EGRI fiiskolára tanulni, de járnak is a közösségekben. Kétszer hetente mennek egy közösségbe, ott találkoznak a testvérekkel, többször is az szeminárium élet alatt szolgálnak úgy, hogy mennek hirdetni a katekezést a plébániákra, úgyhogy ez a tapasztalat a misszióról legyen egy valami, amelyet meg lehet szeretni már a szeminárium nevelés idejében. Hogy az ember tudjon, hogy én nem emlékszem, amikor voltam a szemináriumban, olyan szerencsém volt, hogy 4 évre küldték misszióba. Beléptem a szemináriumba 19 évesen, akkor még kisgyerek. Nem sok mindent értettem, emlékszem, hogy amikor ültem 2 év alatt a előadó teremben, akkor nagyon sokat nem értettem, hogy miért kell tanulni ez az óriási filozófiát, ebből nem nagyon sokat értettem. Majd háló jó Istennek az előjáróim küldtek engem misszióba. Én mentem Fehér Oroszországba, majd Litvániába, majd Oroszországba, Moszkvába, Volgográdba, Novoszibirszkba, Krasznojarszkba, olyan nagyon különös helyekre, és akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy születik az egyház. Láttam, hogy a predikációból, abból, hogy hirdettünk nagyon szegény módon az evangéliumot, az emberek kapnak az életet, visszatérnek Krisztushoz, kezdenek szeretni őt. És akkor, amikor már ez a missziós idő után visszatértem a szemináriumban, hogy tanuljak tovább, akkor már tudtam, hogy az már nem egy elmélet, hanem én készülök arra, hogy konkrét embereknek majd szolgáljak. Majd nem tudtam, hogy hova fog küldeni az Isten, mert azt hittem, hogy Oroszországba fogok visszatérni, de az Isten nagyon viccesen ezt a, mint a sineken, ugyan átváltoztatta az irányt, és akkor a mozdonyom Magyarországra ment, ide jöttem, és nagyon örülök, hogy itt tudok szolgálni, és egyébként majd utána felfedeztem, hogy mennyire közel állunk egymáshoz, ugye a magyarok, a lengyelek, nagy öröm itt lenni, nem érzem, hogy külföldön vagyok, hanem itt úgy érzem, hogy egy olyan országban vagyok, amelyet az Isten ajándékul adott nekem, és egy megtiszteltetés szolgálni ennek az egyháznak, amelyhez az Isten küldött. Ennek az egyházmegyének az Isten adott egy új hivatást. Miért? Mert hála Istennek az apostolok utódjait vezeti a Szentlélek.

0: Az egri papnevelés múltját és jelenét mutatta be Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, valamint Mihály Bártosz Musinski, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektora. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. 14. Leó a missziós művekhez. Krisztus a békefejedelme szeretetét hirdessék a világban. Közzétették Leó pápa júniusi ima szándékát, amely a sport értékeiért szól.

0: Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. Június 1. szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak elemzését. A liturgia megújításával foglalkozó Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció alapján.
1: Vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
0: Ezúttal a szent liturgia olyan alapvető részeiről elmélkedett, mint a szertartás, a jel és a szimbólum. Hagyjuk, hogy neveljen minket a liturgia szertartása, annak ritmusa, érezve a keresztségben kapott ajándékot, ami Krisztusban új életet adott nekünk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük, írja Lukács evangéliuma. A II. Vatikáni zsinat, felhasználva a liturgikus mozgalom értékes munkájának gyümölcsét, segített újra fölfedeznünk egy nagyon élő igazságot az ősegyház és az atyák tanításának tárházából, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. A keresztény liturgia szertartásai nem a szentségi misztérium külsőségét jelentik, nem önkényes ceremóniák együttesét, hanem az egyház közvetítő szerepét, amelyen keresztül az isteni ajándék elér hozzánk. Éppen ezért a zsinat arra szólít, hogy értsük meg a misztérium fideit, a hit misztériumát, mely a liturgiában végbe megy a szertartásokon és az imádságokon keresztül.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: A szertartás ad formát a liturgikus cselekménynek, és rajta keresztül az életünknek, mivel olyan lelki érzékenységet kelt bennünk, amellyel képesek leszünk megízlelni Isten jelenlétét Jézus Krisztus által. Ez természetesen úgy nem megy végbe, ha kívülállók vagy néma szemlélők maradunk a liturgián, hanem csak úgy, ha teljes valónkkal részt veszünk benne, testben, szellemünkkel és szívünkben egyaránt, az Úr parancsának engedelmeskedve. A szent szertartáson keresztül felkészülünk Isten igéjének meghallgatására, a hálaadásra és a szentségimádásra, a testvéri osztozásra és az egyházi szeretet közösségre. Rájövünk, hogy egy sokarcú gyülekezet vagyunk, melyet ugyanaz a hit gyűjt egybe. A szertartás egy sor jól meghatározott gesztus és ima egymás utániságába von be minket, mely olykor ellenkezhet a spontán egyéni törekvéseinkkel. A logikája azonban nem a szabadság megzabolázása sémák formájában. Éppen ellenkezőleg, a maga fenkölt, józan ritmusával a szertartás megszakítja a frenetikus tevékenységeket és a lényegre összpontosít. Ezáltal egy másik cselekvési dimenziót fedezünk föl, amit nem a hatékonysági számítások irányítanak, az idő és a tér egy másfajta tapasztalását. A szertartásban megtapasztaljuk az ingyenesség logikáját, megnyugvásra lelünk, mely megújítja a szívünket. Fölismerjük, hogy megelőz minket az isteni kegyelem, és megtanulunk olyan ritmusban élni, melyet a Szentlélek lak be.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: A szertartás grammatikáját átszövik a liturgia sajátos jelei és szimbólumai. Ahogy a zsinat megállapítja, a liturgiában érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését. A katolikus egyház katekizmusa elmélyíti ezeknek a jeleknek az értékét és emlékeztet. A szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. Jelentésük az üdvösség isteni pedagógiája szerint a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik. Az Ószövetség eseményeiben nyer körülírást, és Krisztus személyében és művében egészen napfényre kerül. A Szent Atya így folytatta gondolatmenetét. Emblematikus a vízjele. A teremtés kezdeteitől az özönvízig, a Vörös-tengeren való átkeléstől a Jordánig, egészen a Krisztus oldalából fakadó vízig, mely a halálában és feltámadásában való merítkezés szentségi jele lesz. A jel és a szimbólum kifejezéseket gyakran rokonértelmű szóként használják. Valójában a jel akkor szimbolikus, amikor képes nem csak egy eszményre utalni, hanem egy jelentéssel és értékekkel teli egész rendszerre. Így például, amikor szentelt vízzel vagyunk meghintve, feléled bennünk a keresztséggel kapott ajándékunk tudata, és az, hogy csatlakoztunk a Krisztusban való új élethez.
1: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni.
0: Másodszorban a szimbólumoknak lényegében gyakorlati jellegük van, mivel mindenek előtt cselekvések. Lehetnek egyszerűek és közösségiek, mint a letérdelés és a béke jobb nyújtása, vagy felelősségteljesebbek, mint minden szentség alkotó elemei. Ezen felül pedig a szimbólumoknak egyedi, performatív és átalakító dimenziójuk van, mind az anyagi alkotó elemeik felé, mind azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele, mivel hozzátartozást kelt, megérinti a szívet és az elmét, hiteles egyházi kapcsolatokat hozva létre. Az Isten népe liturgikus képzéséről szóló Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa magáévá tette Romano Guardini egy kijelentését, miszerint a liturgikus képzés munkájának első feladata rajzolódik ki előttünk, az embernek újra képessé kell válnia a szimbólumok érzékelésére. Leó pápa megállapította. Szükségünk van rá, hogy hagyjuk magunkat nevelni a liturgia szertartásai által. Finom kézzel és önkényesség nélkül ápolva ünnepléseink szépségét, felvállalva a hiteles misztagógiát, a hit titkaiba való beavatást.
1: L'esperienza di una liturgia viva e devota accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio.
0: Az élő és ájtatos liturgia megtapasztalása, ha az megfelelő misztagógiai hitoktatással párosul, a legjobb erőforrás arra, hogy mindenkit nyitottá tegyen az Istennel való találkozásra, mely a megtestesülés logikájában csak az egész ember test és lélek bevonásával jöhet létre, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. A Szent Atya június 1-én, hétfőn délelőtt kiallgatáson fogadta a pápai missziós művek közgyűlésének 150 tagját. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettségre buzította őket a világnak ebben az új missziós korszakában.
4: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October is World Mission Sunday by my predecessor Pope Pius XI.
3: Idén van a hitterjesztés pápai művének kérésére a 11. Pius pápa által megalapított missziós világnap 100. évfordulója, amelyet október utolsó előtti vasárnapján tartanak, emlékeztetett Leó pápa beszéde kezdetén. Azóta ezt a napot az imádságnak, az emlékedésnek és az egyház evangelizációs küldetéséhez való hozzájárulásnak szentelik, főként azokon a területeken, ahol az evangélium hirdetése még csak most kezdődött, és ahol az egyház még fiatal. A Szent Atya azt kéri a régebbi, immár megszilárdult egyházaktól, hogy továbbra is csatlakozzanak az egész egyház missziós küldetéséhez. A missziós világnapon összegyűjtött adományok révén a hitterjesztés pápai műve biztosítani tudja az illetékességéhez tartozó 1130 egyházkerület missziós támogatását a szükséges egyházi infrastruktúra kiépítésében és a különböző missziós szolgálatok támogatásában. Idén van továbbá a Pápai Missziós Unió megalapításának 110. évfordulója, amely Boldog Paulo Manna kezdeményezésére született, és amelyet Szent Hatodik Pál a többi pápai missziós művek lelkének nevezett. Leó pápa arra buzdítja a közgyűlés tagjait, hogy vegyenek részt abban a küldetésben, amely minden megkeresztelt körében előmozdítja az egyre buzgóbb missziós lelkiséget és az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettséget ebben az új missziós korban. Az is gondviselésszerű, folytatta a pápa, hogy idén, szeptember 24-én az USA Missouri állambeli St. Louis városában boldoga avatják a pápai missziós társaságok egyik legismertebb országos igazgatóját, Fulton Sheen érseket, aki a hit, remény és szeretet világító tornya volt, és aki műsoraival évtizedekig evangelizált a rádión és a tévén keresztül. Leó pápa maga is tanúja volt egykor Fulton atya evangelizációjának. Adásai milliókhoz juttatták el az evangélium reménységét, kezdeményezései és erőfeszítései pedig hatalmas lelki és anyagi segítséget nyújtottak az egyháznak az első evangelizáció területein. Az új boldog legyen példakép a pápai missziós művek minden országos és egyházmegyei igazgatója számára szerte a világon, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet egyre inkább jellemez a megosztottság, a háború és a nemzetek, valamint népek közötti konfliktusok sora, a négy pápai missziós társaság, amelyek az evangelizációs dikasztériumra, valamint az első evangelizációs szekcióra és az új részegyházakra vannak bízva, értékes szolgálatot tesznek az egyház küldetésének, hogy hirdessék Krisztust, a béke fejedelmét és az isteni szeretet megtestesült kinyilatkoztatását az emberiség iránt.
4: In this regard, the Pontifical Mission Society of the Holy Childhood carries out a particularly precious mission by bringing the light of faith and the consolation of Christian charity to children throughout the world.
3: Ebben a tekintetben a Szent Gyermekség Pápai Missziós Társasága különösen értékes küldetést lát el azzal, hogy a hit fényét és a keresztény szeretet vigasztalását viszi el a gyermekekhez, szerte a világon, különösen a gyűlölet és az erőszak sújtotta régiókban. Ugyanilyen fontos a Szent Péter apostol pápai missziós társasága, amely elősegítést támogatja az őshonos papság és a szerzetesek képzését az első evangelizáció területein. Sok helyen a társaság támogatása nélkül a szeminaristáknak és a noviciusoknak nem lennének meg a szükséges eszközei az emberi, lelki és lelkipásztori képzésükhöz. Az idei missziós világnap témája, az egy Krisztusban egyesülve a küldetésben, a hívők egységét emeli ki a 100. évforduló összefüggésében. Az egyház minden tagját a Krisztusban való mélyebb közösségre és az ő isteni szeretet küldetésében való teljesebb egységre hívja. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy tartsák szem előtt ezt a tanítást, éljék a Krisztusra összpontosító egység és közösség hiteles lelkiségét, és mozdítsák elő azt a hívek között végzett tevékenységükkel. Beszéde végén a Szent Atya Isten anyja, Szűz Mária, a misszió királynője anyai közbenjárására bízta őket és missziós szolgálatukat.

0: Leopápa júniusi ima szándéka a sport értékeiért. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa a világméretű imahálózata készít. Imájában Leopápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A pápa a világméretű imahálózata egy 1844-ben ima apostolságként létrehozott pápai mű, amelyet a Jézus társaságára bíztak. 2020. decemberében Ferenc pápa a vatikáni alapítvány rangjára emelte, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkotva, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat Isten küldetésére készen éljék. Az imahálózat küldetésének középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyekkel tagjait arra kéri, hogy összpontosítsanak az emberiség és az egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra. Leo pápa imája júniusban így hangzik.
1: Lord of life, we thank you for the gift of sport.
0: Életünk ura, köszönjük neked a sport ajándékát, azokat, akik testük edzésével megdicsőítik Istent, a pályán született barátságokat és a csapatjáték örömét. Arra tanítasz bennünket, hogy a játékhoz hasonlóan senki sem üdvözül egyedül. Szükségünk van a másikra, a növekedésünkhöz, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, hogy leküzdjük a korlátainkat, és hogy együtt tudjuk megünnepelni a győzelmünket.
1: We ask this sport may always be a school of fraternity, not of empty rivalry.
0: Kérünk, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne üres vetélkedés, a találkozás helye nem a kizárásé, a béke útja nem az erőszaké. Mindazok, akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt a közös nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti az embereket, és elhinti a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés magvait. Uram Jézus, váljon minden sport a veled való élet példabeszédévé, ahol örömmel és teljes erőbedobással dolgoznak, ahol alázattal fogadják el a vereséget és hálával a győzelmet, amit a feltámadásodban te magad kínálsz nekünk.
1: May your spirit never be lacking in us, making us one team, united with you.
0: Soha ne hiányozzon a szent lelked belőlünk, formáljon bennünket olyan csapattá, amely veled egyesült, hogy szeretet közösséget és testvériséget tudjunk építeni ebben a világban. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűznyelj el Szodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog? Nézd a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe. Kis hó.

Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári álnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Reményik Sándor 1941-ben hunyt el szülővárosában, Kolozsvárott.

0: A nap imája.
1: Mindenható, örök, igazságos és irgalmas Isten, önmagadra való tekintettel add meg nekem nyomorultnak, hogy azt tegyem, amit te akarsz, és hogy mindig azt akarjam, ami neked tetszik. Add, hogy így külsőleg megtisztulva, belsőleg pedig a Szentlélek lángjától megvilágosítva és felgyújtva kövessen fiad a mi Úrunk Jézus Krisztus nyomait, és egyedül a te kegyelmeddel eljussak hozzád, magasságbéli. Kérlek, Uram, szerelmed lángoló és szelíd ereje, szakítsa el lelkemet mindattól, ami csak az ég alatt van. Hadd halljak meg a szeretet elragadtatásában érted, aki a szeretet elragadtatásában meghaltál értem.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi közt

0: lettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Intézményvezetők kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén. Közölte az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelő Intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetest a Mátraverebély Szentkút Nemzeti Kegyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét. Az esemény sorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A részletekről Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
2: A püspöki konferencia feladata fontos személyi döntéseket is meghozni. Így született meg a döntés arról, hogy Budapestre a Központi Szeminárium spirituálisának kineveztük Császár István Szombathelyi Egyházmegyés atyát, aki eddig Győrben végezte ugyanezt a szolgálatot. Illetve kineveztük Gájer László professzor urat a hittudományi kar, Pázmány Egyetem hittudományi karának dékánjává, és Rad Csaba professzor urat az Ószövetségi Tanszékre. Sok szó volt a püspöki konferenciánkon két nagy témáról. Az egyik a püspöki karnak őszre esedékes látogatásáról Rómában, az úgynevezett ad limina látogatásról. Minden országnak a püspöki kara időről időre elmegy a Szentatyát, illetőleg a különböző pápai római hivatalokat, az úgynevezett dikasztériumokat meglátogatni és beszámolni az ország helyzetéről, figyelni azokra az iránymutatásokra, amelyeket ott kapunk. Nagyon sokat beszéltünk a születő püspökkari körlevelünkről, amely a 30 évvel ezelőtti Igazságosabb és testvérésebb világért című körlevelünknek lesz egy frissített mai társadalmat kicsit az evangélium fényében értelmező változata. Szólni fog a mai magyar társadalomról, az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, hogyan lehetne ezen a problémán segíteni. Családról, a családok előtti válságról, demográfiai nehézségekről. Szólni fog az egészségügyről, aztán a médiáról, fiataloknak az egyházhoz való viszonyáról, digitális világ kihívásairól. Szólni fog a nemzetünk lelki állapotáról és spirituális helyzetéről, és hogy hogyan látjuk ezekből a kiutat, milyen javaslatokat látunk a fejlődés irányába, amelyet az evangélium fényében meg tudunk fogalmazni. És hát sok kisebb témáról is szó esett, például a szerzetesi előjárók konferenciája és a püspöki konferencián között létrejön újra egy vegyes bizottság. Annak érdekében, hogy azt a sok kincset, amit a szerzetes rendek hordoznak, a püspöki karunk is jobban megismerje, illetőleg az együttműködés az elevenebb legyen. Minden egyházmegyében lesz felelőse a misszióknak, ez előírás is, de nagyon fontos lenne érzékenyíteni a magyar egyházunkat a missziók, különösen az afrikai misszióknak a kihívásai és az igényei felé. Nagyon sok ország, például Olaszország rengeteget tesz ebben az irányban, sok fiatal megy évről évre a missziókba segíteni, szeretnénk mi is ebben aktívabbak lenni. Ezen kívül beszéltünk sokat a tervezett hivatás évéről, a 2027-es évet a hivatás gondolatának szenteljük. Ez szólni fog általában az ember hivatásáról, az élet céljáról, az emberi élet értelmes. Van oka és van célja. Nagyon fontos felismerni ezt a gyönyörű isteni törvényt, amely benne van a világban. Arra születünk, hogy szeressünk, és az életünket ajándékká tegyük. De szó lesz az év folyamán a keresztény hivatásról, és aztán ezen belül a családi, és főként szerzetesi és papi hivatásról. Volt szó a médiáról is. Felfrissítettünk egy média szakembereknek adható díjat, illetőleg egy pályázatot is kiírtunk fiatal médiában ügyesen forgó személyek felé, akik szeretnék az evangéliumot megjeleníteni a média különböző felületein. És hát ezen túlmenően a püspöki konferencia ülése mindig egy testvéri találkozás is. Ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk egymással, akár a társadalmunkban jelenleg bekövetkezett nagy változásokat, ki hogyan éli meg, hogyan látjuk ezekben a teendőnket, a feladatunkat, a küldetésünket. És hát fontos pillanat volt az, amikor Michael Banach nuncius úrnak a szolgálata végén megköszöntük az ő 4 éves magyarországi szolgálatát, a Szent Atyát Argentínába nevezte ki, neki köszöntük meg azt a nagy szimpátiával, megértéssel, a kultúránk iránti igazi őszinte érdeklődéssel végzett szolgálatát, amelyet itt 4 éven át Magyarországon végzett.
1: Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. A Magyar Távirati Irodához szerdán eljuttatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. A közlemény szerint az intézményrendszer vezetősége úgy döntött, hogy egy csoportot hoz létre, amely kimondottan az ilyen jellegű látens ügyeket vizsgálja. Az egyházi fenntartású Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Egerbe látogat Böjte Csaba ferences szerzetes. Június 7-én vasárnap este 18 óra 30 perctől szentmisét mutat be a bazilikában, másnap június 8-án hétfőn pedig a Servita templomban 17 óra 30 perces kezdettel. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József, jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa, aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba érsek június 20-án 10 órakor Lukás Bernárd Urichot pappá szenteli az Egri bazilikában. Az egyházmegyei hírek a hagyományoknak megfelelően bemutatta a szentelés előtt álló diakónust. 35 éves vagyok, Lengyelországból származom, mondta. Krakkóban születtem, katolikus hadgyermekes családban nevelkedtem. 4 bátyám és 1 húgom van. Jelenleg 2 bátyámnak van családja és gyermeke, a többiek egyedülállók. Az édesapám villanyszerelő volt, súlyos betegség után 2016-ban elhunyt. Az édesanyám szakácsnő, de keveset dolgozott, mert inkább a családdal, a gyermekek nevelésével foglalkozott. Jelenleg már nyugdíjas. Szülővárosomban végeztem általános és középiskolai tanulmányaimat. Szakközépiskolában érettségi bizonyítványt szereztem, és a villanyszerelő szakmát is megtanultam. Közel 5 évig a Krakói Műszaki Egyetemre jártam, energetikus mérnök, magyarul úgy mondanánk villamosmérnök lettem. Utána 1,5 évig egy energetikai cégnél dolgoztam. Az általános iskola évei alatt aktívan vettem részt a plébániai életben. Szolgáltam, mint minisztráns, majd mint lektor. A plébánia egyik közösségének is tagja voltam. Ebben az időben a papi hivatás gondolata megfogalmazódott bennem, de ez a terveimbe még nem fért bele. Ráadásul akkoriban hitbeli válságon mentem keresztül, a bűneim és édesapám betegsége miatt, ezért hatékonyan elnyomtam ezt a gondolatot. A kapcsolatom Istennel teljesen tönkrement és megszűnt. Most már világosan látom, hogy Isten mindig keresett engem. Amikor egyetemre jártam, a plébánián egy koncert volt, ahol az egyik zenész a saját életének tapasztalatairól beszélt. Ez nagyon megérintett engem, mert láttam, mennyire szenvedett attól, hogy nincs élő kapcsolata Istennel. Ezután elkezdtem a neokatekumenális út katekéziseire járni. 2015-től a közösség tagja vagyok, s újra felfedeztem Isten szeretetét, majd a hivatásomat is. 2017-ben küldtek Magyarországra, ahol az Egri Redemptorist Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendéke lettem. Első évben csak a magyar nyelvvel ismerkedtem, majd az Egri Hittudományi Főiskolán kezdtem el tanulni. A városban az Adgentes missziós közösségbe járok, amely a neokatekumenális úthoz tartozik. 2 missziós évet a Budapest törökőri Liziői Szent Teréz plébánián töltöttem, ahol gyakorlati tapasztalatokra tettem szert. Tavaly június 21-én Ternyák Csaba egriesek diakónussá szentelt. Diakónusi gyakorlatomat a diósgyőri plébánián töltöttem. Papi elmondatom, a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül, írta Vukás Bernáld Ulrich, akit június 20-án, 10 órakor az Egri Bazilikában szentel pappá Ternyák Csaba egriesek. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola zeneiskolája lesz. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető. 17 órától 22 óráig minden órában indul turnus. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lehetnek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik a múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes telefonszámon. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdett a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barada, horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban, augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink! Egyházi híreinket hallották.

0: Reklám.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael, az Úr a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta, valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót. Nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ha vele halunk, vele fogunk élni. Ha kitartunk mellette, vele fogunk uralkodni. De ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket, de ha hűtlenné válunk, ő akkor is hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Ez a rövid, egy strófás himnusz ősébb, mint maga a levél, a Szentírás magyarázók szerint a vértanúság dicséretének éneke. A vértanú halál csupán egy korábbi, lelki halál kifejezése, amikor az ember a keresztség szentségében Krisztus halálában eltemetkezve halt meg a bűnnek. Az, hogy vele fogunk élni, ezután nem valami sápat, bizonytalan reménykedés a túlvilági életben, hanem belső tapasztalat is, hiszen ha valóban meghaltunk a bűnnek és a világ szellemének, a Jézusba vetett hittel azonnal egy új, soha nem is sejtett életet ízlelünk meg. Egyre inkább evidenciaként ismerjük föl, hogy Krisztus követése nem más, mint szeretetből vállalt boldog vértanúság, még ha vértelen is. Minden ember élete meg van jelölve a halállal. Mindegyikünk földi élete rámegy valamire. Természetesen nem elméletben és a kegyes szavak szintjén kell meghalni vele, hanem konkrét, mindennapi életünk állandó odaadásában. Ha ezt próbáljuk megkerülni, hiába várunk az isteni jelre, amelynek meg kellene mutatni, amit is kell tennünk. Semmilyen jelet nem fogunk kapni. Aki egyszer megtanulta a hitben, hogy Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, aki értünk meghalt és testben feltámadt, az ebben az ismeretben magában megkapta keresztény hivatását, hogy a napi teendőkben, emberi viszonyokban adja át magát Istennek. Csodálatosan rajzolódik ki ebben a néhány sorban Jézus Krisztus és a keresztény lélek viszonya. Eleinte úgy látszik, mint két ember kapcsolata, ahol az egyik függvénye a másiknak. Egy ponton azonban Jézus Krisztus magatartása abszolút és független a mi döntésünktől, álhatatosságunktól vagy álhatatlanságunktól. Ő ugyanis hű marad, hiszen képtelen a hűtlenségre. Mi megtagadva őt betölthetjük mással az ő helyét, az ő számára azonban mi pótolhatatlanak maradunk. Örök szeretetében rólam elképzelt tervét az utolsó pillanatban is fönntartja, újra meg újra felkínálva a lehetőséget, hogy szabadon, egész lényünkkel őt válasszuk.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Keď Ježiš učil v chráme, povedal: Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svetom duchu. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Sám Dávid ho nazýva pánom. Ako potom môže byť jeho synom? A veľký zástup ho počúval s radosťou. Počuli sme slovo pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: Bakanandeik hangéli szityárlasz, o Jézus utas o preopusipe. Sarszaj penen leiskiri maske żani toura kodi, keo Kristo le Davidos koszavoj. Voj, o David, le sunto duhos kazoura tar kodipenel, kodipenel o raj mure rajeske, bespe mure čači rig, haj te dušmanon telatje punrešuva všerandeske. Te voj, o David, peske rajeske peneles, atunči sarša javeles košavo. O baro narudo na butipe, voja sašunla leski vorba.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangelium nach Markus. Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm, und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und andere Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Wort des lebendigen Gottes.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Szent Quirinus Kerény, püspök és vértanú. 303-ban halt meg. Szent Quirinus vértanú Dél-Pannóniának püspöke volt, eszék székhellyel. Szenvedés történetét nem sokkal halála után megírták, és ebből kiderül, hogy őt is a Diokléciánus féle üldözéskor fogták el. Próbált ugyan menekülni, de Maximus prefektus letartóztatta. Quirinus szembeszegült azzal a parancsal, hogy áldozzon a birodalom isteneinek. Előbb megvesszőzték, majd börtönbe zárták, és itt megtérítette Marcellust, a börtönőrt. 3 nappal később Alsó-Pannónia kormányzója a mai Szombathelyre vitette, és mivel nem tudta rávenni a hittagadásra, követ kötöttek a nyakára, és 309-ben a Perint patakba vetették. A keresztények kiemelték, és magukhoz vették testét. A Scarabatensis nevű kapu közelében temették el. A 4. század végén Quirinus erekéit Rómába vitték, és a Via Appián, a Szent Sebestyén bazilika mögött helyezték el. Tiszteletére bazilikát építettek. Ma egy plébánia templom, és a székesegyház egyik oltára őrzi emlékét Szombathelyen. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, tekints gyöngeségünkre, és minket, akiket bűneink súlya földre nyom, oltalmazzon vértanúdnak, Szent Quirinus püspöknek dicsőséges ködben járása. Amen. Ugyanezen a napon emlékezünk Szent Pelágiára. Szent Pelágia, szűz vértanú. 305-ben halt vértanú halált. Pelágia emléknapját a II. Vatikáni zsinat előtti időkben június 9-én ünnepelték. Ez a leány szinte gyermekként 15 éves korában lett Jézusnak és a szűzi tisztaságnak a vértanúja. Keveset tudunk róla, de aranyszájú Szent János a legnagyobb csodálattal ünnepelte szülővárosának ezt a fiatal és nagy szentjét, Szent Ambrós pedig a szűzekről szóló munkájában örökítette meg az emlékét. Az egyház a halála után 100 évvel már templomot építetett a tiszteletére. Előkelő gazdag szülők gyermeke volt. A Diokléciánus féle keresztényüldözéskor Antiókiában őt is feljelentették a pogány hatóság előtt. Akkor jöttek érte a poroszlók, amikor egyedül volt otthon. Azonnal megvallotta hitét. Megragadták és elhurcolták. Amikor a kapuhoz értek, arra kérte a hóhérait, engedjék meg neki, hogy szépen felöltözzék. Azért, hogy tisztaságát megőrizhesse, és ne becstelenítsék meg, a házuk tetejéről a kertbe vetette magát. Így már esés közben magához vette lelkét az Úr. Aranyszájú Szent János ezt így örökítette meg. Az őz, a vadász üldözése elől azonnal a hegy legmagasabb csúcsára menekül. Ott sem a vadász, sem a nyilak nem érik utol. Fönt megáll, és félelem nélkül tekint le üldözőire. Ezt tette Pelágia is, de nem a magas csúcsra, hanem az egek magasságába menekült. Üldözői oda nem követhették. Kérjük Szent Pelágiát, járjon közben Jézusnál a mai sok veszélynek kitett leányok érdekében, hogy tiszta, erkölcsös életet éljenek.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon június 4-én Bulcsú neve napja van. A Bulcsú régi magyar személynév, eredete ismeretlen. A búcsú és a bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Bulcsú nevű rokonaiknak, ismerőseiknek. Isten éltesse a névviselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mai napon emlékezünk a trianoni országvesztésre. Az első világháborút lezáró úgynevezett Versailles-Washingtoni békerendszer részeként iratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal nem csak az osztrák-magyar monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország elvesztette területe jelentős részét, a lakosság létszáma pedig mintegy 10 millió fővel lett kevesebb. És nézzük, kik születtek a mai napon. A mai napon született 1919-ben Berlinben Kressz Mária néprajzkutató. Az egyetem elvégzése után a Néprajzi Múzeumba került, és haláláig ott dolgozott. Kezdetben a népviseletekkel foglalkozott, igen értékes a Magyar Parasztviselet 1820-1867 című munkája, amely 56-ban jelent meg, és ma a könyvgyűjtők féltett kincse. Később a népi fazekasságot és a népi díszítő művészetet dolgozta fel. Jelentős a Magyar Szűcs munka történeti rétegei című műve és a Magyar Fazekasság című kötete. Elsők között emelte fel a szavát a romániai falu rombolás ellen az erdélyi magyar falvak védelmében. És 1929. június 4-én született Budapesten Kovács Andor jazzzenész. A nemzeti zenedében hegedülni tanult. 1945 után hivatásos muzsikus volt, játszott a Filu, a Csepi, a Holéci együttesekben, Martini Lajos kvintettjében, Tabányi Mihály zenekarában, s végül saját együttest alapított. A swinges alapú, minőségi jazzt favorizálta. Ő készítette az egyetlen muzsikusra épülő első hazai rájátszásos lemezfelvételt, valamennyi szólamot, a hegedűt, a szóló és ritmusgitárt, a bőgőt és a dobot is ő játszotta. És Szombathelyen 1946. június 4-én született Halmos Béla, a magyarországi hangszeres népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója. A Sebő együttes egyik alapító tagja volt, 1990-től a Kalamajka zenekarban volt prímás. A zenetudományok kandidátusaként tanított a Zeneakadémia népzene tanszékén, a Magyar Művelődési Intézet tudományos főmunkatársa volt. Megszervezte és működtette a hangszeres népzenekutató csoportot, és ő indította el a táncházarchívum szervezését, melynek később vezetője lett. Mindemellett szabad idejében táncházmozgalmi, társadalmi feladatokat is vállalt. Kiemelkedő szerepe volt abban, hogy a magyar táncházmódszer fölkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára, s végül egy elhunyt. A mai napon hunyt el 1977-ben Budapesten Kovács Margit kerámia művész. A 30-as évek elején mintázott, terrakotta kis plasztikák, reliefek és korongolt dísztárgyak alkotásával indult művészi pályája. A 30-as évek második felében stilizáltabb falképeket és folklorisztikus hatásokat asszimiláló egyéni hangú dísztárgyakat kezdett alkotni. A geometrizáló tendencia egyre jobban kezdett érvényesülni figuráinál a korongolt forgásformák alkalmazásával. Kubformákra egyszerűsítette a kisméretű figurákat, a nagyobb méretű alakokat pedig oszlopszerűen kezdte megformálni. A korongolt formákat dekoratív ornamentális díszítményekkel gazdagította, s a fényes fedőmázak mellett megkezdte a matmázakkal való kísérletezést is. Az 50-es években a népi paraszti világot változatos zsáner témákkal megjelenítő kerámiákat alkotott. Élőkép jellegű, epikusan mesélő reliefek, színes falképek mellett realisztikus hangvételű kis plasztikákat és bravúrosan korongozott nagyméretű figurákat kezdett készíteni. Kedvelt terrakotta anyagát a 60-as és 70-es években samotra váltotta át, és expresszívebb mintázással vagy tömbösebb formázással egyre több új témát is feldolgozott mitológiákból, mesékből és mondákból merítve. Kovács Margit rendkívül gazdag életműve, bensőséges emberközpontúságot sugárzó művészete egyedülálló hangot képvisel kortárs kerámia művészetünkben. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak!

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Miskolci görögkatolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, valamint motivációs levél, fényképes Európasz önéletrajz és lelkészi ajánlás is. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. Az MT-hez szerdán eljuttatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. Az egyházi fenntartású Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják, és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói poszt.

0: posztjáról Csató Gábor, az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvos szakmai osztályának vezetőjét bízza meg. Aki úgy fogalmazott, vezetőként az országos mentőszolgálat munkájának megújítását három fontos pillérre építi: a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követésére. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter közösségi oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágakba, természetvédelmi területekre, elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult Országos Vízügyi Koordinációs Központ. A SZERV folyamatosan engedélyezi azokat a vízpótlásokat, amelyeket nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal, civilekkel közösen valósítanak meg a vízügyi igazgatóságok. Az ország területén már 27 helyszínen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. Roma civil platform létrehozására kérte roma szervezetek képviselőit az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériummal tartott egyeztetésen Lannert Judit tárcavezető annak érdekében, hogy a roma közösségek oktatási és gyermekügyi javaslatai közvetlenül megjelenhessenek a döntéshozatalban. Úgy fogalmazott, ugyanaz a cél vezérel bennünket, minden gyermeknek jár az esély a jó oktatásra, függetlenül attól, hogy hová született és milyen háttere van. A vendégmunkások Magyarországra érkezésének megtiltását sürgette szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének vezetője. A politikus arról beszélt, a kormányzat annak ellenére nem lépett az ügyben, hogy a Tisza párt egyes prominensei korábban ígéretet tettek erre. Végül az időjárásról: nyugat felől csökken a csapadékhajlam és a felhőzet is. Ott már alapvetően napos csapadékmentes időre lehet számítani. A keleti északkeleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

A Boney M-et és 1979-es dalokat, a Bahama Mamát hallották. A Boney M története 1975-ben kezdődött, ekkor Frank Farian, hamburgi zenei producer, Baby Do You Wanna Bump címmel készített egy kislemezt, melyen ő maga énekelte a vokált. Ez mindössze abból állt, hogy a zene ritmusára hébe-hóba mély hangon eltörmögte a felvétel címét. A kislemezt Boney M néven dobta piacra. Miután a dal sláger lett Hollandiában és Belgiumban, Farian úgy döntött, együttes toboroz, hogy a közönség arcokhoz tudja kötni a népszerű felvételt. 1976-ra össze is állt a formáció, amely a Boney M fénykorának felállása volt, Liz Mitchell és Marsha Barrett énekesnőkkel, Nancy Williams modellel és Bobby Farrell DJ-vel. A csapat diszkókban, klubokban, sőt még vidéki rendezvényeken is fellépett, hogy minél szélesebb körben megismerjék nevüket és dalaikat. Az áttörés akkor következett be, amikor meghívást kaptak a Musikladen című rendkívül népszerű nyugatnémet tévés show műsorba. Az 1976. szeptember 18-ai adásban léptek fel, a védjegyükké vált merész kosztümökben. A fellépés meghozta a várt eredményt. Új kislemezük, a Daddy Cool, a következő héten már a nyugat-német slágerlista élén szerepelt, és az album is hihetetlen kelendőnek bizonyult. A lemez több, azóta is igen népszerűnek számító sláger tartalmaz, mint például a Sunny, a No Woman No Cry vagy a Fever. Mindhárom dal feldolgozás. A Boney M repertoárjának javát ugyanis főleg feldolgozások alkották. Fénykorukban a legendás svéd popcsapat az ABBA legnagyobb vetélytársának számítottak. A diszkózene háttérbe szorulása az 1980-as évek első felében a Boney M-et is érzékenyen érintette, ám ennek ellenére az együttes ebben az évtizedben is többször szerepelt a slágerlistákon. Több alkalommal koncerteztek Magyarországon is. Az évek során a zenekar több átalakuláson ment keresztül, és az új évezredben több különböző együttes is járja a világot Boney M néven. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. Mai válogatásunkban a régi kedvencek közül Bobby McFerrin, Charlie és Gary Moore dalát hallhatják, az újdonságok közül pedig Carly Rae Jepsen és Caro Emerald dalát ismerhetik meg. A folytatásban pedig Vastag Csaba és Tamás közös dala, az Őrizd az álmod című sláger szól itt a Szent István Rádió.

A fiatal amerikai énekesnő Kari Rae Jepsen színművészeti főiskolát végzett British Columbia Mission nevű városkájában, majd Victoriában próbált tovább tanulni. Innen jelentkezett a Canadian Idol nevű tehetségkutató verseny 5. évadára, amelyen 3. helyezést ért el. Idén már 3. albuma jelent meg, Emotion címmel, amelynek nyitódala a most következő Runaway With Me.

0: Hangtár. A Hallgassuk Együtt zenész portréja.
1: A Soul és a Rhythm and Blues csodálatos hangú énekesnője Chaka Khan, aki 10 lista vezető és számos élmezőnybe befutó dalával, 10 Grammy díjával és jelöléseivel, Soul Train díjaival, valamint egyéb rangos elismeréseivel mindenképpen a fekete zene egyik legkiemelkedőbb egyénisége. Megkapta a maga csillagját a hírességek hollywoodi sétányán is, valamint bekerült a soul zene halhatatlanjai közé. Szerencsét próbált a bluesban, a jazzben, a gospelben és mi tagadás a popban és a diszkózenében is. Egyik elindítója volt a rap műfajának. Sikeres életpályájához képest nem sok, 13 a megjelent albumainak száma. Chicago egyik külvárosában nőtt fel, nagyanyja vezette be a zenébe, elsősorban a jazz iránt igyekezett felkelteni az érdeklődését. 11 éves korában már színpadon szerepelt, majd Crystales néven alapított saját együttest. Afrikai művész nevét 10 éves korában vette fel. A pop szakmában első sikereit a Rufus együttessel aratta a 70-es évek elejétől. Művész pályája néhány éven át Rufusszal együtt, Rufus and Chaka Khan néven folytatódott a 70-es években. A társulat fő erőssége természetesen az énekesnő volt. Kiemelkedő sikereket is hoztak az együtt töltött évek, kitűnő közös dalai közül a Once You Get Started, a Do You Love What I Feel, a You Got The Life és a Sweet Things címűekkel listára is kerültek. Chaka Khan 1978-tól szólóban is bebizonyította, hogy kivételes tehetség. Az azóta eltelt évtizedekben a legjobb énekesekkel és zenészekkel dolgozhatott együtt, köztük Ray Charles-szal, David Bowie-val, Stevie Wonderrel, Frank Zappával, valamint fellépett B.B. King-el a blues királyával is. A 70-es évekből szól az Ain't Nobody című slágere.

gyönyörű és tehetséges holland énekesnő Caro Emerald első slágere a Back It Up volt, mellyel számos európai ország slágerlistáján rekordot állított fel. Díjainak száma bőven 10 fölött van, a leglangosabb díjkiosztókon nem csak albumait, hanem hangját is előszeretettel jutalmazzák. Az énekesnő kedvenc stílusa a 40-es és 50-es évek jazzzenéje, amit professzionálisan ötvöz mai modern popzenei hatásokkal. Az így kialakult egyedi stílusvilághoz párosul Caro figyelemreméltó hangja és előadásmódja. Ennek egyik nagyszerű példája a Diva Quicksand című dala, amire önkéntelenül táncolunk.

Az Észak-Írországban született rock és blues gitáros Gary Moore sok híres vendégzenésszel készített már felvételt, köztük például George Harrisonnal és B.B. Kinggel. Gary Moore pályafutása a Skid Row ír együttesben kezdődött, amikor 1969-ben 17 évesen csatlakozott a bandához. 1990-ben adta ki eddigi legsikeresebb Still Got the Blues-ra keresztelt korongját. Az előző lemezektől eltérően itt az egyetlen és kizárólagos zenei irányzat, mint ahogyan a címe is sugallja, a blues. Sok híres vendégzenész is játszik az albumon, mint Albert King, akivel az Oh Pretty Woman című számban játszik, vagy George Harrison, aki a That Kind of Woman című szerzeményben működött közre zenészként, slide gitárt használva. 6 kislemez jelent meg az albumról, köztük a címadó Still Got the Blues-zal.

Gary Moore balladája után utolsó dalunk egy igazán pörgős hazai felvétel. A Caro Emerald új felvétele mégsem késztette volna önöket táncra, a most következő dalt biztosan nem bírják ki majd néhány tánclépés nélkül. 2010-ben jelent meg Tóth Vera Zenekel nekem című albuma, amelyről a Sorskerék című felvétel szól.

kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Tartsanak velem egy hét múlva is, akkor újabb válogatással jelentkezünk majd. További szép napot és jó rádiózást kívánok! A szerkesztőt, Kónya Évát hallott.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. A mikrofon mögött a bemondót Berecz Renátát hallják. Jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk most következő műsorainkhoz. A 14 órai hírek után Kódex című műsorunkkal jelentkezünk. Dr. Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 20. századi magyar történelem egyik legismertebb kutatója, aki a Horthy korszak politikai, társadalmi és gazdasági mérlegét vonta meg. Mai adásunkban a történész professzor egy a témában megtartott előadásának második részét sugározzuk. A műsorban szó esik a korszak ellentmondásairól, a két világháború közötti Magyarország mozgásteréről, a trianoni békediktátum következményeiről, valamint arról is, hogyan él tovább a Horthy korszak emlékezete a mai közéletben.
2: Elkerülhetetlen volt, természetes volt, hogy a trianoni békeszerződéssel a magyar politika egy revíziós politikával válaszol. Nem csak Magyarország válaszolt azzal, azzal válaszolt Németország is, azzal válaszolt Bulgária is, azzal válaszolt a Szovjetunió is, és még a nyertes Olaszország is azzal válaszolt. De ha Olaszország nyertes volt, mert kevésnek érezte a nyereményt ebben a kérdésben.
1: 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című mai műsorunkban Esztei Hippolit egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klisz Báta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
3: Kezdjük a gyerekkorától kezdve, hogy hogyan kerül egyáltalán Magyarországra, mert eddig csak úgy célozgattunk rá, mert újra és újra keresztezték az útjaik Bakósz Tamással egymást. Viszont most akkor nézzük meg az ő élettörténetét, azt is, amit Egerben töltött, ezt most nagyon idézőjelben mondtam, mert ez több mint 20 év, tehát hogyha összevetjük korábbi püspökökkel, akkor azt kell mondani, hogy nagyon hosszú ideig töltötte be az egri püspöki széket, és azért még az utóélete is nagyon izgalmas, meg hogy közben mi történik.
1: Ugyanebben az időben kisújszállási vételkörzetünkben a Dunántúra látogatunk Dunaföldvárra, ahol egy különleges kiállítást láthatunk. Műsorunk második felében Csepellényi György pálos szerzetesre emlékezünk, vértanúságának 352. évfordulója alkalmából. Ajánlunkban Fabó Ferenc szólal meg.
4: Jártuk a természetet természetfotósként, vadászként, és sok keresztet láttunk Dunaföldvár határában. Melyiket mennyire tette már tönkre az idő? Volt, amit ápoltak szépen, volt, amit viszont nagyon megrágott az idő vasfoga. Úgy gondoltuk feleségemmel, hogyha az elődeink ezt fontosnak tartották valamikor állítani, akkor nekünk úgy a kötelességünk a magunk lehetőségéhez mérten ezeket megőrizni az utókor számára.
1: A 15 órai híreket követően Lélekszava című műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló emelkedését. Ezt követi fél négytől a Hitvalló, melyben Marosi Balázs atya és a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus plébánia hívei a nyári szünet előtti időszakban a testi-lelki fáradtságról és pihenésről beszélgetnek. 16 órától a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk, melynek első részében a ferences vértanúk közül Károlyi Bernát élettörténetét ismerhetik meg, majd Kónya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a csendről. 16 óra 30 perckor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben Simon Gáspár Balázs jobbágyi káplán mesél a hivatásáról. 17 órakor regionális hírekkel, majd 17 óra 15 perctől a koraesti hírmondóval jelentkezünk. 17 óra 30 perckor első csütörtöki szentségimádást közvetítünk az Egri Bazilikából. 18 óra 30 perckor rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából. 19 órakor hírekkel jelentkezünk, majd regionális sporthíreket mondunk. Ezután kezdődik Könyvtári Barangolás című műsorunk, melyben összeállítást hallanak Arany János műveiből. Az óra végén esti mese szól a gyerekeknek. 19 és 20 óra között kisújszállási összeállításunk első felében Sauer Anna és Dudás Anna egyetemisták mesélnek színpadi szereplésükről, valamint animátori tevékenységükről. Ezután a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon találkozás című összeállításunkat hallhatják. A mai műsorban Rickó András lokálpatrióta, relikviagyűjtő és Reimann Zoltán helytörténetkutató, Miskolc civil referense lesznek Molnár András műsorának vendégei. régi miskolci fényképekről, emlékekről, tárgyakról beszélgetnek, és egy jótékonysági felajánlás is szóba kerül. Most bejátszásunkat hallják.
0: Egy 1980-as bakelit lemez van itt nálatok, és ennek egy nagyon jótékony cél szántok. Mondjuk el, hogy mi is lesz az, mi ez a lemez, és mi lesz a cél.
5: Hát arra gondoltunk, hogy ugye most volt gyereknap, és akkor az, ezen alkalomból szeretnénk felajánlani árverésre, és a befolyt összeget a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ javára felajánlani.
0: Mondjuk el, hogy mit tartalmaz ez a lemez.
5: Ez a lemez a P-Mobil zenekarnak a harmadik kislemeze, Csizma az asztalon Miskolc, és három aláírás is szerepel rajta, Vikidál Gyula, Földes László és Suster Lóránt.
1: Az összeállítás második felében a divat diétákról lesz szó. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánok Önöknek, Berec Renátát hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A miskolci görögkatolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, valamint motivációs levél, fényképes Európasz önéletrajz és lelkészi ajánlás is. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. Az MT-hez szerdán eljuttatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. Az egyházi fenntartású Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják, és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós, oxiológus és

sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvos szakmai osztályának vezetőjét bízza meg. Aki úgy fogalmazott, vezetőként az országos mentőszolgálat munkájának megújítását három fontos pillérre építi: a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követésére. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter közösségi oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágakba, természetvédelmi területekre, elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult Országos Vízügyi Koordinációs Központ. A SZERV folyamatosan engedélyezi azokat a vízpótlásokat, amelyeket nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal, civilekkel közösen valósítanak meg a vízügyi igazgatóságok. Az ország területén már 27 helyszínen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. Roma civil platform létrehozására kérte roma szervezetek képviselőit az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériummal tartott egyeztetésen Lannert Judit tárcavezető annak érdekében, hogy a roma közösségek oktatási és gyermekügyi javaslatai közvetlenül megjelenhessenek a döntéshozatalban. Úgy fogalmazott, ugyanaz a cél vezérel bennünket, minden gyermeknek jár az esély a jó oktatásra, függetlenül attól, hogy hová született és milyen háttere van. A vendégmunkások Magyarországra érkezésének megtiltását sürgette szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének vezetője. A politikus arról beszélt, a kormányzat annak ellenére nem lépett az ügyben, hogy a Tisza párt egyes prominensei korábban ígéretet tettek erre. Végül az időjárásról: nyugat felől csökken a csapadékhajlam és a felhőzet is. Ott már alapvetően napos csapadékmentes időre lehet számítani. A keleti északkeleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt évek politikai küzdelmeiben a Horthy korszak ismét kitüntetett témává vált. Egyesek nemzeti felemelkedésként, mások a tragédiák előszobájaként tekintenek rá. Éppen ezért különösen fontosak azok a történészi megszólalások, amelyek a politikai szenvedélyek helyett a tényekre és az összefüggésekre helyezik a hangsúlyt. Dr. Romsics Ignác Széchenyi díjas történész, az MTA rendes tagja, a 20. századi magyar történelem egyik legismertebb kutatója, aki a Horthy korszak politikai, társadalmi és gazdasági mérlegét vonta meg. Mai adásunkban a történész professzor egy a témában megtartott előadásának második részét sugározzuk. A műsorban szó esik a korszak ellentmondásairól, a két világháború közötti Magyarország mozgásteréről, a trianoni békediktátum következményeiről, valamint arról is, hogyan él tovább a Horthy korszak emlékezete a mai közéletben. Dr. Romsics Ignác történészt hallják.
2: A korszaknak a kulturális élete, átugorva egy harmadik aspektusra, rendkívül sokszínű volt, és eredményekben azt mondhatom, hogy bővelkedő vagy gazdag. Alaptendencia vagy jellemző volt a műveltségnek a kiterjedése. Mégpedig ez összefüggött azzal az oktatással, az oktatásnak a kiterjedésével. Ezt már a dualizmus időszakában kötelezővé tették 1868-ban, de hát ugye az alapoktatás nem teljesen hiába volt kötelező, ugye hogyha a 20 kilométeres körzetben nem volt egy iskola, akkor oda nem nagyon lehetett elvinni a gyerekeket. Tehát ezért az első probléma az volt egyáltalán, hogy legyen annyi iskola, hogy ez a gyerekek által bejárható legyen. És ennek érdekében a kormányzat nagyon sokat tett, főleg a Klebersberg minisztersége idején a 20-es évek utolsó harmadában, amikor ezt a híres nevezetes 5000 népiskola, illetve népiskola létesítmény programot kidolgozták, de ez folytatódott Hóman Bálintnak az időszaka alatt is. Úgyhogy ennek köszönhetően a külvárosokban, kisfalvakban és a tanyás körzetekben épültek föl ilyen népiskolák, amelyek természetesen nem feleltek meg a mai elvárásoknak és a normáknak, mert az idősebb korosztály közül valószínűleg még vannak néhányan, akik ilyen falusi Klebersberg iskolában tanultak, ami vagy egy tanteremből állt, vagy két tanteremből állt, és nem osztott oktatás volt, hanem egy tanító, vagy maximum kettő tanította a gyerekeket mindenre. Tehát olyan szofisztikált dolgokat itt nem lehetett megtanulni, de nem is ez volt a célja, hanem az írás, olvasásnak mondjuk, és a számolásnak a megtanítása egy bizonyos százas számrendszeren belül mondjuk. Bonyolult algoritmusokkal nem tudtak természetesen az emberek dolgozni, és az írás készségük is korlátozott volt, ahogy erről a háborús levelek, paraszti levelek, vagy a népi levelek szépen beszámolnak. De mégis óriási dolog volt az, hogy az analfabetizmust, amely a 19. század közepén 80% körül járt, a 20. század 30% körül, 1920-ban 15% körül, azt 1940-re levitték 7% alá. És ebben az időszakban Lengyelországban még 20%-os az analfabetizmus, a balkáni országokban 30-40%-os az analfabetizmus, és a nyugat-európai országban 4-5%-os, 3-5%-os. Tehát eredményes volt a népiskolai programja a korszaknak, úgy szintén eredményes volt a felsőoktatásnak a fejlesztése is, ami egy másik pillér. De ez volt a két prioritás, a alullévőknél a műveltség elemi szintjeinek az elsajátítatása, az analfabetizmus felszámolása, mert az ipari modernizáció különben elkerülhetetlen volt. Tehát amikor már nem a lovat kellett vezetni, hanem esetleg a traktorra fölülni, vagy bizony dolgokat megszámolni, a gyárakról nem is beszélve, akkor ott már ezt analfabéta módon nehezen lehetett ugye, elintézni, tehát megkövetetett. De azzal is tisztában volt a korszak, hogy növelni, fejleszteni kell a magasan képzett elit értelmiséget is Magyarországon. Ez is a modernizáció része, és ennek érdekében nem elégedtek meg azzal, hogy a Pesti Egyetemet fejlesztették, vagy a háború előtt megalapított Debrecen Egyetemet fejlesztették, hanem a háború előtt létrehozott Pozsonyi Egyetemet áttelepítették Pécsre, a kolozsvári 1873-ban létrehozott egyetemet pedig a 20-as évek elején áttelepítették Szegedre. És a szegedi, a pécsi és a Debrecen Egyetem is a 20-as évek végén, 30-as évek elején épül ki, és így lesz Budapest mellett négy ilyen vidéki egyetemi centruma Magyarországnak, ahova ugyan sokkal kevesebben járnak, mint Budapesten, és a tanárikar sem olyan népes, mint Budapesten, de mégis azt gondolom, egy jelentős fejlesztés volt. Plusz ehhez járult az európai fővárosokban, Berlinben, Rómában, másutt a kollégiumi hungárikumoknak a rendszere, amelynek az volt a feladata, hogy az egyetemet elvégzett középiskolai tanárok fél évre, egy évre, ha nem is mindenki, de többségük, kiusson egy-egy külföldi országba, azt a nyelvet, amit itthon tanult, jó színvonalon elsajátítsa, megtanulja, kultúrát megismerje, és hazajöve a fiatal gyerekekbe ezt átlántálja. Ez is azt gondolom, hogy egy jó rendszer volt, még akkor is, hogyha nagyon kevesen részesültek benne. Az egész felsőoktatásban tanulóknak a létszáma 13-14 ezer volt a Horthy korszakban, csak összehasonlításképpen mondom, manapság 400 ezer, plusz-minusz néhány tízezer, tehát ez egy egészen, az egy valóban egy elit oktatás volt, nem pedig egy tömegoktatás, mint ami ma van a felsőoktatásban. És ugyanez volt a középiskoláknak a helyzete is, ahol kicsit többen jártak, mint a felsőoktatásban, 40-50 ezeren, de sokkal többen nem, az is a döntően a közép réteg és a felső rétegeknek, gyerekeinek a művelődését szolgálták. Elitiskolák voltak, de nagyon kevesen tudtak oda az alsóbb néprétegekből bejárni, vagy oda azt elvégezni. Az 1930-31-es tanévben a 18-23 éves korosztályból a nagy és középbirtokosok gyerekei közül minden hatodik, az ipari tisztviselők közül minden 18-dik, a kisbirtokos parasztok gyerekei közül minden 121-dik, a munkások gyerekei közül minden 425-dik, és a föld nélküli szegény paraszt gyermekei közül minden 1320-dik járt felsőoktatásban. Tehát ez mutatja azt, ugye, hogy magas szintű volt a középiskolai oktatás, magas szintű volt a felsőoktatás, de egy meglehetősen szűk réteg számára, és a társadalmi mobilitás meglehetősen alacsonyfokú volt. Létezett, de alacsonyfokú volt. És az oktatási rendszernek egy másik problémája, és ezt nem feledkezhetünk meg, az az, hogy miközben a 30-as évektől a szegény sorsú vidéki gyerekeknek az előrejutását támogatták, külön ösztöndíj alapokat hoztak létre, tehetségkutató intézményt állítottak föl, és talán a idősebbek közül szintén emlékeznek még, vagy talán néhányan élvezték is ennek az áldását, a ingyen tanulást a közép- és a felsőoktatásban, de volt egy társadalmi csoport, amelyet 1920-tól kezdődően következetesen korlátoztak a felsőoktatási tanulmányaiban, jogszabályszerűen, és ez a magyarországi zsidóság volt, vagy pontosabban az izraelita felekezetűek. 1920-ban vezetik be az úgynevezett numerus clausus törvényt, amelynek az a célja, hogy a felsőoktatásban az izraelita vallású, vagy zsidószármazású diákoknak a számát lecsökkentsék a háború előtti 30-35%-ra, ról arra az 5%-ra, amelyet képviseltek az egész társadalom belül. És bár ezt nem érték el csak a 30-as évek végére, de a 28-as enyhítés ellenére ez az intézmény kétségkívül végig létezett, végig megvolt, és a magyarországi zsidósággal szemben egy negatív diszkrimináció, egy negatív megkülönböztetést jelentett. Nos, annak következtében, hogy a kultúra, a művelődés elemei az egész társadalomban terjednek, teszi azt, hogy a újságolvasóknak és a könyvolvasóknak a száma is érdemben nőtt. A két háború közötti Magyarországon több könyvet adnak ki, mint 1918 előtt, és több újságot, mint 1918 előtt. Ami azért érdekes, mert közben az ország lakossága kétharmaddal csökkent. A 18, illetve 22 millióból 7-8 millió lett az összlakosság Magyarországon, de mivel az iskoláztatási mutatók javultak, az analfabetizmus csökkent, ezért az újságolvasó és a könyvolvasóknak a száma növekszik. Tehát kulturáltabbá válik a magyar társadalom jelentős mértékben. Természetesen sokan az egyszerűbb rétegekben kalendáriumot olvasnak csak, és ha újságot, akkor az olvasókörbe, nem rendelnek meg színes lapokat, meg egyebeket, de jellemző az, hogy egy kiskunhalas melletti, mondjuk egy 70 oldas tanyásgazda, az napilapot is járat, színes lapot is járat, és azt a nyitván a családtagokhoz forgatták, látták, és mellette jókai köteteket rendel, lexikonokat rendel, Nem mondom, hogy ez általános volt, nem volt általános természetesen, de a lehetőség adott volt, és ilyenek is voltak. A könyv és az újságolvasóknak a kiterjedése mellett, ugye egy jelentős, ami egy ilyen kulturális, hát hogy mondjam, eszköz, információ szolgáltat, két új ilyen eszköz van még a két háború között, az egész világon és Magyarországon, az egyik a film, a másik pedig a rádió. Ugye a filmezést a századfordulón találják ki, és 1926-ig néma, 1926-tól hangos is, és hallatlan népszerű, nagyon kényelmes, akkor még ugye tévé nem volt, meg videó nem volt, tehát az olvasás mégis egyfajta elszánást igényel, odafigyelést igényel, időt igényel, a mozi az másfél-két óra alatt letudható, csak nézni kell tulajdonképpen, mert hangos film van, más nem igényel, úgyhogy hallatlan népszerű volt, és a korabeli számítások azt mutatják, hogy ugyanannyi pénzt költött a magyar társadalom mozira a 30-as évekre, mint újságra és könyvekre együttvéve. Annak ellenére, hogy a mozi nagyon olcsó volt, néhány fillér, tehát ezt a városi cselédlányok, kimenős bakák, katonák egyaránt meg tudták fizetni, és mentek is moziba, amelyeknek a száma szaporodik. Ugye erre a nagyvárosokban már effektíve mozitermek jönnek létre, filmszínházak kicsiben, kisebb falvakban pedig, ahol ilyen nincs, meg még áram sincs, ott pedig a sajátos technikával, aggregátorral működtetnek ilyen, és akkor fehér falra vetítenek ilyen képeket, ami technikailag persze nem álltott, mint a mai nagyképernyős szupermozik, meg a videók, de árnyékokat lehetett látni, és hangok is jöttek, úgyhogy azt az illúziót keltette, hogy ott valami cselekmény van. A legnagyobb sikerű ilyen film 1934-ben bemutatott hollywoodi stílusú meseautó volt, főbb szerepekben Törzs Jenő, Kabos Gyula, Perce Zita, ennek van egy modern földolgozása is, és biztos, hogy látták vagy egyiket, vagy másikat, mert a Duna TV előszeretettel vetíti ezeket a filmeket. Tehát tulajdonképpen szórakoztató filmeket gyártottak a korszakban. Nevettető szórakoztató filmeket, az egyik típus ugye a gentry katona, Schneidig középosztálybeli katonatiszt, az elcsábított, de szép, alacsony származású hölgy, vagy a polgárnak a típusa, a kispolgár típusa, Kabos Gyuláé, annak is van egy modern földolgozása. Olyan fajta művészfilmeket, mint a 60-as években gyártottak tömegével Magyarországon, viszont nem nagyon gyártottak. Az a kapitalizmus viszonyai között nem nagyon tudott volna megélni, de egyre mégis fölmön figyelmet, amely a 42 vagy 41-ben a Velencei Filmfesztiválon nagy díjat nyerte Szűcs Istvánnak az Emberek a Havason című nagyon szép megrendítő filmje, ezt pedig karácsonytáján szokták vetíteni a magyar tévé, és azt hiszem, hogy Nyírő Józsefnek egy novellája alapján készült. A másik pedig a rádió volt, amely szintén terjedt Magyarországon, és körülbelül ott álltunk ebben is, mint minden másban, vagyis középen. 1000 lakosra a 30-as évek közepén Németországban 136 rádió jutott, Franciaországban 99, Csehszlovákiában 68, Magyarországon 43, Lengyelországban 25, Romániában 12, Jugoszláviában 11, és Bulgáriában 3. Albániában nem tudjuk, mert ott akkor még nem csinált a statisztikát, de valószínűleg ennél kevesebb. A rádió mellett terjedt a sport is, mégpedig a tömegsport. Elég sok sportlétesítményt hoztak létre, ami összefüggött a trianoni békeszerződéssel és a Levente intézményével. Ezek persze nem ilyen bicskei típusú versenyuszodák voltak zömmel, hanem céllövő pályák vagy futópályák a falu szélén, de arra, hogy a fiatalok ott focizzanak, testgyakorlatokat végezzenek, erre ez is jó volt, és határozottan kijelenthető, hogy a tömegsport ekkor kezd a Horthy korszakban éppen ennek az intézménynek köszönhetően terjedni. A nyaralás is éppen a fizetett szabadság miatt megjelenik és terjed, mint a 20. század elején, 18 előtt körülbelül 10-20 ezer volt azoknak a száma, akik rendszeresen nyaraltak, teleltek. A Lidón Velence mellett, a szerényebbek Abáziába, télen meg a Tátrába, meg különböző helyeken. Ez a 10-20 ezer fő fölemelkedik 200-300 ezer főre a két háború között, tehát gyakorlatilag az egész középosztály és a munkásságnak a felső rétege is elmegy, hogy így mondjam, pihenni. Ekkor kezdik a Balaton környékét fölparcellázni, és ott kis házakat építeni, és válik a munkásoknak is egy rendszeres szórakozására a hétvégi, hát vándorlás, vagy hogy mondják ezt, a hegyekbe való kirándulás. Úgyhogy mindezek, a mozi, a rádió, a turizmus, a tömegsport, ezek a motorizációval egy nagy életformaváltozás kezdetéről tanúskoznak.

a politikai rendszer, amely talán a legtöbb vitát váltotta ki az elmúlt időszakban. Ahogy utaltam már rá, 1945 után ezt a rendszert fasizmusnak minősítették, fasiszta diktatúrának, de hát nem kellett hozzá túl okosnak lenni, csak kicsit elfogulatlannak, hogy az ember rájöjjön arra már diákként, amikor ezt tanították neki, hogyha a diktatúra volt, akkor mi az, amiben akkor éltünk, a 60-as vagy a 70-es években, mert hiszen több párt volt a parlamentben, ezeknek a pártoknak a képviselőt mondták a véleményüket, egy párt volt betiltva, ez a kommunista párt volt, 1919, az valóban illegalitásban működött, de az összes többi párt az parlamente képviselettel rendelkezhetett, vagy rendelkezett. Az újságok szintén politikai színkép szerint voltak baloldaliak, jobboldaliak, keresztények, nem keresztények. Tehát az újságoknak, a szellemi életnek a szerkezete és a politikai szerkezete, politikai élet szerkezete is alapvetően pluralista volt. Azt azonban, hogy demokratikus lett volna, mindezek ellenére nem mondhatjuk, mert ennek több akadálya is volt. Az egyik, ugye, de azt nevezzük demokratikus rendszernek, kicsit egyszerűsítve, amikor a politikai hatalomért folytatott versenyben minden felnőtt ember egyenlő feltételek mellett minden diszkrimináció nélkül vesz részt. Vagyis 18 évtől, 20 évtől, vagy 24 évtől mindenkinek van egy szavazati joga. És azt ezt titkosan érvényesíti. A Horthy korszakban ez nem így volt. Az első dilemma az, hogy különbséget tettek férfiak és nők között. Ez mondjuk egy bocsánatos bűn, elnézést kérek a hölgyektől, mert ez a világ más részén is ebben az időszakban még előfordult, annyira, hogy Svájcban a nők csak 72-ben kaptak választójogot, Franciaországban a II. Világháború után. Tehát általában a kapitalista, liberális korszaknak a fölfogása az volt ezzel kapcsolatban, hogy a nők a férjüktől függnek, tehát önálló véleményalkotásra nem alkalmasak, vagy legalábbis nem lehet megbízni a szavazatokban, mert a férjük irányítja őket. Még akkor is ez a gyakorlatban fordítva volt számos esetben, mint tudjuk. Ez volt a fölfogás, tehát a nőknél egy magasabb vagyoni és értelmi cenzust állapítottak meg, mint a férfiaknál. Jobban, több iskolát kellett végezni, az, hogy szavazati joggal rendelkezzenek. Tehát ez mondjuk egy, de talán ez nem olyan súlyos. A másik dolog az, hogy az analfabétákat, vagy a kevés iskolát végzetteket se engedték, és a teljesen nincstelneket se. Tehát 1920-ban volt egy majdnem általános és titkos választójog Magyarországon, amikor az összlakosság 40%-a szavazhatott titkosan, de ezt a Bethlen kormányzat 1921-22-ben nagyon gyorsan megváltoztatta, és lecsökkentette a szavazók arányát 30%-ra. Az összlakosság 30%-ára, ami azt jelenti, hogy a felnőtt lakosságnak, tudom én mondjuk egy közel 50%-át jelentette. De az összlakosság 30, és ezt azért mondom, hogy ez sem még akkora nagy negatívum, mert ez nem volt magas a Franciaországban se. Csehszlovákiában, Ausztráliában, Angliában magasabb volt. Ott 50-60%. Finnországban 20. század eleje óta mindenkire kiterjedt, minden felnőtt egyformán kiterjedt általános titkos választója volt. Dániában is, Norvégiában is. Tehát a tendencia abba az irányba mutatott, hogy a vagyonos, művelt rétegek egyre bővülve a társadalom egészére kiterjedjen a választó. Magyarországon azonban sajátos okok miatt nem ez történt, mert az egész dualizmus időszakban fönntartották azt, hogy az összlakosságnak csak 6%-a szavazhatott nyíltan. És ezért az ország demokratizálásának egyik fontos szempontja, követelménye volt a század elejétől kezdődően az, hogy tágítsák ezt ki, ha nem is az általános és titkos, de több embernek adjanak szavazati jogot. Ugye ez a modernizáció elkerülhetetlen velejárója, következménye volt, egyre többen tudtak írni, olvasni, és hogyha különösen az első világháború után, ha jók voltak arra, érveltek, hogy a lövészárokban 4 éven keresztül harcoljanak, ezt a technikát működtessék, akkor tessék bennünket elfogadni szavazópolgárnak is. Úgyhogy mindezek miatt kiterjesztik az összlakosság 30%-ára, de hogy nehogy valamiféle olyan, ha ez a 30% választ, akkor ez meglátszik a megválasztottaknak az arányán és a gondolatkörben. Ez azt jelenti, hogy benne vannak a szegényebb parasztok, benne vannak az ipari munkások, és akkor esetleg demokratikusan olyan törvényeket hozhatnak, amely a hatalmon lévő konzervatív elitnek nem felelnek. Ezért azt találta ki az akkori uralkodát Horthy, Bethlen és mások, hogy ugyan megtartják ezt a 30%-ot összlakosságnál, de csak titkos, csak a nagyvárosokban lehet,
a törvényhatósági jogú városokban más néven. Ez azt jelentette, hogy a nagyvárosokban, a törvényhatósági jogú városokban választották a képviselőknek kicsit kevesebb, mint 20%-át, 18%-át. Az összes többit a nyílt körzetekben, kisvárosokban nyíltan választották. És ezt elképzelhetik, hogy a szavazás eredményét az valamiképpen befolyásolhatta, hogy egyedül vagyok a fülkében, és teszem oda az X-et, vagy pedig egy asztal előtt teszem oda az X-et, és az asztal túloldán ül a helyi plébános, a fölbirtokos meg a jegyző. Ez ugye némely embernek a vélemény alkotását befolyásolta akkor is, és ha így lenne, akkor ma is befolyásolta. Befolyásolná. És ezzel magyarázható, ezért mondom azt többek között, hogy ez nem volt demokratikus rendszer, mert a választójoga nem volt demokratikus, hanem ilyen mértékű korlátozásokat tartalmazott, és ezzel magyarázható az, hogy a konzervatív kormánypárt az egész korszakban végig kétharmados többséggel rendelkezett. Tehát lehetett bírálni a kormányzatot és a konzervatív kormánypártot a parlamentben, bírálták is gyakran. Újságokban is lehetett bírálni. Leváltani nem lehetett. Erre az adott választógi rendszer mellett praktikusan nem volt mód. És volt még egy olyan másik eleme, momentuma is ennek az időszaknak politikai szempontból, ami miatt a demokratikus jelző nem igen használható rá. Ez a zsidósággal szembeni diszkrimináció volt, 1938-tól kezdődött. A numeros klauzusra már utaltam, az ugye végig érvényben volt, de 1938-tól kezdődően egymás után hoznak olyan zsidóellenes törvényeket, amelyek előbb a zsidó vallásúakat, majd a zsidó származásúakat fosztják meg az értelmiségi, kereskedelmi és egyéb munkájuktól, és tulajdonképpen a végeredményben már 42-ben már a mezőgazdasági földbirtokaiktól is azt is el kell adni, tehát tulajdonképpen egy olyan mértékű diszkriminációt alkalmaznak, negatív diszkriminációt velük szemben, amely szintén nem csak, hogy nem volt demokratikus, hanem még a 18 előtti liberális magyar állampolitikához képest is negatív eltérést, visszacsúszást jelentett, mert ha 18 előtt kevesen is választhattak 6%, de állampolgári jogegyenlőség volt. Ezek a törvények az állampolgári jogegyenlőséget alapvetően sértették.

Szokták azt is mondani, hogy Horthy Miklós volt a korszaknak a diktátora, ami természetesen nem volt, mert hát a törvények tartalmazták Horthynak a jogkörét, és a törvényhozás folyamatában egyáltalán nem rendelkezett egy olyan jogköre sem, mint első Ferenc József vagy negyedik Károly. Tehát csak egy vagy két momentumra utalva, 1918 előtt a mindenkori uralkodó Ferenc József vagy negyedik Károlynak a törvényhozás folyamatában olyan szerepe volt, hogy törvényt csak akkor lehetett beterjeszteni a parlament elé, ha azt előszentesítette, előzetesen az uralkodó elfogadta. És utána a parlament megtárgyalta, elfogadott egy törvényt, de az csak akkor lépett hatályba, ha az uralkodó szentesítette. Egyébként nem. Horthy sem előszentesítési, sem szentesítési joggal nem rendelkezett. Természetesen megbeszélték vele a törvényeket informálisan, hiszen ő volt 1920-tól az államfő, de ha a parlament ragaszkodott valamilyen döntéséhez, azt Horthynak visszaküldhette megfontolás véget, de ha a parlament elfogadta, akkor Horthy köteles volt aláírni. Kicsit hasonló volt ez, mint ma a köztársaság elnök és a kormány, illetve a parlamentnek a viszonya. Tehát Horthy legfeljebb egy középerős köztársaság elnöknek nevezhető ebben az időszakban. A 30-as évek közepétől kiterjesztik a jogkörét a parlamenttel szemben, de nem azért, hogy egy diktatúrát vezessen be, és erre nem is került sor, hanem azért, hogy az erősödő, akkor már erősödő szélső jobboldallal szemben a kormányzó, aki egy alapvetően konzervatív ember volt, szintén egy féket jelentsen, hogy esetleg, ha olyan törvényt akarnának hozni, hogy felosztjuk az összes földet, akkor azt meg lehessen akadályozni. 39-ben visszahozzák a titkos választójogot, és ezért terjesztik ki ezzel párhuzamosan Horthynak ezt a választójogot. Úgyhogy mindezeket mérlegelve, a választójogot mérlegelve, Horthy jogkörét mérlegelve, a zsidóellenes törvényeket mérlegelve, a történetírók úgy szoktak fogalmazni, hogy ez egy autoriter rendszer volt, amely a demokratikus parlamentarizmus és a fasiszta vagy szovjet típusú diktatúra vagy totalitarizmus közötti átmenetet jelent. Parlamentarizmus volt, de egy ilyen értelemben korlátozott parlamentarizmus. Nekem is ez a véleményem, ha önök közül valakinek más a vélemény, akkor az már nyilván el fogja mondani, és akkor ezt megvitatjuk, hogy hogyan és miért. Hogyan lehetne akkor nevezni, hogyha ez az elnevezés nem jó. Befejezésképpen a külpolitikáról, amelynek az iránya, a céljai adottak a trianoni békeszerződésből. Elkerülhetetlen volt, természetes volt, hogy a trianoni békeszerződésre a magyar politika egy revíziós politikával válaszolt. Nem csak Magyarország válaszolt azzal, azzal válaszolt Németország is, azzal válaszolt Bulgária is, azzal válaszolt a Szovjetunió is, és még a nyertes Olaszország is azzal válaszolt. De ha Olaszország nyertes volt, mert kevésnek érezte a nyereményt ebben a kérdésben. Úgyhogy a revizionizmus a két világháború között egy legitim politikai célkitűzés volt, Magyarország is ezt képviselte, és 1938 és 1941 között négy lépcsőben, négy egymást követő szakaszban a trianonban elcsatolt területeknek jelentős részét vissza tudta szerezni. Először 1938 végén Felső-Magyarországnak a déli szegélyét, ahol a magyarok aránya magyar népszámlálás szerint 80%, a szlovák és csehszlovák népszámlálás szerint közel 60% volt, majd 1939. márciusában Kárpátalját, ahol a magyaroknak az aránya viszont kevesebb volt, mint 10%, döntően ruszinok laktak, 1940. augusztusában Észak-Erdélyt, a Székelyföld, ahol a magyarok aránya körülbelül a visszakerült lakosságnak a felét tette ki, majd 1941. áprilisában Bácskát és Muraközt, ahol hát mondjuk olyan jó indulata 40% lehetett a magyaroknak az aránya, és elég sok volt a délszláv, illetve a német. És mindezek következtében az ország lakosságának a száma 8 millióról fölemelkedett közel 15 millióra, és a korábban nemzetiségi szempontból homogén országnak a lakosság ismét egy 20% körüli nemzetiségi lakosság élt az országban, főleg ruszinok, románok és németek természetesen. Ezekre a revíziós lépésekre vagy sikerekre minden esetben Németország és Olaszország támogatásával került sor. Függetlenül, hogy erre így került sor, az első lépéseket a nyugat elfogadta többé-kevésbé, például a Felvidék visszacsatolását, Kárpátalja visszacsatolását nem támasztott vele szemben kifogásokat akkor. Erdély megosztását már sokkal inkább kifogásolták, legalábbis Nagy-Britannia és az Egyesült Államok, elismerve, hogy
Trianon igazságtalan volt, de ugyanakkor ezt a döntést is egy német diktátumnak tartva, és azt jelezve, hogy a háború után majd ők fognak ebben a kérdésben dönteni. Amit legkevésbé tudtak elfogadni, az a Jugoszlávia elleni 41-es katonai föllépések volt Németország oldalán. Anglia ezért hadat akart üzenni Magyarországnak, de végül csak a diplomáciai kapcsolatokat szakította meg. Ennél is nagyobb baj volt azonban, hogy ezek a revíziós lépések és az ennek következtében kialakult német, szoros német kapcsolatok oda vitték az országot, vagy a politikai vezetést, hogy 1941. júniusában csatlakozott a Szovjetunió elleni háborúhoz is. Mégpedig úgy csatlakozott, hogy ezt Németország nem követelte. Tehát lehetőség lett volna arra, hogy fél évre, egy évre, két hónapra, nem tudni mennyi időre Magyarország ne vegyen részt ebben a háborúban. Magyar vezetés azonban, beleértve Horthy Miklóst is, úgy ítélte meg, hogy ha nem lép be azonnal Németország oldalán a háborúban, akkor a románokkal, a szlovákokkal folytatott versenyfutásban le fog maradni, és esetleg ez a területi szerzeményeket veszélyezteti. Mi több, mert ebben bíztak, győztes háború után német segítséggel a régi történelmi Magyarország lesz helyreállítva, és Magyarország a Duna-medencében ugyanolyan irányító hatalom lesz, mint amilyen korábban volt. Ez egy nagy tévedés volt, egy nagy illúzió volt, a német politika teljes félreismeréséről árulkodott, és ilyen értelemben egy hibás döntésnek nevezett. Nem vonatkozik ugyanez, amit mondok, ugyanakkor a második magyar hadsereg kiküldésére 1942 elején, igen, 42 tavaszán, mert az egy kifejezett német nyomásra történt, tehát ott csak alkú folyamat zajlott, hogy az egész magyar hadsereg menjen, vagy annak csak egy része. Tehát tulajdonképpen ez egy kompromisszum történt. De azzal, hogy ebbe a háborúba is beléptünk, és Németország oldalán végig harcoltunk, ez tulajdonképpen megint azt jelentette, hogy Magyarország a II. Világháború végén is, mint az első világháború végén, a vesztesek oldalán foglal helyet, és a 38 és 41 közötti revíziós eredmények tulajdonképpen semmivé váltak, sőt, három falut még Pozsonnyal szemben elveszítettünk, tehát hosszú távon nem sikerült Trianont orvosolni, csak rövid távon. És hát a végül, ugye miután, ha utolsó csatlós nem is volt Magyarország, mert Olaszország, illetve Horvátország később lépett ki a háborúba, vagy később fejezte be, mint Magyarország, de minden esetre még akkor is ellenállt a szovjet hadseregnek és a szövetségeseinek, amikor ennek emellett már sok érvet nem igen lehetett felsorolni, és az ország eltérően az első világháborútól hadszíntérré vált. Ebből adódott az, hogy míg az első világháborúban a magyar lakosságnak csak 2,5%-a pusztult el, a második világháborúban 6,2%-a. Ez 900 000 főt jelentett, közel 1 millió főt, közülük mintegy 340-360 000 főre becsülhető a katonáknak a száma, a honvédségnek a száma, és mintegy 500 000-re a zsidók száma. Akikkel az történt, hogy az addigi diszkriminációk után, amelyek ugyan nagyon súlyosak voltak, de az életüket legalább nem veszélyeztették, az ország német megszállása után 1944 tavaszán a zsidóság kétharmadát kiszállították, deportálták Magyarországról, magyar német irányítással, de a magyar közigazgatásnak a közreműködésével, és ezek közül, ezeknek túlnyomó többsége nem jött vissza, hanem elpusztult a koncentrációs táborokba, és ez mintegy fél millióra tehető. Ez főleg a vidéki zsidóságot érintette, a budapesti zsidóság Horthy föllépésének és más körülményeknek köszönhetően többségében megmenekült, mert végül július elején leállították a deportálásokat. A katonák zsidó veszteség mellett körülbelül még 600 000-en fogságba estek, többségük a szovjet fogságba, 600 000 szovjet fogságba, angol 100, amerikai fogságba pedig mint 300 000. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a minden negatívum, pozitívum mérlegelése után a korszaknak a végső eseményei, vagy a lezárulása, az rendkívül tragikus volt Magyarországra nézve. Úgy is, hogy elveszítettük a háborút, úgy is, hogy irtózatos emberveszteséget szenvedett Magyarország, sőt, amiről nem beszéltem, ezen túlmenően irtózatos épületkárokat, infrastruktúrális károkat, ezért az újraépítés, az életnek az újrakezdése tulajdonképpen annál is nehezebb feladatokat volt Magyarországra, mint az első világháború végén 1920 után. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Kedves hallgatóink, dr. Romsics Ignác történész professzor előadásának második részét hallották, amelyben a Horthy korszak politikai és társadalmi mérlegéről, valamint a korszak máig ható történelmi és közéleti megítéléséről beszélt. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő a párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellárt és a francia elnököt is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majd 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogyan tudják továbbfejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel találkozott Szabadkán. A házelnök az eseményről beszámoló bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a határon túli magyarság ügye kormányokon átívelő kérdés, és kiemelte a Vajdasági Magyar Szövetség szerepét a magyar és a szerb nép közötti megbékélés elősegítésében. A Fidesz védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak, közölte a Fidesz kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan azt írta, már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló, méltatlan és jogtalan elbocsátásokra. A kormány tisztviselők, akik az elmúlt években esküjüknek megfelelően egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjobb tudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást, olvasható a közleményben. A korábbi érintett 2 közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy aszbesztel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán a város polgármestere. Balaidz Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak aszbeszttartalmú szerpentinit szúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártirok útja kereszteződésében lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású egyedi méretű fóliával leterítették és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az aszbesztes kőzúzalékot. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz, a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta, a Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet, és nyíltan Ukrajna oldalára állt. Úgy folytatta, a miniszterelnök feladta az ukrán EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult,

0: elárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja, Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja áll a Fidesz közleményében. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogathatóvá tétele az erdélyi Parajdon, ahol tavaly ősszel kezdtek karbantartási munkálatokba a bányászok. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak, nyilatkozott Moldován István, a parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője. Az országos vérellátó szolgálat átlátható működését ígérte Tordai Attila, az intézmény most kinevezett főigazgatója. Tordai Attilát június 1-től kérte fel az egészségügyi miniszter az országos vérellátó szolgálat főigazgatói teendőinek ellátására. A szakember ezt megelőzően a Semmelweis Egyetem transfúziológiai tanszékének vezetője volt. A Puskás Arénában rendezik meg pénteken 19 óra 45 perctől a Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzést. A sportesemény miatt már 17 órától, várhatóan 23 óráig számos közlekedési változásra és lezárásra kell számítani, adta közzé a Budapesti Közlekedési Központ. Végül az időjárásról, nyugat felől csökken a csapadékhajlam és a felhőzet is. Ott már alapvetően napos csapadékmentes időre lehet számítani. A keleti északkeleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
2: Hangolódjunk együtt!
3: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyáradi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola rádiós csapatának műsorát hallhatják. A műsor összeállításában, szerkesztésében, felolvasásában részt vesznek Balogh Zsófia, Csukat Fruzsina, Farkas Kincső Lara, Gácsi Emma, Horváth Dávid Noel, Maderász Péter, András, Nagy Bálint, Sánta Levente Tibor, Túz Aletta, Szőlősi Rebeka és Boda Zsuzsanna csoporton koordinátora. Ebben a tanévben ez az utolsó műsorunk, ezért úgy döntöttünk, hogy formabontó adást készítünk. Eddig javarészt bepillantást engedtünk iskolánk életébe hírösszefoglalóval, beszámoltunk egyházi és nemzeti ünnepeinkről, versenyeredményeinkről, készítettünk riportot egy-egy esemény szervezőjével. Most egy régóta dédelgedett vágyunk, adtunk teret, és egy gyönyörű történetet dolgoztunk fel rádiójáték formájában. Sokáig kutattunk a megfelelő történet után, de aztán rátaláltunk egy olyanra, ami mindannyiunkat megérintett. Főhőse egy fiatal fiú, aki megbotlott. Bűnkövetett el, mivel rossz társaságba keveredett, a büntetést megkapta. Lélekben megtisztulva kétségek között a megbocsátás szomjazva tér haza. Az esemény nem is annyira elbeszélés, mint inkább párbeszédek sora. Hazaúton, a buszon történik minden. Itt bontakozik ki a történet a fiatalember és a mellette lévő utas között, de hallhatjuk azt is, hogy a környéken ülők hogyan nyilatkoznak meg, alkotnak véleményt. Hogyan is éli meg egy fiatal, hogy rosszat tett, hogyan viseli ennek következményeit, milyen reakciókat vált ki ez az emberekből, s hogy milyen az elfogadó szeretet, az a bizonyos feltétel nélkül. Ezek a kérdések foglalkoztattak minket, miközben készültünk, s közösen írtuk át a történetet párbeszédes formába, s alakítottuk át a most hallható rádiójátékká.
5: Szereposztás. Fiú, Nagy Bálint. Szomszédja Farkas Kincső Lara. Előtte ülők Horváth Dávid Noel, Csukat Fruzsina. Mögötte ülők, ítélkezők Gácsi Emma, Balogh Zsófia. Narrátor Sánta Levente Tibor. Műszaki segítőnk Madarász András Péter. Hallgassák szeretettel a rádiójátékunkat, majd az azt követő elmélkedésünket a megbocsátásról.
6: Fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig múlt 20 éves, csinos, finom arcvonású fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő ülésre.
7: Szép napot! Szabad ez a hely? Leülhetek?
8: Legyen szép!
6: Sóhajtott nagyot.
8: Persze! Tessék csak, ülj le!
7: De szépen süt a nap! Végül is májusban szokott már jó idő lenni.
8: Igen, valóban. Számomra különösen szép ez a nap.
7: Olyan jó, hogy már nem kell kabátot hordani. Sokáig tartott a tél. De miért is annyira különös neked ez a nap? A meleg miatt inkább a hűvös telet szereted?
8: Á, de hogy az én kedvenc évszakom is a nyár. Örülök, hogy nem csak az ablakon keresztül nézhetem.
7: Valóban, sokkal jobb a bőrünkön érezni a napsütés erejét.
6: Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek a meleg tavaszias időről, a fiú váratlanul így szólt.
8: 2 évig börtönben voltam. Ezen a héten szabadultam. Éppen úton vagyok hazafelé.
7: Börtönben voltál?
9: Hallod, Zsófi? Itt ül előttünk egy börtöntöltedék.
10: Úristen, üljünk hátrébb, nehogy megtámadjon. Még valakit leszúrnak. Tegnap is hallottam a híradóban, hogy Texasban megkéseltek 15 embert a buszon.
9: Ne bomolj már! Olyan helyes fiú, szőke, kékszemű, itt ül nyugodtan. Csak nem lesz baj. Inkább hallgassuk ki, mit beszélnek. A kíváncsiság majd kifúrja az oldalamat. Hát, aki derül, miért volt börtönben.
7: Hé, apjuk, hallod? Itt ül mögöttünk. Szegény fiú, mi mehetett keresztül? Börtönben, ilyen fiatalon? Pedig nem is úgy néz ki, mint egy tolvaj vagy rablógyilkos.
11: Magának kereste a bajt. Mit sajnálod? Nem a mi dolgunk. Van családja. Érdekelje azokat. Nehogy elkezd beszélgetni vele. Te mindig szereted beleütni az orrod mások dolgába.
7: Miért mondod? Azért, mert megsajnáltam. Ha a mi fiunk lenne, akkor is ezt mondanád? Kegyetlen.
11: De nem a mi fiunk. Különben is, nekünk lányunk van. Maradj inkább csendben, mert zen tőled az egész busz.
7: Persze, amikor olyan halkan suttogok. Jól van, akkor ne beszélgessünk.
8: Sajnos igen, börtönben voltam. Rossz társaságba keveredtem a gimnázium utolsó évében, érettségi előtt. Azt hittem a barátaim is magamért szeretnek, nem azért, hogy mit merek, vagy nem merek megcsinálni, de tévedtem. Túl naív, meggondolatlan és befolyásolható voltam. Az a nap is úgy kezdődött, mint a többi délután, a bandával voltunk a parkoló mellett, nem mentem haza a tanítás után, pedig az érettségire kellett volna készülnem. Valamelyik okostojás kitalálta, hogy kocsikázni akar, de se jogsink, se kocsink nem volt. Persze én voltam, aki még nem bizonyított. Nem akartam itt is kilógni a sorból, az osztályomból nem voltak barátaim, lenéztek, mert vidéki és ódívatú voltam. Ezeket a srácokat meg nem érdekelte, ki vagyok, honnan jöttem. Csak heccelődés, a szórakozás. Tudtam, hogy baj lesz belőle, de...
6: Áradt a szó belőle, miközben mesélte, hogy egy szegény, de becsületes családban nőtt fel, nem messze a várostól, ahova középiskolába járt. A szülei mindent megadtak neki, hogy tanulni tudjon, bátorították, hogy megvalósítsa magát, céljai legyenek, és az a büntet, amit akkor elkövetett, mekkora szégyent és fájdalmat okozott szeretteinek, akiktől a 2 év alatt semmi hírt sem kapott.
7: Tényleg senki se látogatott meg téged ez idő alatt?
8: Senki, pedig nagyon vágytam rá. Szükségem lett volna egy kis támogatásra. Örlődtem a bűnöm miatt, de inkább azt sajnáltam, hogy ezzel mennyi fájdalmat okoztam édesapámnak és édesanyámnak.
6: Tudta, hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat és meglátogassák őt a börtönben. És azt is tudta, hogy túl tudatlannak érzik magukat ahhoz, hogy levelet írjanak neki. Mivel választ nem kapott, nem írt nekik többet. Szabadulása előtt 3 héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kapcsolatba lépjen velük. Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott nekik.
8: Drága édesanyám és édesapám, lassan 2 éve itt vagyok. Leveleim nem tudom, hogy megérkeztek-e, választ egyre se kaptam. Számtalanszor kértem ezekben, hogy bocsássanak meg nekem. Fiatal voltam, meggondolatlan. Nem számoltam a tetteim következményeivel. Tudom, ez mekkora szégyen, hogy erre nincs bocsánat. A börtönben sokat imádkoztam, fohászkodtam a mennyei atyához, hogy segítsen rajtam. A börtön lelkész bátorítására folytattam a tanulmányaimat, és leérettségiztem. Igaz, nem így szerettem volna, zárt falak közt. Kedves drága szüleim, esedezem a bocsánatukért, amiért csalódást okoztam. 3 hét múlva szabadulok. Hazamegyek félve, kétségekkel telve, hogy elfogadnak-e még gyermeküknek. Ha mégis megbocsátanak, egy jelet kérek, melyet jól látok az autóbuszból. Ha még visszafogadnának engem, kössenek egy fehér szalagot a kert almafájára. Ha nem látom ezt a jelet, nem szállok le az autóbuszról, és örökre eltávozok az életükből. Szerető fiatok!
6: Miután kiengedték, felszállt az első buszra, ami éppen a házuk előtt haladt el. Ott, ahol felnevelkedett, és ahol még most is élnek a szülei. Aggódott, hogy nem lesz ott a jel, sőt, biztos volt benne, hogy az almafán nem fogja meglátni a szalagot. Az úti célhoz közeledve a fiút egyre nagyobb nyugtalanság töltötte el, nem mert kinézni az ablakon.
8: Istenem, már mindjárt a házunk előtt vagyunk. Nincs erőm oda nézni, bár ne így kellene hazatérnem. Rettegek, félek, mi lesz, ha nincs ott a szalag?
6: Úti társa végighallgatta történetét, félelmét látva udvariasan megkérte a fiút.
7: Cseréljünk helyet, majd én figyelek az ablakból.
6: Alig néhány ház előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő meglátta az almafát. Könnyeivel küszködve, kedvesen megérintette a fiatalember vállát.
7: Nézze, nézze! Az egész fát szalagok borítják. Fehér szalagok.
6: Vajon hányan keresik a megbocsátás jelét, amit neked kell kitenned?
5: Történetünk itt ér véget. A megbocsátás jele az almafán. De mit jelent megbocsátani? Hogyan kell azt tenni? Mindent meg lehet bocsátani? Mit gondoltok erről?
9: A Bibliában a megbocsátásnak fordított görög kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy valaki elenged valamit. Mondjuk egy adósságot. Jézus ezt mondta, amikor a követőit imádkozni tanította. Bocsáss meg nekünk bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindenkinek, aki ellenünk vétkezik. Amikor megbocsátunk valakinek, nem neheztelünk többé rá, és nem akarunk elégtételt venni az elszenvedett sérelmért vagy veszteségért. A Biblia azt tanítja, hogy az igazi megbocsátás az önzetlen szereteten alapul, mivel a szeretet nem tartja számon a sérelmet.
10: A Jézussal kapcsolatban hozható szavak között a megbocsátás biztosan a legelső között áll. Jézus és a megbocsátás egyszerűen összetartozik. A keresztfám borzalmas kínokat szenvedett, a katonák és a csőcselék gúnyos szavait, sértegetéseit hallgatta, és eközben szívbe markoló szavak hagyták el remegő ajkát. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A hegyi beszédben pedig egészen odáig vitte a gondolatot, hogyha nem bocsáttuk meg azoknak, akik bántanak, akkor mi sem várhatjuk Istentől vétkeink bocsánatát.
5: Mi kell a megbocsátáshoz?
7: Ne feledd, hogy mit jelent a megbocsátás. Nem azt jelenti, hogy elnézed a helytelenséget, vagy úgy teszel, mintha semmi sem történt volna. Inkább az, hogy túlteszed magad a sérelmen.
10: Gondolj arra, milyen jó eredménye van a megbocsátásnak. Ha nem táplálsz haragot vagy neheztelést, nyugodtabban, egészségesebb és boldogabb leszel. De ami a legfontosabb, ha megbocsátasz másoknak, Isten is megbocsátja a bűneidet.
7: Legyél együttérző, egyikünk sem tökéletes. Mi is örülünk, ha megbocsátanak nekünk, ezért jó, ha mi is megbocsátunk másoknak.
11: Legyél egyszerű. Ha apróságról van szó, alkalmazd a Biblia következő tanácsát. Továbbra is viseljétek el egymást.
8: Cselekedj hamar. Bocsáss meg, amilyen hamar csak lehet, nehogy elhamarkodhasson rajtad a harag.
6: A megbocsátás nem könnyű dolog, hiszen mélyek tudnak lenni a sebek, melyeket a másik embereknek okozunk. Természetesen emberi természetünkből adódóan követünk el hibákat, és sokszor talán nem is gondoljuk, hogy cselekedeteinkkel mennyire megbántottuk a számunkra fontos szemét. Megbántást kapva az emberek között egy kis szakadék keletkezik, mindenki maga dönti el, hogy ezt a szakadékot tovább mélyíti, elutasító sértődött viselkedésével, vagy elnézi társa hibáját, és ezzel megpróbálják a keletkezett völgyet újra egyenesbe hozni. De ne várjunk ezzel sokáig, azt nem szabad, hiszen egy idő után a távolság a szívek között nő, és tovább nő, míg nem visszafordíthatatlanul tátongóvá válik.
11: Pió atya így elmélkedik a megbocsátásról. Megbocsátani valakinek nem jelenti azt, hogy megbocsátunk a viselkedésének. Az sem, hogy elfelejted, hogyan bántott meg, és nem is hagyod, hogy megbántson. A megbocsátás azt jelenti, hogy megbékélünk azzal, ami történt. Azt jelenti, hogy elismered a sérelmeidet, engedélyt adsz magadnak, hogy érezd és megérted, hogy a fájdalom már nem szolgál téged. Azt jelenti, hogy elengeded a fájdalmat és a neháztelést, hogy meggyógyulhass és tovább léphess. A megbocsátás ajándék magadnak. Ez egy döntés, a te döntésed. Megszabadít a múlttól, és lehetővé teszi, hogy a jelenben élj. Amikor megbocsátasz magadnak, és megbocsátasz másoknak, akkor válsz igazán szabaddá. A megbocsátás annyi, mint szabadon engedni egy foglyot, és felfedezni, hogy a rab te voltál.
9: Gondolhatjuk persze azt is, hogy már hányszor megbocsátottunk a barátunknak, társainknak, és ők újból és újból megbántanak minket. Úgy gondolhatják, velünk bármit megtennek, hiszen úgy is mindent elnézünk. Higgyük el, hogy mi is biztos okoztunk már nekik fájdalmat, és ők is sokszor érezték már megbántva tőlünk magukat. Lehet, mi ezekről nem is tudunk, de emberek vagyunk. Hibát hibára halmozunk. Akarva, akaratlanul is bűnt követünk el. És ennek a velejárója, hogy a számunkra fontos személyeket megsértjük cselekedeteinkkel. Jézus azonban az újbóli, a végtelenségig ismétlődő megbocsátást kéri tőlünk. És akkor lehetünk igazán hiteles követői, ha teljesítjük életünkben parancsait. A hit a tettekben nyilvánul meg legfőbbképpen. Nem elég ugyanis, hogy ismerjük Krisztus tanításait, a lényeg az, hogy ezeket életünkben is alkalmazzuk.
8: Nekem Szent Pál apostol jól ismert szeretet himnusza jutott eszembe. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretetet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
5: Dzsida Jenő versét idézném ide folytatásul. Dzsida Jenő, én hívlak élni. Hallgasd meg, mit suttog az élet. Élni hív, újra meg újra téged. Ne nézz vissza a sáros útra, legyen előtted minden tiszta. Emeld fel fejed, lásd meg a szépet, szemed kékében égen a fényed. Lásd meg végre, hogy szeretnek, még akkor is, ha nevetnek, hisz mosoly te csalsz arcukra, ismerj bennük magadra. Soha ne bánt, ha fáj, hisz előre így találsz, s mint most bánatot okoz, később nem lesz rá gondod. Hidd el, jól tudom, hogy fáj, de hinnünk mindig muszáj. Fogd a kezem, ha úgy érzed, hogy szívedből kihull az élet. Ne keresd már, hogy hol tévedtél, ne sírj azon, mit meg nem tettél. Gyere velem, én hívlak élni, vérző szívvel is remélni.

0: A megbocsátás nehéz tanítás. Íme néhány gondolat és történet egyházunk szentjeitől, hogy tőlük tanulva, őket utánozva egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk a megbocsátásban is. Zelli Szent Fülöp remete ökreit egy éjjel két tolvaj ellopta, a rablók azonban menekülés közben eltévedtek az erdőben, és napkeltekor összetalálkoztak Fülöppel. A megzavarodott és megrémült tolvajok bocsánatáért könyörögtek. A remete megnyugtatta és elengedte őket, de csak azután, hogy ellátta őket étellel. Guabert Szent János története megrendítő. János idősebb testvérét megölte valaki, aki barátnak adta ki magát. János bosszút esküdött, és egy nap egy szűk folyosón, amely nem hagyott menekülési lehetőséget, találkozott fegyvertelen ellenségével. Kardot rántva János előre nyomult, de meglepődve megállt, amikor a gyilkos térdre esett, és karját a mellén keresztbe fonta. Ezt a testtartást arra emlékeztette Jánost, hogy Krisztus a kereszttel megbocsátott ellenségeinek. Mélyen meghatódva János letette a kardját, átölelte az ellenségét, és szabadon bocsátotta.
1: A megbocsátásról szóló gondolatainkat idézett gyűjteménnyel zárjuk. Híres emberek, írók, történelmi személyek rövidebb, hosszabb vélekedéseit szedtük egy csokorba. Szívből szeretni az átlag ember is tud, de szívből megbocsátani csak az átlag feletti képes. Aragóniai Erzsébet.
2: Ha ma is azt valljuk, hogy szemet szemért, fogad fogért, akkor végül mindenki vak lesz és fogtalan. John Gray.
3: A gyenge nem tud megbocsátani, a megbocsátás az erősek tulajdonsága. Mahatma Gandhi. Erősebb, aki megbocsát, mint aki őrzi a sérelmeit, és erősebb, aki jóvá tesz, mint aki csak megbocik. Radwan Nassar.
4: A megbocsátás varázslat fordítva működik, először azon segít, aki kínálja. Száraz Miklós György.
5: Az igaz megbocsátás lebontja a gátakat, amelyeket a sérelem épített, és idővel megnyitja a bizalom felépülésének útját. Gary Chapman.
6: A megbocsátás nem egyszeri cselekedet, hanem egy magatartás forma. Martin Luther King.
7: Tudni kell megérteni, megbocsájtani, elfelejteni, itt csak is a tapasztalatot megőrizni. Ha megérteni akarunk, el kell fogadnunk, hogy emberi természetünk korántsem tökéletes, és hogy mindenki tévedhet. Delia Stelberg Guzmán. Boldog, aki mások megbocsájt, és az is, aki megbocsájt magának. George Louis Borges.
1: Néha megostromlom a lehetetlent. Sziszifuszként hegyre hordom terheimet. Azután visszahullok, talajt vesztve megint. De magamnak is megbocsátok, ami nehezebb, mint átugrani saját, földre vetett árnyékunkat. Szepes Mária. Amikor valóban megbocsátunk valakinek, elfelejtjük, amit ellenünk elkövetett. Pilinszky János.
8: Kegyelmet hogy remélsz, ha nem gyakorlod? William Shakespeare. A hibák mindig megbocsáthatók, ha van elég bátorságot, hogy beismerd őket. Bruce Lee. Ha szeretünk valakit, nem sokáig emlékszünk arra, hogy megbántott bennünket. Dostojevski. Könnyen megbocsátani egy ellenségnek, mint megbocsátani egy barátnak. William Blake.
9: Hosszú távú jó kapcsolat nem létezhet, bocsánatkérés és megbocsátás nélkül. Gary Chapman. A hegycsúcs nem közeledhet a völgyhöz, de az emberek közeledhetnek egymáshoz. Hermann Hesse.
1: Zárásul Ernest Hemingway-től idézek. Bölcs az, aki megbocsát. Ilyen a világ. Ennyi az ember, s ennyi vagyok magam is. Nem több és nem kevesebb. Megérteni annyi, mint megbocsátani.
10: A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola műsorát hallhatták. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
12: Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok.
13: Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. június 27-ei adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya és a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia hívei a nyári szünet előtti időszakban a testi-lelki fáradtságról és a pihenésről beszélgetnek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat a nyári szünet előtt. Tulajdonképpen talán érdemes egy kicsit arról beszélgetnünk, így zárásként, amire most már mindenki gondol valamilyen szinten, a pihenésről. És a pihenésnek a fizikai és a lelki oldaláról, hiszen a pihenést azt nem csak úgy lehet megközelíteni, mint nyaralás, vagy kirándulás, vagy szabadság, hanem a pihenést többféleképpen is meg lehet fejteni, több irányból ki lehet bontani ezt a fogalmat, hogy pihenés. És most egy kicsit megnéznénk a Bibliát és Jézus életét, hogy vajon neki fontos volt-e a pihenés, és amikor a tanítványairól van szó, hogy számukra vajon volt-e pihenési lehetőség, és számunkra, mint Krisztus tanítványai, erkölcsileg hogyan is hat a pihenés, mint olyan, hogyan kell, hogy ez megjelenjen a mi keresztény életünkben. Számotokra mit jelent a lelki pihenés? Most először nézzük a lelki oldaláról, hiszen testileg ugye mindenki másképp pihen, mindannyian másképp vagyunk összerakva, más igényeink vannak, de lelkileg mit jelent a lelki pihenés? Kell-e, fontos-e az embernek az, hogy lelkileg is pihent, kipihent legyen?
3: Nagyon fontos az, hogy az ember lelkileg is kipihent legyen, ne csak fizikailag. Például, hogy tudunk lelkileg pihenni, vagy én hogy tudok, amikor nálunk egész napos szentségimeles, vagy bármilyen szentségimeles, általában mind igyekszem megragadni az alkalmat, hogy ott legyek, mert az oltári szentség előtt olyan békét és nyugalmat szoktam érezni, szerintem nem én vagyok vele egyedül, hogy az nagyon-nagyon nagy pihenés az én idegrendszeremnek is, és teljes feltöltődés az, hogyha Jézussal lehetek. És szerintem a tanítványoknak is ez lehetett, hogy volt, hogy ugye Jézus a tanítványokkal volt együtt, tehát csak ők voltak, nem volt ott a nép igazából a tömeg körülöttük, és ugyanez, hogy akkor nincs körülöttünk tömeg, hanem igazából ketten vagyunk Jézussal, és tudok ráfigyelni, hogy mondta ez a bácsi, aki egyszer szentségimádásom volt, hogy én nézem őt, és ő néz engem igazából. Hát persze ez egy magasabb szint, de valahogy így gondolom.
4: Nekem is ez jutott eszembe egyébként, meg leginkább az, hogy az elcsendesülés az, ami szerintem nagyon nehéz mindannyiunknak, és ezért is van szükség arra, hogy megpihenjünk. És nekem mondjuk ezeken túlmenően például óriási feltöltődést adott lelkileg a múltkor, amikor voltunk Csíksomjón az arándoklaton. Tehát hogy az még egy plusz, nem csak élmény, hanem lelkiekben nagyon-nagyon tud építeni. Úgyhogy ez nagyon fontos, főleg úgy, hogy szerintem akinek ugye minden nap megvan egy megszokott ritmusa az életének, abból kizökkenni egy picit mindig jó, mert egy kis megállást teremt a mindennapokban.
3: Ez így van, nekem is a csíksomjói zarándoklat nagyon-nagyon sokat jelentett. Azért az inkább fizikai is, és lelki értelemben is. Tehát, hogyha úgy én nekem a mindennapokban az a feltöltődés, hogyha az oltári szentség előtt lehetek egy kicsit, vagy akár sokat is. Ugye egyébként így, mert a zarándoklatok mindig nagy feltöltődést adnak, nem feltétlenül mindig pihenésre fizikálisan azért elfáradtunk, mire a nyerekbe felértünk. De azt gondolom, hogy mindenképpen szükségünk van egy plusz feltöltődésre a pihenés után, és általában a zarándoklatok, lelki gyakorlatok ezt adják meg nekünk.
2: Igen, ugye a pihenésben mindig különbséget teszünk az aktív pihenés és a passzív pihenés között, és ugye a szakemberek általában ezt úgy szokták meghatározni, hogy passzív pihenés az, amikor keveset vagy egyáltalán nem mozgunk, például egy helyben ülve olvasunk, zenét hallgatunk, vagy éppen imádkozunk. Ugye ez a szemlélődő, csendes imádságra gondolás tulajdonképpen, amikor nem beszélünk, nem felolvasunk a Bibliából, vagy különböző imakönyvekből, hanem teljesen elcsendesedve, mozdulatlanul a szemlélődés, vagy a csendes imádság, a meditáció formáját alkalmazzuk az imádságban, az elmérkedésnek, az elmérkedő imádságnak a formáját, és ugye van az aktív pihenés, amiközben mozgunk, de lényeges része az, hogy teljesen más mozgásformát alkalmazunk, mint a megszokott mozgásforma, ilyen például a túrázás, biciklizés, kirándulás, úszás, vagy éppen az említett zaránduklat, ami nem egy mindennapos mozgásforma, hanem a mozgásnak egy teljesen más formája. Ferenc pápa is beszél a pihenésről, és azt mondja, hogy az igazi különbség a tényleges pihenés és a hamis pihenés között az, hogy mindig tudnunk kell azt, és látnunk kell azt a különbséget, hogy mit, miért teszünk, ugye a lényegét, a pihenésnek a lényegét. A mai társadalom szomjúhozik a szórakozásra és az ünneplésre, mondja a pápa, aki rámutat arra, hogy meg kell tanulnia a mai embernek kiszakadni az állandó pörgésről. Így mondja a katekézisében a pápa, az életről ma uralkodó felfogás szerint a tevékenységen és az elkötelezettségen van a hangsúly, nem a menekülésen. Arra figyelmeztet, hogy ezzel a mentalitással egy olyan kielégületlen élet felé csúszunk, amelyben a szórakozás elkábít, nem pihentet, elidegenít és ténylegesen a valóságtól való menekülést jelenti. Hát azt mondja a pápa, hogy ha valaki rosszul pihen, akkor tulajdonképpen nem is pihen, hanem elmenekül a valóságtól. Vajon ez mit jelent szerintetek így a hétköznapokban? Láttok-e ilyen embereket, vagy erre példákat, amivel ezt meg tudnánk jobban világítani?
4: Hát szerintem azért, hogyha megnézzük, akkor a legtöbb embernek, vagy a legtöbb fiatalnak inkább ezt mondanám első körben, az a szórakozás, vagy az a úgymond pihenés hétvégén, hogy különböző bulikba jár, vagy fesztiválokra, ami persze nyilván nem lenne ez probléma, hanem erről szólna az élete, hogy minden hétvégén csak e körül forog a gondolata is. Emellett nem is fér bele már más, mert ott annyira intenzív impulzusok érik, meg esetleg különböző ilyen tudatmódosítószerek, amik után nem igazán marad másra már se energiája, sem lehetősége tulajdonképpen.
3: Igen, én is így látom, hogy Timi, tehát pláne az iskolában, ugye, hogy a gyerekek alig várják, hogy buliból buliba esessenek ugye hétvégén, és igazából a rengeteg alkohol, ami ugye nem csak, hogy meg a drogok, ugye tudatmódosítószerek, hanem igazából a szervezetet is megterhelik, az idegrendszer, aminek pihennie kellene, picit nyugodtabbnak kellene lenni, ez egyáltalán nem valósul meg, és folyamatosan hajszoltá válnak, kialvatlanná válnak, idegesek lesznek, tehát gyakorlatilag a pihenésnek teljesen az ellentéte ez a fajta szórakozás.
2: De egy kicsit én azt látom, hogy a felnőttek világában is hasonlóképpen van, hogyha valaki szórakozni akar, akkor azt mondják, hogy elmegyünk, iszunk haverokkal, sütögetünk, jól berúgunk, aztán levezetjük a feszültséget, de igazából másnap ugyanolyan feszültek maradnak, hogy ez miért van szerintetek, hogy a felnőttek sem tudnak igazán pihenni.
3: De azt gondolják, várják a problémáik megoldását. Ez egy menekülés igazából. Menekülés a szerekbe, vagy az evészet, vagy az ivászat, vagy bármi pótcselekvésbe való menekülés, ami nem adja meg a várt fordulatot, hogy megoldódjanak a problémák. Tehát sokkal másabb az, hogyha úgy szórakozik valaki, hogy mellette hívő, és ugye a pihenését is fel tudja ajánlani Istennek. Akkor abban is ő vezeti.
2: Azt mondja a pápa, hogy az ember még soha nem pihent annyit, mint ma, de még soha nem tapasztalt annyi ürességet, mint ma. Vannak lehetőségek a szórakozásra, a kimozdulásra, a világjárásra, a világméretű utazásokra, de ez a sok minden nem adja meg a szív teljességét. Igazából nem nyújtanak igazi pihenést. A harmadik parancsolat szavai segítenek nekünk, mert megmutatják, hogy mi is a pihenés valójában. Ez a parancsolat indítékot ad. Az Úr nevében való pihenésnek pontos oka van. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, olvassuk a Bibliában a Teremtés könyvének első fejezetében. Így kezdődik a nyugalom napja, amely Isten öröme mindazért, amit teremtett. A szemlélődés és az áldás napja. Ugye a harmadik parancsolatot mindannyian ismerjük, az Úr napját szenteld meg, így szoktuk fordítani. A harmadik parancsolat szerint tehát mi is a pihenés? A szemlélődés, a dicsőítés, nem pedig a menekülés. Ez az az idő, amikor rátekintünk a valóságra, és azt mondjuk, hogy milyen szép ez az élet. Isten kinyilatkoztatja, hogy a pihenéshez az embernek valójában nem a valóság elüli menekülésre van szüksége, sokkal inkább olyan pihenésre van szüksége, amely a valóság áldása. Ugye, hogyha ma valaki nyaralni és pihenni akar, akkor legtöbben azt mondják, hogy csak el innen, jó messzire elmenekülni, elutazni nagyon-nagyon messzire, és nagyon sokan azt hiszik, hogyha elutaznak nagyon messzire, eltöltenek ott pár hetet, vagy jó pár napot, és hazajönnek, akkor minden megoldódik. És ugye az előbb is ezt említettétek, és említettük, hogy nagyon sokan egy-egy nyaralástól várják a problémák megoldását, ha valamilyen feszültség van a családban, ha valamilyen feszültség van a munkahelyen, vagy az emberi kapcsolatok megromlanak, akkor utazzunk el, és akkor majd minden rendben lesz, amikor hazajövünk. És hát amikor az ember hazajön, akkor ugyanúgy talál mindent, mint ahogy itthon hagyta, és semmi nem lett jobb. Igazából is a nyaralás alatt is nagyon sokszor az ember csak a saját feszültségén rágódik, mert azt gondolja, hogy ez mindent megold. És azt mondja a pápa, hogy egyáltalán nem így van, tehát nem az utazás, vagy nem a világjárás fogja megoldani a problémáinkat, mert ettől még, hogy bejárjuk az egész világot, tulajdonképpen a szív üres marad. És azt mondja, hogy az igazi pihenés az, amikor az embernek a lelke is pihen. Ti éreztétek-e már valaha azt, hogy a lelketek fáradt? Vagy csak testi fáradtságot tapasztaltatok az eddigi életetekben?
3: De én nagyon sokszor éreztem azt, hogy a lelkem fáradt.
2: Inkább. Milyen érzés az, amikor valakinek fáradt a lelke?
3: Hú, hát ezt nagyon nézik körbeírni. Igazából, amikor azt érzem, hogy az imádságban is, és minden jó cselekedet már nem igazán szívből megy, nem az Istenért megy, hanem csak úgy céltalanul teszem, tehát úgy megszokásból már. Tehát olyan futószallagszerűen mennek a dolgok, és nincs mögötte lélek, nincs mögötte olyan elszántság az Isten felé.
2: Timi, te hogy látod, hogy akár a saját életedben, vagy a környezetedben van-e ilyen lelki fáradtság, vagy szerinted ez mit jelent, hogyan mutatkozik meg?
4: Hát, amit Krista elmondott, az egyébként nagyon érdekes. Én azt tapasztalom, hogy nálam ez akkor szokott nagyon előjönni, amikor egyszerűen nem tudok már arra sem koncentrálni, ami igazán fontos lenne. Tehát, amit elmondott ő is, hogy nem tudok az imádságra figyelni, hanem nem is az, hogy rutinná válik, de hogy a mindennapokban nem úgy jelenik meg, mint ahogy kellene. És akkor én erre mindig azt gondolom, hogy ugye megpróbálom végig gondolni, hogy mi az, amit ugye kérhetek a Jóistentől, hogy segítsen nekem visszatalálni oda, és akkor ez így szépen az ima erejével, meg szerintem azzal, hogy megvizsgálom azt, hogy esetleg, hogy én miben hibáztam, vagy hol lehet az, amiben nekem javítanom kéne, vagy amivel én hozzá tudok ehhez járulni. Ez így visszarázódik előbb vagy utóbb. De egyébként tényleg igaza van Krisztának, hogy én legalábbis nagyon rosszul élem meg, mert saját magamon nyilván ezt már így külső jelekként is észreveszem, hogy türelmetlenebb vagyok, hogy nem tudok másra sem odafigyelni, mert tudom, hogy valami nincs rendben belül. És akkor ez általában odáig szokott vezetni, hogy ne akkor érzem, hogy van egy pont, amikor már le kell ülni az embernek, és önmagával is számot kell vetni. És szerintem egyébként, amit mondtál az elején, hogy sokan elmenekülnek, pontot hibáznak, mert el lehet menni, és ez szerintem nem is baj, hogyha az ember kiszakad bizonyos ritmusból, vagy egy bizonyos megszokásokból, csak kell arra időt fordítani, hogy elgondolkozzon azon, miért történhet vele, vagy miért történnek vele folyamatosan, vagy akár egy nagyobb rossz dolog. Tehát, hogy mi az, amiben esetleg neki változtatni kell. Nyilván ez nem egy kellemes dolog, mert önvizsgálatot, meg önértékelést tartania az embernek, és egy tükröt, akár a lelki dolgai felett, ez egy borzasztó nehéz lépés szerintem, és erre nagyon nagy lelki erő is kell. És ha Jóisten segítségül hívjuk, akkor viszont sokkal könnyebben fog menni az első lépést megtenni, utána pedig szépen haladni lehet az úton. De el kell határoznia magát az embernek.

0: egy kicsit azt érzem, hogy igen, tehát ahogy mind a ketten beszéltetek erről, mind a ketten azt állítjátok, hogy a tapasztalataitok alapján, hogy a belső fáradtságnak ugye vannak külső jelei. Nem tudom, én azt érzékelem, hogy nagyon sok ilyen jel van ebben a világban, tehát nagyon sok helyen találkozhatunk lelkileg megfáradt emberekkel. Tehát bemegyünk egy boltba, nagyon sokszor a pénztáros ideges, feszült, oda csapja a terméket, aztán elmegyünk a villamosra, vagy a buszra, vagy a bármilyen helyre, ahol sok ember egyszerre megmozdul és megjelenik, ideges a buszvezető, ideges a villamosvezető, ideges a takarító, ideges a szomszéd, sokszor egymásnak feszülnek jó barátok, jó szomszédok, vagy egyszerűen ismeretlenek az utcán, kiabálnak egymásra, idegesek a sofőrök, nyomják a dudát, integetnek, bemutatnak a másiknak, ész nélkül előznek nagyon sokan, vagy egyszerűen a feszültségüket, az idegességüket a vezetésben próbálják levezetni, vagy sokan hazamennek, és a családjukon próbálják levezetni a feszültséget, valamivel megbántották, aztán otthon az asszony, ugye a feleség, vagy a férj kapja meg a fekete levest, vagy a gyerekeken ugye próbálják levezetni a feszültséget, akár dühösen, akár kiabálással, vagy bármi mással. Tehát nagyon-nagyon ilyen lelkileg fáradt világot élünk, és valahol ez érthető. Hiszen nagyon sok csalódás éri az embereket, és nagyon sok ilyen hibás és nehéz helyzetbe kerülnek bele, amiből aztán hiába próbálnak kijutni, és halmozódnak ezek a rossz élmények. Ezért is nagyon fontos az, hogy megtanuljuk azt a fajta pihenést, amiről Ferenc pápa beszél, aki azt mondja, hogy nem véletlen a heti pihenőnap középpontjában a hálaadásnak kell állni. És ott van a harmadik parancsa 10-ből, hogy az Úr napját szenteld meg, erre mind a testnek, mind pedig a léleknek szüksége van. Azt mondja Ferenc pápa, hogy a pihenőnapok nem véletlenül vannak az életünkben. Ezek a napok segítenek arra, hogy rácsodálkozzunk, hogy milyen szép ez az élet. Azt mondja, még egyszer megismétlem, amit az előbb olvastam, hogy nem az a lényeg a pihenésben, hogy az ember elmeneküljön a valóság elől, hanem az, hogy meglássuk, hogy milyen szép az a valóság, amiben élünk. És az Úr napja az a vasárnap, ami a legtöbb ember számára munkaszüneti nap. A vasárnap nem arra való, hogy a többi napot elfelejtsük, hanem emlékezés az áldás és az élettel való megbékélésnek a napja. Nagyon sokszor, amikor elmegyünk a templomba, talán nem is gondoljuk végig a hetünket, pedig ott van, hogyha időben megérkezünk, le tudunk ülni, végig tudjuk futtatni, hogy mi is történt velünk, miért vagyunk hálásak, és mi az, amit szeretnénk kitörölni az emlékezetünkből, és ehhez kérjük az Isten áldását, hogy a rosszat fel tudjuk dolgozni, szembe tudjunk nézni, hogy Timi mondta, ami nem mindig kellemes önvizsgálatot vagy lelkiismeretvizsgálatot tartani, de mégis meg kell tennünk az Isten segítségével azért, hogy fejlődjünk, azért, hogy növekedjünk. A jóért viszont hálát kell adni. És hogyha valaki ezt nem teszi meg, akkor általában a rossz az mindig gyűl, és a pihenés tulajdonképpen egyfajta menekülés lesz. És éppen ezért valaki nem is tud pihenni, hanem amikor kis pihenő ideje van, akkor is folyamatosan munkát keres magának, hogy elnyomja a pihenés utáni vágyat. Sőt, olyan fáradtság is van, amikor az ember otthon van igazából, tehát nem jár dolgozni, nincsen különös munkája, de mégis elfárad lelkileg, akár a magány, akár a csalódottság, akár a sértettség, akár az öregkornak a nehézségei, vagy egy-egy súlyos betegség, ez is elfáraszthat lelkileg. És most térjünk rá arra, szerintetek, hogyan lehet ezeket a fáradtságokat megoldani? Mi a módszere annak, hogy jól pihenjünk az előttünk álló időszakban például? Tehát hogy tud az ember jól pihenni? Mondjuk aki fáradt, dolgozik is még a hétköznapokban, jön a nyár, esetleg kiveszi a szabadságát, hogy tud úgy pihenni, hogy a lelke is pihenjen? Milyen módszereket tudnátok ti a saját életetekből ajánlani arra, hogyha valaki jól akar pihenni, akkor hogy tud jól pihenni annak alapján, amiről Ferenc pápa is beszél?
1: Hát jól pihenni mindenképpen úgy, hogyha fizikális pihenéssel van szerintem egybekötve. Tehát a test és a lélek együtt pihen. Ez nagyon fontos. És hogyha keresztény valaki, tehát hívő, akkor mindenféleképpen fontos, hogy Istent is bevonja a terveibe. Tehát, hogy megkérdezze azt, hogy esetleg adjon lehetőséget, hogy mutassa meg az Úr azt, hogy pihenjen, hova menjen. De általában szerintem nagyon fontos az, hogy nem messzire, csak a magától a lakástól egy picit, vagy az erdőbe, vagy a környező parkba tudjon menni sétálni, friss levegőt szinte. Az oxigénre szüksége van a szervezetnek. Tehát én azt javasolnám mindenféleképpen, hogy a lakóhelytől nem távol, tehát mi mondjuk a Büklábánál lakunk, mi könnyű helyzetben vagyunk, igazából 10 percre van Lillafüred, tehát azt mondjuk, akkor fogom és kimegyek sétálni Lillafüredre, elmegyek a sétányra, és ott ugye a Mária szoborhoz elmegyek, imádkozom egy picit, tehát megpihen a lelkem, a testem is friss levegőt szívok, és hazamegyek. Ez egy ilyen rövidebb pihenő, akár minden nap megtehetem, hogy a Bükkben máshova megyek. De hogyha valaki más jellegű, akkor a lelki gyakorlat, tehát hogyha a lelki pihenést szeretné elsősorban előtérbe helyezni, akkor érdemes egy lelki gyakorlatra befizetni, és oda elmenni, egy picit aktívabban pihenjen lelkileg, úgymond, egy picit foglalkozzon magával, picit rendbe tegye a múltat, vagy amik történtek az elmúlt évben, vagy az elmúlt munkás időszakban, ez fontos. És én még mellette fontosnak tartom, hogy azért legyen hobbing. Na, persze tudom, hogy nagyon kevés rá az idő, de erre mondták mindig, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen, és hogy nyilvánvaló a rendszeres imádság mellett, ami szerintem alap mindannyiunk életében. Nagyon fontos, hogy legyen mondjuk egy hobbi, amit szeretünk csinálni, és azáltal is ki tudunk kapcsolódni.
2: Nekem még ami eszembe jutott egyébként, hogy én nyári időszakban tudom azt megtenni, hogy az olyan könyveket, amik igazán odafigyelést igényelnek, akkor tudom elolvasni. Tehát akkor tudok rájuk több időt szánni, vagy jobban elmélyedni benne, és ilyenkor nyárra általában mindig összegyűjtöm azokat a könyveket, amiből nyilván hát nem mindegyiket sikerül általában megvalósítani, de úgy gondolom, hogy a Jóisten mindig azokat adja a kezembe, amikre éppen szükségem van. Úgyhogy így mindig 2-3 könyvet legalább el tudok olvasni az alatt az időszak alatt, és érdekes, mert évközben viszont előjönnek a mondatok belőlük, úgyhogy így nagyon hasznos, meg nagyon jó tapasztalás ez is.
1: Hogyha a hobbira visszatérünk, akkor én is nagyon szeretek olvasni, de elsősorban én a kézi munkát, hímzés, varrás, illetve üvegfestés, gyöngyfűzés, ilyeneket részesítettem előnyben korábban, hát most már azért nyilván nem engedi annyira az időm, de most a hímzéssel próbálkozom, a modern hímzéssel, és például ez is kikapcsol. Próbálok vallási témájú képet hímezni, úgyhogy remélem, hogy sikerül az első.
0: Még mond Ferenc pápa egy nagyon érdekes dolgot a szabadságról és a pihenésről. Azt mondja, hogy például az irigység tönkre teszi az embernek a pihenését és a lelki szabadságát. Azt mondja, hogy az irigyeknek sárga a lelke, mert sosincs meg bennük a lélek egészséges frissessége. Hát ugye ezt sokszor látjuk egy-egy nyár végén, hogy sokan irigykednek, hogy bezzeg a szomszédom itt volt, bezzeg a rokonom ott volt, bezzeg a nem tudom kicsoda odament, itt nyaralt, ennyi pénzt költött, és tényleg sokan beleőrülnek abba, hogy irigykednek másokra, hogy bezzeg a szomszédnak, bezzeg a rokonomnak, bezzeg a barátomnak, és elfelejtünk azzal foglalkozni, hogy bezzeg nekünk. Nekünk is adott az Isten rengeteg lehetőséget, persze mindenkinek más lehetőségeket, de nagyon fontos észrevennünk a saját életünknek a lehetőségeit. Azt mondja a pápa nagyon konkrétan, hogy az irigység elpusztít, elpusztítja az embert. És utána még egyszer azt mondja, hogy ki az, aki nem ismeri az igazi pihenést, aki nem képes szeretni. Azt mondja, hogy a bűnös szokások, az egoizmus távol tartanak bennünket a szeretettől, és képtelenné tesznek a szeretetre. És ezért önmagunk rabjai leszünk, és nem tudunk igazán pihenni, mert állandóan a rossz dolgokkal vagyunk elfoglalva. A harmadik parancsolat szabadulásra hív bennünket, hogy ünnepeljünk a pihenésben. És azt mondja, hogy számunkra, a keresztények számára Jézusra való jövendőlés az, ami az igazi öröm, az igazi szabadság, amely képessé teszi az embert a szeretetre. És a valódi szabadság ez, megtanulni szeretni, elszakadni a birtoklástól, az egoizmustól, és befogadni a szeretet ajándékát, hogy tudjunk örömmel és tisztességgel, szeretettel és hálával szeretni. Mert a legnagyobb szabadságot ugye a megváltótól, Jézus Krisztustól kaptuk, és hogyha ezt minden nap megéljük, akkor tulajdonképpen egy kicsit minden nap megtapasztalhatjuk a szabadságulásnak, vagy a pihenésnek az örömét, ami el is hangzott többször, hogy a lélek igazi pihenésének az örömét. A test pihenéséről nyilván azért nem beszélünk, mert ezt mindenki saját életében tudja, hogy ki mit szeret, hogyan pihenteti a testét alvással, kertészkedéssel, kirándulással, vagy ki hogyan pihenteti a testét. Itt nagyon fontos a léleknek az egészség, amiről még egyszer mondom, Ferenc pápa nagyon sokat beszél, ugye az előbb is, amit idéztem, ugye a léleknek a frissességéről, és tulajdonképpen a pihenésünk, a nyári szabadságunk, vagy egyáltalán a mindennapos pihenésünk akkor lesz jó, akkor lesz egészséges és teljes, hogyha a lelkünk is újra meg újra visszanyeri a frissességét. És azt hiszem, hogy aki ezt már megtapasztalta, az érti és tudja, hogy miről beszélünk. Aki meg még nem tapasztalta meg a léleknek a pihenését, annak nagyon-nagyon ajánljuk azokat, amiről itt beszélgettünk, hogy éljük át, tapasztaljuk meg, hogy nem elég csak a testet pihentetni, mert az még kevés. Pihentetni kell a lelket is, mert a test és a lélek együtt pihen, együtt él és együtt dolgozik. Hát ebben kívánunk mindenkinek a nyári időszakban kellemes elmélyülést, és keressük meg azokat a lehetőségeket, ahol növekedhetünk a szeretetben, a szabadságban, a lelki örömben, a békében, és én hiszem azt, hogy az Isten mindenkinek megadja mindazt, amire őszintén és tiszta szívvel vágyik, de ne felejtsük el, legyünk mentesek az irigykedéstől, hiszen nem kell mindenkinek egyformának lenni, és nem kell mindenkinek ugyanazt kapnia, mert lehet, hogy az egyiknek pihentető, az egyiknek örömteli, a másiknak viszont nem. Legyünk inkább nyitottak arra, hogy felfedezzük azt, hogy milyen gyönyörű világban élünk. Ha elmegyünk valahová, tudjunk rácsodálkozni a világnak a szépségeire, és minden nap legyen legalább egy dolog, amiért hálásak vagyunk. Keressük meg, néha ez nehéz, kínkeserves, nem könnyű, de legyen minden nap valami, amit megköszönünk, amiért hálát adunk, és higgyük el, jobbak lesznek a napjaink, egészségesebb lesz a lelkünk, ha tudunk megköszönni, hálát adni, és kifejezni a szeretetünket, és ehhez nem kellenek nagy dolgok, nagyon sokszor elég, hogyha kis és apró dolgokat is teszünk ezen az úton, ahogy Teréz anya mondja, nem kell nagy dolgokat tenni, csak apró dolgokat nagy szeretettel. Ezzel kívánunk mindenkinek a továbbiakban szép nyári időszakot, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra, és adják meg a lelküknek a megújulás és a felfrissülés lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Koleszer Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 16 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő a párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellárt és a francia elnököt is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majd 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogyan tudják továbbfejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel találkozott Szabadkán. A házelnök az eseményről beszámoló bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a határon túli magyarság ügye kormányokon átívelő kérdés, és kiemelte a Vajdasági Magyar Szövetség szerepét a magyar és a szerb nép közötti megbékélés elősegítésében. A Fidesz védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak, közölte a Fidesz kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan azt írta, már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló, méltatlan és jogtalan elbocsátásokra. A kormány tisztviselők, akik az elmúlt években esküjüknek megfelelően egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjobb tudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást, olvasható a közleményben. A korábbi érintett 2 közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy aszbesztel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán a város polgármestere. Balaidz Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak aszbeszt tartalmú szerpentinit szúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártirok útja kereszteződésében lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású egyedi méretű fóliával leterítették és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az aszbesztes kőzúzalékot. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz, a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta, a Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet, és nyíltan Ukrajna oldalára állt. Úgy folytatta, a miniszterelnök feladta az ukrán EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja, Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja áll a Fidesz közleményében. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogathatóvá tétele az erdélyi Parajdon, ahol tavaly ősszel kezdtek karbantartási munkálatokba a bányászok. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak, nyilatkozott Moldován István, a parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője. Az országos vérellátó

0: szolgálat átlátható működését ígérte Tordai Attila, az intézmény most kinevezett főigazgatója. Tordai Attilát június 1-től kérte fel az egészségügyi miniszter az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói teendőinek ellátására. A szakember ezt megelőzően a Semmelweis Egyetem transfúziológiai tanszékének vezetője volt. A Puskás Arénában rendezik meg pénteken 19 óra 45 perctől a Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzést. A sportesemény miatt már 17 órától, várhatóan 23 óráig számos közlekedési változásra és lezárásra kell számítani, adta közzé a Budapesti Közlekedési Központ. Végül az időjárásról: nyugat felől csökken a csapadék hajlam és a felhőzet is. Ott már alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: A lélek útjain.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében és a mikrofonnál Klész Beáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd a csendről elmekedik Kunya Ákos református lelkész. A következő percekben Károlyi Bernát atya élettörténetét ismerhetik meg.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil testvér vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt időben a hét ferences vértanúnak az ismertetését kezdtem meg. Mai napon szeretném tovább folytatni még a vértanúság eszméjével és Károlyi Bernátnak az életével. Először még a vértanúkról. István diákónust Jeruzsálemben megkövezik, amint azt mindannyian ismerjük, az Apostolok cselekedetei könyvének 6. fejezetéből. Ezt olvassuk. István kegyelemmel és erővel eltelve nagy csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertínusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és az ázsiaiak zsinagógájából némelyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De bölcsességével és a lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak ellenállni. Erre embereket fogadtak fel, hogy állítsák. Hallottuk, amint káromló szavakkal illette Mózest és az Istent. Felizgatták a népet, a papokat és az írástudókat, úgyhogy rárontottak, megragadták és a főtanács elé hurcolták. Ott hamis tanúkat szólaltattak meg, akik állították, ez az ember folyvást, a szent hely és a törvény ellen beszél. Eddig az idézet a Szentírásból, ismerős mindannyiunk előtt István diákónusnak az esete is, hogy őt megkövezik, de akár a többi apostolt is idehozhatnánk, hiszen Pál apostolt, mint római porgárt fogságban tartják, majd pedig lefejezik. Péter is Rómában, őt keresztre feszítik, a hagyomány szerint legalábbis azt mondják, hogy fejjel lefelé feszítették keresztre. Mindkettejüket úgy az első század vége felé, 60-as években talán. A keresztény üldözés és vértanúknak a nagy száma folytatódott tovább az első századokban, például a római amfiteátrumba hurcolták a keresztényeket, és vadállatokkal pusztították el őket, s Róma népe a Kolosseumban nézte, és ennek örvendezett. Eddig a vértanúkról. Most nézzük Károlyi Bernát testvérünket, kezdjük talán Szent Ferenc imádságával. Mindenható szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Károlyi Bernát rendtársam Krausz Ádám néven született 1892. június 19-én Almás Kamaráson, Arad vármegyében, a mezőkovácsházi járásban, Macsongrád megye területe. 1907. szeptember 5-én öltötte magára a ferenceseknek a ruháját, 1909-ben Dunaföldváron filozófiai hallgató, 1912-től pedig Gyöngyösön teológiai hallgató. 1913. június 12-én itt tett örök fogadalmat, és 1915. június 25-én szentelte pappa Szmrecsányi Lajos egri érsek. Az 1915-ös ferences határozó, vagyis sematizmus szerint neve már Károlyi, úgy látszik a Krauszról magyarosított. Bajai rendházba kerül, ahol hitszónok, és Szeráfi kollégium helyettes prefektusa. A rend a századok folyamán több alkalommal üzemeltetett vagy fenntartott Szeráfi kollégiumot, ahova fölvette az olyan fiatalokat, akikről sejtette, hogy egyházmegyés papok vagy ferences szerzetesek lesznek, esetleg a gimnázium befejezése után, az érettségi letétele után, és őket nevelte, rendházban adott nekik egy helyet, általában a rendház egyik szárnyát foglalták le a kollégistáknak. Szóval Károlyi Bernát rendtársam, az ő prefektusuk, vagyis osztályfőnökük, lelkivezetőjük volt. A lelkipásztori életben vezette a Szent Antal és a Szent József közösséget, rendszeresen vezette a keresztutakat, és egy Szeremlén nevezetű településen is volt lelkipásztor. 1917-ben Budapestre kerül, ott lett lelkipásztori munkatárs. Később szolgált Széchenyben, Szatmárnémetiben, Dunaföldváron, és a tábori lelkészi szolgálatot is ellátta. 1925-ben kerül Jászberénybe, ahol helyettes házfőnök, hitszónok, iskolai hitoktató és a laikus testvérek lelkivezetője. 1926-ba Kecskemétre kerül hitszónoknak, vezeti a missziós szövetséget és a rózsafűzér társulatot. Méntelek nevezetű településre is kiszáll lelkipásztori szolgálat ellátására. Nagy pártolója volt ebben az időben Szent Ferenc harmadik rendjének, amint azt abban a korban nevezték. Manapság Ferences világi rendnek hívjuk azokat a zömmel családos embereket, akik Szent Ferenc példája szerint szeretnének élni ebben a világban. Már Szent Ferenc korában is az 1200-as évek első felében voltak olyanok, akik nem tudtak belépni az első vagy a második rendbe, a ferencesek, vagyis inkább úgy mondanám a kisebb testvérek vagy a klarisszák közé, mert korábban családot alapítottak. Nekik is adott egy igen egyszerű szabályt Szent Ferenc. 1929-ben fordulat következik be Bernát testvér életében, mert kínai misszióba indul. Szeptember 22-én a Margit körúti templomban kapják meg a missziós keresztet Erdős Apolinárral, Tyukodi Luciánnal. Színeszibe kerül, nem biztos, hogy ezt a kínai település nevet pontosan így kell kiejteni, csak feltételezem. Állomás helyei voltak különböző más kínai települések is. Nem sokkal korábban alapította meg a ferences rendtartomány az ottani missziónkat. Eredetileg a központja Pauking volt, és oda került mindig néhány testvér. 1936-ban apostoli prefektus kinevezte őt vikárius delegátussá. Manapság ezt úgy mondanánk, hogy az általános helynöke lett a missziónak. Nyilván nagy távolságok voltak ott a különböző rendházak vagy plébániák között, ezért szükség volt mindig olyan személyre, aki a prefektus, mikor úton van, akkor valaki helyettesíti. A misszióban Tia Lo Linek nevezték, azaz vígkedélyűnek. Nyilván természetére utalt ez az elnevezés. Sajnos azonban nem maradhatott itt tovább, betegsége miatt haza kellett térnie. 1938-ban a Váci rendházokba kerül, ahol helyettes házfőnök volt. Ebben az időben a Kapisztrán provincia üzemeltetett egy nyomdát Vácon, Kapisztrán nyomda néven, számtalan ferences kiadványt, de egyéb dolgokat is kiadtak, nyomtattak újságokat, és ennek volt ő az igazgatója. Mindig voltak olyan ferences laikus testvérek, akiket kiképeztek a nyomdászat, a kiadvány szerkesztésnek a tudományából vagy a szakmájára. Természetesen itt is pártolta a ferences harmadik rendet. Rövid időn belül a Pasaréti rendházba kerül, és itt helyettes házfőnök, vagyis vikárius lesz, ebben az időben szerkeszti az Isten dalosai újságot is. Itt a pasaréti rendházban volt egy missziós központ, azzal a célzattal, hogy a kínai missziót innen hazúról, Magyarországból tudja támogatni a rendtartomány, meg a híveknek a közössége. 41-be Kecskemétre kerül, ahol a rendháznak a guardiánja, vezetője, hitszónok, gyóntató. Nyilasok által üldözött embereket mentette, akár katonákat, akár zsidókat, akár olyanokat, akiket egyéb politikai okok miatt hát nem kedveltek annak a rezsimnek a képviselői. Voltak olyan emberek, akiket hamis okmányokkal látott el. A rendháznak voltak olyan munkatársai, akik zsidó származásúak voltak, vagy voltak olyan bérlők, és nekik nem mondott fel, hanem meghagyta őket az ő helyükön. Amikor megkezdődött a vészkorszakban a gettósítás, akkor rendszeresen bejárt a kecskeméti gettóba. A nyilasok eltávozásával, az oroszok megérkezése előtt Bernát volt a város vezetője, mert senki nem akarta ezt a szolgálatot ellátni. Mivel népszerű és közkedvelt ember volt, koholt vádak alapján el akarták őt ítélni, különböző vádakkal illették. Az első eljárásban azt mondták róla, hogy népellenes büntettet hajtott végre. Ezt azonban megszüntették, mert a büntető perrendtartás 101. pontja szerint bűncselekmény elkövetésének hiánya esete állt fent vagy forgott fent. Nagyon feldühítette őket ez az esemény, és a második eljárásban az 1945. évi 7. törvényszék szerint háborús bűnök elkövetésével vádolták meg. Azonban a tanúk egyértelműen bizonyították, hogy nem volt ilyen dolog. 46-ban demokrácia ellenes izgatás vádjával 7 nap börtönre ítélték, és 5 év politikai jogoktól való eltiltásra. Nem találták bűnösnek a bíróságnak az előre fölkészített képviselői a faji gyűlöletre való izgatásban sem. Az ávó brutális módszerei ellenére sem sikerült belőle olyan vallomást kicsikarni, amit vádpontot képezhetett volna. 47-ben a Demokrata Néppárt színeiben indult a képviselőválasztáson, de lemondott. Még ugyanezen évben a pasaréti rendházba kerül a harmadik rend igazgatójának, hitszónoknak, gyóntatónak. Az ő tevékenységét a politikai rendőrség azonban nem nézte jó szemmel. Elhatározták, hogy minden áron elteszik őt az útból. 49. szeptember 26-án az AVH letartóztatja. 50. december 29-én hazárulás és kémkedés vádjával 15 év fegyházra ítélik. Azonban az ottani bánásmódot nem élte túl, 1954. március 2-án halt vértanú halált a budapesti rabkórházban. Egy ideig a 301-es parcellában nyugodott, jeltelen sírban, de mivel angol kórban szenvedett, a 70-es években exhumálták és valamelyik egyetemnek odaadták szemléltetés céljára. Berhidai Pius rendtársam 2015-ben az IMA 9-ben, a Ferences Vértanúk IMA 9-ben ezt írja. Miközben Bernát atya határozottan felszólalt az életellenes eszmék és diktatúra ellen, mindig megmaradt irgalmasnak, még azokkal szemben, akik felkeltek az evangéliumi értékek és az egyház ellen. Soha nem bélyegzett meg olcsó általánosítással egyes embereket és embercsoportokat, sem származásuk, sem vallásuk vagy gondolkodásmódjuk miatt, hanem mindig épp annak volt a segítségére, akit Isten az adott helyzetben rábízott. Személy válogatás nélkül szeretni csak Isten irgalmát felismerve lehet. Ugyanez az irgalom van jelen minden Szent Jónásban is, ahol Isten és az ő teremtménye találkozik. Eddig az idézet. Szeretnék egy levélből is idézni, melyet Károlyi Bernát 1944-ben írt. Egész nap talpon vagyunk. Járjuk az elnéptelenedett utcákat, hogy az öregeket és a tehetetlen betegeket összeszedjük. Végtelenül boldogok, hogy mi itt maradtunk, és mindenben is tápoljuk őket. Ezek miatt maradtam én. Szegény, elhagyatott nép minden bizalmunkat belénk helyezi. Most is sokan jönnek misére, gyónni. Halljuk is naponta százszor, még a lábunk nyomát is áldja meg az Isten. Tóbiás példájára szedem össze az embereket, és néha ássuk a sírokat is. Különben bevárjuk a megszállókat. Én hiszem, hogy nem lesz bántódásunk, és még közbenjárók tudunk lenni népünkért. Eddig az idézet Bernát atya leveléből. Bernát atya is példakép számunkra, aki hősként felvállalta az elesettek, az üldözötteknek a menekítését. Végezetül álljon itt Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában a hét ferences vértanú boldogávatásért szóló imádság. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat Szent Egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának negyedik részét hallották. A hét boldogávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Károlyi Bernát atya élettörténetét ismertette.

0: Most Kuny Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a csendről.
1: Az első elmélkedésünknek a címe a csend. Egy latin mondás szerint in silencio et spes fortitudo vestra. A csendben és a reménységben van erőtök. És amikor a csendről beszélünk, akkor rögtön ott vagyunk, hogy nem csak lég, meg fény, hanem zajszennyezés is létezik. És a mai világban körülvesznek minket különböző zajok, impulzusok, amik kintről befelé törekszenek. Ahhoz, hogy eljussunk a csendhez, néha ki kell szakadnunk ebből a környezetből. Ezért, ha valaki a spiritualitásra törekszik, akkor keresse a csendet. A Bibliában azt olvassuk, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Elcsendesedés. A csendben létel nem biztos, hogy tételenséget jelent. Hiszen lehet metrón is imádkozni, lehet buszon is imádkozni. De ahhoz, hogy igazából találkozunk önmagunkkal, és találkozunk Istennel, és ahhoz, hogy ezekből a találkozásokból megszülethessen egy imádság, ahhoz szükség van arra, hogy félretegyünk céltudatosan időt, amikor belépünk az Istennel való párbeszédbe. Odafordulás, Isten keresés. Milyen érdekes, mi azt szoktuk mondani, csendesedjünk el, imádkozzunk. Ebben a felszólításban benne van az, hogy szükségünk van a csendre, az imádsághoz. Szükségünk van a külső és belső csendre, az Istenre való figyelésben. Talán különösen is szükségünk van a csendre, a barlang csendjére, ahol abszolút csend van, amit egyszer megtapasztaltam barlangászás közben, hogy ott tényleg csend van, de szükségünk van arra is, hogy megálljunk a Golgotai kereszt előtt a Kálvárián, és meghalljuk a Golgota csendjét. Inkább lecsendesítem a lelkemet, mint az anya a gyermekét olvassuk a Zsoltárok könyvében. Lecsendesítem a lelkemet, milyen szép gondolat. Csendben maradok, koncentrálok, és egyszer csak megszólal a csönd. Robert Sarach bíboros írja a Csend ereje című könyvében. Az ember szívében van egy vele született csönd, mert minden személy legmélyén Isten lakik. Keressük ezt a csöndet, keressük Istent, és akkor a csönd hallgatásban és a reménységben erőre találunk. Ehhez kívánok neked, kedves hallgató, sok erőt, hogy ezt a lépést meg tud tenni. Eljuss a csendig önmagadban, és eljuss az Isten előtti csendességre. Amen.
0: Az elmúlt percekben Kuny Ákos református kórház lelkész gondolatait hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjai már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Kavaszinger Jenő volt. Az adást Tikovics Ernő szerkesztette.
2: Kedves hallgatóink, harangzúgással és közös imával emlékezünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, műsorunkban Simon Gáspár Balázs jobbágyi káplán mesél hivatásának kibontakozásáról, a riporter Papp Ildikó.
4: Már kisgyerekkorom óta fogva minisztráltam, egészen pontosan 4 éves korom óta fogva, és szépen fokról fokra vezetett rá az Úristen arra, hogy mit szeretne, vagy mire szeretne engem meghívni. Azért dacos voltam olyan téren, hogy nem adtam be a derekametet könnyedén. Sok minden egyéb is járt a fejembe, többek között az is, hogy ha nem a gimnáziumba mentem volna szobra, akkor a Váci Pikéti Zeneművészeti Szakiskolában orgonatanszakot végeztem volna. Hát ez sajnos édesanyámat leveszélték róla, de azért én olyan téren nem hagytam magamat, hogy a Váci Egyházzenei képzésen belül kántorképzőt végeztem, meg további tanulmányokat is kántori iskolákon keresztül, és szépen fokozatosan édesgetett magához az Úr. Hát, hogy pontosan hogyan, miként, azt én se tudnám megfogalmazni, mert ez tényleg egy olyan mélységes titok, amit szavakban nem lehet megfogalmazni. Egyszerűen egy vágyat indított föl bennem. Azon keresni, milyen szép akár a papbácsinak a miseruhája. Jól éreztem magamat az oltár körül, amikor kisgyerekként minisztráltam. Szentmisékre gyakran jártunk, édesanyámék vallásosan neveltek, 5 vagyunk testvérek, pedagógus családból származom. Édesanyámék a házas hétvégében szolgáltak, majd pedig a Mécs család közösségnek most az aktív tagjai. Így volt részem abban is, hogy Párcium vidékére, mint tímtagok a házas hétvégében, 90-es évek derekán, édesanyámék 5-6 évig kijárogattunk minden hónapba, megismertünk ott különböző családokat, barátságokat kötöttünk. Tehát így szépen mindig mutatta az Úristen, hogy merre, hogyan tovább. Megfogalmazódott benne, hogy milyen jó lenne az, hogyha én is talán pap lennék, és hát komolyabban gimnáziumban érlelődött meg bennem ez a gondolat, hogy akkor tényleg ez lesz az az út, amire az Úristen engem elhívott, elszánt.
5: A Jóistennel való kapcsolatod, az hogyan alakult? Említetted azt, hogy 4 éves korodtól kezdtél templomba járni, minisztrálni. Nyilván, hogyha minisztrálásra gondolunk, azért egy 4-8-10 éves kisfiúnak talán még a legnagyobb élmény az, hogy ha kinéz a padsorok közé, akkor látja a szüleit, a nagyszüleit, akinek a csillogó szeméből látja azt, hogy na, én jó helyen vagyok, büszkék rám, és ő is büszke saját magára. Örül annak, hogyha valamilyen szolgálatot akár rázhatja a csengőt, tarthatja a tálcát a szentáldozásnál. Örül annak, hogyha valamilyen feladatot kap, és látja a pozitív visszajelzést. Mikortól érezted azt, hogy már nem csak ezek a külsőségek azok, nevezzem ezt külsőségnek, külsőségek azok, amik téged oda vonzanak, vagy akár a megtartó közösség lehet a lelkipásztor és az a minisztráns vagy fiatalokból álló közösség, amit ő ki tud alakítani a plébánián, ez is egy pozitív megtartó erő lehet. Mikor érezted azt, hogy ebben már úgy a Jóisten is benne van, és önmagában az a szolgálat, amit te ott elláthatsz az oltár körül?
4: Hát nagyjából úgy gondolom, hogy 8-9 éves korom körül fogalmazódhatott meg ilyen rózsaszín kötfelhőszerűen az, hogy papi hivatás.
5: Jó példát láttál magad előtt?
4: Igen, az egyházközség, ahonnan származom, Felsőgödön nagyon sok jó lelki pásztor kapott. Az egyik ilyen számomra nagy alak, bár én még kicsi gyerek voltam, az a Kármelita Rumi Tamás atya volt, aki az elszóratások idején édesanyámék nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak vele, az atyával, meg a nővérrel is, aki szintén szerzetes nővér volt, és együgyelen azon utcával laktak édesanyámék, mint az a atya, meg az a szerzetes nővér. És kisegítő lelkipásztorként, mert hát más lehetőség nem volt akkori időben, az egyházközségnek nagyon mély nyomot hagyott, mint a mai napig. Az ő lelkisége, a Kármelita lelkisége, a mély imádságai, a mély prédikáció a szülők elmondása alapján. Én kicsi voltam, tehát annyira nem emlékszem rá, később pár évvel később találkoztam az atyával, de hiszem azt, hogy édesanyáméknak az a szoros baráti kapcsolatuk mély nyomot hagyott az egyházközségbe, ugyanakkor a családunkban is mély nyomot hagyott, és neki is köszönhető valószínűleg ez, hogy az Isten valahonnan elindított bennem egy vágyat.
5: Említetted azt, hogy öten vagytok testvérek. Mennyire érte ezt akár a testvéreidet, akár a szüleidet meglepetésként, hogy te erre a hivatásra készülsz?
4: A szülők örültek neki, bár én még szerzetes életet éltem, igaz, hogy egy évet jelölt éves voltam, de az alatt az egy évem alatt volt időm azon elmélkedni, hogy valójában melyik az az életforma a papságon belül, amit szeretnék, amire meghívást adott az Úr. Nagyon jó lelkivezetőm volt sokáig a dr. Varga Lajos Váci segédpüspök úrral, sokat beszélgettem erről, különösen akkor, amikor nagyon nehéz időszakaim voltak a jelölt időm alatt. Ő segített rávezetni arra is, hogy akkor, hogyha ténylegesen nem az a szerzetes közösség, amiben vagyok, akkor próbálja meg az egyházmegyés szolgálatot. Nem azért, mert kell, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy alapvetően hiányzottak nekem azok a motivumok, amik egy egyházközségben megvannak. Szentmise után egy jó beszélgetés a hívekkel, húsvéti körmenet, meg az ilyen alapvető dolgok, amik úgy a egy szerzetes közösségnek a nyitott kápolnáján belül nem megoldható, mert a szerzetes udvar, ahol van a ház, ott nem megoldható az, hogy egy körmenetet tartsunk, vagy úgy konkrétabban, elmélyültebben beszélgessünk. És ez is rávezetett, de leginkább az vezetett rá, hogy mégis az egyházmegyés szolgálatra kértem a jelentkezésemet a püspöknél, hogy akkor úgy fogalmaztam, hogy eredetileg is ez volt a szándékom, hogy egyházmegyés pap szeretnék lenni. Nem zárom ki mindazon mellett a szerzetes életet. Akkor valószínűleg inkább a szerzetes közösség egy ilyen rózsaszín kötfelhőszerűség lehetett, most már inkább komolyabb. De úgy vagyok vele, hogy megvárom, hogy tényleg, hogyha az Úr valóban egy szerzetes közösségbe hív, akkor mi az a közösség, melyik az a lelkiség, amelyik közel áll hozzám, illetve, hogy ha azt a életformát is választom, képes leszek-e úgy élni egy közösségben, vagy esetleg egy zártabb rendszerben megélni az Istennel való mélyebb kapcsolatot, vagy arra van tényleg szükségem, vagy arra kaptam hivatást az Úrtól, hogy a híveknek az elmélyült imádságokból született gondolatokat megosszam, az Isten szeretetét, örömét, tapasztalatát, amit megéltem a szemináriumban, nehézségeken keresztül akkor is odavinni eléjük, hogy már pedig jó az Istennel együtt lenni, örömteli az életem, hogy vele lehetek, és részük lehet nekik is ebben az örömteli életben, a mindennapi problémájuk ellenére is. Páli Szent Vince Missziós Társaság Lazaristák szerzetes közösségében éltem jelöltként, de egyébként a kármeliták felé van egy vonzódásom, most így utólagosan visszagondolva, nem csak az atya miatt, hanem maga a lelkiség, amit képvisel a kármelita közösség. Nem mélyedtem annyira el ebben a szerzetes közösségnek a lelkiségébe, de arra nagyon emlékszem, mert ez egy pár évvel ezelőtt volt, amikor fölvettem a skapulárét augusztus vége fele, akkor veleig kirázott engem a hideg, borsózott a hátam, jó értelemben, mert annyira mélyen megérintett az Istennek a szeretete, meg a szűzanyának az a oltalmazó, mondhatni palástja, úgy éreztem, mintha körülfogna engem. Ez az egyik szerzetes közösség, elmélyültebb közösség az a kapucinus közösség, ott pedig Pió atyának a példája. Az elmélyült imádkozás, magányba levés, az Istennel való kapcsolatomba, mert fontosnak tartom azt, hogy az életembe napi szinten próbáljak minél közelebb kerülni az Istenhez, hogy az Isten szeretetétől átitatottan sugározzam kifele az embereknek, hogy jó a vele való közösség.
5: Most itt három szerzetes közösséget is megemlítettél, ami vonz és amivel szimpatizálsz. Ugyanakkor megjelent az, amit végül is most választottál, a világi papság. A kapucinusok zárt szemlélődése, az egy picit azért távol áll a világi papság közösség formáló, meg egyházközség alakító életétől. Mégis vonz, de itt vagy. Ez hogy lehet összeegyeztetni?
4: Hát úgy lehet szerintem összeegyeztetni, hogy alapvetően az imádságaimban van egyfajta elmélyültség, és ezt nem a magam tudás alapján tudom, hanem a gyóntatóm meg a lelkivezetőm virágított arra rá, hogy hajlamos vagyok az elmélyültebb imádságra, az olyan böjti vagy olyan keményebb böjti cselekedetekre, amelyet nem feltétlenül biztos, hogy egy világi hívő vagy egy világi papnak jelen van, nem zárható ki, hogy jelen lenne az életébe. Meg a barátok is úgy fölhívták rá a figyelmet, vagy mondták, hogy azon kívül, amikor úgy találkoztak velem, beszélgettek, első, második, harmadik beszélgetés után letisztult számukra az, hogy valami több van, valami mélyebb, letisztult, lekristályosodott kép van. Tehát ezért is, mert nekik is említettem ezt, hogy van egy vonzalmam a szerzetes közösségek felé, megemlítve ugyanezt a kapucinus közösséget, a Kármel közösséget, és sokadik beszélgetés után ők visszajeleztek, hogy érezni a mögöttes letisztult képet, hogy van valószínűleg valami alapja azoknak a dolgoknak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a híveknek, és ezért is az egyházmegyés világi papságban szeretném a szolgálatomat teljesíteni, mert a híveknek is szükségük van egyfajta olyan, remélhetőleg olyan életpéldát fogok tudni majd mutatni papságomban. Kérem az Úristen mindennapi imádságomban, hogy valóban így éljen meg a papi szolgálatot, amely számukra vonzó, és azt látják, hogy nem önmagam azt tárolom, hanem nekem az a fontos, hogy az XYZ, aki rám van bízva, az valóban az Isten kapcsolatában egyre közelebb kerüljön, és az üdvösséget elnyerje.

0: Egy év jelölt idő után bekerültél az EGRI szemináriumba. Voltak benned, most lehet, hogy ez rossz szó, mégis ez jut eszembe, voltak benned elvárások, hogy mit szeretnél itt kapni? Volt már egy év tapasztalatod egy szerzetes közösségben, azt érezted, hogy téged az egyházmegyés papságra hív a Jóisten. Szerettél volna valamit konkrétan itt kapni?
1: Hát úgy konkrét elvárásom nem volt, mert azért az az egy év, amit a szerzetes közösségben éltem, az megmutatta, hogy mi volt az a rész, ami rózsaszín költ felhő volt, és ez nagyon jó tapasztalat volt számomra. Másrészt pedig próbáltam nyitottan idejönni, de ugyanakkor nem volt könnyű megoldanom azt, hogy bár otthon is volt, hogy többen laktunk egy szobába testvérek, de az más jelleg. Itt viszont még akkor is, hogyha missziós lelkületű volt a szerzetes közösség, ahol éltem, mégis volt egy magánszobám, ahol el tudtam csöndesedni, ahol tudtam végezni csöndben a dolgaimat, mind a napi feladatoktól függetlenül, és akkor bekerültem egy olyan helyre, ahol 3-4 szempár esetleg ott nézi, hogy mit teszek a szobába, hogy teszek a szobába, hogyan sikerül megélnem hitelesen a mindennapjaimat. Ezt azért nem volt könnyű az első időkben magamban visszagondolva tolerálnom, de azért próbálkoztam.
0: Erről szól a szeretet, az egymás elfogadása, igen, hogy egy picit össze kell rázódni, de valahogy a szerzetes közösség is erről szól, hogy nem te választod meg azt, hogy kivel vagy egy közösségben.
1: Igen, igen, tehát a szerzetes közösségben is erről szól, mégis más jelleget ölt a szerzetes közösség, mint egy világi papságra készülő közösségben, ahol tólig évekig, elsőtől hatod évig, majd aztán ki tudja, lehet, hogy rövidül hosszabbodik a képzési idő, ezt a bölcsök majd meglátják, hogy hogyan, mint, de mégis másabb jellegű. Mert nekem volt már egy bizonyos értelemben egyfajta tapasztalatom ilyen téren. Másnak más volt a tapasztalata, és azt egyeztetni és ütköztetni, hogy az én tapasztalatom meg az ő tapasztalata, ő a világból jött, én már egy bizonyos értelemben más rendszerből jöttem, másfajta felfogással, másfajta gondolatmenettel, ő megint csak egy másik gondolatmenettel, neki rózsaszín költ felhő, minden, nekem már nem annyira rózsaszín költ felhő, azt úgy egyeztetni, úgyhogy hogy ebből jó, persze, hogy vannak ütközések, de mégis azért a legvégén a kibékülés legyen ott, az nem mindig volt könnyű megoldani. De sikerült, tehát nem mondhatom azt, hogy most úgy egymásnak ugortunk volna, csak tudatosítanom kellett azt, hogy az illető most jött be, nekem volt egy kicsivel annyi előnyöm, hogy éltem egy másfajta közösségben.
0: Talán nagyobb a tapasztalatod, ha nem is sokkal hosszabb ideig tartó tapasztalat, de mindenképpen nagyobb, mint az, aki egyből a szemináriumba jön. Említetted azt, hogy gyerekkorodban még az egyházközségben szolgálatot teljesítő kármelita atya volt az, aki úgy példaként állt előtted, hogy milyen egy pap, és talán az ő személye is vonzott ahhoz, hogy a Jóistennek a meghívását határozottabban meghalld és el tud fogadni. A te elképzeléseid azok hogy alakultak? De nyilván gyerekként látva egy életpéldát, annak a hiányosságaival, pozitívumaival együtt gondolhattad azt, hogy milyen egy jó pap, itt a szeminárium sokat alakított, formált ezen a képen. Te most milyen pap szeretnél lenni, vagy milyennek gondolod, hogy milyen egy jó pap?
1: Megszólítható. Nekem az az alapelvem, hogy legyek megszólítható. Ha jó a program, ha van egy mulatság, akkor merjek belekapcsolódni azokba a mulatságokba, nem úgy, hogy csak ott leülök, és akkor beszélgetek emberekkel, hanem teljesen normális módon megtáncoltatni időstől fiatalokig változóan. Hogy megtalálható legyen, hogy képes legyen meghallgatni másokat odafigyelve. Legyenek olyan barátok, akár ott az egyházközségben, vagy máshonnan, világi barátok, akikkel meg tudom beszélni az én problémáimat is, amit megoszthatok. Nyilván legyenek papi barátságok is, ezt fontosnak tartom. De nagyon-nagyon nagy szükségét látom annak, hogy a megszólíthatóságon belül lássák a komoly és a komolytalan oldalt is. Értem ez alatt, hogy nem az a besavanyodott, bekövesedett ember legyek, hanem életvidám ember, akire, hogyha ránéznek, akkor azt mondják, hogy bár ő az Isten embere, de mégis két lábbal a földön jár. Ezt nagyon fontosnak tartom. ugyanezt szoktam mondani prédikációkban is, hogy a szentjeink sem ez a besavanyodott, bekövesedett, magasba révedező tekintetű, bocsánat, ezzel a hasonlattal szoktam én vecsési savanyú káposzt, amire beleharap az ember, és akkor olyan érdekes savanykás íztad, és akkor fancsolódik el az ember arca, hanem életvidám emberek voltak. Tudtak saját magukon jót röhögni, ügyetlenségeiken, mit tudtak, felszabadultak lenni az Istenben, belső mély szabadsággal megélni az Istennel és emberrel való kapcsolatokat. Ezt szeretném a saját életemben megvalósítani, hogy tudjak megszólítható maradni, ne szálljak el. Nem szeretnék elszállni a magaslatokba, de ugyanakkor tudjam azt is, hogy mint egy jó atya, mikor kell keményebbnek lennem, és mikor kell kicsikét a anyai érzelmekkel táplált, mint ahogy a tékozó fiú történetében is látjuk, ott is van egy határozott apa, és van egy irgalmas anya, aki a kettő együtt. Mert úgy gondolom, hogy a mostani világban, főképp így a fiatalok, mert én is fiatal vagyok, és így nézem a világban a fiatalokat, azok a sok szétzilált családokban élő fiatal generáció, akik utánam jönnek, azoknak fontos az, hogy legyen egy pozitív egyház élményük, bármit mondanak a médiában papokról, hogy ilyenek, olyanok, amolyanok, lássák meg azt, hogy hoppá, mégsem teljesen igaz, amit mondanak a médiába, de ugyanakkor azt is lássák, hogy el tud mélyülni az az ember az Istennel való párbeszédében, és vonzóvá tenni ezt a fajta párbeszédet.
0: A megszólíthatóság az önmagában kevés. Az is fontos, hogy te meg tudj szólítani majd akár a saját korosztályodat, de idősebbeket, fiatalabbakat egyaránt. Erre vonatkozóan pedig azért nagyon jó terep és nagyon jó lehetőség volt, azt hiszem, plébániai gyakorlat. Te azt hol töltötted?
1: Kistarcsán töltöttem, de ugyanakkor Csömör, illetve Nagytarcsa is ahhoz a plébániához tartozott. Hála Istennek egy élő egyházközség az is. Nagyon sokszínű társaságból áll, különböző lelkiségi mozgalmak, mély családközösség, akkor az időseknek ilyen idősek délelőtti foglalkozásuk volt. Mária Légió azokban is volt, hogy alkalmanként, hétfő esténként lementem, és akkor közöttük voltam, beszélgettem velük. Első péntekenként ott is tartják az éjszakás szentségimádást, ezt úgy örömmel vettem, hogy ott első pénteken, pénteki reggeli misétől szombat reggeli miséig kint van az oltári szentség, kivéve amikor szent mise van a templomba. A plébánián téli időszakban lent a pincerészem, ki van alakítva nagyon szépen a pincerés egy közösségi része, ott voltak a szentségimádások. És a szentségimádásokon belül is nem csak az a hagyományos népi szentségimádás, hogy elővették a kisebb vagy nagyobb imakönyvet, és akkor olvasgattak ilyen-olyan elmékedést, hanem a dicsőítés is jelen van. A karizmatikus lelkiségi közösség az közel áll a szívemhez. Nyitott vagyok bármely más lelkiségi mozgalom fele is, hiszen édesanyámék is valamely lelkiségi közösséghez tartoznak. Papoknál láttam, akik vannak, akik fokolárosok, vannak, akik karizmatikusok, kurzillósok. Tehát fontosnak tartom ezeket a lelkiségi közösségeket úgy, hogy megtanítani őket még inkább krisztucentrikusan gondolkozni, és úgy kifele hatóan társadalomra. Ahogy a fiataloknál is, hogyha kell, akkor beülni egy jó pofa sör mellé, leülni, beszélgetni, mert nem hiszem, hogy azok a fiatalok, akik járnak misékre, azok a fiatalok ott vannak úgyis. De a legtöbbjük nem a misén, nem a templomban található meg, hanem kint. És amikor leülünk teljesen normális emberként, mert pap is egy hétköznapi ember, leül, odaszánja az időt, és beszélget, és akkor egy korsó sör, vagy valamit iszogatnak, közösen pizzáznak, vagy akármi, ami jó program, beszélgetés vége fele kiderül az, hogy rákérdez nagy neheze, hogy akkor mégis én ki vagyok, mi vagyok, és utána látom azt a megdöbbentséget, hogy hoppá, és akkor pozitív egyház élményt kapott, egyházképet kapott a papokról is, és akkor mélyebben elkezd merni beszélgetni az ő saját problémáiról, hogy mit él meg, hogy él meg, mint él meg. Ha találkozik olyan problémával, ami sajátosan érinti őt, nyilván az erkölcsi értékek mellett kiállva, de szeretettel elmagyarázva, hogy ez miért nem jó, akkor egy morzsányi kis valamit adok neki. és bízom abba, hogy az majd szépen elindítja az Úristen, tovább viszi ezeket a dolgokat. Ebben az egyházközségben, és ezt láttam a plébánoson keresztül, hogy nagyon jól kezeli a közösségeket. Szinte majd, hogy nem mindenen ott van, ami lehetséges. Nyilván persze, hogy vannak olyan dolgok, amikor nem tud részt venni. Ezekbe bekapcsolt, igyekeztem én is ezekbe a közösségekbe helytállni, de ugyanakkor volt alkalmam úgy is, hogy az utcán vagy bárhol máshol találkoztam olyan emberekkel, akik nem a templomba vannak. Fiatalokat, gyerekeket tanítottam az iskolába. Volt olyan nem katolikus iskolák. Direktbe bementem reverendával az iskolába, és akkor először csak úgy pislogtak rám a iskolában a diákok, akiknek úgy kevés közük van az egyházhoz. Hittanórán megtapasztalni azt, amikor a teremtés történettel kapcsolatosan beszélik. Gyerek azt mondja, hogy nekem az anyám és az apám az már nincsen együtt, már x-edik partnerével van, és úgy elmagyarázni neki házasság szentségének mi voltát, hogy egymásnak teremtődtek, és az ő kettejük szeretetének gyümölcséből születtél te, akkor igencsak kellemetlenül érezte magamat. De valahogy akkor ott jött a Szentlélek, és adott segítséget abban, hogy ezt hogy lehet akkor elmagyarázni. Nagyon-nagyon sok ilyen gyerek van az iskolába, környezetünkbe, felnőttek körébe is, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy szeretettel, határozottan, de érezzék azt is, hogy valakit képviselek.
0: Én ezt kívánom neked, hogy egész életedben tudj nyitottan, megszólíthatóan, és ezzel a Krisztus által átjárt szeretettel odafordulni fiatalokhoz, idősekhez, mindenkihez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. A Sárospataki Vai Miklós Református Technikum iskolában több éve működik a Honvéd Kadét program, amely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Megrongálták az Egri Mária utca végén felállított feszületet. Az elfogadás, a megértés és az empátia állt a középpontban a Sárospataki Pécsváradi Botond Egymi érzékenyítő napján. A miskolci közgyűlés rendkívüli ülésén három fontos határozatot fogadott el a diósgyőri acélművek megvásárolt területeivel kapcsolatban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A miskolci közgyűlés rendkívüli ülésén három fontos határozatot fogadott el a diósgyőri acélművek megvásárolt területeivel kapcsolatban. A döntés hátterében az áll, hogy a város ipari parkjai teljesen megteltek, így sürgősen új helyszínekre van szükség a befektetők fogadásához. Dr. Rakacki Zoltán polgármesteri biztos kiemelte, hogy a jelenleg elhanyagolt, tájsebbként működő gyártelep hatalmas fejlesztési potenciált rejt magában. Miskolca a kormánytól kapott több mint 6 milliárd forintos támogatásból gazdálkodhatja ki a beruházást. Ebből az összegből mintegy 800 millió forintot közvetlenül a terület rendbetételére és fenntartására fordítanak majd.
2: Alapvetően három célcsoport van, az egyik az önkormányzat szempontjából. Ugye az egyik a tulajdoni viszonyoknak a rendezése. Ez mindenképpen feltétel annak, hogy a területet tudjuk fejleszteni, hogy beruházók jöhessenek ide, illetve lakossági szolgáltatásokat ki lehessen alakítani. Tehát önálló ingatlanok kialakítása nagyon fontos, utak kiszabályozása, illetve a terület infrastruktúrájának a fejlesztése. Ez az egyik célcsoport. A másik célcsoport a területnek a hasznosítása. Ugye a terület hasznosítása tud a város számára a jövőben nagyon komoly bevételt termelni. Rövid távon már most van arra lehetőség, hogy a terület részeket, csarnokokat bérbeadjuk. Ezekkel kapcsolatban már most vannak tárgyalások. Felmerült, van egy úgynevezett nemes acélhengermű irodaház, ez a kisernőhöz van közel egy nagy elalakú irodaház, viszonylag jó állapotban van. Vizsgáljuk ennek a felújítását és a hasznosítását. És hát természetesen a hosszabb távú cél az, ugye ezért is említettem, hogy az ipari parkok megteltek, tehát szükség van egyébként ipari jellegű hasznosításra, új beruházókra, tehát ez is egy nagyon fontos távlati cél, illetve a lakossági szolgáltatások kialakítása, ami szintén ebbe a körbe tartozik. És a harmadik cél, az pedig a diósgyőri kohászat tárgyi és szellemi örökségének a megőrzése és bemutatása. Itt el kell, hogy mondjam, hogy azt szerintem mindenki tudja a teremben, hogy a gyár fénykorában közel 20 ezer ember dolgozott a gyárba. Én ugye egy 3 hónapja foglalkozok ezzel a projekttel, és rengeteg megkeresést és rengeteg érzelmi kötődést tapasztalok egykori kohászoktól, lakosoktól, és hát ugye én is próbálom a tudásomat egy kicsit bővíteni, és számomra is egy teljesen új dolog volt, hogy csak hogy utaljak rá, hogy itt milyen kapcsolat van egyébként Miskolc és az ekkori vasgyár és a miskolci ipar között. Ugye van a massa nevezetű kifejezés, ez egy latin eredetű kifejezés, és gyakorlatilag itt Közép-Európában ez a vas olvasztó telepekre, üzemekre utal, és ugye a hámorokban képezik ki ugye a vas termékeket. Most ezt a massa, ez massának írják, és ez számomra is új volt, hogy innen ered a Miskolcnak az a több település része, mint Ómassa, Újmassa, Felsőhámor, Alsóhámor. Számomra az is újdonság volt, ez lehet, hogy én nem figyeltem oda annak idején kellően, vagy túl fiatal vagyok, de hogy például a hámorító az eredetileg

0: egy turisztikai célra lett kialakítva, hanem ipari víztározónak. Tehát, hogy annyi kapcsolat van, ami miatt ezzel is foglalkozni kell, és talán ezt azért meséltem el, hogy ez is arra mutat rá, hogy magával a területtel, a területnek a revitalizációjával nem csak a ipari és lakossági hasznosítás miatt, hanem a Miskolc múltja miatt is fontos, hogy ezzel a város foglalkozzon és ezt a területet rendezze. Nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban több kérdés is elhangzott, ugye a második ütem kapcsán a kormányzat 6 milliárd forint támogatást biztosított, erről a támogatásról azt kell tudni, hogy a felhasználási időszak a 2027. december 31, ez egy évvel meghosszabbítható, tehát 2028. december 31-ig ezzel a hosszabbítással felhasználható, és a kormány határozatban, valamint az ahhoz kapcsolódó támogató jogiratban három felhasználási terület került meghatározásra. Egyrészt a tulajdonszerzés, vagy ingatlan szerzés. Itt, ahogy említettem, konkrét terület méret volt a kormány határozatban 33,6 hektár, tehát magyarán ez megvalósult, tehát ennek a támogatásnak a terhére további ingatlan szerzés nem lehetséges. Viszont ami nagyon fontos, hogy üzemeltetésre és a tulajdoni jogviszonyok rendezésére is biztosít forrást.
1: A sárospataki Vai Miklós Református Technikum iskolában több éve működik a Honvéd Kadét program, amely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta el Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
2: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van. Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Az elfogadás, a megértés és az empátia állt a középpontban a sárospataki Pécsváradi Botond egymi érzékenyítő napján. A program célja az volt, hogy a résztvevők játékos és gyakorlati feladatokon keresztül közelebb kerüljenek a fogyatékossággal élő emberek mindennapjaihoz, és saját tapasztalatokat szerezzenek az akadályokkal teli helyzetekről. A programról Márkiné Fazekas Gabriellát Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
3: Milyen múltra tekint vissza ez a rendezvényetek?
4: Több mint 15 éve kerül megrendezésre városi rendezvényként a Fogadjál napunk, amely egy érzékenyítő nap. Az épp és sérült gyerekek itt együtt tevékenykedhetnek, játszhatnak, ismerkedhetnek, közös programokat találunk ki nekik mindig.
3: Ugye más intézmények is ilyenkor meg vannak szólítva, akik a fókusz, tehát inkább itt a sárospataki intézmények?
4: Igen, elsősorban a sárospataki intézmények tanulóit, gyermekeit várjuk, óvodától egészen az egyetemistákig, de idén már Sátoraljaújhely és környékéről is érkeztek a rendezvényünkre gyermekek.
3: Hogyan épül fel a nap? Vagy napok, mert ugye most úgy tudom, hogy két nap is.
4: Igen, a tegnapi nap szakmai napunk volt, ahol három nagyon érdekes témájú előadást is vehettek részt az érdeklődők. Oda szülőket, pedagógusokat, szakembereket, védőnőket vártunk. Szép számban megjelentek, és nagyon tetszettek nekik az előadások. A mai nap a gyermekeknek szól kimondottan. 9 órától kezdődött az eseményünk, ahol egy megnyitóval kezdődött a nap, és aztán a tanulóink és pedagógusaink műsorát tekinthették meg a nézők. Ezután érzékenyítő programjainkon vehettek részt a Makkovec téren és az Adi téren, különböző állomásokon, és utána pedig a Kalák együttes koncertjét tekintették meg.
3: Mit jelentenek az érzékenyítő programok?
4: Az érzékenyítő programok alatt azt értjük, hogy nagyon szeretnénk, hogyha a többségi intézmények tanulói gyermekei megismernék, milyen is lehet egy mozgássérült vagy egy gyengénlátó élete, de megismerkedhetnek az autizmus zavarral élő fiatalok gondolkodásmódjával.
3: És ehhez hasonlók,
4: igen.
3: Elmúlt 15 év. Ha itt most visszatekint az ember, akkor milyen tapasztalatai vannak, milyen évet futott ez be itt a városba?
4: Egyre többen vesznek részt rendezvényeinken az iskolák és óvodák csoportjai, osztályai. Egyébként ez a rendezvény az iskolánk udvaráról indult. Most már elmondhatom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés évről évre.
1: Megrongálták az Egri Mária utca végén felállított feszületet ismeretlenek ma reggelre virradóan. A vandálkezek széttörték a kőből készült Mária szobrot, szétszórták a virágokat, felborították a virágtartókat. Várkonyi György, a keresztet felállító fertelymesteri testület főkapitánya szól a részletekről.
5: 2024-ben állította a közösség ezt a keresztet, ma reggel azonban megváltozott itt a kép.
6: Sajnos reggel felhívtak telefonon a kutyasétáltatók, és közölték, hogy megrongálták a Mária utcai keresztet. Mondták, hogy a Mária szobor feje letört. Többet nem is nagyon mondtak, gyorsan felhívtam az ügyeletet, akik azonnal riasztották a ügyeletes rendőröket, majd a helyszínen is kijöttek. Tulajdonképpen egy vandál károkozás történt. Mária szobrot kidobták, a virágtartókat, amik egyébként gránitból vannak, azokat is széthaigálták, a virágot szétdobták, a gyertyatartót, a mécses tartót kidobálták, és a legnagyobb kár, hogy a Szép Mária szobornak letört a feje, tehát azt majd restauráltatnunk kell később.
1: Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok északkeleten-keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyol felhőzet. A felhőzet hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A szél átmenetileg déliesre fordul, és mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 4-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bércesi András, Grunda János és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Egerváros önkormányzata megemlékezést tartott az országzászlónál. Pedagógus napi ünnepséget tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében. Június 6-án családi napot tartanak az Egri Bervában. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Egerváros önkormányzata megemlékezést tartott a Pirker téren felállított országzászlónál ma délután. Az eseményen Wagner Ákos polgármester úgy fogalmazott, ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól.
2: Arról is szól, hogy felismerjük, a magyarság közössége ma is élő valóság. Élő kapcsolat az anyaország és a határon túli magyar közösségek között. Élő kapcsolat a települések, intézmények, egyházak, civil szervezetek és családok között. És élő kapcsolat azok között az emberek között, akik bárhol éljenek is a világban, magyarnak vallják magukat. Eger városa mindig is fontosnak tartotta ezt a közösséget. Hisszük, hogy ez az összetartozás nem csupán érzés, hanem felelősség is. Felelősség azért, hogy ismerjük egymást, segítsük egymást, és továbbadjuk gyermekeinknek mindazt az örökséget, amely összeköt bennünket.
1: Rádiónk elnöke Buda Péter atya a Vitézi Rend Egri székkapitányságának képviseletében helyezett el koszorút a Nemzeti Összetartozás napján. Mint mondta, a vallás is egy összetartó erő.
3: Igazából erről nem nagyon szoktak beszélni ilyenkor, mert a Trianon, a nemzeti gyász, a szétszakítottság az, ami előkerül, de hát azért tudnunk kell, hogy azok az emberek, akik a határokon kívül maradtak annak idén 1920-ban, azok korábban a Magyar Egyház Szervezetnek a tagjai voltak, és most azért vannak olyan lépések, például a magyar és a szlovák katolikus püspöki kar között, amit a bíboros úr is kiemelt a múltkorában, hogy elindult egy közeledés, hogy ne az ellenségeskedést lássák egymás között. Ugyanakkor pedig az erdélyi katolikus püspökökkel kimondottan jó a kapcsolat a magyar katolikus püspöki karnak, és ugyanezt elmondhatjuk a református egyházakról is. Tehát az anyországban és az Erdélyben felvidéken lévők igenis tartják egymással a kapcsolatot, úgyis, mint magyar, úgyis, mint hittestvér. De tudom azt, hogy a görög katolikusoknál szintén megvan a felvidék és Kárpátalja irányában ez az összetartozás, ez a szolidaritás, és természetesen hát az, hogy most Délvidéknek például Belgrádban egy magyar bíboros érseke van, hát ez is egy különleges lehetőség. Tehát azt kell mondani, hogy a magyar egyház, legyen az akár a katolikus egyház, vagy valamelyik protestáns felekezet, igenis olyan erő, ami ezeket a szétszabdalt területeket igyekszik megtartani, egységben tartani.
1: A pedagógusi hivatás nem csupán egy szakma, hanem egy életre való elköteleződés. Tanáraink, oktatóink, nevelőink munkájának elismerése, megbecsülése rendkívül fontos, hiszen gyermekeink tanításáért ők felelnek. A pedagógusok számára díjakat, kitüntetéseket, elismeréseket adtak át június 3-án szerdán az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az ünnepségnek az intézmény díszterme adott otthont. A részleteket Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója ismertette.
4: A pedagógus napi ünnepségünk, az Egri Tankerületi Központ pedagógus napi ünnepsége. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy megköszönjük a pedagógusok, nevelőoktató munkát segítő kollégák, illetve valamennyi köznevelési dolgozónak az áldozatos munkáját. Mi az Egri Tankerületi Központban hiszünk abban, hogy a legnagyobb érték a gyermek, a legnagyobb erőforrás pedig a pedagógus, a felkészült és elkötelezett pedagógus. Valamennyi beruházásunk, fejlesztésünk, szakmai programunk azt a célt szolgálja, hogy a ránk bízott gyermekek minél jobb körülmények között tanulhassanak, illetve fejlődjenek. Kitüntetések átadására kerül sor. Ezzel ismerjük el azon kollégáknak a munkáját, akik életpályájukkal, szakmai tevékenységükkel és személyes példamutatásukkal különösen is sokat tettek közösségeinkért. Egy kollega miniszteri elismerő oklevélben részesül, 23 kollégának nyugdíjba vonulásukhoz kapcsolódóan pedagógus szolgálati emlékérmet fogunk átadni, valamint az Egri Tankerti Központ pénzjutalommal is járó kitüntetéseinek átadására kerül sor. 10 pedagógus kolléga fog kitüntetést kapni, az Egri Tankerti Központ kiváló pedagógusa címet fogják átvenni. 3 köznevelési dolgozó pedig az Egri Tankerti Központ kiváló dolgozója kitüntetésben részesül. Valamennyi pedagógus munkáját ünnepeljük. Nagyon mozgalmas tanév van mögöttünk, illetve még nem fejeződött be a tanév, hiszen csak június elejét írjuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen magas színvonalon nevelőoktató munka folyik az Egri Tankerti Központ által fenntartott intézményekbe. Ez mutatja az intézményeink népszerűségét, ami a felvételi jelentkezésekben mutatkozik meg. Ez igaz mind az általános iskoláinkra, mind a gimnáziumainkra, mind az alapfokú művészeti iskoláinkra, mind pedig a sajátos nevelésigény gyerekekkel foglalkozó egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre.
1: A Berva 75 egy kulturális program, melyet a finom szerelvénygyár alapításának 75. évfordulója alkalmából tartanak június 6-án szombaton 10 órai kezdettel. A Berva Völgyi Egyesület, valamint az Egri Zenészek Egyesülete közreműködésével a programot a Berva Közösségi Házban valósítják meg. A finom szerelvénygyár hajdanán úgy indult el, hogy az ország minden pontjáról próbálta odacsábítani a fiatalokat. A szombati ünnepség célja szintén hasonló, mivel minél több családot várnak szeretettel a rendezvényre, hangsúlyozta Pap Ildikó, a Berva Völgyi Egyesület elnöke.
5: 10 órától gyermekprogramok lesznek. Lesz egy nagyon izgalmas játék, az utolsó Berva napló címmel. Ez egy QR kódos, telefonos helytörténeti keresőjáték. Ez a játszótérről fog indulni, illetve a játszótéren lesz délig kézműves foglalkozás. 14 órától egy csalogatónak hívott program, a Kékébolya Honvéd Népdalkör a 4 évszak parkban fog énekelni. Egy születésnapi műsort fog tartani. Ez a lakótelep egy nagyon fiatal és rövid történettel, de annál érdekesebb történettel rendelkezik. 75 évvel ezelőtt alakították ki a finom szerelvénygyárat, amit mindenki csak Bervának hívott, mert a Berva völgybe hozták létre ezt a üzemrendszert. Most lenne 75 éves ez a gyár, most már persze nem működik, átalakult az egész terület, kisüzemek vannak, illetve elhagyott régi épületek, de a lakótelep, amit a gyári dolgozóknak hoztak létre, és ebbe az időszakba alakult. És mi próbáljuk a Berva múltját egy kicsit felkutatni, és bemutatni, és érdekessé tenni mások számára. Segítenek nekünk a Felnémet Kultúrájáért Alapítvány. Velük van egy közös kiállításunk, aminek az a címe, hogy Berván innen Felnémeten túl. Ez a közös helytörténeti kiállítás tablókon, ahol Felnémetnek a történetét és a Bervának a történetét mutatjuk be, illetve van még egy szakasz, ami a civil és más szervezetekkel való közös munkánk jelenik meg, illetve a közösség tartóoszlapai, azok a civil emberek vannak felsorolva, akik Felnémeten és Berván közösségért sokat tettek. Szerepelni fog a Felnémeti Vadvirágok énekegyüttes, illetve a Kékibolya Honvéd Népdalkör. A Felnémeti Egyházközség és a Berva Völgyi Egyesület egy kézműves programban vett részt, amit a Nemzeti Művelődési Intézet a szakköre hozott létre. Felnémeten gyöngyfűzés volt a program, nálunk a Bervai Közösségi Házban pedig naturkozmetikumokat állítottunk elő, illetve itt a fókuszban az újrahasznosítás volt. De ezek mellett, a kiállítási tárgyak mellett bervamoped és panni is látható, ami az egyik zászlós hajója lehet, hogy így mondjam, ugye a finomszerelvénygyárnak, illetve van egy egyesületi tagunk, aki a kreatív ruháit is kiállítja. Nagyon erős kapcsolata volt a lakótelepnek, a Bervának, Felső Tárkánnyal és Felnémettel, illetve több faluval, hiszen majdnem 4000 fő dolgozott ezen a helyen. A délutáni programot koncertekkel zárjuk le, illetve filmeket lehet nézni a Bervárról. 16 óra 15-kor fog kezdődni. Egy séta Badacsonyiné Bohus Gabriellával a lakótelepen. Őt nagyon sokan ismerik Egri tevékenységéről, mert Egernek minden kis titkát, minden kis sarkát csodálatos előadása keretében szokta bemutatni, és olyan szerencsénk van, hogy ő itt töltötte gyermekkori, fiúkori éveit, és sok titkot tud a Berva lakótelepről. Múlt és jelen, ez a címe a programjának, és végig lehet járni a lakótelepet, és megismerni, hogy hogy éltek régen itt az emberek, és főleg, hogy milyen volt itt gyermeknek lenni.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Drimba Miranda. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

Üdvözl légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő pótfeje, menj és föld, Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége, legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Kedves testvéreim, eljöttünk imádni az Úr Jézust, aki velünk maradt az Eukarisztiában. Az ember néha elveszíti lába alól a talajt, nem találja az utat, sötétben bolyong. Jézus azonban nem akarja, hogy elvesszünk, ezért közöttünk maradt. Adjuk át neki félelmeinket, gátlásainkat, és ő megszabadít tőlük. Bízzuk magunkat az ő vezetésére. Bánjuk meg bűneinket, és ragadjuk meg kezét, mert vezetni akar bennünket. Urunk Istenünk, erősítsd meg bizalmunkat irántad, Uram, irgalmazz! Urunk Istenünk, szabadíts meg a ránk leselkedő árnyaktól, Krisztus, kegyelmezz! Urunk Istenünk, vezess minket Isten gyermekeinek szabadságára, Uram, irgalmazz! Urunk Jézus Krisztus, fogadd el ezt a hódolatunkat és imádságunkat, melyet nem csak a magunk nevében teszünk le az oltárra, hanem a távol lévők nevében is. Tieid vagyunk, a tieid is akarunk lenni mindnyájan, és ennek elismeréséül felajánljuk neked elménk minden gondolatát, szívünk minden érzését, akaratunkat, cselekedeteinket és egész magunkat. Engedd, Urunk Jézus, hogy egész életünk neked szentelt, tiszta áldozat legyen. Ámen. Szentségimádási óránkat az Imádkozzunk az oltári szentség előtt című ima könyv 123. oldalától kezdődően követhetjük. Küldd el szent lelkedet, Jézus! Élj bennem szent lélek, lobbanj lángra bennem szent lélek, munkálkodj bennem szent lélek. Ismételjük ezt a fohászt magunkban, élj bennem szent lélek, lobbanj lángra bennem, szent lélek, munkálkodj bennem, szent lélek.

Éj bennem, Szent Lélek, lopany lángra bennem, Szent Lélek, munkálkodj bennem, Szent Lélek.

Szűz Máriával és az apostolokkal együtt kérlek téged, Jézus, hogy ezekben a napokban is áraszt ki szent lelkedet, miként megígérted. Szűz Mária és az apostolok kitartóan együtt imádkoztak, és teljesítetted ígéretedet. Köszönöm neked, Szűz anyám, hogy most velem imádkozol, és hogy segítesz kitartani az imádságban. A Szűz anyával együtt kérlek, Úr Jézus, küld el szent lelkedet. Küld el szent lelkedet. Úr Jézus, küld el szent lelkedet.

Küldd el a szeretet lelkét, Jézus, hogy megtanítson szeretni úgy, ahogyan te szerettél, feltétel nélkül. Tudom, hogy a végső napon azt fogod kérdezni tőlem, szerettem-e, felismertelek-e téged fele barátaimban, és szerettelek-e bennük. Nem is vagyok tudatában annak, mennyire távol állok még mindig attól a módtól, ahogyan te szeretsz. Ezért arra kérlek, áraszd ki szívembe a szeretet lelkét, Jézus. Ezt a fohászt ismételgessük most magunkban. Áraszd ki szívembe a szeretet lelkét, Jézus. Áraszd ki szívembe a szeretet lelkét, Jézus.

Jézusom, szívem csendjében a Szentlélek által most veled akarom kimondani azokat a szavakat, amelyeket apostolaidra hagytál, a mi atyánk szavait. Szívem lejjen benned nyugalmat, lelked működjék bennem. Szívem váljon a boldogságos szűz szívéhez hasonlóvá. Jézus, töltsd el szívemet jelenléted bizonyosságával. Légy te az én szerelmem. Jézus, töltsd el szívemet jelenléted bizonyosságával. Légy te az én szerelmem.

lassan minden egyes gondolatát megfontolva imádkozzuk most azt az imát, amit Jézus Krisztus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

az első sorát. Engedjük most szívünkben és értelmünkben visszhangozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy.

Szentlélek, te vagy az, akit Jézus elküldött, és azzal az ígérettel, hogy megtanít bennünket mindenre. Jöjj és taníts meg bennünket most arra, hogy mit jelent az, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Jézus azt mondta, hogy az emberek látva a ti jó cselekedeteiteket dicsőítsék mennyei atyátokat. Kik között, hol és hogyan kell nekem úgy jelen lenni, megszólalni, cselekedni, hogy az emberek dicsőítsék a mennyei atyát, hogy megszenteltessék az atya neve, hogy eljöjjön az ő országa. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod.

Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi az Isten akarata? Az ember fia azért jött, hogy minden embert üdvözítsen. Vajon úgy nézek-e mindenkire, hogy Jézus Krisztus érte jött? A szeretetnek ezzel a tekintetével, ezekkel a szavakkal közelítek-e meg mindenkit? Hogy ő Isten számára fontos? Hogy Jézus Krisztus neki is helyet készített a mennyek országában, és azt akarja, hogy ő is ott legyen. És el tudom-e képzelni azt, hogy egyszer együtt leszek ezzel az emberrel. A mennyei lakomán lehet, hogy egymás mellett vagy egymással szemben fogunk helyet foglalni. Nehogy éppen ezzel zárjam ki magam a mennyek országából. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Mit jelent számomra ez a mondat? Mi az én mindennapi kenyerem? Az Isten igéje, a szentségek, elsősorban az eukarisztia, a Jézussal való bensőséges egyesülés, vajon tápláléke számomra, vágyakozom-e rá? Éleke a belőle fakadó életnek, erőnek, békének a lehetőségével? Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Van-e bennem készség a megbocsátásra? A megbocsátás nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincsenek rossz érzéseim. Egy emlékkel, egy személlyel kapcsolatban. De hogyha ott van bennem az az elhatározás, hogy lemondok a bosszúról, nem akarok neki rosszat, sem szemtől szemben, sem a háta mögött, nem terjesztek róla rosszat, és tudok ezért az illetőért imádkozni, hogy megtérjen, hogy üdvözüljön, akár azért, hogy jobb belátásra térjen, akkor ezzel eleget tettem annak a kötelességemnek, amit Jézus parancsol. És azután lehet imádkozni a sebeinknek, érzéseinknek a gyógyulásáért is. Kész vagyok-e a megbocsátásra? Mindenki felé kivétel nélkül.

Ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg bennünket a gonosztól, Jézus, és küldd el a te szent lelkedet, hogy észrevegyük, hogy mik a kísértéseink, és ahogyan minden gyónásban, a bánatimában mondjuk a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm. Jöjj, Szentlélek, és taníts minket arra, hogy legyen bölcsességünk, legyen belátásunk, legyen józanságunk felismerni azokat a helyzeteket, amikor nagyon könnyen esünk kísértésbe. És taníts minket annak a felismerésére, hogy hogyan tudjuk ezeket a helyzeteket elkerülni. Hogy már előre tudjunk tervezni a te segítségeddel, Szentlélek. És felismerjük azt, hogy sokszor könnyebb egy-egy kísértést elkerülni, mint aktuálisan legyőzni. Mik az én kísértéseim, és mit tudok tenni annak érdekében, hogy ezeket a helyzeteket elkerüljem. Miről kell lemondanom, miben kell áldozatot hoznom, azért, hogy Jézus lelkével győzelmet arathassak.

0: Világosíts meg minket szent lelkeddel, Jézus, védj meg, gyógyíts meg, és vezess a jó úton az igazság teljességére, és ments meg az örök haláltól. Jézus, te vagy az út, az igazság és az élet. Élsz és uralkodsz az Atyával, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen Szent
0: neve. Áldott legyen Szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus Szent neve.
1: Áldott legyen Jézus Szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
1: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
1: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
0: Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen.
0: Kenyeret adtál a mennyből,
1: amely minden gyönyörűséget teljes.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és Urunk,

0: Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Egri Bazilikából. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ezer éven is túlnyúló történelmünk, anyanyelvünk, gazdag hagyományaink, közösen vallott értékeink fűznek össze bennünket, magyarokat határainkon innen és túl, írta Sulyog Tamás köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napján. Az államfő bejegyzésében Babits Mihályt idézte, az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat, írta Sulyog Tamás. Az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, mondta a miniszterelnök a Kossuth téren, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott beszédében. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért, éljenek bárhol a nagyvilágban. Ez a valódi szuverenitás, szögezte le a kormányfő. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Nyílt levélben kéri az egészségügyi minisztert a szívhangrendelet megtartására a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a mai napon megjelent Hegedű Zsolt szakminiszternek címzett levelében rámutatott, a szívhangrendelet részben valóban tudományos szakmai kérdés, de erkölcsi, morális kérdés is. Kiemelte, a szívhangrendeletet szerencsére már nem lehet visszamenőleges hatállyal eltörölni. Azok a gyerekek, akik ennek köszönhetően születtek meg, itt élnek közöttünk. A kereszténydemokrata politikus arra kérte az egészségügyi tárca vezetőjét, gondoljon egy ilyen gyermekre, és ha előtte van a szívhangrendelet eltörléséről szóló terv, akkor tépje szét, védjük együtt az életet, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. A Nemzeti Összetartozás napja elsősorban azt üzeni, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza, hangsúlyozta Hegedűs Barbara, a Fidesz frakció szóvivője. A közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, mindig a nemzeti szuverenitásnak, a nemzeti érdeknek kell vezetnie a magyar külpolitikát. Hangsúlyozta, amikor az európai hatalmak rossz döntéseket hoznak, akkor Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy önrendelkezését megtartsa és megvédje magát a káros döntésektől. A Nemzeti Összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbetekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok északkeleten keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyol felhőzet. A felhőzet hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A szél átmenetileg déliesre fordul, és mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Szent Hedvig kollégium diákjainak imacsoportjával imádkozunk együtt.

0: tehát Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és a nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen. És hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, öt dédunokájára és családjára. Ugyanebben a tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Továbbá imatásunk 80. születésnapja alkalmából kérjük a szűzanya oltalmát és védelmét egész életére és családjára.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy édesanya és lánya hálát ad a szűzanyának eddigi segítségéért, és kéri további közbenjárását, jó munkahely találásáért és élethelyzetük jobbra fordulásáért. Ugyanebben a tizedben egy nagymama kéri a szűzanya oltalmát és közbenjáró segítségét unokái sikeres vizsgájáért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutattad Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az 5. tizedben egy 80 éves nagymama kéri a szűzanya segítségét unokája sikeres érettségéhez, továbbtanulásához, valamint magára és az egész családra kéri a Jóisten áldását, a szűzanya oltalmát. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának a sok segítségét, és kéri további közbenjárását, gyógyulásáért, és családja, valamint saját maga egészségéért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
5: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Szent Hedvig kollégium diákjainak imacsoportjával imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
6: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
7: Múzsa. Kultúra és közösség.

0: magunkat, írta Sulyog Tamás. Az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, mondta a miniszterelnök a Kossuth téren a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott beszédében. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért, éljenek bárhol a nagyvilágban. Ez a valódi szuverenitás, szögezte le a kormányfő. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Nyílt levélben kéri az egészségügyi minisztert a szívhangrendelet megtartására a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a mai napon megjelent Hegedű Zsolt szakminiszternek címzett levelében rámutatott, a szívhangrendelet részben valóban tudományos szakmai kérdés, de erkölcsi, morális kérdés is. Kiemelte, a szívhangrendeletet szerencsére már nem lehet visszamenőleges hatállyal eltörölni. Azok a gyerekek, akik ennek köszönhetően születtek meg, itt élnek közöttünk. A kereszténydemokrata politikus arra kérte az egészségügyi tárca vezetőjét, gondoljon egy ilyen gyermekre, és ha előtte van a szívhangrendelet eltörléséről szóló terv, akkor tépje szét, védjük együtt az életet, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. A Nemzeti Összetartozás napja elsősorban azt üzeni, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza, hangsúlyozta Hegedűs Barbara, a Fidesz frakció szóvivője. A közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, mindig a nemzeti szuverenitásnak, a nemzeti érdeknek kell vezetnie a magyar külpolitikát. Hangsúlyozta, amikor az európai hatalmak rossz döntéseket hoznak, akkor Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy önrendelkezését megtartsa és megvédje magát a káros döntésektől. A Nemzeti Összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbetekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. Latinovics Zoltánra emlékeztek halálának 50. évfordulóján a mai napon Balatonszemesen a színész síremlékénél. Móczár Gábor a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója a megemlékezésen Latinovics Zoltánt a Magyar Színház és Filmművészet egyik legsugárzóbb, legnyugtalanabb alakjának nevezte, kiemelte, emléke nem halványult el, mert amit képviselt, az túlmutatott szerepeken, színházakon, korszakokon. Felidézte, hogy a színész nem volt simulékony alkat, ami a kommunista diktatúra éveiben súlyos következményekkel járt. Mellőzték, szakmailag ellehetetlenítették. A főigazgató fontosnak nevezte, hogy Latinovics Zoltán halála után 50 évvel ne csupán a legendát ünnepeljük, hanem az embert is megértsük. Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok északkeleten keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyol felhőzet. A felhőzet hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A szél átmenetileg déliesre fordul, és mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegség

0: Érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak. Régió sportja.
3: 14 éve nem volt olyan magas a debreceni labdarúgó csapat hazai mérkőzéseinek átlagnézőszáma, mint a mostani bajnoki szezonban. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a gyöngyösi Egresi Béni két tanítási nyelvű általános iskola. 15 évre a Sajóvölgye focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 14 éve nem volt olyan magas a debreceni labdarúgó csapat hazai mérkőzéseinek átlag nézőszáma, mint a mostani bajnoki szezonban. A DVSC ezzel a második legnépszerűbb csapatnak bizonyult az országban. 14 éve az akkora veretlen bajnok csapat 7340-es átlagnézőszámot produkált, a mostani együttes pedig 7216-os mutatót mondhat magáinak, közölte a DVSC hivatalos honlapja. A Debrecen ezzel a második legnépszerűbb csapatnak bizonyult az országban, az FTC 10104-es átlagnézőszámot tud felmutatni ebben az idényben, a harmadik pedig az Újpest lett 6089-el. Házon belül megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Sukka Attila lesz az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es csapatnál. A 63 éves szakember 2020 és 21-ben már dolgozott az együttesnél, 2024-től pedig a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatói szerepkörét látta el. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
4: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piacalapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most két csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a második csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Sukka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-os Törtei Tamás vezetőedző ővel a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal vállalható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazincbarcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazincbarcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazincbarcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edzőtörténet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila ilyen régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom, a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
3: Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a gyöngyösi Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola. Az intézmény udvarán egy fedett, modern kondiparkot alakítottak ki, amely nagy segítséget jelent a mindennapos testnevelés órák lebonyolításában. A beruházás a Magyar Szabadidősport Szövetség támogatásával a Mozgástér program részeként valósult meg. A részletekről Oroszi Hajnalka igazgatót, Fekete Gábor kérdezte.
5: Ez a sportparknak nevezzük tulajdonképpen, bár valójában egy ilyen szabadtéri kondipark látszatát adja, és aminek nagyon örülök, hogy fedett tetővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az esősebb, hűvösebb időben is szolgál arra, hogy a gyerekek itt akár testnevelés órán, akár a szabadidős programok keretében egy jó kis edzésen vehessenek részt.
6: Hogyha most így számszerűsíthetjük, hogy hány darab ilyen eszköz van, akkor hány darab ilyen eszköz van?
5: 5 eszköz van így a kis parkon belül, de minden eszköznél több állomás, tehát én úgy emlékszem, olyan 12 állomás van, tehát 12 gyerek tud rajta egyszerre mozogni és különböző mozgásformát megvalósítani. Természetesen ezek ilyen saját súlyú edzéseket megvalósító gépek, nincs rajta forgó eszköz, aminek én személy szerint nagyon örülök, hiszen így balesetmentesebben tudják a gyerekek használni, természetesen testnevelő tanár felügyeletével, illetve pedagógus felügyeletével használhatják a szabadidő során is. De én úgy gondolom, hogy napjainkban ez a fajta mozgásforma egyre népszerűbb a fiatalok körében. Későbbiekben sokan járnak edzőterembe, amikor már komolyabb edzés munkát folytatnak. Ez egy ilyen kis rákészülés erre. különböző típusú mozgásformák vannak, a tolóckodástól a húzóckodásig, a lépcsőzésig, a bordásfalig, tehát tényleg sokrétű mozgással tudják erősíteni magukat a gyerekek, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a vázizomzat, az izmoknak az erősítése az azért már ilyenkorban is elkezdődjön.
6: Ezt akartam kérdezni, hogy korosztály megvan, hogy kik használhatják, csak felső tagozat, mert inkább olyan erőlétet igényel, vagy ez például használhatja az egész iskola?
5: Hát vannak rajta olyan kisebb mozgásformák, amit már akár egyedik osztályosok is, de ugye test magasságtól is függ, de elsősorban a felső tagozatos tanulóink számára nagyon jó lehetőség ez.
3: 15 évre a Sajóvölgye Focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. Az Ózd önkormányzatával megkötött megállapodást Janicsák Dávid nyújtott át a klub képviselőinek. Most őt hallják.
7: Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajóvölgye Focisulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
3: A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester Kis Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye Focisuli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Első ütemben 300 millió forint támogatás érkezik a sportért felelős államtitkárságtól. A következő lépés a meghívásos közbeszerzés, majd elindulhat a beruházás, amelynek keretében a hazai oldal 80 méteren megújul, fekete-fehér székekkel 500 ülőhelyes fedett lelátót építenek, és a másik oldalon a vendégszurkolóknak két szektort is felújítanak. A focipályát körbekerítik, a beléptetés bentről zajlik majd, három hazai és két vendégkapun keresztül. 24 négyzetméteres korszerű ledes eredményjelzőt szerelnek fel, a hangosítást is megoldják. Modernizálják a sajtópáholyt és a klub irodahelyiségét is. Emellett a hazai oldalon büfét és mosdót alakítanak ki. A szerződés aláírása nagy jelentőséggel bír az ózdi futball életben. Anyagi forrás hiány eddig nem volt lehetőség fejlesztésre. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek, a helyi focisulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
8: Ez szerintem nagy dolog most Ózd életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtotta kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményeink szerint az augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
3: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Könyvtári barangolás.
1: Kedves hallgatóink, összeállítást hallanak Arany János műveiből. A verseket Bálint András, Latinovics Zoltán, Mensáros László és Sinkovics Imre előadásában hallják. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
2: Az ótorony. Nagy Szalonta nevezetes város. Mégsem olyan nevezetes már most, mint mikor volt szabadhajdú fészek. Benne lakván 300 vitézek. Csonkatorony nyúlik a felhőbe, rajta pihen a nap lemenőbe. Rá-rá veti visszanéző fényét, mintha látnám ősapáim vérét. Vérpirosan miért néz vissza a nap? Azt jelenti, rútidő lesz holnap. Ó, Istenem, hiszen elég bőven volt már részünk zimankós időben. Hely csak itt is a hitvány zugolyban, hány nemes szív vére ömlött hajdon. Azt mondották, hazájukat védik. Azt hívék, úgy áll fenn örökkétig. És mi van abból, amiért fáradtak? A torony, mit durván összeraktak. Áll a torony, mint valami Bábel. Rajta az idő nyomtalanul jár el. Rajta pihen a féllábú gólya, vért se bagoly örökös lakója. Velök együtt a galamb is elfér. Összeszokik, utoljára nem fél. Rajta a gyom óriássá nő fel. Hajba kap a szélvészes idővel, de rácsap olykor, hanem az se bánja, a mennydörgős mennykő buzogány. Csonka falán viharos éjfélkor boszorkányok nagy serege táncol, s jelejül az éjjivigadásnak egy-egy köve földön hever másnak.

vásárban. Gyékényes, abroncsos, alföldi szekér. Honnan cipel a sors, s e három egér? Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezőküde lelkét, friss szénaszagot? Odakünn már ugye megért a kalász. Rét gyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém, nézz szét aratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak e nyájt. Minden nyara újsebb, a régire fájt. De talán most, e nagy mezei jószág, áldást hoz az egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva e föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra adtam fejem a bölcs tudományokra, barázda helyébe szántván sorokat. Nem kérkedem ezzel, mert azt se sokat. De hogy a mezőt, az anyatermészet kebelét elhagytam, sajog egy érzet. Holtig sajog itt benn, s tüzesebben vér láttodra, te búzás, alföldi szekér.

A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az útporán libeg. Nincs feltűnő bársonymeze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy ködlepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt, de az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.

A tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat városzaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fényfolt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgysudarát megmásztam, hol seregékölt, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársal. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önző korom ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülőhonomat csak is ott találtam. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kanaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűvkép csalogat, ábránba merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi malom! A tölgyek alatt ím meglep az alkony, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, hazasietek, jobb ott melegebben ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fejfám.

Tamburás öreg úr. Az öreg úrnak van egy tamburája, és mikor az ihlecs unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt. Nem figyel arra deli hallgatóság, nem olyan szerszám, divata és óság. Az öreg úr, fél süket és fél vak, maga számára és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő, öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki új nem kell, amit ő ver, más a. Mind régi dalok csuda hangmenettel, váltva kemény, lágy, s magyar a némettel, hegyes éles jajja úti betyárnak, ki hallja szavát törvényfamadárnak. Nyers vadriadás, mire a leglágyabb hangnembe húr lebukik, lebágyad, ott zokog, ott csúszkígyó testtel, hol végzi? Ki tudná? Nincs az a mester. Majd egyszerű dal, édes dedenömlő, tiszta remekké magába szülemlő, pendül, melyen a tánc tétovaringat, mint lombot a szél, ha ütemre ingat. Olykor egy-egy ének nyújt neki vígaszt, a hitújítás kora szülte még azt, benne a tört szív bűnt valva leverve, vagy erős hittel Istenhez emelve. Mindezt öreg úr nem mintha kihozná kopogójából, csak képzeli hozzá. S ha nem sikerül kivitelben a dal, a két öreg szerszám egymásra utal. De azért nem tűri rajta meg a port, emlékezetes neki minden akkord. Egy hang, s feledett régi dalra émed, szöveget cikornyás, dallama német. Az öreg úr így, talai közt élve, emlékszik időre, helyre, személyre, kitől, mikor és hol tanulta, dalolta ezt is, amaszt is, gyermekkora olta. Néha egy új dalt terem önként húrja, s felejti legott. Már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallotta tűnődik. Sokra bizony már alig viszi dolgát. Ő is minden nap feled egy-egy nótát. Nem is a művész babérja hevíti, csak gémberedő ujját melegíti. Gyakorold is, amit valaha tudtál. Hasznát veheted, ha nyomorba jutnál. Ha kiülsz, öregem, vele útfélre, hultán kalapodba egy-egy fillérke.

fiamnak. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árvagyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Íj soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül hát nem sokat hagyok. Legfőjebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szívet tavasz kertében a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít. S néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor, éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd ha játszó társaid közül munkahíjjel, úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán. Balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irítségre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s a bölcsőcs koporsót közti űr századoknak szolgált mesdjeül, lej vigasztalást a szent igében, bujdosunk e földi téreken. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és e föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód e csókom legyen. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.

Mi a tűzhely lidegháznak, mi a fészek kismadárnak, mi a harmat szomjú gyepre, mi a balzsam égősebre, mi a lámpa sötét éjben, mi az árnyék forró délben, s mire nincs szó, nincsen képzet, az vagy nekem, ó költészet. Ha az élet útja zordon, fáradalmit fájva hordom, képemen kell búbarázda, főmön a tél zúzmaráza, néhol egy-egy kis virág nyit, az is enyhít egy parányit, a virágban téged lellek, öröme a kietlennek. Ha szívemet társi szomja emberekhez vonva vonja, de majd, mint beteg az ágyba, visszavágyik a magányba, te adsz neki puha párnát, te virrasztod éji álmát, s álmaiban a valóság tövisei gyenge rózsák. Jó kedvem, te fűszerezed, bánatomat ellepezed, kár öröm, hogy meg ne lássa, mint vérzik a seb nyílása. Te játszol szivárvány színben, sűrű harmat könnyeimben, s a panasz midőn bevallom, nemesebb lesz, ha kidallom. Verseimben van-e érdem, sose bánom, sose kérdem. Házi mécsem szelíd fénye, nem hajósok létreménye, nem a tenger lámpatornya, mely felé küzd száz vitorla, mely sugárát hintse távol. Elég, ha nekem világol.

0: Kedves hallgatóink, összeállítást sugároztunk Arany János műveiből. A verseket Bálint András, Latinovit Zoltán, Mensáros László és Sinkovics Imre előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bagosi László a Sötétben látó tündér című meséjének 5. befejező részét, melyet Pogány Judit olvas fel.
2: És a mese így folytatódott tovább azon a nevezetes téli éjszakán. 7 nap és 7 éjjel vágtatott a táltos, mire megérkeztek a Fekete-tenger 77. szigetére. És azon a szigeten tényleg akkora volt a sötétség, hogy a királyfi fel tudta rá akasztani a kardját. Lyukat tudott szúrni bele a hegyével, szeletekre tudta vágni az élével. Akkor levette fejéről a sapkáját, megcsillant a hajába font fényes napsugár, és lett egyszerre olyan világosság, hogy még a fűszálak is hunyorogtak. A sziget közepén megtalálta az éléskamrát, az éléskamrában a magas polcot, annak a legtetején a 3 üveg lek várt. De a 11 fejű sárkány nem volt otthon. A 11 fejű sárkányt nem találta. Akkor fogta a kardját a tökma királyfi, és felkapaszkodott, hogy a polc tetejéről az 1. üveg lekvárt lepiszkálja. Csak hogy az a lekvár úgy lepotyogott onnan, hogy ripityomra tört, és keserves jajgatás hallatszott a földről. Szilva lekvár volt abban. Meghalt az egyik szobalány, a Szilvácska. Akkor fogta a kardját a tökma királyfi, és felkapaszkodott, hogy a polc tetejéről a 2. üveg lekvárt is lepiszkálja. Csak hogy az a lekvár is úgy lepottyant onnan, hogy répityomra tört, és megint csak keserves jajgatás hallatszott a földről. Alma lekvár volt abban, meghalt a másik szobalány is, az Almácska. De már 3-szorra a tökma királyfi nagyon vigyázott. Mikor az utolsó üveg is le akart potyogni, ügyesen elkapta a sapkájával. Málna lekvár volt abban, gyorsan mindegy cseppig befalatozta, és mikor az üveg aljához ért, előszökkent a világszép málnácska. Olyan szépséges lányka volt az, amilyent emberi szem még nem látott. Ott mindjárt egymás nyakába borultak, és érezték azt a jó érzést, hogy te az enyém, én a tied, ásuk kapa meg a nagy harang válasszon el minket egymástól. Akkor Málnácska hirtelen azt mondta, jó, de most siessünk, szívem szép szerelme, jön haza a sárkány, a 11 fejű. Sajnos az annyira szerelmes belém, hogy első dolga mindig, hogy bekopogtat hozzám a kamrába. De már a sárkány olyan közel volt, hogy nagyon sietni kellett. Gondolkodtak, hogyan is nyerhetnének egérutat, de semmit sem tudtak kitalálni. Köpjön a padlóra 3-at, súgtam hirtelen tündéranyámnak. Köpjön a padlóra 3-at, amíg egérutat nyernek, válaszolnak helyettük a nyálak. Csak hogy a sárkány addigra már haza is érkezett, nagy dérrel, dúrral, buzogányt haigálva. Köpök majd én, mondtam hirtelen, azzal köptem 3 szépséges nyálat a tölgyfagubacs hálószobánk padlójára. Na most, édes lovam, vigyél minket gyorsan az én hazámba, mondta tökma királyfi, de sebesebben még a gondolatnál is, a 10 lépős dombocskán túlra, vissza a földgolyó másik oldalába. Úgy is lett. Vágtatott a táltos 7. ország ellen, repültek hazafelé, sebesebben még a gondolatnál is, a 10 lépős dombocskán túlra, vissza a földgolyó másik oldalába. És a sárkány tényleg annyira szerelmes volt a Málnácskába, hogy menten a kamrához sietett, és bekopogtatott az ajtón a pikkelyes, karmos, nagy mancsával. Aztán megkérdezte.
0: Itt vagytok előanykáim.
2: És akkor felelt helyettük az első nyál a szilvácska hangján. Itt vagyunk mind a hárman. Akkor a sárkány megint kérdezett egyet.
0: Jártok-e itt, míg oda voltam?
2: Most a második nyál felelt az almácska hangján. Az égvilágon senkik se jártak, senkik se jártak az égvilágon. Végül a sárkány egy harmadikat is kérdezett.
0: Szeretsz-e már, édes kis szerelmem, világszép málnácska?
2: De akkor sajnos az a buta harmadik nyál a málnácska hangján azt felelte. Szeretlek már, édes kis szerelmem, világszép sárkányka. Na, ezt már nem hitt el az a szegény sárkány, mert ilyen szépet még sosem válaszolt neki a málnácska. A 11 fején volt 22 szem. Annak a 22 szemének az egyikével bekukucskált a kulcslyukon, hogy a válaszolókat lássa. Most pedig az egész világ fogja be a fülét, mert az a szegény sárkány akkorát fog menten ordítani, hogy az egész világnak beszakad a dobhártyája.
0: Szilvalek várom összetörve, alvalek várom a földre lökve, három nyál a padlóra köpve. Világszép málnácskám tőlem elszökve.
2: Felugrott a sárkány a háromfejű táltos paripájára, és menten elindult a szökevények nyomába. De olyan táltos paripája volt ennek a sárkánynak, hogy nem csak három feje volt, hanem hat lába, és még a fenekéből is tüzet okádott. A gondolat pedig csak egy sánta csiga volt ő hozzája. Amerre vágtatott, az ég is elsötétült, egy szempillantás alatt ott termett a tökma királyfi lovának a sarkában. Akkor fogta a kardját a tökma királyfi, hátrahajította, hát ha a sárkány szíven találja. De a sárkány a röpülő kardot a fogával elkapta, és ízzé porrá harabdálta. Akkor a tökma királyfi a bal zsebébe nyúlt, fogta, kinyitotta a csillagos bicskáját, azt is hátrahajította, hát ha a sárkány szíven találja. De a sárkány a repülő bicskát is a fogával kapta el, és úgy nyelte le, hogy még csak meg se rágta. Akkor a tökma királyfi a jobb zsebébe nyúlt, de nem volt abban más, csak három málna levél, amit még az apja kertében tépegetett nagy bánatában. De hát mit is kezdhetne azokkal? Nem jutott eszébe semmi. Írjon rájuk levelet a málnácska, súgtam hirtelen tündéranyámnak. Az legyen az első levélen, hogy elít sárkány, nem szeretlek, és legyen alája írva, hogy málnácska. Úgy is lett. Málnácska a levelét gyorsan megírta, hátuk mögé hajította, mikor azt a sárkány elolvasta, úgy szíven ütötte az a levél, hogy alig tudott visszaülni a lovára. Tündérkém, mondta akkor tündéranyám azon a nevezetes téli éjszakán. Most már te kísérjed őket haza, hiszen te úgy látsz a sötétben, mint senki más. Azzal gyűrűjét az ujjamra húzta, azóta is ezt viselem, és a fény felkacagott a parancsomra várva. A mesét pedig egyes egyedül én meséltem tovább azon a nevezetes téli éjszakán. Megint elsötétült az ég, a 11 fejű sárkány megint ott vágtatott a tökma királyfi lovának a sarkában. Málnácska pedig a második levelet is megírta, és azon a levélen az volt, hogy az én szívem szerelme tökmag királyfi, és a nevét is alája írta, hogy málnácska. Ezt a levelet is a hátuk mögé hajtotta, mikor azt a sárkány elolvasta. Úgy szíven ütötte az a levél, hogy alig bírt visszamászni a lovára. De azért valahogy mégiscsak visszamászott. Megint elsötétült az ég, megint ott vágtatott a sárkány a tökma királyfi lovának a sarkában. Málnácska pedig az utolsó levélre azt írta, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. És mind a ketten alája írták a nevüket, hogy tökma királyfi és világszép Málnácska. Ezt a levelet is a hátuk mögé hajtották, mikor azt a sárkány elolvasta. Ez a levél úgy szíven ütötte, hogy többé már nem tudott visszaülni a lovára. Csak feküdt a földön, és sírt nagy bánatában. És addig sírt, míg el nem aludt az élete gyertyája. Akkor a szerelmesek szép nyugodtan hazarepültek, a tizedlépős dombocska tetején a táltosról leszálltak, úgy sétáltak be kéz a kézben a királyi palotába. A 11 királyfi testvér akkorát nézett, hogy a mai napig tátott szájjal szaladgálnak a világban. De bizony képzelhetitek, hogy mekkorát nézett az én 299 testvérkém, amikor másnap ezt a mesét nekik is elmeséltem. De úgy elmeséltem nekik, hogy az összes lánytestvérkém szerelmes lett a tökma királyfiba, és az összes fiú testvérkém szerelmes lett a Málnácskába. Álmunkban mind a 300-an ott voltunk a lakodalomban, hajnalig jártuk a táncot. Az a lakodalom 77 napig tartott, tartson a tiétek majd 777-ig. És ha jól kitáncoltátok magatokat, legyetek ti is nagyon boldogok, amíg csak meg nem haltok. Ezt kívánom nektek én, a sötétben látó tűn.

Kedves gyerekek, ma Bagosi László a Sötétben látó tündér című meséjének 5. befejező részét hallottátok, melyet Pogány Judit olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 1000 éven is túlnyúló történelmünk, anyanyelvünk, gazdag hagyományaink, közösen vallott értékeink fűznek össze bennünket, magyarokat határainkon innen és túl, írta Sulyog Tamás köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napján. Az államfő bejegyzésében Babits Mihályt idézte, az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat, írta Sulyog Tamás.

miniszter. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Nyílt levélben kéri az egészségügyi minisztert a szívhangrendelet megtartására a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a mai napon megjelent Hegedű Zsolt szakminiszternek címzett levelében rámutatott, a szívhangrendelet részben valóban tudományos szakmai kérdés, de erkölcsi, morális kérdés is. Kiemelte, a szívhangrendeletet szerencsére már nem lehet visszamenőleges hatállyal eltörölni. Azok a gyerekek, akik ennek köszönhetően születtek meg, itt élnek közöttünk. A kereszténydemokrata politikus arra kérte az egészségügyi tárca vezetőjét, gondoljon egy ilyen gyermekre, és ha előtte van a szívhangrendelet eltörléséről szóló terv, akkor tépje szét, védjük együtt az életet, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. A Nemzeti Összetartozás napja elsősorban azt üzeni, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza, hangsúlyozta Hegedűs Barbara, a Fidesz frakció szóvivője. A közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, mindig a nemzeti szuverenitásnak, a nemzeti érdeknek kell vezetnie a magyar külpolitikát. Hangsúlyozta, amikor az európai hatalmak rossz döntéseket hoznak, akkor Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy önrendelkezését megtartsa és megvédje magát a káros döntésektől. A Nemzeti Összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbetekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. Latinovic Zoltánra emlékeztek halálának 50. évfordulóján a mai napon Balatonszemesen a színész síremlékénél. Mócár Gábor a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója a megemlékezésen Latinovic Zoltánt a Magyar Színház és Filmművészet egyik legsugárzóbb, legnyugtalanabb alakjának nevezte, kiemelte, emléke nem halványult el, mert amit képviselt, az túlmutatott szerepeken, színházakon, korszakokon. Felidézte, hogy a színész nem volt simulékony alkat, ami a kommunista diktatúra éveiben súlyos következményekkel járt. Mellőzték, szakmailag ellehetetlenítették. A főigazgató fontosnak nevezte, hogy Latinovic Zoltán halála után 50 évvel ne csupán a legendát ünnepeljük, hanem az embert is megértsük. Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok északkeleten keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyol felhőzet. A felhőzet hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A szél átmenetileg déliesre fordul, és mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikus Tompos Péter, a bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik a Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klisz Báta összeállításának elején a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok miskolci programjait ismertetjük részletesen. Ezután a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek júniusi rendezvényeiről lesz szó. Ezt követően az idei Szent Orbán zarándoklat kapcsán beszélgetünk Újvári Marika előadó művész kántorral.

0: Végül pedig beszámolunk a Harlekin Báb Színház következő évadának bemutatóiról. Ajánlunkban Újvári Marikát kérdezi az adás egyik szerkesztője, Farkas Erzsébet.
1: Monok települése érzi Szent Orbán pártfogását, és ön személyesen, személyes életében monokiként érzi-e az ő támogatását és közbenjárását?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, mert segíti a munkánkat, segíti a településünket, úgy érezzük, hogy ezen a Szent Orbán zarándoklaton mindig is az áldása van, mert amikor ez a Szent Orbán zarándoklat van, akkor mindig jó idő van, mindig az emberek, akiket felkérünk, rögtön első szóra együttműködőek, és ez is szerintem benne van ebben, hogy azért felülről jön a támogatás.
0: A 21 órai hírek után rádiunk görögkatolikus műsora, a Feltámadt Krisztus Boldogságunk következik. Ezután a Kapcsolat című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az Agrárium 2026 KSH felméréssel foglalkozunk. Most Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetőjét hallják.
3: Ki kell emelni a vármegyének a gabonatermesztését, illetve természetesen, ahogy már bevezetőben mondtam, a gyümölcstermesztést, illetve a szőlőtermesztést. A gyümölcs, illetve a szőlőtermesztés vonatkozásában is elmondható az, hogy a vármegye rendelkezik az ország 8-9-10%-ából az országos gyümölcs, illetve szőlő területnek. Hogyha megnézzük még egy kicsit mélyebben a növénytermesztést, akkor ki kell emelni a búzatermesztését, több mint 70 ezer hektáros területről beszélhetünk. Emellett a második helyen a kukorica, illetve a napraforgó versenyzik tulajdonképpen egymással, közel 40 ezer hektáros volt a vármegyében a kukorica, illetve a napraforgó területe.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunk kezdődik. A mai adás elején Sauer Anna és Dudás Anna egyetemisták mesélnek színpadi szereplésükről, valamint animátori tevékenységükről. Ezután a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Leltár című szállításunk szól, melyben Esztei Hippolit egri püspökről Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Báta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
4: Kezdjük a gyerekkorától kezdve, hogy hogyan kerül egyáltalán Magyarországra, mert eddig csak úgy célozgattunk rá, mert újra és újra keresztezték az útjaik Bakósz Tamással egymást. Viszont most akkor nézzük meg az ő élettörténetét, azt is, amit Egerben töltött, ezt most nagyon idézőjelben mondtam, mert ez több mint 20 év, tehát hogyha összevetjük korábbi püspökökkel, akkor azt kell mondani, hogy nagyon hosszú ideig töltötte be az egri püspöki széket, és azért még az utóélete is nagyon izgalmas, meg hogy közben mi történik.
0: A 22 órai hírek után a napfelsét hallhatják, majd Andante című műsorunk következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perctől a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei a nyári szünet előtti időszakban a testi-lelki fáradtságról és pihenésről beszélgetnek. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!
8: Tumikné Csurák Ágnest, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár hálózati osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy igazi programkavalkádot ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hiszen ha nyár és június eleje, akkor ünnepi könyvhét. Ez bár országos program, de természetesen Miskolc városa is kapcsolódik ezen rendezvénysorozathoz. Idén immár a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok kerülnek megrendezésre a Miskolci Szent István téren. Még kimondani is nagyon szép szám ez. Szívből gratulálok Önöknek az eddigi programokhoz, és kíváncsian teszem fel a kérdést, idén 2026-ban milyen gazdag programkínálattal szolgálnak a kedves érdeklődőknek.
9: hagyományosan a könyvhetet, ugye 97. alkalommal megünnepeljük Miskolcon, és büszkék vagyunk arra, hogy 1927-ben Sukka Géza itt vetette föl azt, hogy legyen magyar könyvünnep is, ugye az olasz könyvünnepek hagyományára alapozva tette fel ezt a javaslatát a jelenlegi MAP-székházban. Tehát azzal kezdődik a könyvheti programunk, hogy 11-én a MAP-székházban megkoszorúzzuk ezt a Sukka Géza emléktáblát. Majd a Szent István téren folytatódnak a programjaink, eltérően az eddigi hagyományokhoz, mert ugye az Erzsébet téren jelenleg építkezés folyik, és mindenképpen egy olyan teret szerettünk volna keresni, vagy kerestünk a kollégákkal, ami nagy befogadó képességű, mégis a központban van, és így esett a választás a Szent István térre. Tehát az idén a Szent István téren ünnepeljük a könyvhetet. A hivatalos megnyitó 16 órától kezdődik, de már 15 óra 30 perctől a hangulat fokozása érdekében egy kedves középkori hangulatot teremtő együttest hívtunk, a Sonivius Vappét. Majd 16 órától kezdődik az ünnepélyes megnyitó, a fő vendégünk Lackvi János Kossuth és József Attila Díjas író-költő, úgyhogy ő nyitja meg a könyvhetet. Majd 16 óra 45 perctől Sinha Róbert gitárművész ad egy rövid programot, 17 órától pedig a kollégánk Brizai Zoltán beszélget a színpadon miskolci könyvkiadókkal. A könyvkiadók közül a Bibor kiadót, a Spanyolnát, hát a Prohártot hívta meg, illetve még a Herendi 2004 kiadó tulajdonosát, Németi Lajost. 18 órától a nagy színpadon pedig Sinha Róbert és Lackvi János ad egy gyönyörű koncertet, aminek az időtartama körülbelül másfél óra lesz. Ezzel a nagy színpadon befejeződik a programunk, viszont addig is számtalan dedikálás várja a könyvtérre kilátogatókat, például Lackvi János, a mi fővendégünk 17 órától majd az irodalmi teraszon várja a dedikálókat. Lackvi Jánosnak az ünnepi könyvhétre megjelenik egy gyerekeknek szóló kötete, Kölcsönhörcsög a címe, amit majd meg lehet vásárolni a könyvtéren, és ez azért fontos számunkra, mert egy miskolci hölgy, Török Eszter illusztrálta ezt a kötetet, úgyhogy aki lokálpatrióta, vásárolja meg a könyvet, dedikáltassa Lackvi Jánossal, és előbb-utóbb Török Eszter is a vendégünk lesz, a könyvtáraink vendégei lesznek, és vele is dedikáltathatja a kötetet. De a Génius Könyváruház, a Bíbor kiadó, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tagozata, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület is várja az érdeklődőket. Kiegészítő programokkal is várjuk a térre kilátogatókat, például könyvheti totóval, amit már megszokhattak az olvasók, és Rákóczihoz kötődik jelenleg a könyvheti totónk, mivel a 350 éve született a nagy fejedelem. Őrá emlékezünk a totóval is, és nem csak azért, mert 350 éve született, hanem azért is, mivel a mi intézményünk Rákóczi Ferenc nevét viseli. De lesz selfie pont is, megújult a selfie pontunk, úgyhogy oda is várjuk önöket szeretettel, illetve lesz még egy nagyon kedves kiállításunk, 100 éve született ugyanis Janikovszki Éva, és őre emlékezünk paravánokon, illetve egy nagyon aranyos installációval, ugye az érem két oldala, vagy a lemez két oldala címmel is lesz egy ilyen megható pontunk, ahol Janikovszki Éva idézeteket lehet elvinni, ugyanúgy, mint tavaly, és ezt nagyon szerették a könyvtérre kilátogatók. Génius Könyváruház pavilonjánál fog dedikálni Reimann Zoltán, Bózsó Gyula, de egy híres vendége is lesz a könyváruháznak. 17 órától Bot Péter Ákos fog dedikálni a Génius Könyváruház pavilonjánál. A pénteki napunk hagyományosan azzal kezdődik, hogy ugye meghívjuk a miskolci intézményeket, oktatási nevelési intézményeket, az ő csoportjaikat, hogy szerepeljenek a színpadon, mutassák be tudásukat. Úgyhogy 13 óra 30 perctől a Miskolci Szabó Lőrinc általános iskola műsorát láthatják, majd a Miskolci Egressy Béni Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola csoportjait látjuk vendégül. Ők már rendszeres látogatói a könyvtérnek, és magas színvonalat képviselnek. 15 óra 30 perc akkor Miskolciságok címmel verseket, megzenésített verseket lehet hallani majd a téren. Szerepelnek dr. Jacsó Pál, Parázs István és barátaik, közöttük a Miskolci Pincék dalárdája, az Animus Csengettyű Együttes. Majd a kollégám beszélget a téren dedikálókkal, erre kifejezett kérés van, hogy a dedikálók bemutatkozhassanak, és ezt nagyon örömmel vettük ezt a kérést. 17 órától újdonságként jelenik meg, hogy a Balázs Győző Református és gimnázium csoportjai adják elő a programjukat a Szikrától a Lángig címmel, majd a Miskolciak kedvence 18 óra 30 perctől a Mintazenekart várjuk a színpadra. Nagyon jól együtt tudunk működni a Felvidékházzal, és az ő meghívásukra érkezett a Felvidéki Pósfa zenekar, akik késő este 8-kor kezdik a programjukat, úgyhogy várhatóan 9:30 körül fogunk befejezni a programjainkat, úgyhogy nagyon sűrű program lesz a pénteki programunk, és fel kell, hogy hívjam a figyelmüket, hogy nagyon nagy a választék a dedikálásokban, például a Géniusz Könyváruházban Bojár Iván András jön, de Felvidékről várjuk Dunajszki Gézát, Kozsár Miklóst, Sipos Anna lesz a vendégünk, Mézőn Möré, Hope Level, úgyhogy látogassanak ki pénteken is a könyvtérre.
7: Mindez tehát június 12-én pénteken, és van még egy napunk, a június 13-ai szombati nap, amely, ha jól gondolom, már csak munkaszüneti nap lévén is igazi programkavalkádot kínál majd az érdeklődőknek, sőt, ezen a napon lesznek a 25. gyermekkönyvnapok programjai is. Jól gondolom én ezt?
9: Igen, nagyon jól gondolod. A szombati nap általában a családoké, vagy inkább a gyerekeké, és ilyenkor is szervezünk színpadi műsorokat. Most a színpad műsorán az első megjelenők a Miovi József úti tagóvódájának Vadócák néptánc csoportja, majd 10:45-től a Diósgyőri Jazz Tánc Klub táncosai lépnek fel, és csinálnak fergeteges hangulatot, és mindig tartunk egy kis meglepetést a gyerekeknek, 11 óra 15 perckor pedig a Figura meseműhely lép fel a színpadon. De hogy ne csak a színpadról beszéljek, még szombaton is vannak dedikálóink, Galambosi Dorottya és Malejkó Norbert lesz a helyszínen, de készülünk szombatra is könyvhetitutóval, szelfiponttal, játékokkal, és nagyon szeretik a gyerekek a szombati kézműves foglalkozásokat, az arcfestést, de újdonságként hoztuk be a családi szabadulószobát is, kolléganőm nagyon készül erre, és meghívtuk újra a pregméhészetet, a könyvtérre látogatók vásárolhatnak is tőlük, és a Sütni Jó Alapítvány is ott lesz velünk, és hozza a finom süteményeit, amit a könyvtérre látogatók megkóstolhatnak. Úgyhogy igen, programkavalkád lesz szombaton is.
7: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, kérem szépen foglaljuk össze és ismételjük el a legfontosabbakat. Mikorra és hova is várják a kedves érdeklődőket az idei 97. ünnepi könyvhétre és a 25. gyermekkönyvnapokra?
9: Csütörtökre várjuk a kedves érdeklődőket, a Szent István térre, Lackfi János lesz a fő vendégünk, és csütörtöktől szombatig tart a Miskolci ünnepi könyvhét szabadtéri eseménye.
7: Köszönöm szépen a beszélgetést Tomikné Csurák Ágnesnek, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár hálózati osztályvezetőjének.
9: Köszönöm szépen a megkeresést.

0: Brézai Zoltán, Tamás Alik Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Gyorsan telik az idő, mert hogy ismételten itt vagyunk és beszélgetünk egymással, ezúttal a könyvtár júniusi programjairól. Nos, kedves Zoli, milyen programokat is kínáltok ebben a hónapban az érdeklődőknek?
1: Amikor a májusi programokat ismertettem, mondtam, hogy június már ugye félig meddig a nyári szünet, a hónap közepén véget ér az iskola, az óvodások is már maximum a ügyeleti óvodában vannak, meg összevonásokkal, de a könyvtárban akkor lesz az igazán nagy rendezvény, az ünnepi könyvhét, amelyről már hallhattak itt a programajáróban. De mellette is számos más program lesz, például a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi könyvtárában a Görgein, mert június 8-án lesz az olvasás népszerűsítő versenyünknek, a HAHU könyvtársaknak a döntője. Nagyon izgalmas, nagyon-nagyon sok iskola jelentkezett, és hát valamivel kevesebb jutott el a legjobbak közé. Itt már ugye ez egy szóbeli döntő, jeleneteket kell bemutatni, majd lesz Totó, tehát sokrétű lesz ez a bizonyos döntés. Berg Judit József Attila díjas és Prima díjas író lesz a zsűri elnöke, mindig egy ismert írót, akinek a könyvét fel kell dolgozni, el kell olvasni, azt szokták meghívni zsűri elnöknek. Június 8-án hétfőn ez a bizonyos szóbeli döntő délelőtt 10 órakor kezdődik a földszinti előadóteremben. És a szünet megkezdődik az iskolásoknak majd június közepetáján, azt hiszem 19-én, vagy mikor mennek utoljára iskolába, és 24-én 10 órától már nyári színidelő a mesebirodalomban, mese kézműveskedés a nyár jegyében a gyermekkönyvtárosok vezetésével érdemes arra programra is eljönni. Június 5-én is már most a felnőtt könyvtár programját említem, Opera Barátok Klubja, Bizé ismert operája, a Carmen csendül majd fel, nem csak hangban, hanem képen is, hiszen videó felvételen láthatják, majd 5-én pénteken délután 14:30-tól. A könyvhéthez kapcsolódik június 9-én a Bíbor könyvkiadónak egy programja, 35 éves ebben az évben a kiadó, ki hitte volna, 91-ben alakultak ők, Vorkuti László volt ugye ennek a kiadónak az alapítója, és ma is ott van még, nyilván segítve a lányát, aki Vorkuti Eszternek az ügyvezetője. Na, ők lesznek a házigazdái annak a bizonyos beszélgetésnek, amely egy retrospektív kiállítás megnyitója apropóján lesz majd, 9-én 4 órától, és egy sok-sok közreműködő lesz, mert itt lesz a Kas kiadónak az alapítója, Kocsis András Sándor, Filip Gabriella, egykori kollégánk, Szabó Lőrinc díjas, irodalmi díjas szerkesztő újságíró fog majd beszélgetni, Bárdos István, Fazekas Csaba, Jenei László, Káli Sándor, Mózes Huba, ugye az egyetemnek egykori oktatója, Sárai László, Szabó Miklós, Debreceni József, nagyon sokan lesznek itt, és Parázs István is közreműködik gitáron, tehát egy kis zene is lesz majd ezen a programon. És még egy olyan rendezvényünk lesz, az egy héttel később, június 17-én szerdán 17:30-tól, amely picit a könyvhéthez kapcsolódik, Malejko Norbert írónak a Peremtestek című könyvét mutatjuk be, majd én beszélgetek a szerzővel, és 19-én még a Szövegtől a lelkünkig nyitott önismereti csoport irodalomterápiás foglalkozás is lesz, majd pénteken 17:30-tól erre előzetesen kell regisztrálni a könyvtár honlapján. És még egy kiállítás is felhívom figyelmüket, mert kedden nyílt a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola Rafika tanszakos diákjainak a művei láthatók majd egészen június 19-éig könyvtárunk központi épületében.
0: A folytatásban pedig javaslom, hogy ismertessük, hogy a Fiók könyvtárak milyen programokkal is várják az érdeklődőket június hónapban.
1: A József Attila könyvtárunkban, amely ugye a Szentpéteri kapuban található, nem győzöm hangsúlyozni, biztos sokan tudják, de hát ha vannak olyan új hallgatók, akik esetleg nem ismerik, itt a klubfoglalkozásokra hívnám fel a figyelmüket, mert lesz egy mesefoglalkozás, a Varázsbőrönd, amelyben ezúttal a Kerekkő című mesét dolgozzák fel június 25-én csütörtökön délután 14:30-tól. 29-én szerdán Fonalbarátok klubja ugyancsak 14:30-tól, majd 30-án kedden, ugyanebben az időpontban könyvklub. Elolvasnak mindig egy könyvet, és erről beszélgetnek. Gulyásné Pap Mária, könyvtáros kolléganőm vezeti ezt a klubot. Sarah Adams, Ad nekem, vagy elveszem. Már a címe is sokat mondó, érdemes lesz elolvasni, kikölcsönözni a könyvtárból, és aztán beszélgetni egy jót róla. A Kafka Margit könyvtárból egy programot tudok ajánlani, mégpedig egy egészségügyit, Kassai Edit természetgyógyász érkezik majd június 17-én 5:30-tól Lelki Jajok Testi Bajok címmel. Hát, ne jajgassunk, azt mondom, de segítség a kertből gyógyító gyomokról fog majd beszélni a természetgyógyász asszony. A Móra Ferenc könyvtárunkban június 8-án hétfőn Színek őrzik, amit a szavak nem tudnak, a Diózsili Alkotó Képzőművészek Baráti Társaságának kiállítása nyílik majd ebben a könyvtárban, amelyet még abban a hónapban meg lehet tekinteni. Kalandozzunk egy picit a Diósgyőri városrészbe, a Petőfi Sándor könyvtárban. Lesznek a szokásos programok a Kreatív Szerda június 10-én, szerdán délután 3 órától, 15-én hétfőn a Nyílt Festőnap, alkossunk együtt, az is 3 órakor kezdődik, és 26-án a magánőző beszélgetések, az délután 4 órakor. És mellette lesz itt is egy író-olvasó találkozó, Déri Ákos, aki nem csak író, hanem festőművész, képzőművész is, vannak alkotásai, neki az Időutazó című könyvét mutatjuk be, erről beszélgetünk, Ötvös Éva fog majd felolvasni részleteket, verses kötethez, és ott lesz Németi Lajos, aki ugye szerkesztő és önmagát tollforgatónak nevezi, a Kacsatoll című könyvnek a szerzője, bizonyára sokan ismerik. És a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár programjaival folytatnám a sort, mert néhány itt is lesz. 9-én kedden a Csodás újak foltvarró kör kiállítása nyílik, Virágok virága címmel, Farkas Lászlóné nyitja meg ezt a bizonyos kiállítást. Mellette lesz Halálkávéázis 17-én, ez egy beszélgetőkör, Molnár Erzsébet mentálhigiénés szakember vezeti mindezt. És lesz egy irodalmi éjszaka is, interaktív felolvasó est, ahol lesz sok minden a felolvasás mellett, többek között nyelvi játék is, úgyhogy érdemes eljönni és előzetesen regisztrálni. És zárásképpen már csak egy olyan fiók könyvtárunk van, amelynek a programjairól nem beszéltem, ez pedig a Tompa Mihály könyvtár, Martinkertvárosban. Itt június 24-én délután 4 órától lesz a Kreatív Kézműves Klub, flamingó figurás képeslapot fognak készíteni. Hát nagyon izgalmas erről a szép madárról, milyen képeslapot készítenek majd a gyerekek, vagy lehet, hogy felnőttek is, nem tudom. Minden esetre, aki eljön június 24-én szerdán 4 órára, az megtudhatja, hogy mire számíthat. És akkor, ha már a József Attila könyvtár esetében a Varázsbőröndöt említettem, itt is egy mesés témával zárnám a programajánlót. Június 26-án pénteken a felolvasó est előtt be lehet ugrani még a Tompába. Mesék a Balatonról, picit a nyarat idézi majd a 26-ai pénteki programunk, amely délután 4 órakor kezdődik, tehát a Tompa Mihály könyvtárunkban.
0: Sok mindenről beszéltünk, számtalan programot ajánlottál a kedves hallgatók figyelmében, a részletes információt pedig megtalálhatják, milyen elérhetőségeken is.
1: Így bizony két elérhetőséget is mondanék, az egyik a honlapunk, a www.rfmlib.hu, ott részletesen naptárszerűen ott vannak a programok, rákattintanak, meg lehet nézni, hogy melyik könyvtárunkban, de tanulmányozzák, és azt mondom, nézzék a Facebook oldalunkat is, ott is mindent megtalálnak, friss eseményeket, beharangozókat olvashatnak, és hát válasszák minél többször a második Rákóczi Ferenc könyvtár programjait.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Brézai Zoltánnak, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának. Jön a nyár, itt a nyár, de azért mi nem megyünk nyári szünetre. Remélhetőleg találkozunk legközelebb július hónapban is.
1: Hát, talán a kevesebb programmal, meg inkább szünidejekkel, de bizonyára még egy rövid interjút tudunk a Szent István Rádiónak is adni, és tudunk beszélni könyvtári programokról.

0: Újvári Marika, előadó művész, kántort, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nem nagyon kell önt bemutatni a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen kívánságműsorunkban gyakran konferálom az ön által elénekelt dalokat, énekeket, többek között az Ima a hazáért című felvétele nagyon népszerű a kedves hallgatóink körében. Persze még említhetnék jó néhány dalt, de most mégis arra kérem, hogy a tokai Szent Orbán zarándoklat kapcsán beszéljünk a Szent Orbán 1771 egyesületről, hiszen ezen egyesület tagja ön. Miért is tartotta fontosnak, hogy az egyesület tagjai közé lépjen?
1: Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor felkértek, hogy én is csatlakozzak az egyesülethez, ugyanis ugye, mint én, mint monoki származású és monokon működő dolgozó kántor, a monoki népdalkör vezetője, mi első perctől kezdve, amikor ez a Szent Orbán zarándoklat útjára indult, akkor mi első perctől kezdve ebben benne voltunk, támogattuk és részt vettünk minden zarándoklaton, úgyhogy mi is szívügyünknek tekintjük, és én pedig külön szeretettel gondolok erre, hogy ami gyerekkorunkban, kisgyermekkorunkban mindig láttuk a Szent Orbán erekjét, de akkor még ugye nem volt ennyire előtérben, és most így felnőtt fejjel már nagy büszkeség, hogy egy ilyen erekjével gazdag a mi egyházközségünk.
0: Mert hogy egészen pontosan mi is ez az erekje Szent Orbánnak, melyik testrészéből való?
1: Szent Orbánnak a teljes megmaradt csont erekéje található ebben az üveg ablakú koporsóban. A koponyája, felkarcsont, lábcsontja és bordák, tehát nem az összes csontja, ami megmaradt belőle.
0: Monok települése érzi Szent Orbán pártfogását, és ön személyesen, személyes életében monokiként érzi-e az ő támogatását és közbenjárását?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, mert segíti a munkánkat, segíti a településünket, úgy érezzük, hogy ezen a Szent Orbán zarándoklaton mindig is az áldása van, mert amikor ez a Szent Orbán zarándoklat van, akkor mindig jó idő van, mindig az emberek, akiket felkérünk, rögtön első szóra együttműködőek, és ez is szerintem benne van ebben, hogy azért felülről jön a támogatás.
0: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy egy kiállítás megnyitó előtt beszélgetünk. Szent Orbánnak állít emléket ez a kiállítás. Amikor már adásba kerül ez a beszélgetés, a kiállítás megnyitó után leszünk, de ön ezen kiállítás megnyitón énekelni fog nekünk. Milyen dalokkal készült erre a megnyitóra?
1: Én nagyon röviden egy dallal készültem erre a kiállítás megnyitóra, és gondolkoztam is, hogy milyen legyen most egyházi, vagy világi mű, vagy hazafias esetleg, de találtam egy olyan gyönyörű szép dalt, ami minden egyben, az Adj Uram Isten, azt fogom elénekelni.
0: Van-e kedvenc dala a repertoáriából? Könnyű a választás, vagy nehéz a választás? De fel kell, hogy tegyem önnek ezt a kérdést, hiszen olyan sokféle fajta dalt énekel és ad elő a közönség nagy-nagy örömére.
1: El kell mondjam, hogy az, amit tőlem szívesen hallgatnak, tényleg az a kedvencem, amit a Szent István Rádióban is szoktak kérni, tőlem az Én Uram Istenem vigyázz ránk.
0: Köszönöm szépen Újvári Marika kántornak, előadó művésznek a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: A folytatásban javaslom most énekeljen nekünk Újvári Marika dalának címe Adj Uram Isten.

0: Hihetetlen, hogy ennyire telnek a hónapok, és itt vagyunk júniusban, 2026 júniusában, és már beszámolhatunk arról, hogy az új évadban, a 2026-27-es színházi évadban milyen bemutatókkal készül a Harlekin Bábszínház. Természetesen Szűcs Rékával, az igazgatóval beszélgetünk erről, de itt ül velünk Zádori Szirád is, ugye a társulatvezető, akinek szintén lesz majd mondani valója, de menjünk sorban. Én azt gondolom, hogy szülők, nagyszülők, pedagógusok, mindenki izgatottan várja, hogy meg tudja végre, milyen új előadásokkal készültök majd ősztől.
1: Igen, hát mi is nagyon izgatottan várjuk a 2026-27-es évad bemutatóit, ugyanis nagyon népszerű címekkel fogunk dolgozni, és hát nagyon széles korosztálynak is fogjuk szállni ezeket az előadásokat.
0: Jó, hát akkor menjünk sorba, én akkor, ahogy látom, hogy a folt hátán folt, az az első előadás, ami mondjuk a plakáton van, az egy csecsemő színházi, az most már akkor elengedhetetlen a repertoárból, ugye?
1: Igen, nagyon-nagyon népszerű színházi formánk a csecsemő színházi előadás, sokan szavaznak is rá, és hát nagy rá az érdeklődés, ezért minden évben igyekszünk készíteni is egy ilyen csecsemő színházi előadást, ami ennek most különlegessége, hogy ez egy műhely munka lesz, ami azt jelenti, hogy társulatunkon belül itt dolgozók fogják majd összerakni. Só Gyönyör lesz a tervező, rendező és színésze is, valamint zenét és a színészi feladatokat pedig Mészáros Pancsa fogja vinni, és hát ez az előadásunk amúgy januárban, 2027-ben fog majd debütálni. Egy picit csak így röviden erről az előadás, hogy ez egy csecsemő színházi élmény, ugye a legkisebbeknek ilyen 0-3 éves korosztályig szoktuk ajánlani, és hát a folt hátán volt egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, a picik által nagyon kedvelt matatőkönyv lapjai kelnek életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a játékukkal a babákat, ahol a színek és a dalamok fognak találkozni, ahol minden folt egy új csoda lesz, tehát ez lenne a mi kis történetünk, bár nem ezzel fogjuk kezdeni az évadot, azért van a szórólapon elő, mert ott korosztály szerint tettük sorrendbe az előadásokat.
0: Akkor menjünk úgy, hogy mi lesz az első bemutatótok, csak ugye én rögtön az elsőre néztem rá, tehát akkor első bemutató.
1: Egyből azt mondanám, hogy az első három bemutatónknak az a különlegessége, hogy mind a három interaktív előadás lesz, ugyanis nagy volt az igény arra, hogy egy picit mozgassuk meg a nézőinket, hogy ők is szívesen vennének részt az előadásokban. Ezért úgy gondoltunk, hogy három különböző korosztálynak három különböző interaktív előadással készülnénk, és az első előadásunkkal az ifjúságot fogjuk megcélozni, Odüsszeia címre hallgat, a Homérosz klasszikus alapján írja és rendezi Madák Zsuzsanna, és ugye ez egy TIA-s előadásként valósul meg, amelyben a színházi jeleneteket interaktív részek egészítik ki. Ugye ilyenkor a diákok nem csak nézőként, hanem gondolkodó és alkotó résztvevőként is kapcsolódhatnak a történethez, közösen vizsgálva Odüsszeia máig érvényes kérdéseit és dilemmáit.
0: Igen, a Madár Zsuzsa már legalább harmadjára rendezne látuk, tehát az ő neve már nem ismeretlen. Jeruzsálem, az mindenképp az övé.
1: Jeruzsálem, Antigóné, Csongor és Tünde. Igen, nagyon szeretjük Zsuzskát hívni hozzánk, egy tantermi előadások tekintetében rendezni. Hihetetlenül jól ért ehhez a korosztályhoz, valamint ehhez a formához is, és hát ezek az előadások tényleg nagy népszerűségnek örvendenek így az iskolákban is. Odüsszeiát tantermekben fogjuk elsősorban játszani, viszont idén is meg fogjuk nyitni, vagy hát jövő évadban is meg fogjuk nyitni a kíváncsi érdeklődőknek, tehát a stúdióban is majd meg lehet tekinteni ezt az előadást. A második interaktív előadásunk már egy kicsit fiatalabb korosztályt, a kisiskolásokat fogja majd célozni. Ez a Hősképző Mátyás a Hős, azaz Játékos Történelemóra címre hallgat. A Hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekeladás sorozat, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemből, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá, felfedezzék, hogy a történelem hősei is ugyanolyan kíváncsi, bátor vagy olykor bizonytalan emberek voltak, mint ők maguk. A sorozat első része a magyar történelem egyik legismertebb és legkedveltebb alakját, Hunyadi Mátyás, azaz Mátyás királyt állítja majd központba, innen is a cím, hogy Mátyás a hős, ezt 7 pluszos korosztálytól ajánljuk, és elsősorban tantermekbe fogjuk vinni, de szintén stúdióban is fogjuk játszani, tehát a színházban is meg fogják tudni tekinteni majd a nézők. A harmadik és utolsó interaktív előadásunk pedig a óvodás korosztályt fogja majd célozni, ez pedig nem más, mint a Boldogság Árus meséje, melyben népszerű állatmesék mentén fogunk haladni, és egy Boldogság Árus fog hozni nekünk, vagyis hát gyerekeknek népszerű állatmeséket, melyek mentén a boldogságot fogja kutatni. Ez is ugye, ahogy mondtam, egy interaktív előadás lesz, melyben a gyerekek bekapcsolódhatnak a játékba, egy közös meseélmény ugye még varázslatosabbá válik. Az előadás különlegessége, hogy monojáték, amely egy két szereposztásban is láthat majd a közönség. Monojáték az azt jelenti, hogy egy személyes az előadás, tehát hogy egy színész fogja játszani. Ennek különlegessége, hogy két szereposztásban is láthatja majd a néző. Az egyik szereposztásban Nánási Ágnes fogja játszani, a másikban pedig Zádori Szilárd. Szóval érdemes mind a két verziót megnézni, mert valószínűleg fognak különbözni egymástól, és hát Felícia és Felicián fogják majd alakítani, akik mesemondóként végig fogják vezetni a gyermekeket a történeteken, és kíváncsiak lesznek majd a gondolataikra, és hát lesz majd benne közös játék, és hát a mese végén egy nagy meglepetés is. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon sok izgalmat fog rejteni. Előadás különlegessége, hogy amúgy ez egy koprodukció a Kecskeméti Ciroka Bábszínházzal, ahol már ez az előadás debütált.
0: Ez a három előadás, ezek a tantermiek, illetve ugye amelyek vihetőek tényleg óvodás, iskolás korba, ezek a szeptember-októberi bemutatókat jelentik?
1: Igen, ezeket az előadásokat szeptemberben, októberben fogjuk bemutatni, és arról híresek valóban, hogy lehet őket könnyen szállítani, vinni, inkább tantermekbe fogjuk játszani, de mind a három előadás be fog kerülni a stúdiónkba is, tehát a színházban is megtekinthetőek, tehát nem csak a bérletes nézőink fogják látni ezeket az előadásokat, hanem mindenki, aki esetleg egyet vált a színházunkba, azok is megnézhetik. Természetesen lesz olyan előadásunk is, ami nem interaktív, ami nem feltétlenül a könnyen utaztathatósági jegyében születik, ez pedig nem más, egy ilyen nagyobb kiállítású előadásunk jövőre, a Holleanyó lesz, ugye a Grimm testvérek klasszikus meséje nyomán írja Veres András, és hát ez a Grimm testvérek világhírű meséje, ugye a Bábszínházak egyik legtöbbet játszott története, és nem véletlenül. Izgalmas, fordulatos a cselekménye, és fontos erkölcsi kérdéseket is felvet. Mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség? Ez a jól ismert mese ebben az előadásban humorral, zenével és különleges bábszínházzal elevenedik meg. Rendezője Varga Péter lesz.
0: És akkor gyakorlatilag, ha jól látom, akkor egy bemutató maradt hátra, a Kis Pipi és a Kis Réce kalandjai.
1: Igen, az évadot szintén ezt már 2027 áprilisában fogjuk majd bemutatni, ez pedig a népszerű Szutyejev mesékből inspirálódva írt a Kuti Ágnes a mesét, és ő is fogja rendezni, ez pedig nem más, mint a Kis Pipi és Kis Réce kalandjai. Hát ezeket a jól ismert történeteket humorral és zenével és sok szerethető figurával igyekszünk megeleveníteni a színpadon. A játékos zenés előadás a legkisebbek számára is könnyen befogadható formában mesél az elfogadásról, az együttműködésről és a közösség erejéről.
0: Tehát tulajdonképpen itt most 6 bemutatóról van szó, ugye, ha jól számolom, de látom azt, hogy újra műsorra is tűztök előadásokat, meg hát gondolom a népszerűeket azért nem fogjátok levenni a repertoárról.
1: Igen, minden év végén szoktunk kérdőívet kiküldeni ugye a nézőknek, ez már hagyományá is vált, és olyankor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok az előadások, amiket szívesen látnának a következő évadban is a repertoáron, és hát látjuk is azért a nézői igényekből, ugye a jegyvásárlásból is, és ezt a két adatot összevetve általában össze szoktuk állítani, hogy mik azok az előadások, amiket megtartunk a következő évre is átviszünk. Lesznek olyan előadások is, amik viszont újra műsorra kerülnek, mert azt is szoktuk csinálni, hogy van egy előadás, amit bemutatunk, és pár évre elrakjuk pihenni, hogy egy picit még érjen, vagy hogy ha nagyon sokszor játszottuk, akkor így egy picit tudjuk pihentetni. Mivel ugye a nézőközönségünk korosztály tekintve folyamatosan megújul, ezért pár év múlva ugyanúgy újdonságnak tud számítani, ezért mindenképpen elővesszük jövőre az Ágasbogast, ugye ez egy koncertszínház, valamint a Téli mesét, ez a karácsonyi időszakban lesz nagyon népszerű, a három fenyőfa története alapján adaptálódott ez a mese, és hát elővesszük még, ugye pár éve mutattuk be a Kockás fülű nyulat, a Kezdeteket, újra repertoáron lesz több másik előadással együtt.
0: ahogy említettem, itt ült velünk Zádori Szilárd társulatvezető, aki már szerintem alig várja, hogy ő is elmondja a saját területét, tehát mi az, amit te a 2026-27-es évadhoz hozzá tudsz tenni.
2: Kettő dolog is van, amit én hozzá tudok tenni. Az egyik egy kis érdekesség és izgalmasság, mert most előttünk itt van egy kis grafika bemutatóinkkal, amit egyébként a kedves hallgatók a Facebook oldalunkon, vagy a honlapunkon is, a www.harlekin.hu oldalon is megtalálnak. És ezen a bemutató plakáton már megjelent egy új karakterünk, mert eddig Harleyval és Praiseleyvel találkozhattak a kedves hallgatók, de most egy új karaktert is behoztunk, ő egy csillag lesz, és egy nagyon cuki kis csillag, zokniban van, és éppen egy elemlámpával világítja az új bemutatóinkat, úgyhogy vele bővült a kabala figuráink hada, ők Sebők Orsi álmodta meg, egyébként ő a grafikusunk már 3 éve, Imelda Green néven lehet megtalálni őt egyébként az interneten. Ez egy nagyon nagy érdekességünk, valamint, ami még a jövő évadhoz tartozik egyébként, hogy mindig szoktunk évadnyitó családi napokat létrehozni, és most ugyanúgy már tavaly elkezdtük ezt korosztályra bontani, tehát szeptember végén lesz egy csecsemőszínházi évadnyitó mini fesztiválunk egyébként, mert ezt bővíteni fogjuk. Itt a Miskolci Csodamalombáb Színházzal fogunk együtt dolgozni, ők is hoznak csecsemőszínházi előadást, mi is csinálunk csecsemőszínházi előadást, ez egy kétnapos fesztivál, mini fesztivál lesz, és egy szakmai fórumot is fogunk tartani, ahol az egyetemmel is fogunk együtt dolgozni egyébként, az ottani a csecsemő és kisgyermeknevelőkkel, az ottani pedagógusokkal, diákokkal. Prezentációk lesznek, egy kicsit beszélünk a korosztályról, mi is hívunk szakmai vendégeket, akik rendeztek nálunk ebben a korosztályban előadásokat, és akkor bárki, aki kíváncsi egyébként anyukaként, friss anyukaként, vagy készülő anyukaként, az ellátogathat hozzánk, és akkor megnézheti ezt a kis fesztivált, valamint a gyermekeknek, itt hát óvodáskortól is csinálunk, az meg október elején lesz egy évadnyitó családi minifesztivál, az is kétnapos lesz. Ott lesz például egyébként bemutatva az első nap este az Odüsszeia a nagy közönség számára, és előtte egy színházi nevelési szakmai fórum lesz, tehát ott pedig a színházi, a TIA-s előadásokra koncentrálunk, szakembereket hívunk meg, itt is igyekszünk együtt dolgozni majd az egyetemmel, valamint a mi szakmai embereinkkel. És ott lesz másnap is látható egyébként a Bőgös fia és az Ördögök meg a malac, egy mostani bemutatónk, de a Mátyás a hősnek is ott lesz maga a Benti Színházi premierje, valamint este egy Népszerű padlás című előadást is fogunk játszani, úgyhogy két izgalmas minifesztiválunk is lesz így majd a jövő évad elején, amire érdemes lesz ellátogatni.
0: Csak egyetlen egy kérdés itt a beszélgetés végén, hogy bár még ugye az évadzáró társulatülés az hátra van, ahogy itt beszéltük, hogy majd pár hét múlva fogjátok tartani, de tényleg csak, hogyha nagyon röviden egy mondatban össze kellene foglalni. Én ismerem azért a te munkásságodat, tényleg bábszínész, rendező, és nagyon régóta, de már 10+ éve, és tudom, hogy egy végtelenül maximalista, és rétegekre szétszedve, és tényleg nagyon aprólékosan csinálod, amit csinálsz, ezt mindenféleképpen pozitív értelemben, tehát, hogy nagyon-nagyon komplettek és komplexek az általad megformált karakterek, az előadások. Azt talán elmondhatom, hogy igazgatóként is maximalista vagy, és hogy amit lehet kihozol a társulatból. Minden évad végén elégedett vagy, és most az évad végén elmondhatod azt, hogy a bemutatók, a látogatók szempontjából, az ide látogatók szempontjából egy nagyon jó évet zártatok, vagy mindig benned van az, hogy még lehetne jobb, vagy azért tudsz te elégedett is lenni?
1: Én amúgy attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, nagyon is tudok elégedett lenni, és abszolút a csapattal maximálisan meg vagyok elégedve természetesen, és hát ez könnyen látható, azt gondolom rajtam, mert tényleg az a helyzet, hogy nagyszerű csapatunk van, és folyamatos fejlődő tendenciát mutatunk. Tehát az a helyzet, hogy eddig most 3 év távlatában tudok csak beszélni, de hogy folyamatosan azt lehet látni, hogy egyre bővül ugye a nézőközönségünk száma, egyre izgalmasabb előadásokkal, formákkal tudunk dolgozni, idén díjat is tudtunk elhozni, tehát szakmai díjakkal is folyamatosan bővelkedik a csapat. Szóval attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, igenis tudok ezeknek az érdemeknek örülni, és hozzáteszem, hogy idén is kimondottan büszke vagyok az egész csapatra.
0: Még az évad záró után mindenképpen beszélgetünk egyet, de addig is köszönöm szépen Szűcs Rékai Zádori Szilárd, és hát azért még nektek bőven van hátra az év végéből, hiszen itt még azért korán sincs vége az évadnak, úgyhogy hajrá, köszönöm.
1: Köszönjük szépen!
3: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ezer éven is túlnyúló történelmünk, anyanyelvünk, gazdag hagyományaink, közösen vallott értékeink fűznek össze bennünket, magyarokat határainkon innen és túl, írta Sulyog Tamás köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napján. Az államfő bejegyzésében Babits Mihályt idézte, az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat, írta Sulyog Tamás. Az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, mondta a miniszterelnök a Kossuth téren, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott beszédében. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál,

Értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Nyílt levélben kéri az egészségügyi minisztert a szívhangrendelet megtartására a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a mai napon megjelent Hegedű Zsolt szakminiszternek címzett levelében rámutatott, a szívhangrendelet részben valóban tudományos szakmai kérdés, de erkölcsi, morális kérdés is. Kiemelte, a szívhangrendeletet szerencsére már nem lehet visszamenőleges hatállyal eltörölni. Azok a gyerekek, akik ennek köszönhetően születtek meg, itt élnek közöttünk. A kereszténydemokrata politikus arra kérte az egészségügyi tárca vezetőjét, gondoljon egy ilyen gyermekre, és ha előtte van a szívhangrendelet eltörléséről szóló terv, akkor tépje szét, védjük együtt az életet, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. A Nemzeti Összetartozás napja elsősorban azt üzeni, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza, hangsúlyozta Hegedűs Barbara, a Fidesz frakció szóvivője. A közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, mindig a nemzeti szuverenitásnak, a nemzeti érdeknek kell vezetnie a magyar külpolitikát. Hangsúlyozta, amikor az európai hatalmak rossz döntéseket hoznak, akkor Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy önrendelkezését megtartsa és megvédje magát a káros döntésektől. A Nemzeti Összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbetekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. Latinovics Zoltánra emlékeztek halálának 50. évfordulóján a mai napon Balatonszemesen a színész síremlékénél. Mócár Gábor a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója a megemlékezésen Latinovics Zoltánt a Magyar Színház és Filmművészet egyik legsugárzóbb, legnyugtalanabb alakjának nevezte. Kiemelte, emléke nem halványult el, mert amit képviselt, az túlmutatott szerepeken, színházakon, korszakokon. Felidézte, hogy a színész nem volt simulékony alkat, ami a kommunista diktatúra éveiben súlyos következményekkel járt. Mellőzték, szakmailag ellehetetlenítették. A főigazgató fontosnak nevezte, hogy Latinovics Zoltán halála után 50 évvel ne csupán a legendát ünnepeljük, hanem az embert is megértsük. Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok északkeleten-keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyol felhőzet. A felhőzet hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A szél átmenetileg déliesre fordul, és mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját a Magyar Országgyűlés 2010-ben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás napjává. Műsorunkban visszatekintünk a történelmi eseményekre, a trianoni békediktátum előzményeire, görögkatolikus vonatkozásaira és tanúságaira. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: Az első világháborút lezáró, a győztesek által írt békediktátum nyomán Magyarország katasztrofális károkat szenvedett társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt. Területének kétharmadát, lakosságának pedig több, mint a felét elvesztette. A döntés értelmében több mint 3 millió magyar kényszerült az ország határain túlra, az elcsatolt területekre.
1: 1920 után a történelmi Magyarország 8 görögkatolikus egyházmegyéjéből mindössze egy maradt meg. A hajdúdorogi egyházmegye, ami maga is elveszítette a parókiáinak felét. A munkácsi és az eperjesi egyházmegye Csehszlovákia, a Gyulafehérvár Fogaras, Nagyvárad, Lugos és Szamosújvár egyházmegyék Románia, a Kőrösi egyházmegye pedig Jugoszlávia részévé vált.
0: Nem csak az egyéni, családi, hanem az egyházi kapcsolatok alakulása szempontjából is mélyen átérezzük azt a veszteséget, amely a trianoni békediktátummal ért bennünket. Műsorunkban dr. Végső Tamás görögkatolikus áldozópap egyháztörténész a fiaival, Péterrel és Tamással beszélget a tragikus történelmi eseményekről.
2: Elérkeztem ahhoz a korhoz, amikor már nem csak a történelem könyvek által leírt történelem érdekel, hanem kezdem kutatni a saját múltamat, és mivel nekem nagyon fontos az, hogy görögkatolikus vagyok, ezért elsősorban a helyemet a görögkatolikus történelemben, az egyház történelemben keresem. És a 100 éves trianoni évfordulónak az alkalmából erre reflektálva szeretném azt megtudni, hogy beszélhetünk-e görögkatolikus trianonról.
3: Természetesen beszélhetünk görögkatolikus trianonról, hiszen a trianoni békediktátum az akkori Magyarország minden társadalmi rétegét, minden családját érintette, ezen belül a görög katolikusoknak a közösségét is. Említettem, hogy minden családot érintett, így a mi családunkat is természetesen, hiszen tudjátok, hogy a felmenőitek között kárpátaljai görög katolikus papcsaládok, a Kutkák, Jackovicsok, Azariak, Csurgovicsok, Molnárok, Fejérek vannak, illetve végső oldalon is Nagyvárad és környéke a származási helye a családnak. Így hát a mi szűkebb kis görögkatolikus családunk, de a görögkatolikusok nagy családja is érintett volt, mégpedig súlyosan érintett volt a trianoni békediktátum hatásaitól. De mielőtt a következményekről beszélnénk, mindenképpen szükségesnek tűnik az, hogy az előzményekről is beszélgessünk. Ne csak arról, hogy milyen hatással volt Trianon Magyarországra és azon belül a görögkatolikusokra, hanem beszéljünk arról is, hogy mi vezetett a trianoni békediktátumhoz. Amikor ezt halljátok, hogy trianoni béke, trianoni békediktátum, mi az a jelző, amit a leggyakrabban használni szoktunk ehhez? Milyen volt a trianoni békediktátum?
2: Igazságtalan.
3: Alapvetően ez a leginkább alkalmas jelző a trianoni békediktátum leírására, hiszen minden magyar úgy érzi, hogy 1920. június 4-én Magyarországgal és a magyar nemzettel igazságtalanul bántak. A trianoni béke, békediktátum egy igazságtalan béke volt. Amikor ezt fölismerjük, akkor látnunk kell azt is, hogy ugyanezt a jelzőt lehet alkalmazni azoknál a folyamatoknál is, amelyek elvezettek Trianonhoz. Ugyanis azt lehetett már tudni, már a világháború évei alatt is, hogy az első világháborút lezáró béke nem fogja érintetlenül hagyni Magyarország határait. Az az Aponyi Albert, akit leginkább arról ismerünk, hogy Trianonban ő képviselte Magyarország érdekeit és egy nagy hatású beszédben mutatott rá a békediktátum igazságtalanságára. Ez az Aponyi Albert már a háború éveiben, 1915-ben is, éppen itt Nyíregyházán járva, egy előadásában tett utalást arra, hogy Magyarország határai az első világháború, a nagy háború után nem lesznek ugyanazok, mint a háború előtt. Tehát érezni lehetett azt, hogy Magyarországnak a sorsa másképpen fog alakulni. Az igazságtalanság abban rejlik, hogy ezek az arányok, amelyek az új határok megvonásakor létrejöttek, nem tükrözték a valós helyzetet, és a magyarság szempontjából súlyosan hátrányosak voltak, súlyosan igazságtalan béke született. Az odavezető utaknál és a következményeknél is lehet beszélni sajátos görögkatolikus szempontokról. Az első világháború előtti időszakban volt egy fontos történés, görögkatolikus történés, ami mondhatjuk azt, hogy az első világháborúnak az eseményeit is befolyásolta, a trianoni béke megkötésének a körülményeit, és hát természetesen a Trianon utáni Magyarországon élő görögkatolikusoknak a sorsát és a helyzetét is. Mi volt szerintetek ez a fontos esemény?
2: 1912-ben 10. Szent Pius pápa megalapította a Hajdudorogi Egyházmegyét.
3: Így van. A Hajdudorogi Egyházmegye megalapítása 1912-ben egy nagyon hosszú, több évtizedig tartó küzdelmet zárt le. A magyar görögkatolikusoknak a küzdelmét azért, hogy saját önálló egyházszervezettel rendelkezzenek. És ezen a saját egyházszervezeten, egyházmegyén belül tudjanak a maguk sajátos szempontjai szerint fejlődni. Az egyházi életet fejleszteni, és az egyházi életet magyar nyelven művelni és megélni. Azért tartott több évtizeden át ez a küzdelem, mert a magyar görögkatolikusokkal szemben ezek alatt, az évtizedek alatt egy súlyosan igazságtalan fellépés valósult meg. Mégpedig a többségi magyar társadalom, általában a politikai erők és az egyházi képviselők részéről is.
2: De mégis hogy lehet egy egyházmegyének az alapítása valaki szempontjából igazságtalan?
3: Nem az egyházmegye alapítása volt ebben a kérdésben az igazságtalan. Bizonyos szempontból igen, majd rátérünk erre is, de ezek alatt, az évtizedek alatt, amíg a görögkatolikusok elnyerték végül 1912-ben azt, hogy saját egyházmegyéjük legyen, azért kellett egy alapvető igazságtalanságot elszenvedniük, mert nem kaphatták meg azt, ami az igazságosság alapelve szerint jár nekik. Erre van egy nagyon szép latin mondás is, nagyon tömör, de kifejező, a sum cuique, ami mit jelent?
4: Mindenkinek megadni azt, ami neki jár.
3: Így van. A magyar görögkatolikusok a 19. században újra és újra arra figyelmeztették a magyar társadalmat, a magyar politikai és egyházi vezetőket, hogy ők nem kapják meg azt, ami az igazságosság és a méltányosság alapelve szerint nekik jár. Mégpedig azt, hogy a templomaikban magyar nyelven végezhessék a szertartásukat. És azért tudtak joggal hivatkozni arra, hogy ez a méltányosság és az igazságosság alapelve szerint nekik jár, mert ugyanabban az országban, tehát Magyarországon, a Magyar Királyság területén éltek román görög katolikusok, és éltek ruszin görög katolikusok, akik viszont a saját nyelvük, az általuk értett nyelven végezhették a szertartásukat. Ezért a magyar görög katolikusok joggal kérték azt, hogy ha megadatott az anyanyelv használatának a lehetősége a románoknak, illetve a ruszinok számára egy olyan egyházi szláv nyelvnek a használata, amit értettek, amit tudtak követni, így joggal jár a magyar görög katolikusoknak is az a jog, hogy a saját templomaikban olyan nyelven imádkozzanak, amelyet értenek. És nagyon hosszú ideig, az igazság szerint még a Hajdudorogi Egyházmegye megalapításának hivatalos feltételei között sem szerepelt a magyar nyelv használata, ez megtagadta mind a katolikus egyház, mint pedig hát ehhez igazodva a magyar államnak az akkori képviselői is. Ez az állapot szűnik meg 1912-ben részben azzal, hogy létrejött a Hajdudorogi Egyházmegye, ami kifejezetten, ahogyan azt a Christi Fideles Gréci bulla is rögzíti, a magyar anyanyelvű és magyar identitású görögkatolikusok számára jött létre, hogy a maguk egyházi életét a saját egyház kormányzati kereteken keresztül tudják megélni. Viszont, ahogyan utaltál rá a kérdésedben, ez az intézkedés, ami orvosolt egy igazságtalanságot, egy másik igazságtalan helyzetet is létrehozott. Mégpedig azért, mert azok a körülmények, amelyek között létrejött a Hajdudorogi Egyházmegye, nem csupán az egyházi életről szóltak, és nem csupán arról szóltak, hogy egy meghatározott egyházi közösség, a magyar görögkatolikusok közössége megkapja a maga saját kereteit. Az akkori Magyarországon ki volt az, aki egyházmegyék alapításáról, püspökök kinevezéséről rendelkezett?
2: A királyi főkegyúri jog szerint Ferenc József volt.
3: Így van. Szent Istvántól kezdődően a magyar uralkodók gyakorolták az úgynevezett főkegyúri jogot, ami azt jelentette, hogy a magyar királyság területén új egyházmegyék létrehozása, püspökök kinevezése, illetve az úgynevezett nagyobb javadalmak fölötti rendelkezés az uralkodó jogkörébe tartozott. Természetesen egyeztetve a szentszékkel, hiszen a szentszék volt az, amelyik aztán ezeket a döntéseket megerősítette. A dualizmus korában a főkegyúri jogot az uralkodó a magyar kormányon keresztül gyakorolta. Tehát ha valaki egy új egyházmegyét szeretett volna Magyarország területén, akkor mindenképpen a magyar kormánynak a döntésére volt szükség. A magyar kormány terjesztette föl a királynak a javaslatot, aztán a szentszékkel a király egyezkedett, és az egyezkedés végén hozta létre a király a Hajdudorogi Egyházmegyét, amit egy hónap múlva Szent X. Pius pápa a szentszék részéről a Christi Fideles Gréci bullával megerősített. Ez a folyamat viszont feltételezte azt is, hogy egy-egy egyházmegyének a létrehozása, megváltoztatása, vagy egy-egy püspöknek a kinevezése bizony a politika világába sodródott át. És a politika világának megvannak a maga szabályai, amelyek nem minden esetben, sőt a legtöbb esetben távol állnak az egyházi élet szabályaitól és szempontjaitól meg érdekeitől. Így tehát, amikor a Hajdudorogi Egyházmegye fölállításáról döntött a magyar kormány, 1911-ben született meg ez a döntés, akkor nem csupán azt vették figyelembe, hogy a magyar görög katolikusoknak ezt a több évtizedes igazságtalan helyzetét orvosolják, hanem lehetőség szerint hozzákapcsoltak mindenféle politikai elképzeléseket is, nemzetpolitikai elképzeléseket, köztük az erdélyi románsággal, illetve magyarországi románsággal való viszonyrendszernek a rendezését is. És ez volt az a mozzanat, ami olyan helyzetet eredményezett, hogy amikor létrejött 1912-ben a Hajdudorogi Egyházmegye, és a magyar kormány orvosolta az igazságtalan helyzetet, amit a magyar görög katolikusok el kellett, hogy szenvedjenek, ahogyan kivitelezte ezt a döntést, azzal egy másik igazságtalan helyzetet eredményezett, mégpedig a magyarországi románsággal szemben. Csak nagyon röviden arról volt szó, hogy az új egyházmegye határainak a kijelölésekor bekerültek a Hajdudorogi Egyházmegye kötelékébe olyan román görögkatolikus parókiák is, amelyek nem akartak bekerülni, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a régi egyházmegyéjük, a Nagyváradi Egyházmegyének a területén maradjanak. Nem akartak csatlakozni a Hajdudorogi Egyházmegyéhez. És az a tény, hogy ezt mégis meg kellett tenniük, és a központi uralkodói akarat végül is érvényesült, ez elégedetlenséget szült a magyarországi románság körében, és ezt sérelemként élték meg. Nem kis jelentőségű volt ez a sérelem, nagyon jól érzékelteti a helyzet súlyosságát 1914. februárja, amikor egy nagyon tragikus esemény történt. Mi volt ez?
2: A debreceni bombamerénylet.
3: Így van, a debreceni bombamerénylet, amit bizonyos körök, külpolitikai szempontok alapján is, külső hatalmak izgatására és kezdeményezésére arra akartak felhasználni, hogy a magyarországi románságnak a helyzetét kihasználva és az elégedetlenségét kihasználva még inkább szítsák az ellentéteket a magyarországi magyarok és a többségi nemzet és a román kisebbség között. Tehát nagyon tragikus volt ez a helyzet, ami kialakult, ami aztán még tragikusabb lett, hiszen a debreceni bombamerénylet után, 1914. februárja után, néhány hónappal később történt egy másik merénylet, ami hát világviszonylatban nyilván jelentősebb volt, mégpedig
2: a szarajevói merénylet.
3: Így van, amikor Ferenc Ferdinánd trónörököst gyilkolták meg, és ami minek a kirobbanásához vezetett?
4: Az első világháborúnak.
3: Az első világháborúnak, vagy ahogyan azt korábban nevezték, a nagy háborúnak a kitöréséhez vezetett. Meddig tartott a nagy háború?
4: 18-ig.
3: Így van. Tehát egy hosszan, több éven át elnyúló háború volt, aminek volt egy fontos pillanata, mégpedig 1916. augusztusában. Mi volt az a háború menetében az a fordulat, ami nagyon jelentősnek mondható?
2: A tudásom nem csak, akkor Románia hadbalépése.
3: Románia hadbalépése. 1916. augusztus végén. Mi köze van ennek a görög katolikusokhoz? Azt gondolnánk, hogy hát nyilván a magyarországi görög katolikusoknak a helyzete az egy országnak a belügye és sok külpolitikai vonatkozása nincsen. Ezért talán meglepő lesz azt hallani, hogy bizony Románia hadba lépésének az indokai között is megtaláljuk azt a sérelmet, amit a Hajdudorogi Egyházmegye fölállításával kapcsolatban a magyarországi románok el kellett, hogy vigyenek. Ennek a hadbalépésnek van egy érdekes előzménye. Amikor a világháború, Románia semleges álláspontot foglalt el. És a központi hatalmaknak az volt az érdeke, hogy ez meg is maradjon, viszont ahogyan haladt előre az idő, mind politikai vonatkozások miatt Romániának döntenie kellett. Németország mindenképpen szerette volna megőrizni Románia semlegességét, ezért Erzberger külügyminiszter 1916 tavaszán Bukarestbe utazott, és ott titkos tárgyalásokat folytatott. Ezekről a titkos tárgyalásokról a tárgyalások egyik résztvevője, Netzhammer bukaresti érsek, német származású bukaresti érsek, feljegyzéseket készített, és ezt néhány éve a naplóját közzé is tették, és ez olvasható. És ő beszámol arról, hogy amikor a német külügyminiszter a román királlyal és a minisztereivel tárgyalt, akkor tette azt a kérdést, hogy végeredményben mi bajuk van a románoknak, Romániának, mint államnak a monarchiával. Miért támadná meg, miért lépne be a háborúba a monarchia és a központi hatalmak ellenségei között? És amikor elkezdi sorolni Károly román király az okokat, akkor megemlíti azt, hogy a magyarországi románok a Hajdudorogi Egyházmegye fölállításával egy nagyon súlyos sérelmet szenvedtek el. Ez egy kicsit meglepőnek tűnik, de minden más, az iskolarendszer, az oktatás, meg minden más kisebbségpolitikai intézkedések között, amelyeket igazságtalannak éltek meg a magyarországi nemzetiségek, ezek között a románok számon tartották azt, hogy a Hajdudorogi Egyházmegye létrehozásakor olyan román egyházközségek is bekerültek az új egyházmegyébe, amelyeket nem kellett volna besorolni. Az igazságosság és a méltányosság alapelve sérült számukra. Amikor a Románia átadja a hadüzenetet a monarchiában, akkor ugyan nem név szerint említve, de a hadüzenetben is szerepelnek, hogy vallási téren is a magyarországi románoknak sérelmei voltak, és a román királyság pedig úgy érzi, hogy föl kell lépnie a magyarországi románok érdekében, és ezért történt a hadüzenet is.
2: Szinte hihetetlennek hangzik, hogy egy egyházmegye alapítása ekkora sérelmeket tud okozni az emberekben, és akár még a hadüzenetben is szerepelhet.
3: Elsőre hihetetlennek tűnik, de azzal a tanúsággal szolgál, hogy egy-egy ország életében, egy-egy társadalmon belül A látszólag apró események, a látszólag apró változtatások is nagy horderejűvé válhatnak. Kinőhetik azokat a kereteket, amelyek

0: között kezdetben vannak is, egy apró igazságtalanság, egy apró méltánytalanság nagy igazságtalansággá nőhet, és súlyos következményei lehetnek. Ha a Trianonhoz vezető utat szemléljük, és azt nézzük, hogy mik voltak azok az okok, amelyek elvezettek a trianoni békediktátumhoz, akkor elsősorban azt kell látnunk, hogy a Trianon előtti Magyarországon kisebb, nagyobb, vagy kicsiből nagyjá növő igazságtalanságok és méltánytalanságok történtek a magyarországi nemzetiségekkel szemben. Amíg ezt a magyar társadalom nem látja be, addig nehéz is lesz a Trianon élményét, ezt az igazságtalanságot valahogyan helyére rakni. Elfogadni nyilvánvalóan nem lehet, mert egy újabb igazságtalanság történt Trianonban, de valahogyan a mindenkori magyar társadalomnak, a mostaninak is meg kell találnia valahogyan a helyét a soknak, ennek az eseménynek. És amíg nem látjuk azt, hogy ezek az apró, aztán nagyjá növő igazságtalanságok és méltánytalanságok megtörténtek, addig ezt a helyét a Trianonnak nem is fogjuk tudni megtalálni.
1: Ragyog a nap, a hegyek, a mezők a természetbe csalogatnak, és meg annyi szépségüket kínálják azoknak, akikben van elég felfedező kedv és kellő rácsodálkozó képesség. Angel Ellák Virágnyelvtan címmel fogalmazta meg így szerzett tapasztalatait. Aki most átadja nekünk, Ulbrik András. Hittel reméljük, hogy már mindketten minden szentek társaságában gyönyörködnek Isten csodálatos teremtményeiben.
2: Virágnyelvtan. Öltözködik a nyár, mint egy érettségire készülő lányka. Haját igazítja a júniusi táj. Tarka szoknyákat próbál a mező. Egyetlen divatnak sem hódol. Minden nap új és új ötlete támad. Mindig tartogat valamilyen meglepetést. Hányféle zöld, és hányféle kék, és ki tudja, mennyi sárga és piros tüntet körülöttem. Minél magasabbra megyek a hegyen, annál kisebb vagyok, annál jobban érzem a kiránduló ember alázatát. Szégyellem, hogy cipő van rajtam, de a virágok nem bosszankodnak a talpam alatt sem. Egy ideig őrzik lábam nyomát, aztán újra kiegyenesednek, fejüket a fénynek tartják, és mosolyognak. Ők keresztelés nélkül is Isten gyermekei. A virágok szépsége. Sétálok a hegyen, térdig érő fűben, térdig érő virág özönben. Isten kertjének vendége vagyok. Körülöttem a százszor szép, meg nagy testvére a réti margaréta, szúrós levelű mezei aszat, amelyhez halvány lila virágán kívül sehol sem érdemes nyúlni, mert meg nem ússzuk sebesülés nélkül, de azonnal megvigasztal a búza virág, anyám szemét idézi, és a pipacsok erdeje, a piros remény hírnökeinek találkája. Ásít a tátika, nyílik a szarkaláb, és az erdő szélén bujócskát játszik a fénnyel a kenderfű. A megypiros vadszegfű, a bükköny és a réti lóhere, a pacsirtafű és a harangvirág, a nyári hérics, a repce és a zsályák különféle fajtája, s akiknek sajnos nevét sem tudom, békésen nyílnak a hegyoldalakon. Mennyire más ez a kert, mint a mi kertjeink? Mi a virágokat is rendre szoktatnánk, kijelöljük nekik a helyet, és elvárjuk, hogy csak ott tartózkodjanak, ahová ültettük őket. Egy sor árvácska, egy sor ne felejts, egy sor petúnia, és mérgelődünk, ha valaki kilép a sorból. Isten nagyvonalú kertész. Ő nem a rend megszállottja. Jézus nem véletlenül hozta példaként a mezők liliomait, a gondoskodó atya szeretetének követeit állítva, aggodalmaskodó, örökké a félelem burkában vergődő szívünk elé. A szépség nem kerítések és lécek, előírások és ízlések rabszolgája. A szépség szabad. És a virágok ennek a szabad szépségnek a hírnökei. A virágok jelleme. Szeretem a virágok tartását. A virágnak megtiltani nem lehet, ha jön a szép kikelet. A virágok hűségesek önmagukhoz. A virág nem alakoskodik, a virág nem parancsra nyílik, s ha egyszer nyílni akar, nem kér engedélyt a nyíláshoz. A virág énekek szépségén gondolkodom, miért van olyan eleven kapcsolat a szív érzelmei és a virágok között? Azért, mert a virágok a gyöngétség példaképei. Gyöngétség nélkül pedig egyetlen emberi kapcsolat sem lehet tartós. Nagyon figyelnünk kell a virágokra. Ők az ég hírnökei, Isten szépségének nagykövetei. Ők az édenkertből közöttünk maradt törékeny csodák. Állj meg, simítja bokámat egy gyermekláncfű, miközben a pitypang ejtőernyőst játszik a kertben. Nevetnek gondjaimon. Közéjük ülök, és hallgatom beszédüket.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország ső katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban az Agrárium 2026 KSH felméréssel fogunk foglalkozni. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás céljáról és részleteiről Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
2: Egy olyan vidéken, egy olyan térségben vagyunk a mai napon, ahol a dombvidéki gazdálkodás jelentős, szőlőtermesztés, illetve gyümölcs termesztés kiemelkedő országos viszonylatban is, és emellett egy olyan sajátos helyen vagyunk, ahol az ipar és a mezőgazdaság nagyon jól megfér egymás mellett. De hogy miért is fontos a mezőgazdaság? Ugye a mezőgazdaság fontosságát többféle szempontból is megközelíthetjük. Itt elsősorban először is az élelmezés biztonságot emelném ki. Az elmúlt években, évtizedekben a mennyiség helyett inkább a minőség került az előtérbe. Aztán egyébként meg amikor mondjuk a koronavírus járvány megjelent Magyarországon, akkor a mennyiségi szempontok is előkerültek. A mezőgazdaság fontos a vidéki népesség megtartása szempontjából, hiszen a falvak elnéptelenedését megakadályozó tényező, vagy az egyik ok lehet majd a mezőgazdaság, hiszen hogyha mezőgazdaság van, akkor talán a népesség is jobban megmarad a falvakban. Ha a környezetvédelmi szempontokról beszélünk, akkor érdemes azt elmondani, hogy Magyarországon a mezőgazdaság a legnagyobb földhasználó. Uniós szinten is kiemelkedő ez az arány, amelyen Magyarország rendelkezik, hiszen az ország területén több mint 54% a mezőgazdasági terület, és azért is fontosak a megfelelő gazdálkodási módszerek, illetve a digitalizációnak a

az előretörése. A támogatás politika szempontjából is kiemelkedő szerepet játszik a mezőgazdaság. A jelenlegi uniós ciklusban a uniós költségvetésnek nagyjából az egyharmadát teszi ki a mezőgazdaság. Ugye a jelenlegi uniós ciklus az 2027 lesz majd az utolsó év. Meglátjuk, hogy majd a következő ciklusban a 2028 és 34 közötti időszakban mekkora arányt tud majd kihasítani a mezőgazdaság a teljes uniós költségvetésből. Tartok tőle, hogy egyébként kisebbet, mint az eddigiekben. A GDP-hez való hozzájárulás a mezőgazdaságnak évről évre némileg változik, ám de az elmúlt években 3-4% közötti szintre állt be, és ugyanez mondható a foglalkoztatás tekintetében is. Nagyjából 200 ezer ember dolgozik a mezőgazdaság nemzetgazdasági ágban. 2025-ben a beruházásokból a mezőgazdaság szintén 4%-ot képviselt. De mi is az a gazdaság szerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaság szerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljes körű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartás épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük, így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik.
hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza. Ezen adminisztratív forrásoknak az átvétele, illetve felhasználása hatalmas módszertani fejlesztéseket igényel, és ez történt egyébként a mi életünkben is. 2023 óta, a legutóbbi gazdaságszerkezeti felmérés óta egy nagy előrelépést tettünk ebben a viszonylatban. 3 évvel ezelőtt még a mutatóknak a 8-ada származott adminisztratív forrásból, most pedig, ahogy már az imént említettem is, most pedig már közel a fele. Kiket és hol írunk össze a mostani felmérés során? A mostani felmérés az ország 969 települését érinti, és közel 400 összeíró fogja majd segíteni a kérdőívnek a kitöltését. Az adatszolgáltatói kört, tehát a gazdaságokat tulajdonképpen 3 részre bontottuk, 2 fő részre egyébként. A gazdasági szervezetek, tehát a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezeteknek a száma az közel 14 ezer, őket teljes körben figyeljük meg. Vannak a kiemelt jelentőségű egyéni gazdaságok, akik nagyobb földterülettel rendelkeznek, nagyobb állatállományt tartanak, némelyek úgy viselkednek méret szempontjából, mint egyébként a gazdasági szervezetek, őket is teljes körben figyeljük meg, az ő számuk országosan közel 4,5 ezer. Van még nagyjából mintegy 47 ezer nem kiemelt jelentőségű egyéni gazdaság. Őket természetesen teljes körben nem figyeljük meg, mert hogyha így tennénk, akkor egy teljes körű felvételt hajtanánk végre. Összességében így 66 ezer érintettje van a mostani felvételnek, és hogyha azt nézzük, hogy 2023-ban, tehát 3 évvel ezelőtt 198 ezer gazdaság volt az országban, akkor elmondható, hogy nagyjából minden harmadik agrárgazdaságot érinti a mostani felvétel. Hogyan is zajlik az összeírás? Ha röviden szeretnék erre válaszolni, akkor azt mondanám, hogy teljes körülön, teljes egészében elektronikusan. A gazdasági szervezetek a számukra már jól ismert KSH elektron rendszerében teljesíthetik az adatszolgáltatási kötelezettségüket. Így tesznek ők egyébként 2013 óta, tehát most már 14. éve valamennyi KSH-s adatszolgáltatás esetében. Az egyéni gazdaságok felvétele, illetve összeírása is teljesen papírmentes, egyébként pontosan most már 10 éve, tehát kizárólag elektronikus úton történik a felmérés. Egyrészt van egy online szakaszunk, ahogy már elhangzott a bevezetőben, amely május 15-én indult el, és egészen május 31-ig tart. Ekkor van lehetősége mindenkinek az online kitöltésre, és természetesen nem önkéntes jelentkezőket várunk, hanem az érintetteket előzetesen postai úton, illetve e-mailben tájékoztattuk arról, hogy adatszolgáltatási kötelezettség van. Akik nem élnek, vagy nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, őket majd összeírók fogják felkeresni a következő szakaszban, június 1-e és július 15-e között. Itt majd a fényképes igazolvánnyal ellátott összeírók fogják járni a vidéket. A Statek Kft. Összeíróiról van szó. A Statek Kft. Egyébként a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági szervezet, amely felett a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja. És ezek az összeírók is egyébként tableten hajtják majd végre az adatfelvételt.

Hoztam néhány adatot a 2023-as felmérésből, és ebből látszik az például az első grafikonon, hogy az elmúlt években 2013 és 2023 között folyamatosan csökkent a gazdaságok száma. Ahogy már említettem egy kicsit korábban, 2023-ban már alig 200 ezer agrárgazdaság működött Magyarországon. Ez a visszaesés elsősorban annak köszönhető, vagy annak tudható be, az talán jobb szó, hogy az állattartó gazdaságoknak a száma jelentősen csökkent itt a megelőző 10 év alatt. A növénytermesztőknek a száma az lényegében stabil maradt itt. Ugye a növénytermesztést támogatja elsősorban az uniós gazdaságpolitika, illetve az állattartók sok-sok gonddal küzdöttek az elmúlt években, évtized során, felfelbukkanó állatbetegségek, a sertéspestistől a baromfi influenzán keresztül a ragadó száj és körönfájásig, de a megemelkedő inputárak, tehát energiaköltségek, illetve takarmányárak sem segítették őket, emellett pedig sokszor sajnos alacsony felvásárlási árakkal is találkozhattak, ami azt eredményezte, hogy ezek az állattartó gazdaságok, elsősorban a kisebbek, megszűntek. Hogyha a gazdaságirányítók legmagasabb mezőgazdasági végzettségét nézzük, akkor itt egy örvendetes változás következett be. 2023-ban már lényegében minden 9. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezett. Annak érdekében, hogy a hazai állatállományt egy közös halmazra hozzuk, tehát össze tudjuk adni a marhákat a sertésekkel, a baromfikat a juhokkal, egy úgynevezett állategység van a segítségünkre, és hogyha az állategységet használjuk, akkor ebből meglátjuk az állatállománynak a szerkezetét. 2013-ban még a sertéstartást vagy a sertésállomány dominálta a hazai állatállományon belül, 2023-ban viszont már a szarvasmarha állomány. Itt kiemelkedő azt elmondani, illetve érdemes azt elmondani, hogy ez annak is köszönhető, hogy 2010 és 2020 között folyamatosan nőtt Magyarországon a szarvasmarha létszám, egyébként egyedülálló módon az Európai Unió tagállamaiban. A gazdaságok száma tehát folyamatosan csökkent az elmúlt, mondhatni most már évtizedek folyamán. Ez azzal is együtt járt, hogy egyfajta birtok koncentráció következett be. Ez például a szántóterületeknél azt jelenti, hogy közel 30 hektáros volt egy átlagos szántóméret 2023-ban. Fontos elmondani itt is, illetve esetleg egyébként a többi művelési ágnál is, hogy a medián érték talán közelebb vagy pontosabb információkat mutat. A szántó esetében a medián érték az 5 hektár volt 2023-ban, ami azt jelenti, hogy a gazdaságoknak a fele 5 hektárnál kisebb, másik fele pedig 5 hektárnál nagyobb szántóterületen gazdálkodott. 2023-ban megkérdeztük azt is, hogy a gazdálkodók még mennyi időt terveznek gazdálkodni, illetve milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan. Nagyjából a felük egyébként nem kívánt, vagy nem tudott válaszolni, vagy nem gondolkodott el ezen a kérdésen, de akik válaszoltak, ott az túlnyomó többségük azt mondta, hogy még 10 évnél tovább tervez gazdálkodni. Ki kell emelni még azt is, hogy azok a gazdaságok, amelyek vidékfejlesztési támogatásban részesültek, az ő esetükben nagyjából minden második gazdálkodó több mint 10 évet kívánt még a gazdaságával foglalkozni. A gazdaságok átlagos birtok méretéről már beszéltem a szántó esetében. Itt a szőlő, illetve a gyümölcsös területek vonatkozásában is egy emelkedés következett be. A gyepterületek nagyjából ezen az átlagos 14-15 hektáros területen mozogtak a 2013 és 23 közötti időszakban. Említettem, hogy Magyarországon jelentős a mezőgazdasági területnek a nagysága, és ennek a mezőgazdasági területnek a nagyjából 4/5-ét, illetve több mint 4/5-ét a szántó teszi ki, és kb. 16%-át a gyep. Ez az arány egyébként az elmúlt évtized folyamán nem változott érdemben. Az adatokat összegyűjtjük, és természetesen publikáljuk is, és a célunk az, hogy milyen marabb, hiszen az adatszolgáltatói terhek csökkentése mellett a másik célunk az az időszerűségnek a növelése is, mármint az, hogy amint összegyűjtöttük, illetve beérkeztek az adatok, ezeket mi hamarabb ellenőrizzük, validáljuk, és aztán pedig publikáljuk. Július 15-én ér véget az összeírásnak a terepi szakasza, és ezt követően 45 nappal már előzetes országos adatokat fogunk megjelentetni. Ebben majd látni fogjuk egyébként, hogy hogyan változott a gazdaságok száma, milyen a vetésszerkezet, hogy alakult az állatállomány, illetve a munkaerővel kapcsolatosan is néhány adatot már meg fogunk tudni jeleníteni.
A munka ezután sem fog megállni, hiszen majd jönnek a már említett állami adatbázisok, állami nyilvántartások. Ezeket a nyilvántartásokat majd össze kell fésülnünk, össze kell gyúrnunk a mi általunk gyűjtött információkkal, és így lesz majd egy komplex képünk a gazdaságok szerkezetéről. Ezeknek az érkezése már, ezeknek az adatbázisoknak az érkezése már idén ősszel, de inkább jövő tavasszal lesz majd esedékes az évnek a zárása után. És miután ezeket az információkat feldolgoztuk, 2027 nyarán fogunk végleges, illetve részletes adatokat megjeleníteni. Ilyenkor fogjuk majd megjeleníteni a vármegyei adatokat is. Mivel kötelező a felmérés, illetve valamennyi uniós tagállamban végrehajtják ezt a felmérést, ezért 2028-ban már európai uniós szintű összehasonlító adatok is rendelkezésre fognak állni, tehát majd meg fogjuk látni azt, hogy hogyan áll Magyarország az uniós országok összehasonlításában. Szeretnénk minél több csatornán segíteni elsősorban az online kitöltést, illetve a bármiféle érdeklődést szeretnénk kielégíteni mi hamarabb, ezért több csatornán is elérhetőek vagyunk. Például a KSH-nak az oldalán egy dedikált aloldalt működtetünk, emellett az Agrárium Tájékoztató Központon is feltehetik kérdéseiket az adatszolgáltatók, illetve kollégáim segítenek a kérdőimnek a kitöltésében is, illetve van egy e-mail címünk is, ahol szintén tudunk segítséget nyújtani. És mivel Miskolcon vagyunk, ezért hoztam néhány miskolci adatot. A település szintű adatok, így Miskolcra vonatkozó adatok is csak az agrárcenzusokból érhetőek el, ezért van az, hogy most 2026-ban 2020-as adatokat hoztam. 2020-ban egy 600 gazdaság volt a városban, a mezőgazdasági terület az közel 3000 hektáros volt, itt természetesen kiemelkedő a szántóterületnek a nagysága. Emellett az állatok közül, vagy az állatlétszámból itt tulajdonképpen a juhokat emelnénk ki, közel 700 juhot tartottak 2020-ban Miskolcon. És hogy egyen frissebb adatokat is hozzak, itt már vármegyei adatok is megjelennek, 2023-as Borsodabói Zemplén vármegyei adatokat tudok mondani. Ekkor közel 11 ezer gazdaság volt a vármegyében. Hogyha a gazdaságirányítókat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy évvel fiatalabbak voltak, mint az országos átlag, tehát 57 éves volt a gazdaságirányítóknak az átlag életkora. Ami érdekes még, hogy 100 gazdaságirányítóból 74 volt férfi, ez egy kicsit, tehát itt egy kisebb eltolódás van az országos átlaghoz képest, tehát több férfi gazdaságirányító volt a vármegyében 2023-ban, mint az országos átlag. Ami érdekes és fontos és kiemelendő, hogy a gazdaságirányítók esetében a gazdaságirányítóknak a 14% rendelkezett felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel, ez 3% ponttal jobb arány egyébként, mint az országos, és a gyakorlati tapasztalatukra ugyanakkor minden második gazdálkodó hagyatkozott. Hogyha egy kicsit a föld használatot, illetve a növénytermesztést nézzük, akkor mintegy 320 000 hektáros mezőgazdasági területről beszélünk a vármegyében. Itt egy kicsit alacsonyabb a szántónak az aránya, az országos 82%-hoz képest 73%-os a szántóterület aránya a mezőgazdasági területen belül. Hogyha az átlagos birtok méretet nézzük, az lényegében megegyezik, valamelyes nagyobb, mint az országos átlag, tehát 32 hektár volt 2023-ban. Ki kell emelni a vármegyének a gabona termesztését, illetve természetesen, ahogy már bevezetőben mondtam, a gyümölcs termesztést, illetve a szőlőtermesztést. A gyümölcs, illetve a szőlőtermesztés vonatkozásában is elmondható az, hogy a vármegye rendelkezik az ország 8-9-10%-ából az országos gyümölcs, illetve szőlő területnek. Hogyha megnézzük még egy kicsit mélyebben a növénytermesztést, akkor ki kell emelni a búza termesztését, több mint 70 ezer hektáros területről beszélhetünk. Emellett a második helyen a kukorica, illetve a napraforgó versenyzik tulajdonképpen egymással, közel 40 ezer hektáros volt a vármegyében a kukorica, illetve a napraforgó területe. A gyümölcsös esetében említettem a jelentőségét, fontosságát, ezen belül az alma, illetve a kajszibarasz termesztése a kiemelkedő. A zöldségfélék esetében mintegy 1600 hektáros területről beszélhetünk a vármegyében, ezen belül is a csemege kukorica termesztése a
kiemelkedő. Nézzük meg egy kicsit az állattenyésztést. Itt a két legfontosabb állatfajt emelném ki, a szarvasmarhát, illetve a sertést. A szarvasmarha esetében érdekes módon egy tulajdonképpen stagnálás látható, ez a nagyjából 50 ezres állomány jellemző a vármegyére. Ugyanakkor a sertésnél itt egy jelentős visszaesés következett be a 2016 és 23 közötti időszakban. Lényegében 23-ra a sertés létszám megegyezett a szarvasmarháknak a számával. És amire még felhívom figyelmet, az az állatot tartók számának a változása, és itt is elsősorban a sertésre hívom fel a figyelmet, hát nagyjából hatodára csökkent a sertéstartók száma 2016 és 2023 között. 2023-ban már csak alig 1000 sertéstartó volt. Itt nyilván az 1-2-3, tehát néhány sertéstartó gazdaságoknak a megszűnése okozhatta ezt a csökkenést. A tyúkállomány természetesen még kiemelhető, 2,2 millió tyúkot tartottak 2023-ban itt a Vármegyében.

Elhangzott műsorunkban az Agrárium 2026 KSH felméréssel foglalkoztunk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ezer éven is túlnyúló történelmünk, anyanyelvünk, gazdag hagyományaink, közösen vallott értékeink fűznek össze bennünket, magyarokat határainkon innen és túl, írta Sulyog Tamás köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napján. Az államfő bejegyzésében Babits Mihályt idézte, az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat, írta Sulyog Tamás. Az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, mondta a miniszterelnök a Kossuth téren, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott beszédében. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért, éljenek bárhol a nagyvilágban. Ez a valódi szuverenitás, szögezte le a kormányfő. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Nyílt levélben kéri az egészségügyi minisztert a szívhangrendelet megtartására a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a mai napon megjelent Hegedű Zsolt szakminiszternek címzett levelében rámutatott, a szívhangrendelet részben valóban tudományos szakmai kérdés, de erkölcsi morális kérdés is.

Hangsúlyozta, amikor az európai hatalmak rossz döntéseket hoznak, akkor Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy önrendelkezését megtartsa és megvédje magát a káros döntésektől. A Nemzeti Összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövő betekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. Latinovics Zoltánra emlékeztek halálának 50. évfordulóján a mai napon Balatonszemesen a színész síremlékénél. Móczár Gábor a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója a megemlékezésen Latinovics Zoltánt a Magyar Színház és Filmművészet egyik legsugárzóbb, legnyugtalanabb alakjának nevezte. Kiemelte, emléke nem halványult el, mert amit képviselt, az túlmutatott szerepeken, színházakon, korszakokon. Felidézte, hogy a színész nem volt simulékony alkat, ami a kommunista diktatúra éveiben súlyos következményekkel járt. Mellőzték, szakmailag ellehetetlenítették. A főigazgató fontosnak nevezte, hogy Latinovics Zoltán halála után 50 évvel ne csupán a legendát ünnepeljük, hanem az embert is megértsük. Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok északkeleten-keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyol felhőzet. A felhőzet hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A szél átmenetileg déliesre fordul, és mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelj el Szodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog? Nézd a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe. Kis hópelyhek az örömök, szitáló halk szirom csodák. Rajtuk át Isten szól, jövök.
1: Reményik Sándor Csendes Csodák című versét Sára Bernadett előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890-ben született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári álnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Reményik Sándor 1941-ben hunyt el szülővárosában, Kolozsvárott.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban Joseph Haydn munkásságával foglalkozunk. Haydn világi vokális művei, kantáták, kórusművek, többszólamú dalok zongorakísérettel, kánonok és népdalfeldolgozások. Alkotó munkásságában az opera volt az egyetlen műfaj, aminek fejlődését bénította elszigeteltsége. Igaz, nem volt olyan rendkívüli színpadi tehetség, mint Mozart. Operái közül meg kell említenünk az Aki hűtlen póró jár című végoperát, Orlandó lovag hősi tragikomédiáját, vagy a filozófus lelkét. Ezen kívül számos olasz operába írt ária betéteket. Handel óta Haydn az oratórium műfaj történetének legkiemelkedőbb alakja. Angliai utazása előtt mintaképpen a nápolyi oratórium stílus volt. Tóbiás megtérése című műve még tele van opera szellemű áriákkal. Haydn londoni tartózkodásának legdöntőbb zenei élményét Handel oratórium művészete jelentette. Ott tapasztalta először a hatalmas kórus és zenekar lenyűgöző akusztikus hatását, amelyet a kis létszámú Eszterházi együttesek élén nem ismerhetett meg. Második londoni útjáról való visszatérése után átdolgozta a megváltó Hét szava a Keresztfán című zenekari művét oratóriummá. Most ennek hallgassuk meg egyik tételét. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem. Előadja a Budapest Kórus és az Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényletével.

Elhangzott Joseph Haydn a Megváltó hét szava a keresztfán című oratóriumának, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem című tétele, a Budapest Kórus és az Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével. Haydn Milton az Elveszett Paradicsom című eposza nyomán írta a Teremtést, melyet 1799-ben mutattak be. Ugyancsak angol szöveg német fordítására készült az 1801-ben bemutatott évszakok, szövegük miatt a szentimentális német idill oratóriumok sorába kapcsolódnak. Zenei nyelvezetük forradalmi újításai révén azonban a műfaj legnagyobb jelentőségű alkotásai közé tartoznak. Haydn oratóriumainak alaphangját a lirikus és természetábrázoló részek adják meg. Az évszakokban a természet és az ember ábrázolása már közvetlenebb. A nép mindennapi életét állítja elénk, a munkát és a mulatságot. Most következzen az évszakok Komm, Holder, Lenz című tétele, a Budapest Kórus és a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével.

Haydn a handeli hagyományokat leghívebben a kórus effektusok középpontba állításával követte. 14 rövid és nagy misét is írt, amelyek meglepőek az egyházi zenében szokatlan derűjükkel és vitalitásukkal. 50 szonátát írt zongorára, ő a kamarazene megújítója. Nevéhez fűződik a vonós négyes műfajának megszilárdítása. Összesen 80 kvártettje ismert. Ezek közül kiemelkedőek az orosz kvártettek, amelyeket táncos karakterű, újfajta ritmika jellemez. Igazán népszerűek a napkvártettek is, amelyek 6 vonós négyesből állnak, valamint a pacsirta kvártett, melyben a hegedű szólama a pacsirta hangjára emlékeztet. Most hallgassuk meg a már említett D-dur pacsirta kvártett első tételét a Kodály vonós négyes előadásában.

Elhangzott Joseph Haydn pacsirta kvártettjének első tétele a Kodály vonós négyes előadásában. Haydn utolsó alkotói periódusának vonós négyeseiben inkább összefoglal, mint újít. Mindenben a legjobb megoldást keresi, mindent a legegyszerűbb módon akar elmondani. Gyakran alkalmazott formáló eszköze a matematika, azaz egyetlen zenei gondolatból fejleszti ki a teljes tétel mondani valóját. Egyéb kamara művei vonós triók, vonós duók és zongoratriók. A G-dur zongoratrió utolsó tétele a magyar rondó. Ennek fő motívuma a verbunkos zene. A klasszikus szimfónia megteremtése is az ő nevéhez fűződik. 104 szimfóniája, ezek 3 vagy 4 tételesek, kora szellemiségének magaslatán áll. Reggel, dél és este. Ezek első szimfóniái. Amikor az Oxfordi Egyetem díszdoktorává avatták, az ünnepségre a 92. számú G-dur szimfóniát választotta. Innen kapta a mű az Oxford szimfónia elnevezést. Bevezetését legnagyobb részt a vonós hangszerek játsszák. A hangzás szinte kamara zeneszerű. A teljes zenekar csak néhány ütemre szólal meg a bevezetés csúcspontján. Az első tétel gyors tempójú, szonáta formájú, de nem mereven alkalmazva. Sok az eltérő és meglepő fordulat benne. A második tétel az általa igen kedvelt variációs formában íródott lassú tétel, A-B-A szerkezetű. A harmadik tétel menüett, a ritmus kapja a legfontosabb szerepet, mint általában a bécsi klasszikus szerzőknél. Bizonyos fokig a szerzők mesterségbeli tudását is bizonyítja, hogy a háromnegyedes táncritmust milyen rafinált módon tudják szabálytalanná, izgalmassá tenni. Az Oxford szimfónia menüettjében egyetlen egy ritmikai játékot választ ki a számtalan lehetőség közül, s ezt mint egy alapötletként viszi végig az egész tételen. A szerző azt a lehetőséget használja ki, hogy ez a menüett egy negyednyi felütéssel kezdődik, így a háromnegyedes lüktetés könnyen előbbre csúsztatható egy negyeddel. A negyedik tétel népies karakterű zene, ahol az egész zenekar a duda sajátos hangzását utánozza. A korai klasszikus szimfóniákra jellemző volt, hogy a legsúlyosabb tétel a nyitó tétel, a finálénak funkciója a feloldás, a könnyed befejezés volt. Ez azonban Haydn és Mozart késői szimfóniáiban kezd megváltozni, s lassan megindul az a Beethovenig tartó fejlődés, melynek során a zárótételek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Szinte már a nyitótételek egyenrangú párjává nőnek fel. Ezt a fejlődést mutatja az Oxford szimfónia fináléja is. A szigorúbb, igényesebb megformálás mellett azonban a Haydn finálék továbbra is a humornak, a frappáns zenei ötleteknek legfőbb területei maradnak. Most hallgassuk meg az Oxford szimfónia második, harmadik és negyedik tételét a Clevelandi zenekar előadásában Szél György vezényletével.

0: elhangzott Joseph Haydn Oxford szimfóniájának második, harmadik és negyedik tétele a Clevelandi zenekar előadásában Szél György vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nemzeti összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbetekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, valamint motivációs levél, fényképes Európasz önéletrajz és lelkészi ajánlás is. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. Az MT-hez szerdán eljutatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. Az egyházi fenntartású Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják, és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárására

0: stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter közösségi oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Végül a pénteki időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
1: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének-e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
1: La partecipazione alle processioni eucaristiche.
0: Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
1: As we prepare for the solemnity

0: the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you.
1: Mi alatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
2: Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
0: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
2: A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított, az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyőszervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államok beli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korán sem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyt, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leo ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
0: The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be.
2: Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk, nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására, figyelmeztetett a pápa. 14. Leo beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a katolikus főiskolák és egyetemek szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szentatya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több 100 millió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
1: Ferenc pápa konvojából származó autó segíti 3 beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja 3 beteg gyermek kezelését a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500 X-típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a 2 járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szentatya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt 2 Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged-Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A 2 kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő két gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
3: Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő Isten képek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ezt szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak is, Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja, őt pedig nem lehet birtokolni. A létet nem lehet kisajátítani, az csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe, összeköti a szerződő feleket, Isten az egész nép felé tesz ajánlatot, válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott, legalábbis Mózes olvasatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szentmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztve érzik magukat. nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházi jogi okokból. S van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat, ezért múl fel minden addigit Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él, közöttünk van.
1: Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. június 27-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya és a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia hívei a nyári szünet előtti időszakban a testi-lelki fáradtságról és a pihenésről beszélgetnek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat a nyári szünet előtt. Tulajdonképpen talán érdemes egy kicsit arról beszélgetnünk, így zárásként, amire most már mindenki gondol valamilyen szinten, a pihenésről. És a pihenésnek a fizikai és a lelki oldaláról, hiszen a pihenést azt nem csak úgy lehet megközelíteni, mint nyaralás, vagy kirándulás, vagy szabadság, hanem a pihenést többféleképpen is meg lehet fejteni, több irányból ki lehet bontani ezt a fogalmat, hogy pihenés. És most egy kicsit megnéznénk a Bibliát és Jézus életét, hogy vajon neki fontos volt-e a pihenés, és amikor a tanítványairól van szó, hogy számukra vajon volt-e pihenési lehetőség, és számunkra, mint Krisztus tanítványai, erkölcsileg hogyan is hat a pihenés, mint olyan, hogyan kell, hogy ez megjelenjen a mi keresztény életünkben. Számotokra mit jelent a lelki pihenés? Most először nézzük a lelki oldaláról, hiszen testileg ugye mindenki másképp pihen, mindannyian másképp vagyunk összerakva, más igényeink vannak, de lelkileg mit jelent a lelki pihenés? Kell-e, fontos-e az embernek az, hogy lelkileg is pihent, kipihent legyen?
3: Nagyon fontos az, hogy az ember lelkileg is kipihent legyen, ne csak fizikailag. Például hogy tudunk lelkileg pihenni, vagy én hogy tudok, amikor nálunk egész napos szentségimeles, vagy bármilyen szentségimeles, általában mind igyekszem megragadni az alkalmat, hogy ott legyek, mert az oltári szentség előtt olyan békét és nyugalmat szoktam érezni, szerintem nem én vagyok vele egyedül, hogy az nagyon-nagyon nagy pihenés az én idegrendszeremnek is, és teljes feltöltődés az, hogyha Jézussal lehetek. És szerintem a tanítványoknak is ez lehetett, hogy volt, hogy ugye Jézus a tanítványokkal volt együtt, tehát csak ők voltak, nem volt ott a nép igazából a tömeg körülöttük, és ugyanez, hogy akkor nincs körülöttünk tömeg, hanem igazából ketten vagyunk Jézussal, és tudok ráfigyelni, hogy mondta ez a bácsi, aki egyszer szentségimádáson volt, hogy én nézem őt, és ő néz engem igazából. Hát persze ez egy magasabb szint, de valahogy így gondolom.
4: Nekem is ez jutott eszembe egyébként, meg leginkább az, hogy az elcsendesülés az, ami szerintem nagyon nehéz mindannyiunknak, és ezért is van szükség arra, hogy megpihenjünk. És nekem mondjuk ezeken túlmenően például óriási feltöltődést adott lelkileg a múltkor, amikor voltunk Csíksomjón az elendoklaton. Tehát hogy az még egy plusz, nem csak élmény, hanem lelkiekben nagyon-nagyon tud építeni. Úgyhogy ez nagyon fontos, főleg úgy, hogy szerintem akinek ugye minden nap megvan egy megszokott ritmusa az életének, abból kizökkenni egy picit mindig jó, mert egy kis megállást teremt a mindennapokban.
3: Ez így van, nekem is a csíksomjói zarándoklat nagyon-nagyon sokat jelentett. Azért az inkább fizikai is, és lelki értelemben is. Tehát, hogyha úgy én nekem a mindennapokban az a feltöltődés, hogyha az oltári szentség előtt lehetek egy kicsit, vagy akár sokat is. Ugye egyébként így, mert a zarándoklatok mindig nagy feltöltődést adnak, nem feltétlenül mindig pihenésre, fizikálisan azért elfáradtunk, mire a nyerekbe felértünk. De azt gondolom, hogy mindenképpen szükségünk van egy plusz feltöltődésre a pihenés után, és általában a zarándoklatok, lelki gyakorlatok ezt adják meg nekünk.
2: Igen, ugye a pihenésben mindig különbséget teszünk az aktív pihenés és a passzív pihenés között, és ugye a szakemberek általában ezt úgy szokták meghatározni, hogy passzív pihenés az, amikor keveset vagy egyáltalán nem mozgunk, például egy helyben ülve olvasunk, zenét hallgatunk, vagy éppen imádkozunk. Ugye ez a szemlélődő, csendes imádságra gondolás tulajdonképpen, amikor nem beszélünk, nem felolvasunk a Bibliából, vagy különböző imakönyvekből, hanem teljesen elcsendesedve, mozdulatlanul a szemlélődés, vagy a csendes imádság, a meditáció formáját alkalmazzuk az imádságban, az elmélkedésnek, az elmélkedő imádságnak a formáját, és ugye van az aktív pihenés, amiközben mozgunk, de lényeges része az, hogy teljesen más mozgásformát alkalmazunk, mint a megszokott mozgásforma, ilyen például a túrázás, biciklizés, kirándulás, úszás, vagy éppen az említett zarándoklat, ami nem egy mindennapos mozgásforma, hanem a mozgásnak egy teljesen más formája. Ferenc pápa is beszél a pihenésről, és azt mondja, hogy az igazi különbség a tényleges pihenés és a hamis pihenés között az, hogy mindig tudnunk kell azt, és látnunk kell azt a különbséget, hogy mit, miért teszünk. Ugye a lényegét, a pihenésnek a lényegét. A mai társadalom szomjúhozik a szórakozásra és az ünneplésre, mondja a pápa, aki rámutat arra, hogy meg kell tanulnia a mai embernek kiszakadni az állandó pörgésről. Így mondja a katekézisében a pápa, az életről ma uralkodó felfogás szerint a tevékenységen és az elkötelezettségen van a hangsúly, nem a menekülésen. Arra figyelmeztet, hogy ezzel a mentalitással egy olyan kielégületlen élet felé csúszunk, amelyben a szórakozás elkábít, nem pihentet, elidegenít és ténylegesen a valóságtól való menekülést jelenti. Hát azt mondja a pápa, hogy ha valaki rosszul pihen, akkor tulajdonképpen nem is pihen, hanem elmenekül a valóságtól. Vajon ez mit jelent szerintetek így a hétköznapokban? Láttok-e ilyen embereket, vagy erre példákat, amivel ezt meg tudnánk jobban világítani?
4: Hát szerintem ezért, hogyha megnézzük, akkor a legtöbb embernek, vagy a legtöbb fiatalnak inkább ezt mondanám első körben, az a szórakozás, vagy az a úgymond pihenés hétvégén, hogy különböző bulikba jár, vagy fesztiválokra, ami persze nyilván nem lenne ez probléma, hanem erről szólna az élete, hogy minden hétvégén csak e körül forog a gondolata is. Emellett nem is fér bele már más, mert ott annyira intenzív impulzusok érik, meg esetleg különböző ilyen tudatmódosítószerek, amik után nem igazán marad másra már se energiája, sem lehetősége tulajdonképpen.
3: Igen, én is így látom, hogy Timi, tehát pláne az iskolában, ugye, hogy a gyerekek alig várják, hogy buliból buliba esessenek ugye hétvégén, és igazából a rengeteg alkohol, ami ugye nem csak, hogy meg a drogok, ugye tudatmódosítószerek, hanem igazából a szervezetet is megterhelik, az idegrendszer, aminek pihennie kellene, picit nyugodtabbnak kellene lenni, ez egyáltalán nem valósul meg, és folyamatosan hajszoltá válnak, kialvatlanná válnak, idegesek lesznek, tehát gyakorlatilag a pihenésnek teljesen az ellentéte ez a fajta szórakozás.
2: De egy kicsit én azt látom, hogy a felnőttek világában is hasonlóképpen van, hogyha valaki szórakozni akar, akkor azt mondják, hogy elmegyünk, iszunk haverokkal, sütögetünk, jól berúgunk, aztán levezetjük a feszültséget, de igazából másnap ugyanolyan feszültek maradnak, hogy ez miért van szerintetek, hogy a felnőttek sem tudnak igazán pihenni.
3: De azt gondolják, várják a problémáik megoldását. Ez egy menekülés igazából. Menekülés a szerekbe, vagy az evészet, vagy az ivászat, vagy bármi pótcselekvésbe való menekülés, ami nem adja meg a várt fordulatot, hogy megoldódjanak a problémák. Tehát sokkal másabb az, hogyha úgy szórakozik valaki, hogy mellette hívő, és ugye a pihenését is fel tudja ajánlani Istennek. Akkor abban is ő vezeti.
2: Azt mondja a pápa, hogy az ember még soha nem pihent annyit, mint ma, de még soha nem tapasztalt annyi ürességet, mint ma. Vannak lehetőségek a szórakozásra, a kimozdulásra, a világjárásra, a világméretű utazásokra, de ez a sok minden nem adja meg a szív teljességét. Igazából nem nyújtanak igazi pihenést. A harmadik parancsolat szavai segítenek nekünk, mert megmutatják, hogy mi is a pihenés valójában. Ez a parancsolat indítékot ad. Az Úr nevében való pihenésnek pontos oka van. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, olvassuk a Bibliában a Teremtés könyvének első fejezetében. Így kezdődik a nyugalom napja, amely Isten öröme mindazért, amit teremtett. A szemlélődés és az áldás napja. Ugye a harmadik parancsolatot mindannyian ismerjük, az Úr napját szenteld meg, így szoktuk fordítani. A harmadik parancsolat szerint tehát mi is a pihenés? A szemlélődés, a dicsőítés, nem pedig a menekülés. Ez az az idő, amikor rátekintünk a valóságra, és azt mondjuk, hogy milyen szép ez az élet. Isten kinyilatkoztatja, hogy a pihenéshez az embernek valójában nem a valóság előli menekülésre van szüksége, sokkal inkább olyan pihenésre van szüksége, amely a valóság áldása. Ugye, hogyha ma valaki nyaralni és pihenni akar, akkor legtöbben azt mondják, hogy csak el innen, jó messzire elmenekülni, elutazni nagyon-nagyon messzire, és nagyon sokan azt hiszik, hogyha elutaznak nagyon messzire, eltöltenek ott pár hetet, vagy jó pár napot, és hazajönnek, akkor minden megoldódik. És ugye az előbb is ezt említettétek, és említettük, hogy nagyon sokan egy-egy nyaralástól várják a problémák megoldását, ha valamilyen feszültség van a családban, ha valamilyen feszültség van a munkahelyen, vagy az emberi kapcsolatok megromlanak, akkor utazzunk el, és akkor majd minden rendben lesz, amikor hazajövünk. És hát amikor az ember hazajön, akkor ugyanúgy talál mindent, mint ahogy itthon hagyta, és semmi nem lett jobb. Igazából is a nyaralás alatt is nagyon sokszor az ember csak a saját feszültségén rágódik, mert azt gondolja, hogy ez mindent megold. És azt mondja a pápa, hogy egyáltalán nem így van, tehát nem az utazás, vagy nem a világjárás fogja megoldani a problémáinkat, mert ettől még, hogy bejárjuk az egész világot, tulajdonképpen a szív üres marad. És azt mondja, hogy az igazi pihenés az, amikor az embernek a lelke is pihen. Ti éreztétek-e már valaha azt, hogy a lelketek fáradt? Vagy csak testi fáradtságot tapasztaltatok az eddigi életetekben?
3: Én nagyon sokszor éreztem azt, hogy a lelkem fáradt.
2: Inkább. Milyen érzés az, amikor valakinek fáradt a lelke?
3: Hú, hát ezt nagyon nézi körbeírni. Igazából, amikor azt érzem, hogy az imádságban is, és minden jó cselekedet már nem igazán szívből megy, nem az Istenért megy, hanem csak úgy céltalanul teszem, tehát úgy megszokásból már. Tehát ilyen futószallagszerűen mennek a dolgok, és nincs mögötte lélek, nincs mögötte olyan elszántság az Isten felé.
2: Timi, te hogy látod, hogy akár a saját életedben, vagy a környezetedben van-e ilyen lelki fáradtság, vagy szerinted ez mit jelent, hogyan mutatkozik meg?
4: Hát, amit Kriszta elmondott, az egyébként nagyon érdekes. Én azt tapasztalom, hogy nálam ez akkor szokott nagyon előjönni, amikor egyszerűen nem tudok már arra sem koncentrálni, ami igazán fontos lenne. Tehát, amit elmondott ő is, hogy nem tudok az imádságra figyelni, hanem nem is az, hogy rutinná válik, de hogy a mindennapokban nem úgy jelenik meg, mint ahogy kellene. És akkor én erre mindig azt gondolom, hogy megpróbálom végig gondolni, hogy mi az, amit ugye kérhetek a Jóistentől, hogy segítsen nekem visszatalálni oda. És akkor ez így szépen az ima erejével, meg szerintem azzal, hogy megvizsgálom azt, hogy esetleg, hogy én miben hibáztam, vagy hol lehet az, amiben nekem javítanom kéne, vagy amivel én hozzá tudok ehhez járulni. Ez így visszarázódik előbb vagy utóbb. De egyébként tényleg igaza van Krisztának, hogy én legalábbis nagyon rosszul élem meg, mert saját magamon nyilván ezt már így külső jelekként is észreveszem, hogy türelmetlenebb vagyok, hogy nem tudok másra sem odafigyelni, mert tudom, hogy valami nincs rendben belül. És akkor ez általában odáig szokott vezetni, hogy ne akkor érzem, hogy van egy pont, amikor már le kell ülni az embernek, és önmagával is számot kell vetni. És szerintem egyébként, amit mondtál az elején, hogy sokan elmenekülnek, pontot hibáznak, mert el lehet menni, és ez szerintem nem is baj, hogyha az ember kiszakad bizonyos ritmusból, vagy egy bizonyos megszokásokból, csak kell arra időt fordítani, hogy elgondolkozzon azon, miért történhet vele, vagy miért történnek vele folyamatosan, vagy akár egy nagyobb rossz dolog. Tehát, hogy mi az, amiben esetleg neki változtatni kell. Nyilván ez nem egy kellemes dolog, mert önvizsgálatot, meg önértékelést tartania az embernek, és egy tükröt, akár a lelki dolgai felett, ez egy borzasztó nehéz lépés szerintem, és erre nagyon nagy lelki erő is kell. És ha Jóisten segítségül hívjuk, akkor viszont sokkal könnyebben fog menni az első lépés megtenni, utána pedig szépen haladni lehet az úton. De el kell határoznia magát az embernek.
2: Egy kicsit azt érzem, hogy igen, tehát ahogy mind a ketten beszéltetek erről, mind a ketten azt állítjátok, hogy a tapasztalataitok alapján, hogy a belső fáradtságnak ugye vannak külső jelei. Nem tudom, én azt érzékelem, hogy nagyon sok ilyen jel van ebben a világban, tehát nagyon sok helyen találkozhatunk lelkileg megfáradt emberekkel. Tehát bemegyünk egy boltba, nagyon sokszor a pénztáros ideges, feszült, oda csapja a terméket, aztán elmegyünk a villamosra vagy a buszra, vagy a bármilyen helyre, ahol sok ember egyszerre megmozdul és megjelenik, ideges a buszvezető, ideges a villamosvezető, ideges a takarító, ideges a szomszéd, sokszor egymásnak feszülnek jó barátok, jó szomszédok, vagy egyszerűen ismeretlenek az utcán, kiabálnak egymásra, idegesek a sofőrök, nyomják a dudát, integetnek, bemutatnak a másiknak, ész nélkül előznek nagyon sokan, vagy egyszerűen a feszültségüket, az idegességüket a vezetésben próbálják levezetni, vagy sokan hazamennek, és a családjukon próbálják levezetni a feszültséget, valamivel megbántották, aztán otthon az asszony, ugye a feleség, vagy a férj kapja meg a fekete levest, vagy a gyerekeken ugye próbálják levezetni a feszültséget, akár dühösen, akár kiabálással, vagy bármi mással. Tehát nagyon-nagyon ilyen lelkileg fáradt világot élünk, és valahol ez érthető. Hiszen nagyon sok csalódás éri az embereket, és nagyon sok ilyen hibás és nehéz helyzetbe kerülnek bele, amiből aztán hiába próbálnak kijutni, és halmozódnak ezek a rossz élmények. Ezért is nagyon fontos az, hogy megtanuljuk azt a fajta pihenést, amiről Ferenc pápa beszél, aki azt mondja, hogy nem véletlen a heti pihenőnap középpontjában a hálaadásnak kell állni. És ott van a harmadik parancsa 10-ből, hogy az Úr napját szenteld meg, erre mind a testnek, mind pedig a léleknek szüksége van. Azt mondja Ferenc pápa, hogy a pihenőnapok nem véletlenül vannak az életünkben. Ezek a napok segítenek arra, hogy rácsodálkozzunk, hogy milyen szép ez az élet. Azt mondja, még egyszer megismétlem, amit az előbb olvastam, hogy nem az a lényeg a pihenésben, hogy az ember elmeneküljön a valóság elől, hanem az, hogy meglássuk, hogy milyen szép az a valóság, amiben élünk. És az Úr napja az a vasárnap, ami a legtöbb ember számára munkaszüneti nap. A vasárnap nem arra való, hogy a többi napot elfelejtsük, hanem emlékezés, az áldás és az élettel való megbékélésnek a napja. Nagyon sokszor, amikor elmegyünk a templomba, talán nem is gondoljuk végig a hetünket, pedig ott van, hogyha időben megérkezünk, le tudunk ülni, végig tudjuk futtatni, hogy mi is történt velünk, miért vagyunk hálásak, és mi az, amit szeretnénk kitörölni az emlékezetünkből, és ehhez kérjük az Isten áldását, hogy a rosszat fel tudjuk dolgozni, szembe tudjunk nézni, hogy Timi mondta, ami nem mindig kellemes önvizsgálatot vagy lelkiismeretvizsgálatot tartani, de mégis meg kell tennünk az Isten segítségével azért, hogy fejlődjünk, azért, hogy növekedjünk. A jóért viszont hálát kell adni. És hogyha valaki ezt nem teszi meg, akkor általában a rossz az mindig gyűl, és a pihenés tulajdonképpen egyfajta menekülés lesz. És éppen ezért valaki nem is tud pihenni, hanem amikor kis pihenő ideje van, akkor is folyamatosan munkát keres magának, hogy elnyomja a pihenés utáni vágyat. Sőt, olyan fáradtság is van, amikor az ember otthon van igazából, tehát nem jár dolgozni, nincsen különös munkája, de mégis elfárad lelkileg, akár a magány, akár a csalódottság, akár a sértettség, akár az öregkornak a nehézségei, vagy egy-egy súlyos betegség, ez is elfáraszthat lelkileg. És most térjünk rá arra, szerintetek, hogyan lehet ezeket a fáradtságokat megoldani? Mi a módszere annak, hogy jól pihenjünk az előttünk álló időszakban például? Tehát hogy tud az ember jól pihenni? Mondjuk aki fáradt, dolgozik is még a hétköznapokban, jön a nyár, esetleg kiveszi a szabadságát, hogy tud úgy pihenni, hogy a lelke is pihenjen? Milyen módszereket tudnátok ti a saját életetekből ajánlani arra, hogyha valaki jól akar pihenni, akkor hogy tud jól pihenni annak alapján, amiről Ferenc pápa is beszél?
3: Hát jól pihenni mindenképpen úgy, hogyha fizikális pihenéssel van szerintem egybekötve. Tehát a test és a lélek együtt pihen. Ez nagyon fontos. És hogyha keresztény valaki, tehát hívő, akkor mindenféleképpen fontos, hogy Istent is bevonja a terveibe. Tehát, hogy megkérdezze azt, hogy esetleg adjon lehetőséget, hogy mutassa meg az Úr azt, hogy pihenjen, hova menjen. De általában szerintem nagyon fontos az, hogy nem messzire, csak a magától a lakástól egy picit, vagy az erdőbe, vagy a környező parkba tudjon menni sétálni, friss levegőt szinte. Az oxigénre szüksége van a szervezetnek. Tehát én azt javasolnám mindenféleképpen, hogy a lakóhelytől nem távol, tehát mi mondjuk a Büklábánál lakunk, mi könnyű helyzetben vagyunk. Igazából 10 percre van Lillafüred, tehát azt mondjuk, akkor fogom is kimegyek sétálni Lillafüredre, elmegyek a sétányra, és ott ugye a Mária szoborhoz elmegyek, imádkozom egy picit, tehát megpihen a lelkem, a testem is friss levegőt szívok, és hazamegyek. Ez egy ilyen rövidebb pihenő, akár minden nap megtehetem, hogy a Bükkben máshova megyek. De hogyha valaki más jellegű, akkor a lelki gyakorlat, tehát hogyha a lelki pihenést szeretné elsősorban előtérbe helyezni, akkor érdemes egy lelki gyakorlatra befizetni, és oda elmenni, egy picit aktívabban pihenjen lelkileg, úgymond, egy picit foglalkozzon magával, picit rendbe tegye a múltat, vagy amik történtek az elmúlt évben, vagy az elmúlt munkás időszakban, ez fontos. És én még mellette fontosnak tartom, hogy ezért legyen hobbing. Na, persze tudom, hogy nagyon kevés rá az idő, de erre mondták mindig, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen, és hogy nyilvánvaló a rendszeres imádság mellett, ami szerintem alap mindannyiunk életében. Nagyon fontos, hogy legyen mondjuk egy hobbi, amit szeretünk csinálni, és azáltal is ki tudunk kapcsolódni.
4: Nekem még ami eszembe jutott egyébként, hogy én nyári időszakban tudom azt megtenni, hogy az olyan könyveket, amik igazán odafigyelést igényelnek, akkor tudom elolvasni. Tehát akkor tudok rájuk több időt szánni, vagy jobban elmélyedni benne, és ilyenkor nyárra általában mindig összegyűjtöm azokat a könyveket, amiből nyilván hát nem mindegyiket sikerül általában megvalósítani, de úgy gondolom, hogy a Jóisten mindig azokat adja a kezembe, amikre éppen szükségem van. Úgyhogy így mindig 2-3 könyvet legalább el tudok olvasni az alatt az időszak alatt, és érdekes, mert évközben viszont előjönnek a mondatok belőlük, úgyhogy így nagyon hasznos, meg nagyon, nagyon jó tapasztalás ez is.
3: Hogyha a hobbira visszatérünk, akkor én is nagyon szeretek olvasni, de elsősorban én a kézi munkát, hímzés, varrás, illetve üvegfestés, gyöngyfűzés, ilyeneket részesítettem előnyben korábban, hát most már azért nyilván nem engedi annyira az időm, de most a hímzéssel próbálkozom, a modern hímzéssel, és például ez is kikapcsol. Próbálok vallási témájú képet hímezni, úgyhogy remélem, hogy sikerül az első.
2: Még mond Ferenc pápa egy nagyon érdekes dolgot a szabadságról és a pihenésről. Azt mondja, hogy például az irigység tönkreteszi az embernek a pihenését és a lelki szabadságát. Azt mondja, hogy az irigyeknek sárga a lelke, mert sosincs meg bennük a lélek egészséges frissessége. Hát ugye ezt sokszor látjuk egy-egy nyár végén, hogy sokan irigykednek, hogy bezzeg a szomszédom itt volt, bezzeg a rokonom ott volt, bezzeg a nem tudom kicsoda odament, itt nyaralt, ennyi pénzt költött, és tényleg sokan beleőrülnek abba, hogy irigykednek másokra, hogy bezzeg a szomszédnak, bezzeg a rokonomnak, bezzeg a barátomnak, és elfelejtünk azzal foglalkozni, hogy bezzeg nekünk. Nekünk is adott az Isten rengeteg lehetőséget, persze mindenkinek más lehetőségeket, de nagyon fontos észrevennünk a saját életünknek a lehetőségeit. Azt mondja a pápa nagyon konkrétan, hogy az irigység elpusztít, elpusztítja az embert. És utána még egyszer azt mondja, hogy ki az, aki nem ismeri az igazi pihenést? Aki nem képes szeretni. Azt mondja, hogy a bűnös szokások, az egoizmus távol tartanak bennünket a szeretettől, és képtelenné tesznek a szeretetre. És ezért önmagunk rabjai leszünk, és nem tudunk igazán pihenni, mert állandóan a rossz dolgokkal vagyunk elfoglalva. A harmadik parancsolat szabadulásra hív bennünket, hogy ünnepeljünk a pihenésben. És azt mondja, hogy számunkra, a keresztények számára Jézusra való jövendőlés az, ami az igazi öröm, az igazi szabadság, amely képessé teszi az embert a szeretetre. És a valódi szabadság ez, megtanulni szeretni, elszakadni a birtoklástól, az egoizmustól, és befogadni a szeretet ajándékát, hogy tudjunk örömmel és tisztességgel, szeretettel és hálával szeretni. Mert a legnagyobb szabadságot ugye a megváltótól, Jézus Krisztustól kaptuk, és hogyha ezt minden nap megéljük, akkor tulajdonképpen egy kicsit minden nap megtapasztalhatjuk a szabadságulásnak, vagy a pihenésnek az örömét, ami el is hangzott többször, hogy a lélek igazi pihenésének az örömét. A test pihenéséről nyilván azért nem beszélünk, mert ezt mindenki saját életében tudja, hogy ki mit szeret, hogyan pihenteti a testét alvással, kertészkedéssel, kirándulással, vagy ki hogyan pihenteti a testét. Itt nagyon fontos a léleknek az egészség, amiről még egyszer mondom, Ferenc pápa nagyon sokat beszél, ugye az előbb is, amit idéztem, ugye a léleknek a frissességéről, és tulajdonképpen a pihenésünk, a nyári szabadságunk, vagy egyáltalán a mindennapos pihenésünk akkor lesz jó, akkor lesz egészséges és teljes, hogyha a lelkünk is újra meg újra visszanyeri a frissességét. És azt hiszem, hogy aki ezt már megtapasztalta, az érti és tudja, hogy miről beszélünk. Aki meg még nem tapasztalta meg a léleknek a pihenését, annak nagyon-nagyon ajánljuk azokat, amiről itt beszélgettünk, hogy éljük át, tapasztaljuk meg, hogy nem elég csak a testet pihentetni, mert az még kevés. Pihentetni kell a lelket is, mert a test és a lélek együtt pihen, együtt él és együtt dolgozik. Hát ebben kívánunk mindenkinek a nyári időszakban kellemes elmélyülést, és keressük meg azokat a lehetőségeket, ahol növekedhetünk a szeretetben, a szabadságban, a lelki örömben, a békében, és én hiszem azt, hogy az Isten mindenkinek megadja mindazt, amire őszintén és tiszta szívvel vágyik, de ne felejtsük el, legyünk mentesek az irigykedéstől, hiszen nem kell mindenkinek egyformának lenni, és nem kell mindenkinek ugyanazt kapnia, mert lehet, hogy az egyiknek pihentető, az egyiknek örömteli, a másiknak viszont nem. Legyünk inkább nyitottak arra, hogy felfedezzük azt, hogy milyen gyönyörű világban élünk, ha elmegyünk valahová, tudjunk rácsodálkozni a világnak a szépségeire, és minden nap legyen legalább egy dolog, amiért hálásak vagyunk. Keressük meg, néha ez nehéz, kínkeserves, nem könnyű, de legyen minden nap valami, amit megköszönünk, amiért hálát adunk, és higgyük el, jobbak lesznek a napjaink, egészségesebb lesz a lelkünk, ha tudunk megköszönni, hálát adni, és kifejezni a szeretetünket, és ehhez nem kellenek nagy dolgok, nagyon sokszor elég, hogyha kis és apró dolgokat is teszünk ezen az úton, ahogy Teréz anya mondja, nem kell nagy dolgokat tenni, csak apró dolgokat nagy szeretettel. Ezzel kívánunk mindenkinek a továbbiakban szép nyári időszakot, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra, és adják meg a lelküknek a megújulás és a felfrissülés lehetőségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Koleszer Krisztián szerkesztette.
5: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klisz Báta összeállításának elején a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok miskolci programjait ismertetjük részletesen. Ezután a 2. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek júniusi rendezvényeiről lesz szó. Ezt követően az idei Szent Orbán zarándoklat kapcsán beszélgetünk Újvári Marika előadó művész kántorral. Végül pedig beszámolunk a Harlekin Báb Színház következő évadának bemutatóiról. Ajánlunkban Újvári Marikát kérdezi az adás egyik szerkesztője, Farkas Erzsébet.
6: Monok települése érzi Szent Orbán pártfogását, és ön személyesen, személyes életében monokiként érzi-e az ő támogatását és közbenjárását?
7: Én úgy gondolom, hogy igen, mert segíti a munkánkat, segíti a településünket, úgy érezzük, hogy ezen a Szent Orbán zarándoklaton mindig is az áldása van, mert amikor ez a Szent Orbán zarándoklat van, akkor mindig jó idő van, mindig az emberek, akiket felkérünk, rögtön első szóra együttműködőek, és ez is szerintem benne van ebben, hogy azért felülről jön a támogatás.
1: Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat, a koraesti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik a Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunk, melyben Esztei Hippolit egripüspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klisz Báta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
8: Kezdjük a gyerekkorától kezdve, hogy hogyan kerül egyáltalán Magyarországra, mert eddig csak úgy célozgattunk rá, mert újra és újra keresztezték az útjaik Bakusz Tamással egymást. Viszont most akkor nézzük meg az ő élettörténetét, azt is, amit Egerben töltött, ezt most nagyon idézőjelben mondtam, mert ez több mint 20 év, tehát hogyha összevetjük korábbi püspökökkel, akkor azt kell mondani, hogy nagyon hosszú ideig töltötte be az egri püspöki széket, és azért még az utóélete is nagyon izgalmas, meg hogy közben mi történik.
1: 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimpa Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papi Edikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Úr leereszkedett a felhőben. Mózes ezt mondta: Jáve, Jáve, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, gazdag kegyelemben és hűségben. A mi Urunk, vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, de bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül. Olvasom a kivonulás könyvében. Istennek elég önmaga és saját nagyszerűsége. Mivel önmaga hiánytalan, teljes és tökéletes, mivel személyei mindegyike magasztos, mivel szándékuk összecseng, azért megtalálja önmagában boldogságát. Hogy boldog legyen, nincs szüksége senkire. Önmagán tündöklik dicsősége, mely hiánytalan tökéletességéből fakad. Atya, Fiú, Szentlélek. Egyetértésük egységes akarat. Összetartozásuk nem keveredés. Egységük zavarmentes. Különbözőségük tökéletes. Különbözőségüket kikeverheti össze, egységüket kibonthatja szét. Amikor a Szent Háromságról nyilatkozott meg Jézus, ezt egyszerűen, természetesen, szinte magától értetődően tette. Ő egyik a három közül. Ez számára az öröktől való, a legeredetibb, legtermészetesebb élmény. Mikor erről beszélt, saját életéről beszélt. Szent Háromság, legteljesebb egy. Egyedül valóságod nem árvaság, hanem a legteljesebb lét. Annál megfoghatatlanabb, hogy miért hoztál létre másokat, akik sohasem tudják egy arasznyival sem fokozni boldogságodat. És ha már alkottál, miért nem jobb világ került ki mindenhatóságodból? Miért olyan, amelyben ott átong a hitványságnak, döjfnek, istenkáromlásnak, kegyetlenségnek, valamint az örökre elbukottak önkirekesztésének lehetősége? Mindnyájunkat boldognak terveztél, s mégis mennyi köztünk a boldogtalan? Istenem, nem tudjuk félrehúzni a téged borító titkoknak fátyolát, de rendületlenül bízunk jóságodban. Ha már úgy tervezted, hogy boldogságodat ránk árazd időtlen időkön át, úgy nyúlsz sorsunk alakításához, hogy ténylegesen örökké boldogok legyünk.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nemzeti összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség sátorajaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbe tekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig

elnöke a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel találkozott Szabadkán. A házelnök az eseményről beszámoló bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a határon túli magyarság ügye kormányokon átívelő kérdés, és kiemelte a Vajdasági Magyar Szövetség szerepét a magyar és a szerb nép közötti megbékélés elősegítésében. A Fidesz védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak, közölte a Fidesz kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan azt írta, már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló, méltatlan és jogtalan elbocsátásokra. A kormány tisztviselők, akik az elmúlt években esküjüknek megfelelően egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjobb tudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást, olvasható a közleményben. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy aszbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja. Ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán a város polgármestere. Balai Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak aszbeszttartalmú szerpentinit szúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártirok útja kereszteződésében lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású egyedi méretű fóliával leterítették és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződés kötés után elszállíthassák az aszbesztes kőzúzalékot. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalt a Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz, a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta, a Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet, és nyíltan Ukrajna oldalára állt. Úgy folytatta, a miniszterelnök feladta az ukrán EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja, Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja áll a Fidesz közleményében. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogathatóvá tétele az erdélyi Parajdon, ahol tavaly ősszel kezdtek karbantartási munkálatokba a bányászok. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak, nyilatkozott Moldován István, a parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője. Végül a pénteki időjárásról. A változó vastagságú fátyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tumikné Csurák Ágnest, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár hálózati osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy igazi programkavalkádot ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hiszen ha nyár és június eleje, akkor ünnepi könyvhét. Ez bár országos program, de természetesen Miskolc városa is kapcsolódik ezen rendezvénysorozathoz. Idén immár a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok kerülnek megrendezésre a Miskolci Szent István téren. Még kimondani is nagyon szép szám ez. Szívből gratulálok Önöknek az eddigi programokhoz, és kíváncsian teszem fel a kérdést, idén 2026-ban milyen gazdag programkínálattal szolgálnak a kedves érdeklődőknek.
3: Hagyományosan a könyvhetet ugye 97. alkalommal megünnepeljük Miskolcon, és büszkék vagyunk arra, hogy 1927-ben Sukka Géza itt vetette föl azt, hogy legyen magyar könyvünnep is, ugye az olasz könyvünnepek hagyományára alapozva tette fel ezt a javaslatát a jelenlegi Mapszékházban. Tehát azzal kezdődik a könyvheti programunk, hogy 11-én a Mapszékházban megkoszorúzzuk ezt a Sukka Géza emléktáblát. Majd a Szent István téren folytatódnak a programjaink, eltérően az eddigi hagyományokhoz, mert ugye az Erzsébet téren jelenleg építkezés folyik, és mindenképpen egy olyan teret szerettünk volna keresni, vagy kerestünk a kollégákkal, ami nagy befogadó képességű, mégis a központban van, és így esett a választás a Szent István térre. Tehát az idén a Szent István téren ünnepeljük a könyvhetet. A hivatalos megnyitó 16 órától kezdődik, de már 15 óra 30 perctől a hangulat fokozása érdekében egy kedves középkori hangulatot teremtő együttest hívtunk, a Sonivius Vappét. Majd 16 órától kezdődik az ünnepélyes megnyitó, a fő vendégünk Lackvi János Kossuth és József Attila Díjas író-költő, úgyhogy ő nyitja meg a könyvhetet. Majd 16 óra 45 perctől Sinha Róbert gitárművész ad egy rövid programot, 17 órától pedig a kollégánk Brézai Zoltán beszélget a színpadon miskolci könyvkiadókkal. A könyvkiadók közül a Bibor kiadót, a Spanyolnát, hát a Proártot hívta meg, illetve még a Herendi 2004 kiadó tulajdonosát, Németi Lajost. 18 órától a nagy színpadon pedig Sinha Róbert és Lackvi János ad egy gyönyörű koncertet, aminek az időtartama körülbelül másfél óra lesz. Ezzel a nagy színpadon befejeződik a programunk, viszont addig is számtalan dedikálás várja a könyvtérre kilátogatókat, például Lackvi János, a mi fővendégünk 17 órától majd az irodalmi teraszon várja a dedikálókat. Lackvi Jánosnak az ünnepi könyvhétre megjelenik egy gyerekeknek szóló kötete, Kölcsönhörcsög a címe, amit majd meg lehet vásárolni a könyvtéren, és ez azért fontos számunkra, mert egy miskolci hölgy, Török Eszter illusztrálta ezt a kötetet, úgyhogy aki lokálpatrióta, vásárolja meg a könyvet, dedikáltassa Lackvi Jánossal, és előbb-utóbb Török Eszter is a vendégünk lesz, a könyvtáraink vendégei lesznek, és vele is dedikáltathatja a kötetet. De a Génius Könyváruház, a Bíbor kiadó, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tagozata, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület is várja az érdeklődőket. Kiegészítő programokkal is várjuk a térre kilátogatókat, például könyvheti tótóval, amit már megszokhattak az olvasók, és Rákóczihoz kötődik jelenleg a könyvheti tótónk, mivel a 350 éve született a nagy fejedelem. Őrá emlékezünk a tótóval is, és nem csak azért, mert 350 éve született, hanem azért is, mivel a mi intézményünk Rákóczi Ferenc nevét viseli. De lesz selfie pont is, megújult a selfie pontunk, úgyhogy oda is várjuk önöket szeretettel, illetve lesz még egy nagyon kedves kiállításunk, 100 éve született ugyanis Janikovszky Éva, és őre emlékezünk paravánokon, illetve egy nagyon aranyos installációval, ugye az érem két oldala, vagy a lemez két oldala címmel is lesz egy ilyen megható pontunk, ahol Janikovszky Éva idézeteket lehet elvinni, ugyanúgy, mint tavaly, és ezt nagyon szerették a könyvtérre kilátogatók. Géniusz könyváruház pavilonjánál fog dedikálni Reimann Zoltán, Bózsó Gyula, de egy híres vendége is lesz a könyváruháznak. 17 órától Bot Péter Ákos fog dedikálni a Géniusz könyváruház pavilonjánál. A pénteki napunk hagyományosan azzal kezdődik, hogy ugye meghívjuk a miskolci intézményeket, oktatási nevelési intézményeket, az ő csoportjaikat, hogy szerepeljenek a színpadon, mutassák be tudásukat. Úgyhogy 13 óra 30 perctől a Miskolci Szabó Lőrinc általános iskola műsorát láthatják. Majd a Miskolci Egressy Béni Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola csoportjait látjuk vendégül. Ők már rendszeres látogatói a könyvtérnek, és magas színvonalat képviselnek. 15 óra 30 perckor Miskolci Ságok címmel verseket, megzenésített verseket lehet hallani majd a téren. Szerepelnek dr. Jacsó Pál, Parázs István és barátaik, közöttük a Miskolci Pincék dalárdája, az Animus Csengettyű együttes. Majd a kollégám beszélget a téren dedikálókkal, erre kifejezett kérés van, hogy a dedikálók bemutatkozhassanak, és ezt nagyon örömmel vettük ezt a kérést. 17 órától újdonságként jelenik meg, hogy a Balázs Győző református gimnázium csoportjai adják elő a programjukat a Szikrától a Lángig címmel, majd a Miskolciak kedvence 18 óra 30 perctől a Mintazenekart várjuk a színpadra. Nagyon jól együtt tudunk működni a Felvidékházzal, és az ő meghívásukra érkezett a Felvidéki Pósfa zenekar, akik késő este 8-kor kezdik a programjukat, úgyhogy várhatóan 9:30 körül fogunk befejezni a programjainkat, úgyhogy nagyon sűrű program lesz a pénteki programunk, és fel kell, hogy hívjam a figyelmüket, hogy nagyon nagy a választék a dedikálásokban, például a Géniusz könyváruházba Bojár Iván András jön, de Felvidékről várjuk Dunajszki Gézát, Kozsár Miklóst, Sipos Anna lesz a vendégünk, Mézön Möré, Hope Level, úgyhogy látogassanak ki pénteken is a könyvtérre.
2: Mindez tehát június 12-én pénteken, és van még egy napunk, a június 13-ai szombati nap, amely, ha jól gondolom, már csak munkaszüneti nap lévén is igazi programkavalkádot kínál majd az érdeklődőknek, sőt, ezen a napon lesznek a 25. gyermekkönyvnapok programja is. Jól gondolom én ezt?
3: Igen, nagyon jól gondolod. A szombati nap általában a családoké, vagy inkább a gyerekeké, és ilyenkor is szervezünk színpadi műsorokat. Most a színpad műsorán az első megjelenők a Miovi József úti tagóvódájának Vadócák néptánc csoportja, majd 4:11-től a Diósgyőri Jazz Tánc Klub táncosai lépnek fel, és csinálnak fergeteges hangulatot, és mindig tartunk egy kis meglepetést a gyerekeknek, 11 óra 15 perckor pedig a Figura meseműhely lép fel a színpadon. De hogy ne csak a színpadról beszéljek, még szombaton is vannak dedikálóink, Galambosi Dorottya és Malejkó Norbert lesz a helyszínen, de készülünk szombatra is könyvhetitutóval, selfie-ponttal, játékokkal, és nagyon szeretik a gyerekek a szombati kézműves foglalkozásokat, az arcfestést, de újdonságként hoztuk be a családi szabadulószobát is, kolléganőm nagyon készül erre, és meghívtuk újra a pregméhészetet, a könyvtérre látogatók vásárolhatnak is tőlük, és a Sütni Jó Alapítvány is ott lesz velünk, és hozza a finom süteményeit, amit a könyvtérre látogatók megkóstolhatnak. Úgyhogy igen, programkavalkád lesz szombaton is.
2: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, kérem szépen foglaljuk össze és ismételjük el a legfontosabbakat, mikorra és hova is várják a kedves érdeklődőket az idei 97. ünnepi könyvhétre és a 25. gyermekkönyvnapokra.
3: Csütörtökre várjuk a kedves érdeklődőket, a Szent István térre, Lackfi János lesz a fő vendégünk, és csütörtöktől szombatig tart a Miskolci ünnepi könyvhét szabadtéri eseménye.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést Tomikné Csurák Ágnesnek, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár hálózati osztályvezetőjének.
3: Köszönöm szépen a megkeresést.

0: Brézai Zoltán, Tamás Ali Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Gyorsan telik az idő, mert hogy ismételten itt vagyunk és beszélgetünk egymással, ezúttal a könyvtár júniusi programjairól. Nos, kedves Zoli, milyen programokat is kínáltok ebben a hónapban az érdeklődőknek?
1: Amikor a májusi programokat ismertettem, mondtam, hogy június már ugye félig meddig a nyári szünet, a hónap közepén véget ér az iskola, az óvodások is már maximum a ügyeleti óvodában vannak, meg összevonásokkal, de a könyvtárban akkor lesz az igazán nagy rendezvény, az ünnepi könyvhét, amelyről már hallhattak itt a programajáróban. De mellette is számos más program lesz, például a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi könyvtárában a Görgein, mert június 8-án lesz az olvasás népszerűsítő versenyünknek, a HAHU könyvtársaknak a döntője. Nagyon izgalmas, nagyon-nagyon sok iskola jelentkezett, és hát valamivel kevesebb jutott el a legjobbak közé. Itt már ugye ez egy szóbeli döntő, jeleneteket kell bemutatni, majd lesz Totó, tehát sokrétű lesz ez a bizonyos döntés. Berg Judit József Attila díjas és Prima díjas író lesz a zsűri elnöke, mindig egy ismert írót, akinek a könyvét fel kell dolgozni, el kell olvasni, azt szokták meghívni zsűri elnöknek. Június 8-án hétfőn ez a bizonyos szóbeli döntő délelőtt 10 órakor kezdődik a földszinti előadóteremben. És a szünet megkezdődik az iskolásoknak majd június közepetáján, azt hiszem 19-én, vagy mikor mennek utoljára iskolába, és 24-én 10 órától már nyári színidelő a mesebirodalomban, mese kézműveskedés a nyár jegyében a gyermekkönyvtárosok vezetésével érdemes arra programra is eljönni. Június 5-én is már most a felnőtt könyvtár programját említem, Opera Barátok Klubja, Bizé ismert operája, a Carmen csendül majd fel, nem csak hangban, hanem képen is, hiszen videófelvételen láthatják, majd 5-én pénteken délután 14:30-tól. A könyvhéthez kapcsolódik június 9-én a Bíbor könyvkiadónak egy programja, 35 éves ebben az évben a kiadó, ki hitte volna, 91-ben alakultak ők, Vorkuti László volt ugye ennek a kiadónak az alapítója, és ma is ott van még, nyilván segítve a lányát, aki Vorkuti Eszternek az ügyvezetője. Na, ők lesznek a házigazdái annak a bizonyos beszélgetésnek, amely egy retrospektív kiállítás megnyitója apropóján lesz majd, 9-én 4 órától, és egy sok-sok közreműködő lesz, mert itt lesz a Kas kiadónak az alapítója, Kocsis András Sándor, Filip Gabriella, egykori kollégánk, Szabó Lőrinc díjas, irodalmi díjas szerkesztő újságíró fog majd beszélgetni, Bárdos István, Fazekas Csaba, Jenei László, Káli Sándor, Mózes Huba, ugye az egyetemnek egykori oktatója, Sárai László, Szabó Miklós, Debreceni József, nagyon sokan lesznek itt, és Parázs István is közreműködik gitáron, tehát egy kis zene is lesz majd ezen a programon. És még egy olyan rendezvényünk lesz az egy héttel később, június 17-én szerdán 17:30-tól, amely egy picit a könyvhéthez kapcsolódik, Malejko Norbert írónak a Peremtestek című könyvét mutatjuk be, majd én beszélgetek a szerzővel, és 19-én még a Szövegtől a lelkünkig nyitott önismereti csoport irodalomterápiás foglalkozás is lesz, majd pénteken 17:30-tól erre előzetesen kell regisztrálni a könyvtár honlapján. És még egy kiállítás is felhívom figyelmüket, mert kedden nyílt a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola Rafika tanszakos diákjainak a művei láthatók majd egészen június 19-éig könyvtárunk központi épületében.
0: A folytatásban pedig javaslom, hogy ismertessük, hogy a fiók könyvtárak milyen programokkal is várják az érdeklődőket június hónapban.
1: A József Attila könyvtárunkban, amely ugye a Szentpéteri kapuban található, nem győzöm hangsúlyozni, biztos sokan tudják, de hát ha vannak olyan új hallgatók, akik esetleg nem ismerik, itt a klubfoglalkozásokra hívnám fel a figyelmüket, mert lesz egy mesefoglalkozás, a Varázsbőrönd, amelyben ezúttal a Kerekkő című mesét dolgozzák fel június 25-én csütörtökön délután 14:30-tól. 29-én szerdán Fonalbarátok klubja ugyancsak 14:30-tól, majd 30-án kedden ugyanebben az időpontban könyvklub. Elolvasnak mindig egy könyvet, és erről beszélgetnek. Gulyásné Pap Mária, könyvtáros kolléganőm vezeti ezt a klubot. Sarah Adams, ad nekem, vagy elveszem. Már a címe is sokat mondó, érdemes lesz elolvasni, kikölcsönözni a könyvtárból, és aztán beszélgetni egy jót róla. A Kafka Margit könyvtárból egy programot tudok ajánlani, mégpedig egy egészségügyit, Kassai Edit természetgyógyász érkezik majd június 17-én 5:30-tól Lelki Jajok, Testi Bajok címmel. Hát, ne jajgassunk, azt mondom, de segítség a kertből gyógyító gyomokról fog majd beszélni a természetgyógyász asszony. A Móra Ferenc könyvtárunkban június 8-án hétfőn Színek őrzik, amit a szavak nem tudnak, a Diózsili Alkotó Képzőművészek Baráti Társaságának kiállítása nyílik majd ebben a könyvtárban, amelyet még abban a hónapban meg lehet tekinteni. Kalandozzunk egy picit a Diósgyőri városrészbe, a Petőfi Sándor könyvtárban. Lesznek a szokásos programok a Kreatív Szerda június 10-én, szerdán délután 3 órától, 15-én hétfőn a Nyílt Festőnap, Alkossunk Együtt, az is 3 órakor kezdődik, és 26-án a magánőző beszélgetések, az délután 4 órakor. És mellette lesz itt is egy író-olvasó találkozó, Déri Ákos, aki nem csak író, hanem festőművész, képzőművész is, vannak alkotásai, neki az Időutazó című könyvét mutatjuk be, erről beszélgetünk, Ötvös Éva fog majd felolvasni részleteket, verses kötethez, és ott lesz Németi Lajos, aki ugye szerkesztő és önmagát tollforgatónak nevezi, a Kacsatoll című könyvnek a szerzője, bizonyára sokan ismerik. És a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár programjaival folytatnám a sort, mert néhány itt is lesz. 9-én kedden a Csodás újabb foltvarró kör kiállítása nyílik Virágok virága címmel, Farkas Lászlóné nyitja meg ezt a bizonyos kiállítást. Mellette lesz Halálkávéázis 17-én, ez egy beszélgetőkör, Molnár Erzsébet mentálhigiénés szakember vezeti mindezt. És lesz egy irodalmi éjszaka is, interaktív felolvasó est, ahol lesz sok minden a felolvasás mellett, többek között nyelvi játék is, úgyhogy érdemes eljönni és előzetesen regisztrálni. És zárásképpen már csak egy olyan fiók könyvtárunk van, amelynek a programjairól nem beszéltem, ez pedig a Tompa Mihály könyvtár Martinkertvárosban. Itt június 24-én délután 4 órától lesz a Kreatív Kézműves Klub, flamingó figurás képeslapot fognak készíteni. Hát nagyon izgalmas erről a szép madárról, milyen képeslapot készítenek majd a gyerekek, vagy lehet, hogy felnőttek is, nem tudom. Minden esetre, aki eljön június 24-én szerdán 4 órára, az megtudhatja, hogy mire számíthat. És akkor, ha már a József Attila könyvtár esetében a Varázsbőröndöt említettem, itt is egy mesés témával zárnám a programajánlót. Június 26-án pénteken a felolvasó est előtt be lehet ugrani még a Tompába. Mesék a Balatonról, picit a nyarat idézi majd a 26-ai pénteki programunk, amely délután 4 órakor kezdődik, tehát a Tompa Mihály könyvtárunkban.
0: Sok mindenről beszéltünk, számtalan programot ajánlottál a kedves hallgatók figyelmében, a részletes információt pedig megtalálhatják, milyen elérhetőségeken is.
1: Így bizony két elérhetőséget is mondanék, az egyik a honlapunk, a www.rfmlib.hu, ott részletesen naptárszerűen ott vannak a programok, rákattintanak, meg lehet nézni, hogy melyik könyvtárunkban, de tanulmányozzák, és azt mondom, nézzék a Facebook oldalunkat is, ott is mindent megtalálnak, friss eseményeket, beharangozókat olvashatnak, és hát válasszák minél többször a második Rákóczi Ferenc könyvtár programjait.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Brézai Zoltánnak, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának. Jön a nyár, itt a nyár, de azért mi nem megyünk nyári szünetre, remélhetőleg találkozunk legközelebb július hónapban is.
1: Hát talán a kevesebb programmal, meg inkább szünidejekkel, de bizonyára még egy rövid interjút tudunk a Szent István Rádiónak is adni, és tudunk beszélni könyvtári programokról.

0: Polgári Marika, előadó művész, kántort, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nem nagyon kell önt bemutatni a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen kívánságműsorunkban gyakran konferálom az ön által elénekelt dalokat, énekeket, többek között az Ima a hazáért című felvétele nagyon népszerű a kedves hallgatóink körében. Persze még említhetnék jó néhány dalt, de most mégis arra kérem, hogy a tokai Szent Orbán zarándoklat kapcsán beszéljünk a Szent Orbán 1771 egyesületről, hiszen ezen egyesület tagja ön. Miért is tartotta fontosnak, hogy az egyesület tagjai közé lépjen?
1: Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor felkértek, hogy én is csatlakozzak az egyesülethez, ugyanis ugye, mint én, mint monoki származású és monokon működő dolgozó kántor, a monoki népdalkör vezetője, mi első perctől kezdve, amikor ez a Szent Orbán zarándoklat útjára indult, akkor mi első perctől kezdve ebben benne voltunk, támogattuk és részt vettünk minden zarándoklaton, úgyhogy mi is szívügyünknek tekintjük, és én pedig külön szeretettel gondolok erre, hogy ami gyerekkorunkban, kisgyermekkorunkban mindig láttuk a Szent Orbán erekjét, de akkor még ugye nem volt ennyire előtérben, és most így felnőtt fejjel már nagy büszkeség, hogy egy ilyen erekjével gazdag a mi egyházközségünk.
0: Mert hogy egészen pontosan mi is ez az erekje Szent Orbánnak, melyik testrészéből való?
1: Szent Orbánnak a teljes megmaradt csonterekéje található ebben az üveg ablakú koporsóban. A koponyája, felkarcsont, lábcsontja és bordák, tehát nem az összes csontja, ami megmaradt belőle.
0: Monok települése érzi Szent Orbán pártfogását, és ön személyesen, személyes életében monokiként érzi-e az ő támogatását és közbenjárását?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, mert segíti a munkánkat, segíti a településünket, úgy érezzük, hogy ezen a Szent Orbán zarándoklaton mindig is az áldása van, mert amikor ez a Szent Orbán zarándoklat van, akkor mindig jó idő van, mindig az emberek, akiket felkérünk, rögtön első szóra együttműködőek, és ez is szerintem benne van ebben, hogy azért felülről jön a támogatás.
0: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy egy kiállítás megnyitó előtt beszélgetünk. Szent Orbánnak állít emléket ez a kiállítás. Amikor már adásba kerül ez a beszélgetés, a kiállítás megnyitó után leszünk, de ön ezen kiállítás megnyitón énekelni fog nekünk. Milyen dalokkal készült erre a megnyitóra?
1: Én nagyon röviden egy dallal készültem erre a kiállítás megnyitóra, és gondolkoztam is, hogy milyen legyen most egyházi, vagy világi mű, vagy hazafias esetleg, de találtam egy olyan gyönyörű szép dalt, ami minden egyben, az Adj Uram Isten, azt fogom elénekelni.
0: Van-e kedvenc dala a repertoáriából? Könnyű a választás, vagy nehéz a választás? De fel kell, hogy tegyem önnek ezt a kérdést, hiszen olyan sokféle fajta dalt énekel és ad elő a közönség nagy-nagy örömére.
1: El kell mondjam, hogy az, amit tőlem szívesen hallgatnak, tényleg az a kedvencem, amit a Szent István Rádióban is szoktak kérni, tőlem az Én Uram Istenem vigyázz ránk.
0: Köszönöm szépen Újvári Marika kántornak, előadó művésznek a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: A folytatásban javaslom most énekeljen nekünk Újvári Marika dalának címe Adj Uram Isten.

0: Hihetetlen, hogy ennyire telnek a hónapok, és itt vagyunk júniusban, 2026 júniusában, és már beszámolhatunk arról, hogy az új évadban, a 2026-27-es színházi évadban milyen bemutatókkal készül a Harlekin Báb Színház. Természetesen Szűcs Rékával, az igazgatóval beszélgetünk erről, de itt ül velünk Zádori Szirád is, ugye a társulatvezető, akinek szintén lesz majd mondani valója, de menjünk sorban. Én azt gondolom, hogy szülők, nagyszülők, pedagógusok mindenki izgatottan várja, hogy meg tudja végre, milyen új előadásokkal készültök majd ősztől.
1: Igen, hát mi is nagyon izgatottan várjuk a 2026-27-es évad bemutatóit, ugyanis nagyon népszerű címekkel fogunk dolgozni, és hát nagyon széles korosztálynak is fogjuk szállni ezeket az előadásokat.
0: Jó, hát akkor menjünk sorba, én akkor, ahogy látom, hogy a folt hátán folt, az az első előadás, ami mondjuk a plakáton van, az egy csecsemő színházi, az most már akkor elengedhetetlen a repertoárból, ugye?
1: Igen, nagyon-nagyon népszerű színházi formánk a csecsemő színházi előadás, sokan szavaznak is rá, és hát nagy rá az érdeklődés, ezért minden évben igyekszünk készíteni is egy ilyen csecsemő színházi előadást, ami ennek most különlegessége, hogy ez egy műhely munka lesz, ami azt jelenti, hogy társulatunkon belül itt dolgozók fogják majd összerakni. Só Gyöngyvér lesz a tervező, rendező és színésze is, valamint zenét és a színészi feladatokat pedig Mészáros Pancsa fogja vinni, és hát ez az előadásunk amúgy januárban, 2027-ben fog majd debütálni. Egy picit csak így röviden erről az előadás, hogy ez egy csecsemő színházi élmény, ugye a legkisebbeknek ilyen 0-3 éves korosztályig szoktuk ajánlani, és hát a folt hátán volt egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, a picik által nagyon kedvelt matatőkönyv lapjai kelnek életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a játékukkal a babákat, ahol a színek és a dalamok fognak találkozni, ahol minden folt egy új csoda lesz, tehát ez lenne a mi kis történetünk, bár nem ezzel fogjuk kezdeni az évadot, azért van a szórólapon elő, mert ott korosztály szerint tettük sorrendbe az előadásokat.
0: Akkor menjünk úgy, hogy mi lesz az első bemutatótok, csak ugye én rögtön az elsőre néztem rá, tehát akkor első bemutató.
1: Egyből azt mondanám, hogy az első három bemutatónknak az a különlegessége, hogy mind a három interaktív előadás lesz, ugyanis nagy volt az igény arra, hogy egy picit mozgassuk meg a nézőinket, hogy ők is szívesen vennének részt az előadásokban. Ezért úgy gondoltunk, hogy három különböző korosztálynak, három különböző interaktív előadással készülnénk, és az első előadásunkkal az ifjúságot fogjuk megcélozni, Odüsszeia címre hallgat, a Homérosz klasszikus alapján írja és rendezi Madák Zsuzsanna, és ugye ez egy TIA-s előadás, ként valósul meg, amelyben a színházi jeleneteket interaktív részek egészítik ki. Ugye ilyenkor a diákok nem csak nézőként, hanem gondolkodó és alkotó résztvevőként is kapcsolódhatnak a történethez, közösen vizsgálva Odüsszeia máig érvényes kérdéseit és dilemmáit.
0: Igen, a Madár Zsuzsa már legalább harmadjára rendezne láttuk, tehát az ő neve már nem ismeretlen. Jeruzsálem, az mindenképp az ő.
1: Jeruzsálem, Antigóné, Csongor és Tünde. Igen, nagyon szeretjük Zsuzskát hívni hozzánk, egy tantermi előadások tekintetében rendezni. Hihetetlenül jól ért ehhez a korosztályhoz, valamint ehhez a formához is. És hát ezek az előadások tényleg nagy népszerűségnek örvendenek így az iskolákban is. Odüsszeiát tantermekben fogjuk elsősorban játszani, viszont idén is meg fogjuk nyitni, vagy hát jövő évadban is meg fogjuk nyitni a kíváncsi érdeklődőknek, tehát a stúdióban is majd meg lehet tekinteni ezt az előadást. A második interaktív előadásunk már egy kicsit fiatalabb korosztályt, a kisiskolásokat fogja majd célozni. Ez a Hősképző Mátyás a Hős, azaz Játékos Történelemóra címre hallgat. A Hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekeladás sorozat, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemből, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá, felfedezzék, hogy a történelem hősei is ugyanolyan kíváncsi, bátor vagy olykor bizonytalan emberek voltak, mint ők maguk. A sorozat első része a magyar történelem egyik legismertebb és legkedveltebb alakját, Hunyadi Mátyás, azaz Mátyás királyt állítja majd központba, innen is a cím, hogy Mátyás a hős, ezt 7 pluszos korosztálytól ajánljuk, és elsősorban tantermekbe fogjuk vinni, de szintén stúdióban is fogjuk játszani, tehát a színházban is meg fogják tudni tekinteni majd a nézők. A harmadik és utolsó interaktív előadásunk pedig a óvodás korosztályt fogja majd célozni, ez pedig nem más, mint a Boldogság Árus meséje, melyben népszerű állatmesék mentén fogunk haladni, és egy Boldogság Árus fog hozni nekünk, vagyis hát gyerekeknek népszerű állatmeséket, melyek mentén a boldogságot fogja kutatni. Ez is ugye, ahogy mondtam, egy interaktív előadás lesz, melyben a gyerekek bekapcsolódhatnak a játékba, egy közös meseélmény ugye még varázslatosabbá válik. Az előadás különlegessége, hogy monojáték, amely két szereposztásban is láthat majd a közönség. A monojáték az azt jelenti, hogy egy személyes az előadás, tehát hogy egy színész fogja játszani. Ennek különlegessége, hogy két szereposztásban is láthatja majd a néző. Az egyik szereposztásban Nánási Ágnes fogja játszani, a másikban pedig Zádori Szilárd. Szóval érdemes mind a két verziót megnézni, mert valószínűleg fognak különbözni egymástól, és hát Felícia és Felicián fogják majd alakítani, akik mesemondóként végig fogják vezetni a gyermekeket a történeteken, és kíváncsiak lesznek majd a gondolataikra, és hát lesz majd benne közös játék, és hát a mese végén egy nagy meglepetés is. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon sok izgalmat fog rejteni. Előadás különlegessége, hogy amúgy ez egy koprodukció a Kecskeméti Ciroka Bábszínházzal, ahol már ez az előadás debütált.
0: Ez a három előadás, ezek a tantermiek, illetve ugye amelyek vihetőek tényleg óvodás, iskolás korba, ezek a szeptember-októberi bemutatókat jelentik?
1: Igen, ezeket az előadásokat szeptemberben, októberben fogjuk bemutatni, és arról híresek valóban, hogy lehet őket könnyen szállítani, vinni, inkább tantermekbe fogjuk játszani, de mind a három előadás be fog kerülni a stúdiónkba is, tehát a színházban is megtekinthetőek, tehát nem csak a bérletes nézőink fogják látni ezeket az előadásokat, hanem mindenki, aki esetleg legjegyet vált a színházunkba, azok is megnézhetik. Természetesen lesz olyan előadásunk is, ami nem interaktív, ami nem feltétlenül a könnyen utaztathatósági jegyében születik, ez pedig nem más, egy ilyen nagyobb kiállítású előadásunk jövőre, a Hol leanyó lesz, ugye a Grimm testvérek klasszikus meséje nyomán írja Veres András, és hát ez a Grimm testvérek világhírű meséje, ugye a Bábszínházak egyik legtöbbet játszott története, és nem véletlenül. Izgalmas, fordulatos a cselekménye, és fontos erkölcsi kérdéseket is felvet. Mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség? Ez a jól ismert mese ebben az előadásban humorral, zenével és különleges bábszínházzal elevenedik meg. Rendezője Varga Péter lesz.
0: És akkor gyakorlatilag, ha jól látom, akkor egy bemutató maradt hátra, a Kis Pipi és a Kis Réce kalandjai.
1: Igen, az évadot szintén ezt már 2027 áprilisában fogjuk majd bemutatni, ez pedig a népszerű Szutyejev mesékből inspirálódva írt a Kuti Ágnes a mesét, és ő is fogja rendezni, ez pedig nem más, mint a Kis Pipi és Kis Réce kalandjai. Hát ezeket a jól ismert történeteket humorral és zenével és sok szerethető figurával igyekszünk megeleveníteni a színpadon. A játékos zenés előadás a legkisebbek számára és könnyen befogadható formában mesél az elfogadásról, az együttműködésről és a közösség erejéről.
0: Tehát tulajdonképpen itt most 6 bemutatóról van szó, ugye, ha jól számolom, de látom azt, hogy újra műsorra is tűztök előadásokat, meg hát gondolom a népszerűeket azért nem fogjátok levenni a repertoárról.
1: Igen, minden év végén szoktunk kérdőívet kiküldeni ugye a nézőknek, ez már hagyományá is vált, és olyankor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok az előadások, amiket szívesen látnának a következő évadban is a repertoáron, és hát látjuk is azért a nézői igényekből, ugye a jegyvásárlásból is, és ezt a két adatot összevetve általában össze szoktuk állítani, hogy mik azok az előadások, amiket megtartunk a következő évre is átviszünk. Lesznek olyan előadások is, amik viszont újra műsorra kerülnek, mert azt is szoktuk csinálni, hogy van egy előadás, amit bemutatunk, és pár évre elrakjuk pihenni, hogy egy picit még érjen, vagy hogy ha nagyon sokszor játszottuk, akkor így egy picit tudjuk pihentetni. Mivel ugye a nézőközönségünk korosztály tekintve folyamatosan megújul, ezért pár év múlva ugyanúgy újdonságnak tud számítani, ezért mindenképpen elővesszük jövőre az Ágasbogast, ugye ez egy koncertszínház, valamint a Téli mesét, ez a karácsonyi időszakban lesz nagyon népszerű, a három fenyőfa története alapján adaptálódott ez a mese, és hát elővesszük még, ugye pár éve mutattuk be a Kockás fülű nyulat, a Kezdeteket, újra repertoáron lesz több másik előadással együtt.
0: ahogy említettem, itt ült velünk Zádori Szilárd társulatvezető, aki már szerintem alig várja, hogy ő is elmondja a saját területét, tehát mi az, amit te a 2026-27-es évadhoz hozzá tudsz tenni.
2: Kettő dolog is van, amit én hozzá tudok tenni. Az egyik egy kis érdekesség és izgalmasság, mert most előttünk itt van egy kis grafika bemutatóinkkal, amit egyébként a kedves hallgatók a Facebook oldalunkon, vagy a honlapunkon is, a www.harlekin.hu oldalon is megtalálnak. És ezen a bemutató plakáton már megjelent egy új karakterünk, mert eddig Harleyval és Praiseleyvel találkozhattak a kedves hallgatók, de most egy új karaktert is behoztunk, ő egy csillag lesz, és egy nagyon cuki kis csillag, zokniban van, és éppen egy elemlámpával világítja az új bemutatóinkat, úgyhogy vele bővült a kabala figuráink hada, ők Sebők Orsi álmodta meg, egyébként ő a grafikusunk már 3 éve, Imelda Green néven lehet megtalálni őt egyébként az interneten. Ez egy nagyon nagy érdekességünk, valamint, ami még a jövő évadhoz tartozik egyébként, hogy mindig szoktunk évadnyitó családi napokat létrehozni, és most ugyanúgy már tavaly elkezdtük ezt korosztályra bontani, tehát szeptember végén lesz egy csecsemőszínházi évadnyitó mini fesztiválunk egyébként, mert ezt bővíteni fogjuk. Itt a Miskolci Csodamalombáb Színházzal fogunk együtt dolgozni, ők is hoznak csecsemőszínházi előadást, mi is csinálunk csecsemőszínházi előadást, ez egy kétnapos fesztivál, mini fesztivál lesz, és egy szakmai fórumot is fogunk tartani, ahol az egyetemmel is fogunk együtt dolgozni egyébként, az ottani a csecsemő és kisgyermeknevelőkkel, az ottani pedagógusokkal, diákokkal. Prezentációk lesznek, egy kicsit beszélünk a korosztályról, mi is hívunk szakmai vendégeket, akik rendeztek nálunk ebben a korosztályban előadásokat, és akkor bárki, aki kíváncsi egyébként anyukaként, friss anyukaként, vagy készülő anyukaként, az ellátogathat hozzánk, és akkor megnézheti ezt a kis fesztivált, valamint a gyermekeknek, itt hát óvodáskortól is csinálunk, az meg október elején lesz egy évadnyitó családi minifesztivál, az is kétnapos lesz. Ott lesz például egyébként bemutatva az első nap este az Odüsszeia a nagy közönség számára, és előtte egy színházi nevelési szakmai fórum lesz, tehát ott pedig a színházi, a TIA-s előadásokra koncentrálunk, szakembereket hívunk meg, itt is igyekszünk együtt dolgozni majd az egyetemmel, valamint a mi szakmai embereinkkel, és ott lesz másnap is látható egyébként a Bőgös fia és az Ördögök meg a malac, egy mostani bemutatónk, de a Mátyás a hősnek is ott lesz maga a benti színházi premierje, valamint este egy népszerű padlás című előadást is fogunk játszani, úgyhogy két izgalmas minifesztiválunk is lesz így majd a jövő évad elején, amire érdemes lesz ellátogatni.
0: Csak egyetlen egy kérdés itt a beszélgetés végén, hogy bár még ugye az évadzáró társulatülés az hátra van, ahogy itt beszéltük, hogy majd pár hét múlva fogjátok tartani, de tényleg csak, hogyha nagyon röviden egy mondatban össze kellene foglalni. Én ismerem azért a te munkásságodat, tényleg bábszínész, rendező, és nagyon régóta, de már 10+ éve, és tudom, hogy egy végtelenül maximalista, és rétegekre szétszedve, és tényleg nagyon aprólékosan csinálod, amit csinálsz, ezt mindenféleképpen pozitív értelemben, tehát, hogy nagyon-nagyon komplettek és komplexek az általad megformált karakterek, az előadások. Azt talán elmondhatom, hogy igazgatóként is maximalista vagy, és hogy amit lehet kihozol a társulatból. Minden évad végén elégedett vagy, és most az évad végén elmondhatod azt, hogy a bemutatók, a látogatók szempontjából, az ide látogatók szempontjából egy nagyon jó évet zártatok, vagy mindig benned van az, hogy még lehetne jobb, vagy azért tudsz te elégedett is lenni?
1: Én amúgy attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, én nagyon is tudok elégedett lenni, és abszolút a csapattal maximálisan meg vagyok elégedve természetesen, és hát ez könnyen látható, azt gondolom rajtam, mert tényleg az a helyzet, hogy nagyszerű csapatunk van, és folyamatos fejlődő tendenciát mutatunk. Tehát az a helyzet, hogy eddig most 3 év távlatában tudok csak beszélni, de hogy folyamatosan azt lehet látni, hogy egyre bővül ugye a nézőközönségünk száma, egyre izgalmasabb előadásokkal, formákkal tudunk dolgozni, idén díjat is tudtunk elhozni, tehát szakmai díjakkal is folyamatosan bővelkedik a csapat. Szóval attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, igenis tudok ezeknek az érdemeknek örülni, és hozzáteszem, hogy idén is kimondottan büszke vagyok az egész csapatra.
0: Még az évad zára után mindenképpen beszélgetünk egyet, de addig is köszönöm szépen Szűcs Réka és Zádori Szilárd, és hát azért még nektek bőven van hátra az év végéből, hiszen itt még azért korán sincs vége az évadnak, úgyhogy hajrá, köszönöm.
1: Köszönjük szépen!
3: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6: Egy óra.
5: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. A sárospataki Vai Miklós Református Technikum iskolában több éve működik a Honvéd Kadét program, amely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Megrongálták az Egri Mária utca végén felállított feszületet. Az elfogadás, a megértés és az empátia állt a középpontban a sárospataki Pécsváradi Botond egymi érzékenyítő napján. A miskolci közgyűlés rendkívüli ülésén három fontos határozatot fogadott el a diósgyőri acélművek megvásárolt területeivel kapcsolatban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A miskolci közgyűlés rendkívüli ülésén három fontos határozatot fogadott el a diósgyőri acélművek megvásárolt területeivel kapcsolatban. A döntés hátterében az áll, hogy a város ipari parkjai teljesen megteltek, így sürgősen új helyszínekre van szükség a befektetők fogadásához. Dr. Rakacki Zoltán polgármesteri biztos kiemelte, hogy a jelenleg elhanyagolt, tájsebbként működő gyártelep hatalmas fejlesztési potenciált rejt magában. Miskolca a kormánytól kapott több mint 6 milliárd forintos támogatásból gazdálkodhatja ki a beruházást. Ebből az összegből mintegy 800 millió forintot közvetlenül a terület rendbetételére és fenntartására fordítanak majd.
7: Alapvetően három célcsoport van. Az egyik az önkormányzat szempontjából. Ugye az egyik a tulajdoni viszonyoknak a rendezése. Ez mindenképpen feltétel annak, hogy a területet tudjuk fejleszteni, hogy beruházók jöhessenek ide, illetve lakossági szolgáltatásokat ki lehessen alakítani. Tehát önálló ingatlanok kialakítása nagyon fontos, utak kiszabályozása, illetve a terület infrastruktúrájának a fejlesztése. Ez az egyik célcsoport. A másik célcsoport a területnek a hasznosítása. Ugye a terület hasznosítása tud a város számára a jövőben nagyon komoly bevételt termelni. Rövid távon már most van arra lehetőség, hogy a terület részeket, csarnokokat bérbe adjuk. Ezekkel kapcsolatban már most vannak tárgyalások. Felmerült, van egy úgynevezett nemes acélhengermű irodaház, ez a kisernyőhöz van közel egy nagy elalakú irodaház, viszonylag jó állapotban van, vizsgáljuk ennek a felújítását és a hasznosítását. És hát természetesen a hosszabb távú cél az, ugye ezért is említettem, hogy az ipari parkok megteltek, tehát szükség van egyébként ipari jellegű hasznosításra, új beruházókra, tehát ez is egy nagyon fontos távlati cél, illetve a lakossági szolgáltatások kialakítása, ami szintén ebbe a körbe tartozik. És a harmadik cél, az pedig a diósgyőri kohászat tárgyi és szellemi örökségének a megőrzése és bemutatása. Itt el kell, hogy mondjam, hogy azt szerintem mindenki tudja a teremben, hogy a gyár fénykorába közel 20 ezer ember dolgozott a gyárba. Én ugye egy 3 hónapja foglalkozok ezzel a projekttel, és rengeteg megkeresést és rengeteg érzelmi kötődést tapasztalok egykori kohászoktól, lakosoktól, és hát ugye én is próbálom a tudásomat egy kicsit bővíteni, számomra is egy teljesen új dolog volt, hogy csak hogy utaljak rá, hogy itt milyen kapcsolat van egyébként Miskolc és az ekkori vasgyár és a miskolci ipar között. Ugye van a Massa

0: fiatal vagyok, de hogy például a Hámorító az eredetileg nem egy turisztikai célra lett kialakítva, hanem ipari víztározónak. Tehát, hogy annyi kapcsolat van, ami miatt ezzel is foglalkozni kell, és talán ezt azért meséltem el, hogy ez is arra mutat rá, hogy magával a területtel, a területnek a revitalizációjával nem csak a ipari és lakossági hasznosítás miatt, hanem a Miskolc múltja miatt is fontos, hogy ezzel a város foglalkozzon és ezt a területet rendezze. Nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban több kérdés is elhangzott, ugye a második ütem kapcsán a kormányzat 6 milliárd forint támogatást biztosított, erről a támogatásról azt kell tudni, hogy a felhasználási időszak a 2027. december 31, ez egy évvel meghosszabbítható, tehát 2028. december 31-ig ezzel a hosszabbítással felhasználható, és a kormány határozatban, valamint az ahhoz kapcsolódó támogató jogiratban három felhasználási terület került meghatározásra. Egyrészt a tulajdonszerzés, vagy ingatlan szerzés. Itt, ahogy említettem, konkrét terület méret volt a kormány határozatban 33,6 hektár, tehát magyarán ez megvalósult, tehát ennek a támogatásnak a terhére további ingatlan szerzés nem lehetséges. Viszont ami nagyon fontos, hogy üzemeltetésre és a tulajdoni jogviszonyok rendezésére is biztosít forrást.
1: A sárospataki Vai Miklós Református Technikum iskolában több éve működik a Honvéd Kadét program, amely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta el Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
2: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van. Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Az elfogadás, a megértés és az empátia állt a középpontban a sárospataki Pécsváradi Botond egymi érzékenyítő napján. A program célja az volt, hogy a résztvevők játékos és gyakorlati feladatokon keresztül közelebb kerüljenek a fogyatékossággal élő emberek mindennapjaihoz, és saját tapasztalatokat szerezzenek az akadályokkal teli

0: helyzetekről. A programról Márkiné Fazekas Gabriellát, Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
1: Milyen múltra tekint vissza ez a rendezvényetek?
2: Több mint 15 éve kerül megrendezésre városi rendezvényként a fogadjálnapunk, amely egy érzékenyítő nap. Az épp és sérült gyerekek itt együtt tevékenykedhetnek, játszhatnak, ismerkedhetnek, közös programokat találunk ki nekik mindig.
1: Ugye más intézmények is ilyenkor meg vannak szólítva, akik a fókusz, tehát inkább itt a sárospataki intézmények?
2: Igen, elsősorban a sárospataki intézmények tanulóit, gyermekeit várjuk, óvodától egészen az egyetemistákig, de idén már Sátoraljaújhely és környékéről is érkeztek a rendezvényünkre gyermekek.
1: Hogyan épül fel a nap? Vagy napok, mert ugye most úgy tudom, hogy két nap is.
2: Igen, a tegnapi nap szakmai napunk volt, ahol három nagyon érdekes témájú előadást is vehettek részt az érdeklődők. Oda szülőket, pedagógusokat, szakembereket, védőnőket vártunk. Szép számban megjelentek, és nagyon tetszettek nekik az előadások. A mai nap a gyermekeknek szól kimondottan. 9 órától kezdődött az eseményünk, ahol egy megnyitóval kezdődött a nap, és aztán a tanulóink és pedagógusaink műsorát tekinthették meg a nézők. Ezután érzékenyítő programjainkon vehettek részt a Makkovec téren és az Adi téren, különböző állomásokon, és utána pedig a Kalák együttes koncertjét tekintették meg.
1: Mit jelentenek az érzékenyítő programok?
2: Az érzékenyítő programok alatt azt értjük, hogy nagyon szeretnénk, hogyha a többségi intézmények tanulói gyermekei megismernék, milyen is lehet egy mozgássérült vagy egy gyengén látó élete, de megismerkedhetnek az autizmus zavarral élő fiatalok gondolkodásmódjával.
1: És ehhez hasonlók.
2: És ehhez hasonlók, igen.
1: Elmúlt 15 év, ha itt most visszatekint az ember, akkor milyen tapasztalatai vannak, milyen évet futott ez be itt a városba?
2: Egyre többen vesznek részt rendezvényeinken az iskolák és óvodák csoportjai, osztályai. Egyébként ez a rendezvény az iskolánk udvaráról indult. Most már elmondhatom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés évről évre.
0: Megrongálták az Egri Mária utca végén felállított feszületet ismeretlenek ma reggelre virradóan. A vandálkezek széttörték a kőből készült Mária szobrot, szétszórták a virágokat, felborították a virágtartókat. Várkonyi György, a keresztet felállító fertelymesteri testület főkapitánya szól a részletekről.
3: 2024-ben állította a közösség ezt a keresztet, ma reggel azonban megváltozott itt a kép.
4: Sajnos reggel felhívtak telefonon a kutyasétáltatók, és közölték, hogy megrongálták a Mária utcai keresztet. Mondták, hogy a Mária szobor feje letört. Többet nem is nagyon mondtak, gyorsan felhívtam az ügyeletet, akik azonnal riasztották a ügyeletes rendőröket, majd a helyszínelők is kijöttek. Tulajdonképpen egy vandál károkozás történt, Mária szobrot kidobták, a virágtartókat, amik egyébként gránitból vannak, azokat is széthaigálták, a virágot szétdobták, a gyertyatartót, a mécses tartót kidobálták, és a legnagyobb kár, hogy a Szép Mária szobornak letört a feje, tehát azt majd restauráltatnunk kell később.
0: Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok északkeleten-keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyol felhőzet. A felhőzet hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A szél átmenetileg déliesre fordul, és mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 4-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bércesi András, Grunda János és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
6: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Egerváros önkormányzata megemlékezést tartott az országzászlónál. Pedagógus napi ünnepséget tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében. Június 6-án családi napot tartanak az Egri Bervában. Ezek mai adásunk főbb témái.
5: Kora esti hírmondó.
6: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Egerváros önkormányzata megemlékezést tartott a Pirker téren felállított országzászlónál ma délután. Az eseményen Wagner Ákos polgármester úgy fogalmazott, ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól.
7: Arról is szól, hogy felismerjük, a magyarság közössége ma is élő valóság. Élő kapcsolat az anyaország és a határon túli magyar közösségek között. Élő kapcsolat a települések, intézmények, egyházak, civil szervezetek és családok között. És élő kapcsolat azok között az emberek között, akik bárhol éljenek is a világban, magyarnak vallják magukat. Eger városa mindig is fontosnak tartotta ezt a közösséget. Hisszük, hogy ez az összetartozás nem csupán érzés, hanem felelősség is. Felelősség azért, hogy ismerjük egymást, segítsük egymást, és továbbadjuk gyermekeinknek mindazt az örökséget, amely összeköt bennünket.
6: Rádiónk elnöke Buda Péter atya a Vitézi Rend Egri székkapitányságának képviseletében helyezett el koszorút a Nemzeti Összetartozás napján. Mint mondta, a vallás is egy összetartó erő.
8: Igazából erről nem nagyon szoktak beszélni ilyenkor, mert a Trianon, a nemzeti gyász, a szétszakítottság az, ami előkerül, de hát azért tudnunk kell, hogy azok az emberek, akik a határokon kívül maradtak annak idén 1920-ban, azok korábban a Magyar Egyház szervezetnek a tagjai voltak, és most azért vannak olyan lépések, például a magyar és a szlovák katolikus püspöki kar között, amit a bíboros úr is kiemelt a múltkorában, hogy elindult egy közeledés, hogy ne az ellenségeskedést lássák egymás között. Ugyanakkor pedig az erdélyi katolikus püspökökkel kimondottan jó a kapcsolata a magyar katolikus püspöki karnak, és ugyanezt elmondhatjuk a református egyházakról is. Tehát az anyaországban és az Erdélyben felvidéken lévők igenis tartják egymással a kapcsolatot, úgyis, mint magyar, úgyis, mint hittestvér. De tudom azt, hogy a görög katolikusoknál szintén megvan a felvidék és Kárpátalja irányában ez az összetartozás, ez a szolidaritás, és természetesen hát az, hogy most Délvidéknek például Belgrádban egy magyar bíboros érseke van, hát ez is egy különleges lehetőség. Tehát azt kell mondani, hogy a magyar egyház, legyen az akár a katolikus egyház, vagy valamelyik protestáns felekezet, igenis olyan erő, ami ezeket a szétszabdalt területeket igyekszik megtartani, egységben tartani.
6: A pedagógusi hivatás nem csupán egy szakma, hanem egy életre való elköteleződés. Tanáraink, oktatóink, nevelőink munkájának elismerése, megbecsülése rendkívül fontos, hiszen gyermekeink tanításáért ők felelnek. A pedagógusok számára díjakat, kitüntetéseket, elismeréseket adtak át június 3-án szerdán az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az ünnepségnek az intézmény díszterme adott otthont. A részleteket Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója ismertette.
9: A pedagógus napi ünnepségünk, az Egri Tankerületi Központ pedagógus napi ünnepsége, ez egy kiváló alkalom arra, hogy megköszönjük a pedagógusok, nevelőoktató munkát segítő kollégák, illetve valamennyi köznevelési dolgozónak az áldozatos munkáját. Mi az Egri Tankerületi Központban hiszünk abban, hogy a legnagyobb érték a gyermek, a legnagyobb erőforrás pedig a pedagógus, a felkészült és elkötelezett pedagógus. Valamennyi beruházásunk, fejlesztésünk, szakmai programunk azt a célt szolgálja, hogy a ránk bízott gyermekek minél jobb körülmények között tanulhassanak, illetve fejlődjenek. Kitüntetések átadására kerül sor. Ezzel ismerjük el azon kollégáknak a munkáját, akik életpályájukkal, szakmai tevékenységükkel és személyes példamutatásukkal különösen is sokat tettek közösségeinkért. Egy kollega miniszteri elismerő oklevélben részesül, 23 kollégának nyugdíjba vonulásokhoz kapcsolódóan pedagógus szolgálati emlékérmet fogunk átadni, valamint az Egri Tankerti Központ pénzjutalommal is járó kitüntetéseinek átadására kerül sor. 10 pedagógus kolléga fog kitüntetést kapni, az Egri Tankerti Központ kiváló pedagógusa címet fogják átvenni. 3 köznevelési dolgozó pedig az Egri Tankerti Központ kiváló dolgozója kitüntetésben részesül. Valamennyi pedagógus munkáját ünnepeljük. Nagyon mozgalmas tanév van mögöttünk, illetve még nem fejeződött be a tanév, hiszen csak június elejét írjuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen magas színvonalú nevelőoktató munka folyik az Egri Tankerti Központ által fenntartott intézményekbe. Ez mutatja az intézményeink népszerűségét, ami a felvételi jelentkezésekben mutatkozik meg. Ez igaz mind az általános iskoláinkra, mind a gimnáziumainkra, mind az alapfokú művészeti iskoláinkra, mind pedig a sajátos nevelésigény gyerekekkel foglalkozó egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre.
6: A Berva 75 egy kulturális program, melyet a finom szerelvénygyár alapításának 75. évfordulója alkalmából tartanak június 6-án szombaton 10 órai kezdettel. A Berva Völgyi Egyesület, valamint az Egri Zenészek Egyesülete közreműködésével a programot a Berva Közösségi Házban valósítják meg. A finom szerelvénygyár Hajdanán úgy indult el, hogy az ország minden pontjáról próbálta odacsábítani a fiatalokat. A szombati ünnepség célja szintén hasonló, mivel minél több családot várnak szeretettel a rendezvényre, hangsúlyozta Pap Ildikó, a Berva Völgyi Egyesület elnöke.
10: 10 órától gyermekprogramok lesznek. Lesz egy nagyon izgalmas játék, az utolsó Berva napló címmel. Ez egy QR kódos, telefonos helytörténeti keresőjáték. Ez a játszótérről fog indulni, illetve a játszótéren lesz délig kézműves foglalkozás. 14 órától egy csalogatónak hívott program, a Kékébólya Honvéd népdalkör a 4 évszak parkban fog énekelni. Egy születésnapi műsort fog tartani. Ez a lakótelep egy nagyon fiatal és rövid történettel, de annál érdekesebb történettel rendelkezik. 75 évvel ezelőtt alakították ki a finom szerelvénygyárat, amit mindenki csak Bervának hívott, mert a Berva völgybe hozták létre ezt a üzemrendszert. Most lenne 75 éves ez a gyár, most már persze nem működik, átalakult az egész terület, kisüzemek vannak, illetve elhagyott régi épületek, de a lakótelep, amit a gyári dolgozóknak hoztak létre, és ebbe az időszakba alakult. És mi próbáljuk a Berva múltját egy kicsit felkutatni és bemutatni, és érdekessé tenni mások számára. Segítenek nekünk a Felnémet Kultúrájáért Alapítvány. Velük van egy közös kiállításunk, aminek az a címe, hogy Berván innen Felnémeten túl. Ez a közös helytörténeti kiállítás tablókon, ahol Felnémetnek a történetét és a Bervának a történetét mutatjuk be, illetve van még egy szakasz, ami a civil és más szervezetekkel való közös munkánk jelenik meg, illetve a közösség tartóoszlapai, azok a civil emberek vannak felsorolva, akik Felnémeten és Berván közösségért sokat tettek. Szerepelni fog a Felnémeti Vadvirágok énekegyüttes, illetve a Kékibolya Honvéd népdalkör. A Felnémeti Egyházközség és a Berva Völgyi Egyesület egy kézműves programban vett részt, amit a Nemzeti Művelődési Intézet a szakköre hozott létre. Felnémeten gyöngyfűzés volt a program, nálunk a Bervai Közösségi Házban pedig naturkozmetikumokat állítottunk elő, illetve itt a fókuszban az újrahasznosítás volt. De ezek mellett, a kiállítási tárgyak mellett bervamoped és panni is látható, ami az egyik zászlós hajója lehet, hogy így mondjam, ugye a finomszerelvénygyárnak, illetve van egy egyesületi tagunk, aki a kreatív ruháit is kiállítja. Nagyon erős kapcsolata volt a lakótelepnek, a Bervának, Felső-Tárkánnyal és Felnémettel, illetve több faluval, hiszen majdnem 4000 fő dolgozott ezen a helyen. A délutáni programot koncertekkel zárjuk le, illetve filmeket lehet nézni a Bervárról. 16 óra 15-kor fog kezdődni. Egy séta Badacsonyiné Bohus Gabriellával a lakótelepen. Őt nagyon sokan ismerik Egri tevékenységéről, mert Egernek minden kis titkát, minden kis sarkát csodálatos előadása keretében szokta bemutatni, és olyan szerencsénk van, hogy ő itt töltötte gyermekkori, fiúkori éveit, és sok titkot tud a Berva lakótelepről. Múlt és jelen, ez a címe a programjának, és végig lehet járni a lakótelepet, és megismerni, hogy hogy éltek régen itt az emberek, és főleg, hogy milyen volt itt gyermeknek lenni.
6: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Intézményvezetők kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén. Közölte az MKPK sajtószolgálata a két napos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A központi papnevelőintézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetest a Mátra-Verebély Szentkút Nemzeti Kegyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét. Az esemény sorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A részletekről Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
11: A püspöki konferencia feladata fontos személyi döntéseket is meghozni. Így született meg a döntés arról, hogy Budapestre a központi szeminárium spirituálisának kineveztük Császár István Szombathelyi Egyházmegyés atyát. Eddig Győrben végezte ugyanezt a szolgálatot. Illetve kineveztük Gájer László professzor urat a hittudományi kar, Pázmány Egyetem hittudományi karának dékánjává, és Rath Csaba professzor urat az Ószövetségi Tanszékre. Sok szó volt a püspöki konferenciánkon két nagy témáról. Az egyik a püspöki karnak őszre esedékes látogatásáról Rómában, az úgynevezett ad limina látogatásról. Minden országnak a püspöki kara időről időre elmegy a Szentatyát, illetőleg a különböző pápai római hivatalokat, az úgynevezett dikasztériumokat meglátogatni és beszámolni az ország helyzetéről, figyelni azokra az iránymutatásokra, amelyeket ott kapunk. Nagyon sokat beszéltünk a születő püspökkari körlevelünkről, amely a 30 évvel ezelőtti Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevelünknek lesz egy frissített, mai társadalmat kicsit az evangélium fényében értelmező változata. Szólni fog a mai magyar társadalomról, az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, hogyan lehetne ezen a problémán segíteni. Családról, a családok előtti válságról, demográfiai nehézségekről. szólni fog az egészségügyről, aztán a médiáról, fiataloknak az egyházhoz való viszonyáról, digitális világ kihívásairól. Szólni fog a nemzetünk lelki állapotáról és spirituális helyzetéről, és hogy hogyan látjuk ezekből a kiutat, milyen javaslatokat látunk a fejlődés irányába, amelyet az evangélium fényében meg tudunk fogalmazni. És hát sok kisebb témáról is szó esett, például a szerzetesi előjárók konferenciája és a püspöki konferencián között létrejön újra egy vegyes bizottság. Annak érdekében, hogy azt a sok kincset, amit a szerzetes rendek hordoznak, a püspöki karunk is jobban megismerje, illetőleg az együttműködés az elevenőbb legyen. Minden egyházmegyében lesz felelőse a misszióknak, ez előírás is, de nagyon fontos lenne érzékenyíteni a magyar egyházunkat a missziók, különösen az afrikai misszióknak a kihívásai és az igényei felé. Nagyon sok ország, például Olaszország rengeteget tesz ebben az irányban, sok fiatal megy évről évre a missziókba segíteni, szeretnénk mi is ebben aktívabbak lenni. Ezen kívül beszéltünk sokat a tervezett hivatás évéről, a 2027-es évet a hivatás gondolatának szenteljük. Ez szólni fog általában az ember hivatásáról, az élet céljáról, az emberi élet értelmes. Van oka és van célja. Nagyon fontos felismerni ezt a gyönyörű isteni törvényt, amely benne van a világban. Arra születünk, hogy szeressünk, és az életünket ajándékká tegyük. De szó lesz az év folyamán a keresztény hivatásról, és aztán ezen belül a családi, és főként szerzetesi és papi hivatásról. Volt szó a médiáról is. Felfrissítettünk egy média szakembereknek adható díjat, illetőleg egy pályázatot is kiírtunk fiatal médiában ügyesen forgó személyek felé, akik szeretnék az evangéliumot megjeleníteni a média különböző felületein. És hát ezen túlmenően a püspöki konferencia ülése mindig egy testvéri találkozás is. Ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk egymással, akár a társadalmunkban jelenleg bekövetkezett nagy változásokat, ki hogyan éli meg, hogyan látjuk ezekben a teendőnket, a feladatunkat, a küldetésünket. És hát fontos pillanat volt az, amikor Michael Banach nuncius úrnak a szolgálata végén megköszöntük az ő 4 éves magyarországi szolgálatát, a Szent Atyát Argentínába nevezte ki, neki köszöntük meg azt a nagy szimpátiával, megértéssel, a kultúránk iránti igazi őszinte érdeklődéssel végzett szolgálatát, amelyet itt 4 éven át Magyarországon végzett.
0: Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. A Magyar Távirati Irodához szerdán eljuttatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. A közlemény szerint az intézményrendszer vezetősége úgy döntött, hogy egy csoportot hoz létre, amely kimondottan az ilyen jellegű látens ügyeket vizsgálja. Az egyházi fenntartású Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Egerbe látogat Böjte Csaba ferences szerzetes. Június 7-én vasárnap este 18 óra 30 perctől szentmisét mutat be a bazilikában, másnap június 8-án hétfőn pedig a Servita templomban 17 óra 30 perces kezdettel. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa, aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba érsek június 20-án 10 órakor Lukás Bernárd Urichot pappá szenteli az Egri Bazilikában. Az egyházmegyei hírek a hagyományoknak megfelelően bemutatta a szentelés előtt álló diakónust. 35 éves vagyok, Lengyelországból származom, mondta. Krakkóban születtem, katolikus, hadgyermekes családban nevelkedtem. 4 bátyám és 1 húgom van. Jelenleg 2 bátyámnak van családja és gyermeke, a többiek egyedülállók. Az édesapám villanyszerelő volt, súlyos betegség után 2016-ban elhunyt. Az édesanyám szakácsnő, de keveset dolgozott, mert inkább a családdal, a gyermekek nevelésével foglalkozott. Jelenleg már nyugdíjas. Szülővárosomban végeztem általános és középiskolai tanulmányaimat. Szakközépiskolában érettségi bizonyítványt szereztem, és a villanyszerelő szakmát is megtanultam. Közel 5 évig a Krakkói Műszaki Egyetemre jártam, energetikus mérnök, magyarul úgy mondanánk villamosmérnök lettem. Utána másfél évig egy energetikai cégnél dolgoztam. Az általános iskola évei alatt aktívan vettem részt a plébániai életben. Szolgáltam, mint minisztráns, majd mint lektor. A plébánia egyik közösségének is tagja voltam. Ebben az időben a papi hivatás gondolata megfogalmazódott bennem, de ez a terveimbe még nem fért bele. Ráadásul akkoriban hitbeli válságon mentem keresztül, a bűneim és édesapám betegsége miatt, ezért hatékonyan elnyomtam ezt a gondolatot. A kapcsolatom Istennel teljesen tönkrement és megszűnt. Most már világosan látom, hogy Isten mindig keresett engem. Amikor egyetemre jártam, a plébánián egy koncert volt, ahol az egyik zenész a saját életének tapasztalatairól beszélt. Ez nagyon megérintett engem, mert láttam, mennyire szenvedett attól, hogy nincs élő kapcsolata Istennel. Ezután elkezdtem a neokatekumenális út katekéziseire járni. 2015-től a közösség tagja vagyok, s újra felfedeztem Isten szeretetét, majd a hivatásomat is. 2017-ben küldtek Magyarországra, ahol az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendéke lettem. Első évben csak a magyar nyelvvel ismerkedtem, majd az Egri Hittudományi Főiskolán kezdtem el tanulni. A városban az Adgentes missziós közösségbe járok, amely a neokatekumenális úthoz tartozik. 2 missziós évet a Budapest törökőri Liziői Szent Teréz plébánián töltöttem, ahol gyakorlati tapasztalatokra tettem szert. Tavaly június 21-én Ternyák Csaba egriesek diakónussá szentelt. Diakónusi gyakorlatomat a diósgyőri plébánián töltöttem. Papi elmondatom: a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül, írta Lukás Bernárd Urich, akit június 20-án, 10 órakor az Egri Bazilikában szentel pappá Ternyák Csaba egri érsek. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egriérseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola zeneiskolája lesz. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető. 17 órától 22 óráig minden órában indul turnus. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lehetnek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik a múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes telefonszámon. A miskolci görögkatolikus roma szakkollégium felvételt hirdett a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európassz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barada, horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban, augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink! Egyházi híreinket hallották.
6: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Drimba Miranda. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
5: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: 14 éve nem volt olyan magas a debreceni labdarúgó csapat hazai mérkőzéseinek átlagnézőszáma, mint a mostani bajnoki szezonban. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a gyöngyösi Egresi Béni két tanítási nyelvű általános iskola. 15 évre a Sajóvölgye focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 14 éve nem volt olyan magas a debreceni labdarúgó csapat hazai mérkőzéseinek átlag nézőszáma, mint a mostani bajnoki szezonban. A DVSC ezzel a második legnépszerűbb csapatnak bizonyult az országban. 14 éve az akkora veretlen bajnok csapat 7340-es átlagnézőszámot produkált, a mostani együttes pedig 7216-os mutatót mondhat magáénak, közölte a DVSC hivatalos honlapja. A Debrecen ezzel a második legnépszerűbb csapatnak bizonyult az országban, az FTC 10104-es átlagnézőszámot tud felmutatni ebben az idényben, a harmadik pedig az Újpest lett 6089-el. Házon belül megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Sukka Attila lesz az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es csapatnál. A 63 éves szakember 2020 és 21-ben már dolgozott az együttesnél, 2024-től pedig a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatói szerepkörét látta el. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
2: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piac alapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most két csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a második csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Sukka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-os Törtei Tamás vezetőedzővel a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal várható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazinc Barcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edzőtörténet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős tábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
1: Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a gyöngyösi Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola. Az intézmény udvarán egy fedett, modern kondiparkot alakítottak ki, amely nagy segítséget jelent a mindennapos testnevelés órák lebonyolításában. A beruházás a Magyar Szabadidősport Szövetség támogatásával a Mozgástér program részeként valósult meg. A részletekről Oroszi Hajnalka igazgatót, Fekete Gábor kérdezte.
0: Ez a sportparknak nevezzük tulajdonképpen, bár valójában egy ilyen szabadtéri kondipark látszatát adja, és aminek nagyon örülök, hogy fedett tetővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az esősebb, hűvösebb időben is szolgál arra, hogy a gyerekek itt akár testnevelés órán, akár a szabadidős programok keretében egy jó kis edzésen vehessenek részt.
3: Hogyha most így számszerűsíthetjük, hogy hány darab ilyen eszköz van, akkor hány darab ilyen eszköz van?
0: 5 eszköz van így a kis parkon belül, de minden eszköznél több állomás, tehát én úgy emlékszem, hogy olyan 12 állomás van, tehát 12 gyerek tud rajta egyszerre mozogni és különböző mozgásformát megvalósítani. Természetesen ezek ilyen saját súlyú edzéseket megvalósító gépek, nincs rajta forgó eszköz, aminek én személy szerint nagyon örülök, hiszen így balesetmentesebben tudják a gyerekek használni, természetesen testnevelő tanár felügyeletével, illetve pedagógus felügyeletével használhatják a szabadidő során is. De én úgy gondolom, hogy napjainkban ez a fajta mozgásforma egyre népszerűbb a fiatalok körében. Későbbiekben sokan járnak edzőterembe, amikor már komolyabb edzés munkát folytatnak. Ez egy ilyen kis rákészülés erre. Különböző típusú mozgásformák vannak, a tolóckodástól a húzóckodásig, a lépcsőzésig, a bordásfalig, tehát tényleg sokrétű mozgással tudják erősíteni magukat a gyerekek, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a vázizomzat, az izmoknak az erősítése az azért már ilyenkorban is elkezdődjön.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy korosztály megvan, hogy kik használhatják, csak felső tagozat, mert inkább olyan erőlétet igényel, vagy ez például használhatja az egész iskola?
0: Hát vannak rajta olyan kisebb mozgásformák, amit már akár egyedik osztályosok is, de ugye test magasságtól is függ, de elsősorban a felső tagozatos tanulóink számára nagyon jó lehetőség ez.
1: 15 évre a Sajóvölgye Focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. Az Ózd önkormányzatával megkötött megállapodást Janicsák Dávid nyújtott át a klub képviselőinek. Most őt hallják.
4: Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajó Völgye Foci Sulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
1: A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester, Kiss Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye Focisuli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Első ütemben 300 millió forint támogatás érkezik a sportért felelős államtitkárságtól. A következő lépés a meghívásos közbeszerzés, majd elindulhat a beruházás, amelynek keretében a hazai oldal 80 méteren megújul, fekete-fehér székekkel 500 ülőhelyes fedett lelátót építenek, és a másik oldalon a vendégszurkolóknak két szektort is felújítanak. A focipályát körbekerítik, a beléptetés bentről zajlik majd, három hazai és két vendégkapun keresztül. 24 négyzetméteres korszerű ledes eredményjelzőt szerelnek fel, a hangosítást is megoldják. Modernizálják a sajtópáholyt és a klub irodahelyiségét is. Emellett a hazai oldalon büfét és mosdót alakítanak ki. A szerződés aláírása nagy jelentőséggel bír az ózdi futball életben. Anyagi forrás hiány eddig nem volt lehetőség fejlesztésre. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek, a helyi focisulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
5: Ez szerintem nagy dolog most az életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtott a kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményeink szerint ez augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A nemzeti összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbetekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő a párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellárt és a francia elnököt is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majd 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogyan tudják továbbfejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel találkozott Szabadkán. A házelnök az eseményről beszámoló bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a határon túli magyarság ügye kormányokon átívelő kérdés, és kiemelte a Vajdasági Magyar Szövetség szerepét a magyar és a szerb nép közötti megbékélés elősegítésében. A Fidesz védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak, közölte a Fidesz kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan azt írta, már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló, méltatlan és jogtalan elbocsátásokra. A kormány tisztviselők, akik az elmúlt években esküjüknek megfelelően egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjobb tudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást, olvasható a közleményben. A korábbi érintett 2 közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy aszbesztel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán a város polgármestere. Balaitz Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak aszbeszttartalmú szerpentinit szúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártirok útja kereszteződésében lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású egyedi méretű fóliával leterítették és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az aszbesztes kőzúzalékot. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalt a Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz, a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta, a Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet, és nyíltan Ukrajna oldalára állt. Úgy folytatta, a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja, Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja áll a Fidesz közleményében. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogathatóvá tétele az erdélyi Parajdon, ahol tavaly ősszel kezdtek karbantartási munkálatokba a bányászok. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium